0: A gépeket igazságosan dönteni. Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
2: I'm so blessed, I'm so blessed, got this heartbeat in my chest.
1: So what does it mean to be blessed? The world says...
3: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
1: We hope this song helps you to believe this truth and declare it over your life.

0: Ez a Manna Hit.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dal részletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mi pedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: A hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó. Ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondja, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, vagy mit érzek, vagy hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves. Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És a következő részt nagyon szeretem, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Wow! Wow, wow, wow, wow, wow! Nem csak, hogy van, de ő jó is. És hozzád is jó akar lenni.
2: To you.
1: Hit nélkül nem kaphatunk semmit Istentől, és nem is tudunk az ő életére szóló tervében járni, és ezért nem kedves neki, amikor hit nélkül próbálunk hozzájönni, mert ő jó dolgokat akar adni nekünk. A hit nem az ár, amit Isten áldásáért fizetünk, hanem egyszerűen csak a kéz, ami kinyúl érte és elveszi. A kegyelem az az ár, ami Isten áldását megvásárolta számunkra. Nem az én hitem vásárolja meg az áldást. Jézus már megvásárolta az áldásokat az ő vérével. De a hit kezével tudom elvenni ezeket.
2: With the hand of faith.
1: Istennek semmi oka sincs arra, hogy meg akarjon áldani. Ha tudni akarod az igazat, a természetes szinten semmi oka nincs arra, hogy meg akarjon áldani téged. Én nem érdemlem meg, és te sem érdemled meg. De én készen vagyok, hajlandó vagyok elfogadni. Hajlandó vagyok, hogy az enyém legyen, és az a tény, hogy nem érdemeljük meg, még csodálatosabbá teszi az egészet. Csodálatos! Elképesztő! Egészen csodálatos, amitől tátva marad a szánk. Erre azt kérdezed, nos? Mit akar Isten, mit tegyek? Ez mindenkinek a nagy kérdése. Istenem, mit akarsz, mit tegyek? Imádkoztál, és még mindig nem történt áttörés, szóval mit akarsz, mit tegyek? Talán azt akarja, hogy ne akar semmit. Próbálj kicsit dicsőíteni, vagy valami ilyesmit. Mit akarsz, mit tegyek? Mit akarsz, mit tegyek? Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, és semmi nem működik. Nem tudom, mit tegyek. Emlékszem, egy nap drámaian a földre vetettem magamat. Ti is drámáztatok már Istennek? Nem! Istenem, feladom! Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, semmi sem működik, feladom. És őszintén mondom, hallottam, ahogy a Szent Szellem izgatottan megkérdezi. Tényleg? Tényleg? Emlékszem erre a kérdésre, és arra gondoltam, miért vagy ilyen izgatott. Aztán hirtelen megvilágosodtam, hiszen az egyetlen alkalom, amikor Isten dolgozni kezd az életünkben, az az, amikor mi elegendő időre felhagyunk a test cselekedeteivel, és azt mondjuk, Istenem, én erre képtelen vagyok. Ha bármi is történni fog, akkor azt neked kell megtenned. Ó, tényleg? Mintha Istent meglepné ez.

0: Na gyerünk, ti is szoktatok drámázni Istennel?
1: Nem bírom ezt, nem bírom tovább.
0: Néhányan azt mondtátok Istennek, Uram, ha nem szólsz hozzám ezen a szemináriumon, akkor nem fogom tovább bírni. Nézzetek rám, de igen, tovább bírod majd, mert Isten nem engedi, hogy feladd. Rendben, János 6:28. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk? Hát nem aranyos? Hogy mindig Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Mit tegyünk? Hogy azt tegyük, amit Isten vár tőlünk. Beszéltem valakivel néhány napja, akinek Isten azt mondta, hogy várjon rá, és töltsön több időt az ő jelenlétében, és azt kérdezte tőlem, mit kell tennem, miközben Istenre várok. Ez a lényeg, igaz? Mit kell tennünk? Mit vár Isten? Nagyon szeretem a 29. verset. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek! Látjátok, ez sokatok számára sokkoló, akik munkamániások vagytok. Valahogy így vagytok. Jó, hiszek, és még... Nos, egyértelmű, hogyha Isten azt mondja, tegyünk meg valamit, akkor annak engedelmeskednünk kell. De sokszor a test cselekedeteit végezzük, és ezzel elszalasztjuk azt, amit Isten kérne tőlünk. Belekezdünk abba, amit én úgy hívok, hogy működésképtelen cselekedetek. Aztán meg frusztráltak leszünk, mert nem kegyelemben járunk. A saját erőnkből kis szent szellemet játszunk. Azon gondolkozom, hogyha megvenném Joyce könyvét a megbocsátásról, aláhúznék néhány dolgot, és kint hagynám otthon az asztalon, akkor vajon elolvasná a férjem? Szóval értitek a lényeget. A János 11:40-et is szeretem. Jézus azt mondta neki, nem mondtam-e neked? Hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát nem csodálatos ez? Mit akarsz, mit tegyek? Higgy. Nos, valahányszor elszánjuk magunkat, hogy engedelmeskedünk, hogy hiszünk, és hittel elveszünk valamit, akkor biztos, hogy jönni fog a félelem. Jönni fog. De fogadhatod hittel, és mondhatod, nem fogok félni. Nem fogok félni. Zsidó 11:1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nézzétek meg, a hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó, ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondta, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, mit érzek, hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Meg kell értenetek, hogy mi a hit, mert ha azt hiszitek, hogy ez valami, amit éreznetek kell, akkor az egészet nem értitek majd. Nem érzem, hogy Isten szeret engem. Soha nem mond ezt. Soha nem mond, hogy nem érzem, hogy Isten szeret engem. Ismerd az igét eléggé ahhoz, hogy azt mond, nem érdekel, mit érzek. Az ő szeretetében vagyok meggyökerezve. Az ő szeretete több, mint győztessé tesz engem. Krisztusban Isten szeret engem. Ő feltétel nélkül szeret engem. Amikor még a kereszt ellensége voltam, ő már akkor meghalt értem, és szeretett engem. Hadd mondjam el neked, hogy Isten soha nem fog jobban szeretni, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt mondtam, Isten soha nem fog jobban szeretni téged, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt kérdezheted, és mi lenne, ha jobban viselkednék? Nem, akkor sem szeretne jobban, mint most teszi. Persze örülne, mert az engedelmességed új szinteket nyitna meg az ő terve számára az életedben, de nem szeretne jobban, mint most teszi. Isten szeret minket, még a meg nem tért embereket is, ugyanúgy, ahogy azokat, akik a legvallásosabbnak hiszik magukat. Nem azért engedelmeskedünk Istennek, hogy szeressen, hanem azért, mert ő szeretett minket előbb, és mi erre a szeretetre csodálattal reagálunk arra, hogy ő szeretni tud minket. A félelem a hit ellensége. Nos, a Földön mindennel szemben létezik egy ellentétes erő. És nem is jut eszembe olyan, amire nincsen. Ahhoz, hogy a hit működjön és értékes legyen, kell, hogy szemben álljon vele a félelem. Mondhatjátok, hát én jobban örülnék, ha nem lenne ellenállás. Nos, tudjátok mit? Lehet, hogy ez meglep majd benneteket, de ha nem lenne ellenállás, lehet, hogy nagyobb zűrben lennénk, mint amiben vagyunk. Eszembe jut az egyszeri méhecske, aki felkerült egy űrhajóra, ami egy másik bolygóra tartott. És a súlytalanságban, a gravitáció hiányában meg sem kellett billentenie a szárnyát, csak lebegett a súlytalan környezetben. Nem volt ellenállás, sem szárnycsapkodás, csak lebegés. És a történet vége az, hogy a méhecske élvezte ugyanaz utazást, de végül meghalt. Velünk is pontosan ez történne, hogy csak annyit kéne tennünk, hogy lebegünk. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Mindent átadok neked. Ha csak annyi dolgunk lenne, hogy lebegjünk, és szellemiek legyünk, ha soha semmivel nem lenne gondunk, akkor soha nem fejlődnénk. Nem növekednénk. Amikor kifejlődik egy sasfióka, akkor van egy kis foga a csőrén. És amikor még a tojásban van, azt a kis fogat használja, és azzal kocogtat. Órákon keresztül, néha napokig. És végül csinál egy kis repedést, aztán Nos, tudjátok, mi ilyenek vagyunk. Amikor nekünk kell kocogtatni, úgy vagyunk vele, hogy na gyerünk már, Istenem. Elég volt már a kocogtatásból. Kiszabadítanál már innen?
2: Come on.
0: Egyszer egy ember elmesélte, hogy látott egy sasfiókát, amint megpróbált kibújni, és eldöntötte, hogy segít neki. Nos, nem működött, a fióka meghalt. Szüksége van az ellenállásra ahhoz, hogy erős legyen. És nekünk is szükségünk van rá, hogy erősekké váljunk. Amen. Szóval, ha legközelebb tovább tartanak a dolgok, mint szeretnéd, akkor emlékezz erre és mondd azt, gonosz, tovább fogok kocogtatni. Hídben fogok kocogtatni. Mindennek szüksége van az ellenállásra. A jóhoz szükség van a rosszra. Különben hogyan tudnánk, hogy mi a jó? Szeretet és gyűlölet, depresszió, öröm, durvaság, kedvesség, zaj, csend, pozitív, negatív, nagylelkűség, kapzsiság, világosság, sötétség, félelem, hit, lehetőségek, ellenségek. És tudjátok, minden ilyen helyzetben láthatjuk, ahogy Isten ad valamit, aztán jön a gonosz az ellenkezőjével, és megpróbálja ellopni azt, amit Isten adott. De nekünk tovább kell kocogtatni. Azt hiszem, megváltoztatom a címet arra, hogy hídben kopogtatni. Nem. Tudod, miért vannak ellentétes erők? Azért, mert Isten nem akar robotokat, akik mechanikusan szolgálják őt, csak mert nem képesek másra. Tudjátok, miért teremtette Isten az embert? Mert kapcsolatot akart. Kapcsolatra teremtett minket. Akart valakit, akivel kapcsolata lehet, ezért megteremtett minket az ő képére, mert klassz dolog, amikor egy hozzád hasonlóval lehet kapcsolatod. Tudjátok, én szeretem a kutyámat, de nem tudok olyan kapcsolatot létesíteni a kutyámmal, mint amilyet egy igazán jó baráttal. Nos, időnként igen, de ezt inkább hagyjuk. Oké. Tehát Isten ellentéteket ad az életünkbe, mert azt akarja, hogy válasszunk. A választásaink, a döntéseink a legfontosabb dolgok között vannak az életünkben. Minden választás egy mag, melyet elvetünk, és ami valamiféle aratást hoz majd az életünkbe. Amikor az a kiváltság ér minket, hogy Krisztushoz vezethetünk embereket, akkor mindig azt mondjuk nekik, ez a legfontosabb döntés, amit valaha meghozhatsz. És úgy is dönthetsz, hogy nem állsz ellene a félelemnek, és engeded, hogy irányítson téged, mert ellenállni egy kis munkába kerülne, esetenként egy kis kellemetlenségbe is. De ez a te döntésed, és learatod majd a következményét annak, ha megengeded a félelemnek, hogy az életedben maradjon. Ami azt jelenti, hogy nem fogod megtapasztalni mindannak a teljességét, amit Isten neked készített. Ő továbbra is szeret majd, a mennybe is bekerülsz, de lesznek dolgok, melyeket elszalasztasz. Olyasmiket, amiket Isten neked akar adni, de nem lesz képes odaadni neked, ha nem tanulod meg fejleszteni a hitedet, és nem válsz bátorrá és merészszé. Úgy értem, hiheti-e bárki, hogy képes lennék azt csinálni, amit csinálok, ha félénk és félős lennék? Nem. Bizony nem. Nem lennék képes rá. De Joyce, te természetedből fakadóan bátor vagy. Nos, tudjátok, bizonyos tekintetben igen, más dolgokban pedig nem. Nagyon sok dolog volt, amit félve kellett megtennem. Sok-sok dolog, amit félve tettem meg. 5 Mózes 30.19. Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Istenem, nem tudnál inkább csak jó dolgokat adni? Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Felelősnek kell lennünk a választásainkért. Amen. Nos, szeretünk felelősséget vállalni a jó döntéseinkért, amelyek jól sülnek el. Ó, igen, dicsőség az Úrnak. De általában nem nagyon szeretünk felelősséget vállalni a rosszakért. Nézzük meg a János 14.27-et. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Nem tehetek róla, hogy mit érzek. Félelmet érezni nem ugyanaz, mint félni. Félni azt jelenti, hogy beadod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmet diktál, a helyet, hogy azt tennéd, amit Isten mondott neked. Amen. Elmondjam újra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Azt mondtad, nem tehetek arról, hogy mit érzek. Nem arról van szó, hogy mit érzel. Érezhetsz te is félelmet, de ez nem jelenti azt, hogy félsz, ha csak be nem adod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmet diktál, a helyet, amit Isten mondott. Hadd tisztázzak valamit. Hogyha félsz a mélyvíztől, akkor nem azt mondom, hogy ugorj bele a trambuliról még ma este, csak hogy bizonyíts valamit. Valaki megkérdezte nemrég, hogy jó úszó vagyok-e. Azt feleltem, nos, mondjuk úgy, hogy ha beleesem, akkor jobb, ha utána ugrasz. De nem kell megtennem. Isten nem kér tőlem ilyesmit. Én olyan dolgokról beszélek, amiket Isten mondott nekünk. A félelem gyötrelemmel jár. Ezt mondja az 1 János 4, a félelem gyötrelemmel jár. Nos, egyértelműen csak egy módja van annak, hogy túllépjünk a félelmen, mégpedig az, ha ismerjük az Isten irántunk való tökéletes szeretetét. Az 1 János 4, 16-18 azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát minél inkább ismerjük Istent, és kijelentésünk van arról, hogy mennyire szeret minket, annál kevésbé kell félnünk, mert egyszerűen csak hiszünk, mint egy kisgyermek. Az én apukám gondoskodni fog rólam. És tudjátok mit? Őszintén szólva, ha nem kapjuk meg, amit akartunk, akkor sem esünk kétségbe, mert annyira bízunk az apukánkban, hogy tudjuk, amit ő ad, az jobb lesz, mint amit mi akarunk. Amen! És ez nagy békességet ad nekünk. Tudjátok, amikor évekig azért küszködtem, hogy megkapjam, amit akarok, akkor nagyon szerencsétlen voltam. És gondolom, hogy van itt néhány ember, aki most azt gondolja, ismerős. Nos, tudjátok mit? Miért nem adjátok fel? Miért kínozzátok magatokat? Csak mondjátok azt, Istenem, ha ez valaha is megtörténik, akkor te leszel az, aki miatt megtörténik, és ha azt akarod, hogy megtörténjen, akkor senki nem állíthat meg téged. És ha te nem akarod, hogy megtörténjen, akkor én sem fogom erőltetni. Tudjátok, az egyik terület, amiben a leginkább erőlködünk az az, hogy miket szeretnénk látni megtörténni a szeretteink életében. Na gyerünk! Ne engedjétek el a fületek mellett, amit mondok. Azt mondtam, az egyik legnagyobb problémánk az, hogy erőlködünk és túlságosan belefolyunk abba, hogy mi történjen a gyerekeink, a házastársunk vagy a szüleink életében. Tudjátok, mire jöttem rá végül? Senkit sem tudsz rávenni, hogy szeresse Istent. Nem számít, mennyire erőlködünk, nem tudjuk elérni, hogy szeresse Istent. Élhetünk előttük jó példaként, ami talán irigyé teszi őket jó értelemben. Lehetünk sok, és szomjassá tehetjük őket, de nem dönthetünk helyettük. Ha Isten nem teheti meg ezt, akkor mi sem. Az az egyik legnehezebb dolog, amikor végig kell nézned, hogy az, akit szeretsz, rossz döntéseket hoz. Talán azt mondod, hát én csak imádkozni tudok. Nos, hadd mondjam azt, hogy ez a legerőteljesebb dolog, amit tehetünk. De amikor oda kerül a sor, akkor Isten tiszteletben fogja tartani az egyén szabadságát, hogy meghozza a saját döntését. Amen. Amikor imádkozunk, az lehetőséget ad Istennek arra, hogy dolgozzon. Szóval imádkozzatok tovább. De ha elveszítitek az örömötöket, attól semmi nem lesz jobb. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ne engedjétek, hogy bármi felkavarjon és megzavarjon. Ne féljetek, ne bátortalanodjatok el, ne legyetek gyávák és bizonytalanok. Hát nem csodálatos a János 14:27? Szóval, ha ezt újra kivetítjük, és reálisan megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez mindannyiunkra felelősséget helyez. Nem azt mondja, hogy imádkozzatok, és én majd elveszem ezeket. Erre azt kérdezed, akkor miért imádkozzak? Erőért, bátorságért, magabiztosságért, merészségért. Erőért, hogy bármi jön, azt jó hozzáállással el tudjuk viselni. Hogy soha ne adjuk fel, hogy soha ne adjunk ott semmit, hogy megmaradjon a mosoly az arcunkon, még akkor is, amikor úgy fáj valami, hogy azt érzed, nem bírod tovább. Nem azért, hogy képmutatók legyünk, hanem azért, hogy a gonosz tudja, hogy nem fogja megkaparintani az örömünket. És hogy semmiképpen, egy pillanatra sem. Meg nem rémültök az ellenfelektől. Mert ez az állandóság és bátorság. Amikor ránk tör a félelem, mit csináljunk, hogy stabilak maradjunk? Ha hogy tovább menjünk, hogy egyik lábunk a másik után tegyük. Mert ez az állandóság és bátorság világos jel, bizonyíték és pecsét lesz az ellenségeid számára a közelgő pusztulásukról. De számotokra pedig biztos jele és bizonyítéka lesz a szabadulásotoknak és üdvösségeteknek, ami az Istentől jön. Amikor harcban vagyunk, az szinte olyan, mintha Isten is, meg a gonosz is nézne minket. És ha stabilak és magabiztosak maradunk, az annak a jele Isten számára, hogy tényleg hiszünk és bízunk ő benne, a gonosznak pedig azt jelenti, hogy a napjai meg vannak számlálva.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánknak azt a címet adtuk, hogy Tinik harca a világban, és két vendéggel ülök a stúdióban. Itt van velem Varga Péter, aki az Omega Budapest Tini Szolgálatának vezetője, és Brász Szilvia, egy keresztény kamaszfiú édesanyja. Szilvi, Peti, sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket itt a beszélgetésben.
2: Szia, Szidi, köszönjük, hogy itt lehetünk.
3: Köszönjük szépen.
1: Tini harca a világban, ez a mai témánk, és hát mind a ketten érintettek vagytok, ismeritek jól ezt a korosztályt. Szilvi, ugye te személyes tapasztalatból fogsz beszélni, mesélni nekünk ma a témával kapcsolatban. Peti, pedig te nyilván nagyon sok tinivel, fiatallal állsz kapcsolatban. Viszonylag te is fiatal vagy, tehát valószínűleg saját tapasztalatból is tudsz beszélni, de a tinikkel való kapcsolatod alapján mindenképpen, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok velünk, és hallhatunk erről a témáról egy kicsit többet. Mivel is küzdenek a mai tinik?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen a fiatal jelzőt. Némi tapasztalatom volt, de még mindig úgy érzem, hogy nagyon sokat tanulok tőlük, és minél többet beszélgetek velük, annál inkább úgy érzem, hogy az, hogy nekem is volt egy életutam, az csak egy, de nagyon sokféle dologgal találkoznak ők a mai életben, világban. Viszont úgy gondolom, hogy vannak olyan harci területek, amik a kamaszkorhoz kötődnek konkrétan, és így minden generációnak az életében ezzel szembesülni fognak, és hát mivel ezek ugyanazok, ezek azok a területek, ahol tudunk nekik segíteni, támpontokat adni, hogy a mai kor új díszletében, de ugyanezekkel a harcokkal meg tudják alapozni a jövőjüket.
1: Mik ezek a területek, amit említesz most?
3: Egy tipikus szerintem az a felnőtté válásnak az elemei. Például, hogy ki kell, hogy dolgozzák a saját gondolkodásmódukat, át kell, hogy álljanak a saját döntéseikre, hogy önállóan hozzák meg a döntéseiket, mérlegelniük kell a világ dolgait, és alkalmazniuk kell a tanultakat. A saját identitásuk meg kell, hogy szilárduljon azt azon a területen, hogy ők kicsodák itt a világban, és hogy ők kicsodák Jézus Krisztusban, ha a keresztény fiatalokról van szó, illetve hogy kicsodák ők a világ többi szereplőihez képest, tehát az emberek világában ők hogyan kapcsolódnak be, kik a barátai, kik nem azok, melyek azok a körök, ahol ők tartozni szeretnének, akarnak és kell, és melyek azok, ahova nem.
1: Tehát tulajdonképpen a szülőkről való leválás, mint terület megjelenik ebben a korban, és egyáltalán a felnőttekhez való viszonyulás, illetve a társadalomban való jelenlét, hogy kik ők, és hogy viszonyuljanak más embertársaikhoz.
3: Igen, egy pozíciót kell váltaniuk, ez a főleg a szülő-gyerek viszonyban ugye igazán zajos tud lenni, mert hogy felnőtté kell válnia, és ehhez a szerepét le kell, hogy cserélje. Amiben meg ő is bizonytalan, mert ilyet még nem csinált, ráadásul kicsit arról szemben kell csinálnia, mert a környezete pedig ragaszkodik ahhoz, hogy ha eddig őt számba vette. És ez a váltási folyamat, ez ami a legtöbb ilyen harci területet kitermeli magából.
1: Tehát, hogy a gyermek létből a felnőtt létbe való átmenet gyakorlatilag ekkor zajlik az Igen. életükben, és akkor ki kell, hogy brusztolja önmagának a terepet, hogy ki ő, vagy ki szeretne lenni, kivé akar válni.
3: Így van, el kell dönteni, hogy kivé akar válni, és aztán azzá is kell válnia, ami legalább annyira nehéz. Ezért én azt szoktam mondani szülőknek, amikor nagyon látom, hogy el vannak keseredve, hogy ha nem lázad és nincsen káosz ilyenkor, akkor lehet, hogy inkább akkor van nagy baj, ha nincsen, mint hogyha igen, hiszen valamit fel kell rúgnia ahhoz, hogy átálljon arra az életmódra, hogy ő innentől független, és ő egy másik szerepben van.
1: Húha, ez nagyon érdekes, és akkor most Szilvi, hozzád fordulunk, mert neked van egy 16 és fél éves fiad.
2: Igen.
1: Benne van a kamaszkor javában. Ti hogy álltok ezen a téren például? Tehát Ábel mennyire éli melletted ezt az önállósodást és a gyereklétből felnőtt létbe való átmenetet most?
2: Nekünk egy kicsit speciális a helyzetünk, mert elég korán ő közel került Istenhez, és már 6 évesen megtért. 6 éves korától Isten első helyen szerepelt az életében. És ez egy elég egyedi eset egyébként. Nálam fontos volt az a gyereknevelés során, hogy őt arra neveljem, hogy ő férfivá válhasson, és így olyan szerepeket adtam neki a családon belül, amiket ő meg tud élni, és felelősséggel fel tud szép lassan vállalni. És így át tudott olyan területeket venni a családban, ami tényleg egy férfi feladat, és így szerintem a szülőknek engedniük kell azt, hogy a gyerekek ugyanígy az önállóságra való törekvés során ugye kicsit megpróbálhassanak egyedül is döntéseket hozni helyzetekben. Akár átvállalni, például, ha autóval megyünk valahova, akkor mindig ő navigál, ő irányít, ő keresi meg a helyeket, tehát ő az, aki vezeti ezt a dolgot. Szerintem nagyon fontos a mai világban, hogy a férfiak megtanulják, hogy hogyan kell vezetni sok területen, családot, munkahelyet, helyzeteket megoldani, és ezt nem tudják úgy megtanulni a fiú gyerekek, hogyha el vannak nyomva, akár az anyuka által, akár az apuka által. Tehát kell nekik teret hagyni, engedni, nyilván ne keverjük ezt össze azzal, hogy bármit megengedhetnek maguknak, tehát bizonyos kereteken belül, de hogy kibontakozhassanak. Egyébként, hát itt ugye ez a gyerekneveléssel kezdődik szerintem, és csak egy gyors példa erre, hogy a döntéseket már 2-3 éves korban is át lehet adni nekik olyan szinten, hogy most melyik színű nadrágot akarod felvenni, a pirosat vagy a kéket. Tehát nem az a kérdés, hogy nadrágot veszünk-e föl, hanem hogy piros vagy kék, az már úgy mindegy. Tehát ugye onnan kezdve el lehet kezdeni ezt a döntéshozatali folyamatot segíteni a gyerekeknél. Úgyhogy ezt abszolút egyetértek az elhangzottakkal, hogy ezek fontos dolgok. A másik dolog, ami az első kérdésedre még visszakanyarodnék, hogy mik azok a területek, és itt már beszélgettünk az előbb, hogy milyen területek lehetnek nekem. Van egy ilyen 4-es kombó, ami egyébként mindegyünket szerintem érintette, akármilyen korosztály vagyunk, és előbb-utóbb találkozunk vele, és a mai világban viszont elég erős támadásnak van a kitéve a gyerekek ezáltal, hiszen sokkal szabadosabb élet van a világban. Ez a drog, az alkohol, a dohányzás és a szexualitás. És ezek ellen folyamatosan küzd az a gyermek, aki nem akar ezekben benne lenni. Én azt látom, hogy naponta harcol ezekkel, és nem könnyű harcokat vív ezzel kapcsolatban, az osztálytársaival, bármilyen ilyen sport, vagy bármilyen közegen belül, ahol ezekkel találkozik a világban. Nagyon nehéz megtartóztatnia magát szerintem, és Isten nélkül egyértelmű számomra, hogy ez lehetetlen is. És nagy segítséget adnak azok a közösségek, ahol ifi klubok vagy ifi összejövetelek vannak, illetve azok a most ugye nyár van, tehát egy csomó ilyen lehetőség is nyílik, hogy ifi táborokba küldhessük a gyermekeket, és nagyon, én nagyon hálás vagyok azokért a kezdeményezésekért, és örülök, hogy így az ifi egyre jobban felívelőben van, itt Magyarországon is egyre több helyen ilyen ifi rendezvények vannak, és ifi pásztorok tesznek a dolgokért, mert szerintem nagyon-nagyon megtartó közeg azoknak a keresztény kis sarjaknak, kis leendő keresztény családapáknak, ugye, hiszen róluk van szó, akik majd családokat fognak vezetni, nevelni, új generációk lesznek az ők szárnyaik alatt, és szerintem nagyon fontos, hogy, és nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy vannak olyan elhívott pásztorok, fiatalok, akik ezt felkarolják, és tényleg ők egy ilyen befogadó közegként ott vannak. A gyerekek csatlakozni akarnak ugye valahova, és megfelelési kényszerben is élnek sokszor, és azért szoknak rá olyan szerekre, dolgokra, amik azért nem túl szerencsések, mert nem azért, mert ők ezt szeretnék csinálni, hanem azért, hogy ne nézzék le őket a többiek, hogy ne rekesszék ki őket. De én úgy gondolom, hogy ha van egy olyan keresztény befogadó közeg, vagy egy olyan jó gyülekezet, ahol ők érezhetik azt, hogy szeretettek, akkor nekik nincs szükségük arra, hogy most a nem kívánt tevékenységeket folytatva lehessen csak elfogadni őket.
1: Ez mindenkinek kérdés lehet, bármilyen korosztályból is hallgat minket most valaki, mert hogy nyilván élő jelenség a kortársaknak a nyomása, hogy mindenki alapvetően a saját korosztályával akar jóba lenni, barátkozni, időt tölteni. Nem vagyok szociológus, de azt gondolom, hogy ez minden korosztályra igaz, hogy a szabadidőnknek a nagy részét a saját korosztályunkban kényelmes leginkább mindannyiunknak eltölteni, és nyilván ez egy élő jelenség, hogy a kortársaknak van nyomása. Ugye az angolban erre szó is van, ez a peer pressure, egyenesen pressure-nek nevezi, hogy a kortársak egyfajta nyomást gyakorolnak az emberre, hogy hozzájuk igazodj, és minden egyes csoportosulásnak vannak jellemzői, így a tinekkel való munkában is, de Peti, erről nyilván te tudsz többet mesélni, mert te látod őket mint szolgálatvezető is, amikor összegyülekeznek, és együtt vagytok egy alkalmon. Tehát ahogy megjelenhet mondjuk egy iskolai közegben, vagy egy sporteseményen, vagy bármi más rendezvényen egy negatív fajta nyomás is, az előbb általad említett Szilvi négyes kombó kapcsán jó részt, de akár bármilyen más témáról is beszélhetünk, ugyanúgy keresztényként szeretném hinni azt, hogy megjelenhet jó irányú peer pressure is a kortársaknak, a jó irányba való nyomása is, hogy irányt mutatnak egymás számára is, erősíthetik egymást a hitben és az Isten útján való maradásban is. De most akkor ezzel a kérdésfelvetéssel inkább hozzád fordulok, Peti, hogy jól gondolom ezt, hogy megjelenik a keresztény fiatalok között egymás jó irányba való erősítése?
3: Abszolút, hát életem legboldogabb pillanatai közé tartozik, amikor véletlenül elcsípem, és nem vagyok benne a beszélgetésben, hanem egy ilyen kötetlen tini alkalom keretében vagy sétálás közben elcsípek beszélgetéseket, morzsákat, ahol az egyik panaszkodik róla, hogy problémája van a szüleivel, vagy az iskolában, vagy stb., és egyik a másikat bátorítja, hogy de hát az Isten az egyetlen fix pont az életedben, és a másik a család. És akkor szembesülni azzal, hogy igen, ők valójában már egymást támogatják, és olyan módon is olyan szerepkörből, amit én nem tudok megtenni. Szóval igen, ez a fajta nyomás, itt nem is igazán nyomásról van szó, mert azt gondolom, hogy a világgal futni, menni, az egyszerűbb. Tehát ott van inkább a nyomás, ezt nekünk gyerekként úgy magyarázták, mint a... Van egy folyó, és világinak lenni olyan, hogy úszok az árral lefele. De arra többnyire csak a döglött halak, azok jellemzően csak az árral tudnak úszni. Tehát ezt jelenti a világban lenni, maradni. Esetleg tudok róla, hogy van Jézus, de ha én nem úszok szembe az árral, akkor mint a döglött hal, oda-vissza vízzem, hova csak akar. Viszont, hogyha én eltökélt vagyok abban, hogy én Jézus Krisztust akarom követni, akkor nekem egy élő hallá kell válnom, és nekem szembe kell tudni menni az árral. Nem mindig szükséges, de amikor szükséges, akkor szembe kell tudnom menni. És itt már nem nyomásról beszélhetünk, mert a nyomás az leginkább a korszellemtől van, én azt tapasztalom, és ha valaki szeretné magát megőrizni ettől, és olyan közegbe kerül, ahol keresztény fiatalok veszik körbe, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint ő, akkor ez nem igazán a pozitív irányú nyomás, mint sem inkább a sziklaként kapaszkodó, hogy egyedül vagyok a világban, de talán mégsem vagyok annyira egyedül, mert más is ugyanezzel küzd.
1: Nagyon tetszik ez a kép, amit használtál a halról, és jellemzően ugye egy keresztény szimbólum. Nem tudom, hogy ismeritek-e, van egy amerikai filmsorozat, ami most nagyon népszerű, globálisan is, ez a Chosen, ami Jézusnak és a 12 tanítványnak a történetét dolgozza föl. Tehát látjuk itt közelről a tanítványokat, és aki ismeri ezt a sorozatot, az tudhatja, hogy például ennek a sorozatnak is a felvezető zenéjében 13 halat látsz, ugye a 12 tanítványt és Jézust jelképezi ez a 13 hal, aki árral szemben úszik. Tehát tulajdonképpen keresztényként valóban ezt csináljuk, ugye? Tehát amikor a helyzet adja, igen, nagyon egyetértek azzal, amit mondasz a tiniknek az életéből, hogy nem mindig van jelen az áralúzás az életünkben, de amikor van, akkor tudnunk kell árral szembe is úszni, akár.
2: Én itt közben kerestem egy igét, mert pontosan akartam idézni, az a János 17:15, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ez azért fontos szerintem, mert ezeknek a gyerekeknek, akik most tinik és felnövekszenek, nekik majd szerepük lesz a kortársaikkal kapcsolatban, hiszen ők fognak tudni majd szólni hozzájuk. És ez, amit mondtál, hogy visszafelé is működik a dolog, tehát, hogy ők is tudnak, nem biztos, hogy csak egymást támogatni, hanem esetleg a világi osztálytársakat, világi kapcsolódásokat is kicsit meg tudják Istennek a szeretetével pozitív módon fertőzni, és ez nagyon jó lenne, és ebbe támogatni is kell őket. És pont egy ilyen élményünk volt most, hogy voltunk egy nyaraláson, és összehaverkodtunk, összebarátkoztunk egy anyukával és a fiával, és nyitottak voltak úgy Istenre és Krisztusra és a kereszténységre, de nem voltak kifejezetten megtérve, és nagyon tetszett nekik, ahogy Ábel is beszélgetett Istennel kapcsolatban, ahogy így meséltem róla, ahogy egyáltalán viselkedik, tehát látszott rajta, hogy nem úgy viselkedik, mint a megszokott tinik a világból, és ők is úgy döntöttek, hogy csatlakoznak ahhoz a tini táborhoz, amiben most mi is fogunk menni, és ez egy akkora élmény is volt egyébként Ábelnek, hogy ő már tett Isten családjáért, Isten országáért, és nagyon imádkozni fogunk majd azért, hogy jól érezze magát az újdonsült résztvevő vendég, de hogy ez mind-mind támasz neki is, tehát ez oda-vissza csatolás, mert ő is érzi, hogy tesz valamit, hogy Istennek tetsző dolgot. Végezés, igen, tehát nem kiveszi a világból őt, hanem ott fogja használni.
1: Hogy nézett ez ki a gyakorlatban? Tehát nyaralni voltatok valahol, és ott beszélgetésbe elegyedett Ábel egy kortársával?
2: Hát pontosan nem is emlékszem, hogy konkrétan hogy történt, de este szerintem, nem tudom, társasoztunk, közben meg úgy folyamatosan beszélgettünk, egy hétig voltunk, és ővelük valahogy úgy közös hangot találtunk. Lehet, hogy emiatt is, hogy ők is, nekik is volt egy ilyen beállítottságuk egyébként, és az anyukának nagyon tetszett az, hogy mi ilyen szemléletben éljük az életünket, és aztán a kisfiú is egyre jobban csatlakozott hozzánk több tevékenységben, és nagyon megtetszett az anyukának az, hogy jaj, hogy ti ilyen tini tábor, és ugye végre egy normális hely, egyébként anyaként, ahol értékeket közvetítenek, ahol nem az megy, mert ő azt mondta, hogy nem lehet normális tábor találni a gyerekeknek, mert nem figyelnek a gyerekekre, vagy jó tisztelet a kivételnek, de nekem ilyen tapasztalatom nincsen, mert hogy mi általában keresztény táborokba megyünk. Nyilván az osztálykirándulások más kategória, ismételtem. De hogy nagyon megörült, hogy ez egy olyan közeg, ahol nem ez megy, ami a világban.
1: Hát ez óriási bizonyság lehetett, nem csak Ábelnek, hanem még neked is.
2: Igen, igen, hogy
1: nem. Látod, hogy ő megélt egy ilyet, hogy megéri tényleg felvállalni a hitét, mert hogy ilyen visszajelzést kaptok, és megerősítést Istentől, mert hiszem, hogy ez Istentől egy megerősítés mind a kettőtök számára. Amikor kaptok egy olyan löketet, egy olyan megerősítést, amiből táplálkozhattok, és mehettek lendületből előre, fölbátorodva. Szerintem Isten ezt így megerősítésetekre, meg megvidámításotokra igen. adta.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy én is fogok menni ebben a táborba szolgálni, úgyhogy kíváncsian várom. Meg hát az anyuka mondta is, hogy majd ezért ott 200 gyerek között egy kicsit úgy kapcsolódjunk a fiúhoz is, a kisfiúhoz, vagy nagyfiúhoz, hát Tini, ő is. De egyébként szerintem még egy nagyon fontos dolog van így a szívemán, amit így szeretnék elmondani, hogy a tiniket nagyon jó bevonni szolgálatba. És ezt nem csak azért mondom, hogy használjuk a tinik erejét, hanem mert ők is közelebb kerülnek Istenhez is, önmagukhoz is, felfedezik az önmagukban rejlő potenciális lehetőségeket, a talentumokat, amiket kaptak, ki tudnak bontakozni ezáltal, és a szolgálat közelebb viszi őket Istenhez is, a hithez is, magukének érzik jobban a keresztény életvitelt, az evangelizálást is egyébként, ráadásul egymással is miatt, a közös dolog miatt jobban tudnak kapcsolódni. És én azt tapasztalom, hogy Ábel például már 10 évesen akart szolgálni a gyülekezetben, hát még kicsike volt, de ő már mindent szeretett volna technikai, hát a fiúk a technikai dolgokkal aztán főképp. Fényezés, videózás, hangtechnika, minden, amit csak lehet. És aztán persze ezeket végig is járta, ezeket az utakat, úgyhogy én szerintem enélkül sokkal nehezebb nekik is. Ez egy ilyen kapocs, a szolgálat. Egyébként felnőtteknek is, tehát nem csak tiniknek.
1: Peti, róla tudom, hogy az Omega Budapest Tini Szolgálatának vagy a vezetője évközben, de hogy zajlik nyáron a tinikkel való kapcsolódásod? Te is jársz táboroztatni, vagy ilyenkor nincs velük találkozásod? Hogyan telik a nyár számodra?
3: Hát én olyan szerencsés vagyok, hogy egy olyan gyülekezetbe tartozom most, ahol több fronton zajlik a szolgálat alkalmazók felé, így én inkább az állandó jellegű találkozási lehetőséget szoktam biztosítani, és az események, nagyobb programok, nagyobb közösségi események, azokra pedig vannak más szolgálók, akik ezt úgymond lehozzák. Így nyáron én inkább annyit szoktam csinálni, hogy ugyanazok a találkozók nyitottak, és a lehetőség megvan, ezen felül pedig bizonyos helyekre én is becsatlakozom, de nem igazán mint szervező vagy mint irányító, hanem csak megyek velük együtt.
1: De biztosít a gyülekezet nyári tábort a kamaszok számára?
3: több lehetőség is van. Most volt egy, ami azt hiszem meghiúsult valamilyen okból, de jellemzően több is van, igen.
1: Igen, tehát akkor nálatok is élő jelenségről van szó. Térjünk egy kicsit vissza arra, amit Szilvi említett az előbb, mint egy négyes kombó azokról a küzdelmekről vagy területekről, amivel tapasztalatot szerint a tinédzserek, a kamaszok küzdenek. Ez pedig az alkohol, a drog, a dohányzás és a szexualitás. Négy olyan terület, amivel szerintem tinédzserkorunkban mindannyian találkoztunk, mi is, akik már kicsit régebb óta vagyunk fiatalok, és persze a mostani fiatalok is. Szóval, Peti, te is úgy látod, hogy ez egy olyan négyes kombó, ami érinti a kamaszoknak az életét és a küzdelmi terét?
3: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bárcsak ez a négy terület lenne. Tehát ezek ilyen főbb irányvonalak, de most már bejöttek olyan függőséget okozó, instant közösségi élményt adó egyéb források is, amik ezeket, ezt a négyes kombinációt sajnos kiegészíti. Tehát a telefon, a közösségi média, a pornográfia, stb. Ezek plusz olyan csatornák, amiken keresztül szintén el lehet csúszni, hogyha az ember nem ragaszkodik ahhoz a kősziklához, aki nekünk adatott.
1: És akkor mit tudtok ti tenni? Mit tudsz te például, mint az IFI szolgálat vezetője tenni, és Szilvi, te miben tudod erősíteni vagy segíteni Ábelt?
2: Hát én nem említettem külön a pornográfiát, mert én ezt a szexualitáshoz sorolnám, tehát hogy ez így összefügg, ugye. Nem tudom, ismeritek-e, vagy említhetem-e itt az axiómát például. Ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, az az alapítvány, aki pornográfiával kapcsolatosan is ellene küzd.
1: Aki esetleg nem tudná, az axióma, ez egy keresztény agytrözt, tehát újságírók dolgoznak, és van egy honlapuk, amin keresztül cikkeket, nagyon értékes tartalmakat találunk, és videós anyagot is készítenek, és ezek mindenki számára elérhetőek, és az egyik terület, ahogy Szilvi mondod, igen, ez kifejezetten a pornográfiának a területe.
2: Igen, és hát előadásokra is lehet őket hívni, én is hívtam, mert szervezek rendezvényeket keresztény berkekben, és ott is volt róla szó. Minden esetre én azt gondolom, hogy a szülőknek az elsődleges feladatuk az, hogy észrevegyék a gyerekeknek ezeket a nehézségeiket, és ahogy már itt Petivel is beszéltük az elején, hogy ezek a félre csúszások, vagy ezek a függőségek leginkább akkor alakulnak ki, amikor valami már nincs rendben eleve. Ebben így egyet is értettünk, hogy ez már egy következmény lehet. Nálunk nem működnek ezek a dolgok, tehát nem kapott teret, hála Istennek, ez Ábel életében. Szoktunk erről beszélgetni egyébként, és én mindig igyekeztem odafigyelni arra, hogy ha bármi nehézség van vele kapcsolatban, vagy az ő életében, vagy érzem rajta azt, hogy valamiért le van törve, vagy valamiért szomorú, vagy ki van bukva, akkor megkérdezzem, vagy megbeszéljem vele, hogy mi a probléma, és imádkozzak. És szerintem a szülők folyamatos imáján kívül még van számos lehetőség, de amit meg tudnak tenni, az az, hogy folyamatosan imádkozni a gyermekekért, már kicsikoruktól kezdve, hogy majd, amikor ide jutnak, akkor ők egy biztonságos közegben legyenek, hogy Isten megvédje őket, vigyázzon rájuk, mert Isten ott van, és figyel, és tudja, és velük van, és például, mivel Ábi is közel van Istenhez, és rendszeresen imádkozik, és dicsőít, és tényleg benne van az isteni létben, ezért emlékszem, a múltkor is volt egy ilyen például, hogy valahogy nagyon rossz kedve volt, tinédzser, nyilván a határait feszegeti, olvastam is a tinédzser korról, hogy miért van az, hogy egyik pillanatban fehér, másikban fekete, egyik pillanatban éhes, másik pillanatban egyáltalán nem, vagy fordítva, vagy menjen, ne menjen. A lényeg az, hogy az agyuk még olyan fejlődési szakaszban van, biológiailag, ami ezt a következményt okozza. Viszont ilyenkor is egyszerűen a szülőnek észre kell venni, vagy hát én sem mindig veszem észre, mert nehéz nyilván, hogy most ebben van benne, és azért ilyen. És ilyenkor például, hogyha a szülő oda megy, és megnyugtatja, és valahogy a szeretet nyelvén szól hozzá, itt ez is ugye bejön, akkor közelebb tud kerülni a gyerkőchöz, a gyerek bizalma felerősödik a szülő felé, és hogyha még ráadásul keresztény hívő családban van, akkor együtt imádkoznak, vagy csak a gyerek tud kapcsolódni Istenhez, akkor már kap egy megerősítést, és ezek a támadások sokkal könnyebben utána leküzdhetők, tehát nem fog nekiállni dacból inni egy pohár sört, vagy dacból oda menni a havert fölhívni, hogy menjenek el kocsmázni, vagy cigizni, vagy tudom is én mit, hanem megérti az isteni akaratot, az Isten, tehát Istennek a parancsolatai, Istennek az útmutatásai nem azért vannak, hogy velünk rosszat tegyenek, hanem hogy megvédjenek dolgoktól. És amikor valamit nem szeretné, hogy csináljuk, az nem azért van, mert hogy megfosszon minket a jó, meg kellemes, meg akár érzéki dolgoktól, csak mindennek ott a helye, a szexualitásnak, a házasságban, az alkoholnak úrvacsorakor, ugye, a bor, vagy, tehát, hogy nem akar nekünk rosszat, meg akar védeni minket, és ezt kell, hogy a gyerekek is megértsék.
1: Peti, te miben tudsz segíteni a mostani tiniknek?
3: Hát az attól függ, hogy milyen háttérből jönnek. Ugye vannak azok a kiváltságosok, akik idejekorán, kamaszkor elején, előtt, vagy akár gyerekkorban választották Jézus Krisztust. Ez pontosan annyi nehézséggel jár, mint amennyi hatalmas lehetőséggel. Sőt, bocsánat, rossz az arány. Tehát nagyon sok nehézséggel jár, és így sokkal nehezebb pályát futnak. Ellenben határtalan lehetőség és örökséget jelent. Hogyha valaki ezt gyerekkorban eldönti, hogy ő elhiszi, hogy Jézus Krisztus megváltotta, és leteszi a voksát, és egy személyes döntést hoz, akkor onnantól úgy éli az életét, hogy én valamihez szabom magam, ami sokszor nem fog egyezni a világgal. Amikor eljön a kamaszkor, akkor már egyre élesebb lesz. Ezt nekünk úgy vázolták, mintha a két vonalzó pár fokkal eltér egymástól. Az elején nincs nagy különbség, de mivel a kamaszkor eljön, ahol a nagy döntéseket hozzuk, és a személyiségünk kibontakozik, a jellemünk formálódik, és az életutunkat megválasztjuk, addigra már nagyon nagy lesz a szakadék közte és a világ között. Na, ez a hűségnek egy próbája. És a kamaszkorban ő hűséges marad ahhoz, hogy én eldöntöttem, hogy kit követek, és ez Isten, és az sem zavar, hogyha a világ ezért bolondnak néz. Az egy olyan jellemet formál ki, ami később, hát az az ige passzorra legjobban, hogy az teremtett világ sorvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát valaki, akinek az életét nem a korszellem, nem a kortársak, nem a körülmények, az emberek határozzák meg, hogy mit gondolnak, azokból olyan fiatalok lesznek, akik a strandon bármikor beszélnek Jézus Krisztusról, mert hozzá van szokva, hogy valaki hülyének nézi ezért, van, aki pedig tisztelni fogja ezért, és ez őt nem fogja fölkavarni különösebben. Hozzám van szokva ahhoz, hogy ő neki az élete egy bizonyos irányba megy, és ezt az, hogy ez miatt, hogy ő mit gondol, mások hátrányban érzesítik, ezért már nem fogja többé eltántorítani. És ha ez kamaszkorban sikerült megcsinálnia, akkor azt hiszem, hogy a felnőtt korában ez már eléggé megvan alapozva, és egy olyan jellemet épít ki, ami miatt igen, ez egy nagy potenciál, hogy akik így nőnek föl, ők később tudnak visszaadni valamit, és támaszt tudnak lenni mások számára is. Szóval az ilyen kamaszok felé viszont a nagy hátrány lehet, hogy pont ebben a korban ők, ahol kényes kérdés, hogy egyedül vagyok-e, a kortársaim elfogadnak-e, szüleimmel milyen a viszonyom, stb. Nekik még megjelenik az is, hogy akkor az Istennel való viszonyom és a szüleim Istennel való viszonya, és akkor az én viszonyom a szüleimmel, meg Istennel, ez ilyen káoszt tud okozni. Nekik ez egy még nagyobb zűrzavaros terület tud lenni, és amiben én itt azt hiszem, hogy az ő életükben segíteni tudok, hogy tudok lenni egy másik felnőtt személy, aki nem a szülő. Ez most elnézést kérek a szülőktől, ha ez csúnyán hangzik, de van az a pont, ahol nem tudnak fordulni a szüleikhez, pontosan azért, mert saját gondolkodásra kell átállniuk, de ha a szülőtől kérnék tanácsot, akkor technikailag ugyanazt hallanám, amit most éppen felülvizsgálni próbálok. Viszont felnőtt tanácsadóra meg szükségem van, tehát kell valaki, aki objektíven tartja a tükröt, mert többet lát, mint én, mert én még csak kamasz vagyok, de ez nem lehetnek a szüleim, mert akkor ugyanazt fogom csinálni, mint gyerekkoromban, mert gyerekkorom óta ezt mondják.
1: Ehhez még én is nagyon tudok kapcsolódni olyan szinten, hogy nekem a szüleimmel is és a nagyszüleimmel is nagyon-nagyon jó volt a viszonyom. Sajnos már csak édesanyám él, de róla még jelen időben kijelenthetem, hogy vele is nagyon jó, bensőséges, bizalmi a viszonyom. De ennek ellenére tényleg van olyan terület, ahol nem a szüleimet választottam már tiniként se, és most sem. Tehát ez valószínűleg mindenkinek van ilyen terület, amihez jó az, hogyha van egy másik felnőtt ember az életében, ahol a kérdéseivel odafordulhat ahhoz a felnőtt emberhez, akiben bízik, akiben tudja, hogy olyan tanácsot fog neki adni, vagy iránymutatást, akinek az életén is akár egy jó példát lát, hogy nem ítéli meg őt, vagy nem fogja másképp kezelni, csak azért, mert azon a területen oda bízta az ő legbensőségesebb dolgait, és megosztotta vele az életének azt a területét, akár egy titkot is, amit a szüleivel például nem beszélne meg az ember.
2: Ezzel egyébként én is teljesen egyet tudok érteni, és két okból is. Az egyik az, hogy ahogy így hallottuk, hogy egyrészt, hogyha ugyanazt a szülővel beszélni meg a dolgokat, akkor nem tud kilépni, nem tud kiszakadni ebből a kötöttségből, vagy tehát a határait nem tudná kiterjeszteni. Tehát ezért szerintem nagyon fontos. A másik meg az, hogy kap egy másik rálátást is, egy másik véleményt, ami nem ugyanaz, mint amit eddig tanult, és meg kell tudni döntenie esetleg, hogy azt hova tegye most az ő életében. Tehát, hogy egy új ember, akiben szintén bízik, lehet, hogy nem teljesen ugyanazt fogja mondani, amit már anya, meg apa, meg nagyszülők, vagy valaki már évek óta ugyanazt mondja, és most találkozik egy új véleménnyel, és neki is most állást kell foglalnia abban, hogy ez vajon tényleg Istennel pariban van-e, vagy nincs. Hát többnyire azért igen, nyilván, mert ha a keresztény ez a úgymond mentor, mert én ezt kicsit ilyen mentorálásnak is tartanám, akkor természetesen párhuzamban van Isten akaratával, és tényleg ez is erősíti őket, és így tud igazából önállósodni. Tehát én abszolút egyetértek ezzel, és én nagyon hálás vagyok most, hogy például ebben a táborban most olyan szolgálatot vállalt, ahol egy csapatban van benne, és az ottani vezetővel olyan kapcsolódásra alakult ki, hogy egy ilyen, én azt látom, mint egy ilyen mentor szerepben lenne, és én mondtam is nekik, hogy nagyon örülök, hogy így egymásra találtak.
1: Milyen táborról van szó, ha szabad megkérdezni?
2: Ez a Christine's tábor, ami a Pünkösdi Egyháznak a tini missziója, egy tini tábora már több tíz éve, és már egy pár éve be oda rendszeresen jár, és most már elég komoly feladatokat is kap.
1: De akkor, ha jól értem, nem egy olyan tábor, ami csak pünkösdi hovatartozású gyerekeket fogad, hanem bárki mehet, ugye?
2: Igen, bárki mehet. 200-250 gyermek lesz most is, és hát 70, ha jól tudom, már 70 szolgálótársammal együtt én is most már részt fogok szolgálóként is venni, és ezzel kapcsolatban is eszembe jutott még egy terület, főleg a lányokat érintő terület, ami támadás lehet, és küzdelmeknek adhat helyet. Ez a megjelenés, az öltözködés, a kinézet, a smink és egyéb területek, amik által szeretnének megfelelni a médiának, a közösségi oldalaknak, a kortársak, a világi lányok megjelenéséhez illeszkedni, és ezzel kapcsolatban például én most előadást is fogok ott tartani, vagy legalábbis egy ilyen szemináriumot, mivel ezzel foglalkozom. Tehát ez is egy olyan terület, ami a fiúkat annyira nem érinti, őket is egyébként érinti valamennyire, de a lányokat különösen, és amikor valaki, főleg a lányok így meg akarnak felelni a karcsúságban, a szépségben és egyéb kinézetbeli dolgokban, megjelenésben, akkor az még betegségeket is, mint az anorexiát is bevonzhatja. Úgyhogy nagyon fontos ezekkel foglalkozni, és azért is van szükség ismételten a tini összejövetelekre, gyülekezeteken belül is.
1: Jaj, de jó, hogy említed ezt, mert egyébként kérdezni is akartalak titeket, hogy ugye neked tinédzser fiad van, de hogy nyilván vannak olyan küzdelmek is, amik kifejezetten nem specifikusak. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, kérdések, ami mindenkit, mindannyiukat érinti, de vannak olyan dolgok is, ami csak lányokra, vagy csak fiúkra jellemző. Ugye Szilvi, említetted ezt a területet, hogy a lányoknak mennyire fontos ebben a korban a külső megjelenés és a világhoz való igazodás, hogy akkor most keresi, hogy nézzen ki, hogy öltözködjön, mennyire legyen divatkövető, vagy éppen konzervatív a megjelenése így keresztény fiatalként. Nem tudom, hogy mik azok a területek, amik esetleg eszetekbe jutnak, hogy kifejezetten vagy a fiúkra, vagy a lányokra jellemző, hogy nehéz nekik az a terület.
2: Egyébként a fiúk is küzdenek a megjelenéssel kapcsolatban, hogy azért olyan férfiasak szeretnének már lenni, izomzatban, szakálban, bajuszban, minél hamarabb már férfiasságot sugározzák, de a viselkedésükben is, tehát látom, amikor még billeg az, hogy ő határozott akar lenni például, mert a férfi az legyen egy határozott és vezető, de néha nem biztos, hogy bölcs döntéseket hoznak még, mert nem biztos, hogy még úgy működik ez az agy működésük, úgy funkcionál, hogy ott konkrétan el tudja rögtön dönteni valamit. A férfiasságot szeretnék, gondolom a nők meg a lányok meg a nőiességet egyre jobban, egyre hamarabb elérni.
1: Ti mit gondoltok erről? Tehát mitől lesz valaki keresztényként nőies, vagy keresztényként férfias? Szükségszerű az például egy férfinál, hogy mindenképpen ilyen határozott és macsó legyen, vagy hogy balanszírozzon egy keresztény férfi például a macsóság és ugyanakkor meg az alázat között? Mert azért az ige arra is hív minket, hogy legyünk alázatosak.
3: Hát én azt gondolom, hogyha a Bibliához szabjuk az életünket, akkor azban mindenre találunk egy zsinór mértéket, hogy hogyan viszonyunk hozzá. És így a férfi lét és a női lét sem kivétel az alól. És szeretem ilyen kulcs szavakba önteni, ezt speciál olvastam valahol, hogy mit jelent férfivá válni, vagy férfinak lenni, mit jelent nővé válni, nőnek lenni. És ez főleg kamaszkorban élesedik ki, úgyhogy azért ennek kapcsán jön elő leginkább. A fiúknak a lelkében szerintem van egy kérdés, ezt egy könyvből idézem, most a címére már nem emlékszem, hogy elég rátermet vagyok-e? Meg fogom-e tudni oldani? Meg tudom-e csinálni? Megvan-e bennem az, ami kell? Az élethez, a család alapításhoz, a munkahelyhez, a karrierhez, az élet küzdelmeihez, stb. Ki fogom tudni elhozni magamból? A lányok lelkében, és most a hölgyek javítsanak ki, hogyha nem így van, de hogy az a kérdés, hogy elég szép vagyok-e? Kelleni fogok-e? Valaki rám fog-e szemet venni? Valakinek fogok-e annyira kelleni, hogy ezért áldozatokat fog hozni, és ezért eljön a világ végére, és felmászik a legmagasabb toronyba, és megöli a sárkányt, értem, stb.
1: Küzdeni fog-e értem? Igen. Küzdeni ez nagy kérdés.
3: És ezzel a kérdéssel, amikor szembe találkozunk, ha máskor nem kamaszkor, már biztosan, és akkor jönnek az alternatív válasz lehetőségek, hogy igen, hogy nem, úgyhogy ne is próbálkozz, inkább merülj el a számítógépben, az biztonságos, ott élményeid lesznek, vagy igen, csak akkor, hogyha kellő mennyiségű sminket használsz, vagy igen, hogyha kellő mennyiségű lájkot kaptál arra a képre, és ha Isten igéhez szabjuk magunkat, akkor elhisszük, hogy igen, ez lehetséges, igen, bennem megvan, ami kell, mert az ige azt írja, hogy neked adtam a földet, uralkodjál fölötte, és vezess, és irányíts, és válj alkalmassá erre, és nőjél föl életférfői korra a Krisztusban. Nőként pedig azt mondja, hogy igen, a te vagy a szépség, aki nélkül üres lett volna ez a föld, és nem lett volna kerek az élete a férfinak, hogyha te nem vagy, úgyhogy ez elég kell, hogy legyen. És a kamaszkorban válik el élesen az, hogy elkezdem keresni erre a kérdésre a választ a körülményekben, és a ruházkodásban, lájkokban, visszajelzésekben, stb., vagy megtalálom abban, hogy igen, Isten ezt mondta, és aztán csak idő, és akkor ehhez ragaszkodok, és idő, amelyik ez a lelkemet átformálja, hogy igen, nincsen szükségem arra, hogy mindenkinek tetszek, mert tudom, hogy Isten szerint én gyönyörű vagyok. Vagy férfiként, hogy nincs szükségem arra, hogy mindenkinél nagyobb legyen a bicepszem, mert tudom, hogy Isten szerint én erre lettem teremtve, és képes leszek azokat a képességeket kifejleszteni magamban, megtanulni vezetni, megtanulni figyelni a többiekre, amire szükségem lesz. Mert ez ott van bennem, csak ki kell, hogy fejlődjön.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és hozzám nagyon közel álló kérdés, mert a Single Cross Weekend-eken rendszeresen szoktunk beszélni róla.
1: Mondjuk el, hogy mi ez a Single Cross?
2: Ezt 2017 óta szervezem. Egy olyan hétvégi, 3-4 napos rendezvény szokott lenni, ahol egyedülállók felé való szolgálat történik, vagyis oda mindenki olyan jön, aki párt keres, párt szeretne, keresztény családot szeretne majd alapítani, és szeretne felkészülni erre, tudni azt, hogy mi a házasság konkrétan Isten szerint, hogyan lehet itt jól csinálni, jól keresni, jól házasságba kerülni, és milyennek a jó útja, illetve hát ez egy nagyon jó kikapcsolódás is egyébként, megújulás, egy ilyen felüdülés is, kapcsolódást egymáshoz és Istenhez. Tehát nagyon széles a korosztály is a spektrum, 20 évesektől 70 évesekig jöhet bárki. Nyilván mindenki olyan fit és fiatalos, és és jelendületes, és így benne van mindenféle aktív résztvétellel a programokban. Igehirdetések is szoktak lenni, üzenetek, különböző közösségekből hívunk pásztorokat, vezetőket, tehát vannak konkrét bátorítások, buzítások is.
1: És egy itteni megtapasztalás jutott az eszedbe most.
2: Igen, mert rendszeresen szól ez arról is, hogy vajon milyen elvárások vannak a fiúknak a lányok felé, és a lányoknak a fiúk felé, és egy kicsit hasonlított ez a kérdésed most ehhez, hogy milyen legyen egy keresztény nő és egy keresztény férfi. És ez nagyon érdekes, mert egy nő a női szemmel milyen legyen egy nő, vagy egy férfi szemmel milyen legyen egy nő, vagy egy női szemmel milyen legyen egy férfi, vagy egy férfi szemmel egy férfi. Szóval nem ugyanazok az eredmények jönnek ki, mert ugye hát ezt érthető, hogy más. És eszembe jutott az, hogy itt rendszeresen arról is beszélünk, hogy ugye szeretnék el elsősorban önmagunkat, mert miért várnánk el mástól, hogy egy olyan valakit szeressen, akit még mi sem szeretünk? És ez egy nagyon jól elgondolkodtató dolog egyébként, és én is elgondolkodtam rajta először, amikor ezt így meghallottam az egyik pásztortól. Szóval addig, amíg mi nem tudjuk magunkat szeretni, addig valami nem jó. De mivel Isten teremtett minket, és Istennek nagyon szeret minket, és ő tökéletesen teremtett meg minket a saját életünknek, a saját helyzetünknek megfelelően, nem egyformára, különbözőre, ezért vagyunk ilyen sokfélék, de mindenkit szeret, és ha Isten engem szeret, akkor én nem kérdőjelezhetem meg azt, hogy ő tökéletlenre teremtett volna, hogy olyanra, akit ő mégse szeret. Tehát ha engem Isten szeret, hogy ne szerethetném már magamat? Hogy ne fogadhatnám el magamat? És ki kell, hogy alakuljon egy önbizalom, egy erős önértékelés, és ez nem magától jön sokszor. És senki nem gondolná, hogy én például mennyire alacsony önértékeléssel rendelkeztem mondjuk évekkel ezelőtt, egészen addig, amíg mondjuk ezt a rendezvénysorozatot, nem az, hogy elkezdtem még akkor is, de mondjuk 2-3 év múlva mertem már csak megszólalni vagy kiállni, és akkor rájöttem, hogy és nem történik semmi, ha elmondom, vagy bármit szólok ebben az ügyben. Szóval, hogy amikor a gyerekekkel a szülők foglalkoznak, vagy leginkább a szülők, megint csak erre tudok visszatérni, vagy az ifi pásztorok, akkor kellenek a dicséretek, kellenek a megerősítések. És ha a szülő nem dicséri meg rendszeresen a gyermeket, akár olyan dologért, amit még ő nem csinált meg, de benne van a jövőbeni jutalomnak már a jelenbeli megelőlegezése, hogy akár egy edző, mikor mondjuk úszást oktat, és azt mondja, hogy fú, jó lesz ez, jól fog menni, még egy picit húz bele, és szuper vagy, és jól megy. Ugyanúgy meg kell dicsérnünk a gyerekeket, aki egy béna rajzot rajzol, hogy hú, de szép ez a rajz, hú, de ügyes vagy, jó lesz az. Akkor egy ilyen erőre tudjuk őt felgerjeszteni, és elkezd küzdeni, hogy ő tényleg jól akarja csinálni. És ha ez megvan, akkor már az önbizalma is elkezd felépülni, helyreállni, kialakulni, és az én gyerekemnek van önbizalma, nem kicsi, de ha nyilván tinédzserkorban ez még jobban kitornyosul, de hogy enélkül sokkal nehezebb szerintem.
1: Képzeljétek el, hogy a rádió program igazgatójának a testvére, akit mi mind a hárman itt ismerünk, kedves jó barátunk, vele volt egy beszélgetésem a gyermeklét és a felnőtt lét közötti különbségről, és a fiú és a férfi közötti, illetve a lány és a nő közötti különbségről. Úgyhogy egy kicsit most így zanzásítva visszaadom, ami a beszélgetésünknek a veleje volt, amit én egy nagyon bölcs meglátásnak látok. Ez pedig az, hogy ő azt mondta, hogy a gyermek és a kisfiú vagy a kislány az kapni akar, az úgy kapcsolódik másokhoz, akár még egy párkapcsolatban is onnan tudom, hogy az még csak egy viszonylag komolytalan ismerkedés, hogy azt nézi az ember, hogy mit tud belőle ő nyerni, ellesni, kapni. És alapvetően a felnőtt pedig a kapcsolódásaiban azt nézi, egy férfi, egy nő, hogy ő mit tud adni. Tehát adni szeretne. Szerintem ez egy nagyon-nagyon bölcs meglátás és iránymutatás, akár a tiniknek is, hogy felismerje, hogy ő vajon hogy áll, amikor kapcsolódik másokhoz. Ő még azt nézi, hogy abból a közösségből, attól az embertől, akivel találkozása van, mit tud kapni, vagy már megjelent benne az adni vágyás is.
3: Igen, de itt kapcsolódnék is hozzá, hogy addig viszont nem tudok adni, ameddig nincs meg az az önbizalmam, hogy bennem van valami érték, ami a világnak kell, és amit én adni tudok. És akkor itt meg is van a folyamat, hogy föl kell épülnie az önbizalomnak, hogy elhiggyem azt, hogy én tudok adni bármit is. Különben, ha nem tudok adni semmit, mert én nem hiszem el magamról, hogy képes vagyok rá, akkor nem is fogok soha felnőni arra a szintre, hogy én úgy azt nézem, hogy ide mit tudok adni, hiszen el se hiszem, hogy tudok adni bármit.

0: és hogy tudok kapcsolódni, hogy tőle is azt várom, hogy nekem adjon, és engem építsen föl, vagy én akarom őt, és neki szeretnék adni.
1: Hát ez meg már egy érettség, de talán ez meg már egy krisztusi érettség, tehát erről is szó szokott lenni. És sajnos sokan, de ez nem feltétlenül most ennek a beszélgetésnek a témája, de a házasságnak a lényeg erről szól pont, az adásról, nem a kapásról. És amikor ezt valaki éretten már meg tudja érteni, és fel tudja dolgozni magában, hogy ez erről szól, hogy meghalok önmagamnak, mint ahogy meghaltam az óéletemnek, mikor Krisztussal szövetségre léptem, ugyanúgy meghalok az én régi életemnek, mikor a házastársammal szövetségre lépek, akkor kezdődik el szerintem az a szint, amikor már tényleg valaki alkalmas egy boldog keresztény házasságra. De ez mind a két oldalról kell, hogy legyen. És egyébként ezt is meg kell tanulniuk a tiniknek valahol, hiszen ők lesznek majd a jövő generációja, bizony, a jövő társadalma, az oszlopok és a keresztény házasságok fogják megalapozni a társadalmunkat, a keresztény társadalmunkat.
2: Igen, de ezt tudnunk kell, hogy tehát meggyőződésre kell jutnom abban, hogy amit feláldozok, azért egyáltalán nem kár, mert így előjön az, ami viszont valódi érték.
1: Igen.
2: Annak a tudatára viszont rá kell ébrednünk, sajnos szerintem ez még így keresztények között is néha elfelejtjük, hogy Jézusnak nem csak azért kellett meghalni a kereszten, mert annyira bűnösök voltunk, hogy már nem volt más módszer a megváltásunkra, hanem azért halt meg, mert annyira értékesek vagyunk, hogy ezért megérte megcsinálni.
1: Igen, igen.
0: Tinik harca a világban a mai témánk. Tudtok nekünk mondani olyan konkrét esetet, ami Szilvi neked anyaként Ábel életében szembe jött, ahol láttál valamit, amivel ő nagyon küzdött, egy konkrét helyzetet, és hogy próbálta megállni abban a helyzetben Ábel a helyét? Vagy Peti, akár hozzád fordulok. Van-e ilyen emlékezetes szituáció, amivel találkoztál, és el tudod mondani, hogy mi volt a küzdelem tárgya konkrétan ott annál a tininél, és hogy próbált meg kijönni belőle?
1: Hát a személyes dolgokat nyilván nem fogok most így felfedni, meg elárulni, de mindennapi dolog az, hogy dohánnyal megkínálják például, vagy cigivel, és ő tudja, hogy ő nem akar dohányozni, mert ő neki ez nem kell. Tehát Isten se akarja azt, hogy függővé váljon bármilyen területen, főleg nem a dohányzásban, és így visszautasítja rendszeresen. Tehát most már ott tart, hogy nem kínálják meg végre, hála Istennek, vagy legalábbis sokkal kevesebb szer, de hogy ez ennyire durván rendszeres. A mi időnkben ez még nem volt így. Tehát a mi időnkben az volt, hogy mondjuk jó, a ketten, hárman dohányoztak gimnáziumban az osztálytársak közül, nem is tudtuk, hogy kik azok. Most körülbelül ketten, hárman nem dohányoznak, és azokról se tudják, hogy kik azok. Tehát, hogy teljesen fordult a kocka. Ez csak egy apró, hát egy ilyen dolog.
2: Hát én emlékszem, több ilyen beszélgetés is volt, de most egy fiatal ember jut eszembe, akivel hát látszott, hogy nem úgy állnak a dolgok. Kamasz fejjel tért meg, elképesztő, hogy ráébredt arra, hogy itt valami nem oké, és neki kell egy másik út, és hogy ezt kamasz fejjel emberek ide eljutnak, ez csodálatos, tehát ez isteni csoda. És megtért, de utána azt tapasztalt, hogy hát, hogy a régi dolgok, amivel kínálják a régi barátok és a régi módszerek, azok még ott vannak, és hogy eléggé csábítóak. És ez sajnos elindít egy ilyen szégyen ciklust, hogy de hát én már keresztény vagyok, tehát az én standardem már máshol van, ezt elvárom magamtól, de közben nem tudom megcsinálni, ha nem tudom megcsinálni, szégyellem magam miatta, akkor nem megyek Istenhez, meg nem megyek a gyülibe, mert hogy erre én nem vagyok méltó, és akkor már izoláltam is magam, tehát még szomorúbb vagyok, tehát még inkább ki vagyok téve. És akkor egy ilyen spirálban volt, így látszott rajta, és én beszélgetésben így odaléptem, és azt hiszem a valamelyikre elég konkrétan kérdeztem rá, amire nem gondolta, hogy bárki fog róla tudni. Vagy kábítószer volt, vagy pornográfia valamelyik, de hogy rám nézett, és így meglepődött, hogy ja, hogy ezzel ő nincs egyedül, ja, és hogy ez olyan nem titok és nem ciki, hogy ezzel ő harcban áll. És akkor látszott, hogy ott valami úgy megkönnye, valami átszakadt, hogy akkor ez nem is biztos, hogy akkor a szégyen. Tehát értsük jól, hogy nem az, hogy jó dolog, hogy benne van, de hogy ő ebben kihívásban van, az egyáltalán nem szégyen. És ez látszott utána, hogy megtört a ciklus, mert hogy utána jött vissza a gyülibe, és csatlakozott újra, és megtalált újra a kapcsolatát Istennel, ami viszont már tudta adni azt az erőt, hogy ez a ciklus így megtörjön.
1: Hát igen, mert ez egy folyamat azért, és ez a folyamat, ez nem is csak egy tininél, hanem egy bármilyen felnőtt fejjel megtérő embernél is nem egyik pillanatról ugye a másikra megy, hanem akár évekig is eltarthat, hogyha valamit hátra kell hagynia.
2: Hát mire az identitásom átalakul, és a gondolkodásmódom saját magamról, meg a helyemről a világban, meg a sebeim gyógyulnak a lelkemben, mire az lezajlik, hogy végre a

0: módszerek így lehúljanak a földre, addig azért el kell, hogy teljen idő. És addig néha megpróbáljuk emberi erővel lefejteni ezeket magunkról, ami nyilván nem megy, mert a gyökere az azokban a dolgokban van, amik ha meggyógyulnak, akkor viszont le fog esni a földre magától.
1: Mit üzennétek annak a keresztény tininek, aki ma hallgatott minket, és jelen van a világban, és esetleg küzd, vagy ennek a tininek, a szüleinek, vagy tanárának?
0: Hát én a tininek azt üzenném, hogy az életed legjobb döntését hoztad, és ez nem fog mindig úgy tűnni, hogy ez így van, de hidd el, hogy így van. És eljönnek majd a napok, amikor ezt megkérdőjelezed, de elsősorban azt, hogy te elég méltó vagy alkalmas vagy erre. És ha eljönnek ezek a napok, akkor jusson eszedbe, hogy az életed legjobb döntését hoztad, és csak időkérdése, hogy hogyan, vagy így, vagy úgy, vagy borul-e a világkép, az teljesen mindegy. Ehhez ragaszkodj, hogy életed legjobb döntését hoztad, ezt mindenki csak ezt fogja igazolni, senki nem fogja azt mondani, hogy hát igen, akkor megtértem, de tévedtem, hogy 10 évesen így döntöttem, vagy 6 évesen, vagy ki mikor, vagy 15 évesen, mert hogy nem kellett volna, ezt még senkitől nem hallottam. Szóval ragaszkodj ahhoz, hogy jó döntést hoztál, hogy ez hogyan formálódik ki, hogy ez így van, az már részletkérdés. A második az, hogy ne maradj egyedül. A kamaszkorban pont a szégyen az, ami így be tud szivárogni, ne maradj egyedül. Ha a szégyen miatt te bújsz az árnyékba, vagy a hibáid, vagy a kihívásaid miatt, az árnyékban és a sötétben az ellenség az szereti azt csinálni, aminek jól esik, és ott már meg is teheti. De ameddig mész a fényre vele, és mész a többi keresztény közé, akkor biztonságban vagy. Nem ciki és nem szégyen harcban állni, de egyedül harcolni az életveszélyes. A szülőknek pedig azt üzenném, hogy ne érezzék tragédiának, hogyha lázad, akkor is, hogyha keresztény, mert ez nem azt jelenti, hogy most a keresztény identitása és mi volt is bajban van, ez csak azt jelenti, hogy egészségesen fel fog nőni. És a tanácsom pedig az lenne, hogy ha talált magának mentort a családon kívül, akkor az egy nagyon jó dolog, ha ez egy ilyen keresztény mentort talált, tehát annál nagyobb előny nincs. Illetve, hogy próbáljanak meg nem frusztrálódni miatta, hogy a gyerek nem érti, hogy mi van, vagy hogy nem hallgat rájuk. Általában ezt szoktam látni, hogy ha a szülő-gyerek viszony elmérgesedik, nem baj, hogyha nem a szülőtől kapja meg a legfontosabb tanácsokat, vagy hogy ő mondja meg, hogy mi legyen, de ez miatt egy olyan frusztrációt ott föllépni, hogy hát miért nem érti, hogy az jó neki, és most miért csinálja mégis az ellenkezőjét, és ettől a szülő frusztrálódik, a gyerek szintén, mert nem érti, hogy a szülő nem érti, hogy őt nem értik, és ez a frusztráció egy olyan mérges viszonyt tud előidézni, ami nem lenne baj, hogyha nem beszélnének azokról a dolgokról. Nem kell, hogy mindig tudjuk, hogy mi zajlik a lelkében, de ha nincsen ez a mérges viszony, az már önmagában elég lehet.
2: Akkor én most fordítva indítok, hogy a szülőnek azt üzeném, hogy legyen mindig elérhető, amikor a gyerek hívja és figyeljen, mert annál rosszabb nincsen szerintem, amikor egy szülő nem elérhető. És néha a gyerek nem úgy fogja hívni, hogy anya most gyere, hanem egyszerűen a szeretet az meg fogja indítani akkor a szülőt arra, hogy ott legyen lelkileg, szívben, testileg, és ne utasítsa el akkor sem, amikor a gyerek már mindent mond rá. És tényleg, ahogy így mondta Peti is, hogy így harcol és lázad és küzd, mert akkor nem ő az, hanem az a változás, ami benne most végbe megy. És ilyenkor előfordul, hogy együtt sír a gyerek és a szülő, mert a gyerek később szépen, ha esetleg keresztény, és imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, most mi történik, miért vagyok ilyen, nem akarok ilyen lenni. Én ezt már ugye megéltem így gyerkőcön keresztül, és utána oda jön, hogy ja, ne haragudj, én nem akartam. Akkor ez így rendben le fog zajlódni, és nagyon fontos szerintem, hogy a szülő is tudjon bocsánatot kérni a gyerektől. Ez nagyon sok szülő elfelejti. De milyen mintát akarunk mi mutatni, ha még bocsánatot se tudunk kérni? Hogy tanuljon meg az a szegény, tinédzser gyerek bocsánatot kérni, ha mi nem kérünk tőle, nem lát mintát? Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. És hát a tiniknek meg az, hogy ugyanazt ismételhetném, mint ahogy Peti is mondta, de még talán annyit, hogy Isten nagyon szeret. És hogy minden hibáddal, hibádnak gondolt dologgal, gyengeségeddel, bukásoddal együtt nagyon szeret, és veled van, és kivüzd érted, és kitart melletted, és mindig kapsz új esélyt. És ha meghozod azt a döntést, hogy hűséges maradsz, akkor a legjobb életed lesz Isten mellett.
1: Szilvi, Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és beszélgethettünk erről a nagyon izgalmas és fontos témáról.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Brász Szilvia és Varga Péter voltak ma a Kapocs vendégei.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás.
3: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illesztető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanaszjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementó parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai nap sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be igazoltan, más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhely a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt nyugati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így Remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

Megnyitották a látogatók előtt a Karmelita palotát. Kamerás rollerekkel vadásznak a hazai autósokra. Fontos hírt közöltek a Petőfi hídról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, hogy milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a budai várban. Ezen a hétvégén előzetes regisztrációval már meg is tekinthették az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházás és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület pedig nem marad a várban, közölte Magyar Péter. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, belváros Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt, a nyáron pedig tervezik, hogy elindítják a rolleres ellenőrzést, hogy adott idő alatt gyorsabban, nagyobb területet tudjanak bejárni a kollégák, hangsúlyozta Lindweyer Bence, az Újbuda parkolás üzemeltető Nonprofit Kft. Vezetője. Aki hozzátette, hogy az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkolóőrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat. Beszakadt az úttest pénteken a 8. kerületi Bezerédi utca 13-as szám előtt Budapesten, közölte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZRT. Mint írják, az úttest egy 2x2 méteres területen szakadt be a ház vízbekötésének nyomvonalában. A biztonság érdekében az érintett útszakaszt lezárták, így az arra közlekedők számára ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az utcába be se lehet hajtani, de a lezárásnál zsákutca lesz belőle, és nem lehet kikanyarodni a Kis József utcára. Emellett a lezárt területen tilos a parkolás is. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZRT felvette a kapcsolatot a fővárosi vízművekkel, a vállalat szakemberei pedig megkezdték a hiba feltárását és előkészítik a szükséges intézkedéseket. Az utóbbi hetekben nem ez volt az egyetlen útbeszakadás Budapesten. Márciusban csőtörés miatt óriási kráter keletkezett a 16. kerületben, ahol a víz egy autót is elnyelt. Bangkokban még ennél is sokkolóbb esemény történt korábban, ott egy metróállomás építésén dolgoztak, amikor egyszer csak egy több mint 50 méteres víznyelő nyílt meg a földben. A budapesti közművek fontos dolgot közölt a Petőfi híddal kapcsolatban. A Petőfi híd megtisztítása folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja keretében, közölte a cég a távirati irodával. A közlemény szerint vasárnap 6 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között a budapesti átkelő melegvizes kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi, tehát a Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt

0: Kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársakra. Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson. A gödöllői Erkel Ferenc iskola diákjai utaztak a járműön, amikor az kigyulladt az M0-ás autóúton. A busz teljesen kiégett, de a gyors kiürítésnek köszönhetően a 47 utas közül senki sem sérült meg. Péntek délelőtt történt az eset. Az autóút, az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról, ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat. Mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki sem volt. A lángokat 2 vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. A beavatkozás és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A hatalmas lángok és a több méter magas sűrű fekete füst messziről látszottak. A busz szinte teljesen kiégett, és a gyerekek holmiai is megsemmisültek. A gödöllői iskola diákjai és a felnőtt kísérők a történtek ellenére jól vannak. A katasztrófavédelem jelentése szerint a tűz eddig ismeretlen okból keletkezett, és a lángok a jármű melletti területre is átterjedtek. Az ügyben vizsgálatot indítottak a pontos okok feltárására. A rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg. Valóságos filmes forgatókönyvbe illő nyomozás vezetett egy 27 éves jordániai férfi elfogásához Budapesten. A történet akkor kezdődött, amikor egy amerikai pénzintézet jelezte az FBI magyarországi kirendeltségén keresztül, hogy egyik kiemelt ügyfelük, aki nem más, mint a világhírű Johnny Depp, számlájáról gyanús összegek tűnnek el. A Nemzeti Nyomozóiroda és a Készenléti Rendőrség végül május 6-án a 13. kerületi Gömb utcában csapott le a gyanúsítottra. A nyomozók egy bérelt lakásban fogták el a férfit, aki a bíróság döntése alapján már rács mögött várja a folytatást. A vizsgálat adatai szerint a csalás sorozat 2024. januárja és 2025. decembere között zajlott. A csaló összesen 308 alkalommal próbált meg visszaélni a színész American Express kártyájának adataival, és végül mintegy 721 ezer dollárt, azaz nagyjából 220 millió forintot sikerült elköltenie. A digitális nyomok IP címek és e-mail címek egyértelműen magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. A tettes főként egy nemzetközi szállás közvetítő oldalon keresztül foglalt luxus apartmanokat és vett igénybe különböző szolgáltatásokat, miközben a fedezetet a világsztár tudta nélkül biztosította. A rendőrségi kutatás során nem csak a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket foglalták le, hanem kábítószergyanús anyagokat is találtak a lakásában, így a férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás mellett kábítószer birtoklás miatt is eljárás indult. Johnny Deppnek egyébként nincs szerencséje Budapesttel, miközben itt forgatta a Modi című filmjét, egyik stábtagjától is loptak el milliókat érő értékeket. Bár a most elfogott gyanúsított tagadja a bűnösségét, a lefoglalt adatok és a banki bizonylatok súlyos bizonyítékok ellene. A nyomozás jelenleg is tart, hogy kiderítsék, miként juthatott hozzá a budapesti bérleményben élő férfi egy hollywoodi ikon bizalmas banki adataihoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna FM-en a 98.6-on. Online!

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad az esős, szeles idő. Tömegbe hajtott egy autó Olaszországban. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bálánti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter, annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban, a csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás.
0: Időjárás.
2: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadó záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről írtak a mai reggelen a lapok a főváros kapcsán. Hát például arról olvastam, hogy újabb budapesti kerület hirdet harcot az Airbnb ellen. Először a lakókat kérdezik meg. Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne ilyen módon hasznosítani, és ennek határozott célja van, jelentette a 444.hu. Társadalmi egyeztetést indít a Józsefváros önkormányzata rövid távú lakáskiadások szabályozásáról. A kerület vezetése a teljes tiltás helyett egy többszintű korlátozó rendszert vezetne be. Ez a koncepció a teljes lakásállomány legfeljebb 4%-ában maximalizálna az Airbnb típusú szálláshelyek arányát. Az intézkedés célja egy átláthatóbb rendszer kidolgozása. Ez a szabályozás élhető egyensúlyt teremtene a helyi lakók érdekei, a lakhatási szempontok és a turizmus gazdasági hatásai között. Az önkormányzat adatai szerint jelenleg 1707 magánszálláshely működik Józsefvárosban. Ez a kerületi lakásállomány 3,5%-át teszi ki. A terjeszkedés kordában tartása érdekében a kerület vezetése egy háromszintű szabályozást javasol. A rendszer kerületi, városnegyedi és társasházi szinten is meghatározná a működési kereteket. A jövőben így differenciáltabban állapítanák meg a rövidtávú lakáskiadás feltételeit. A döntések során figyelembe vennék a szűkebb lakókörnyezet sajátosságait, valamint a helyi közösségek álláspontját is. Közben a Margit-sziget lesz Budapest kulturális központja idén-nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. A keddi évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű program kínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. Bán Teodóra szerint a Margit-szigeti színház különlegessége éppen abban rejlik, hogy a közönség itt olyan élményt kap, amelyhez hasonlót máshol Magyarországon nem talál. Május 16-án Wachowski Szimfonik látványos elektroszimfonikus koncertje nyitja az évadot. A produkció DJ-szettet, élőhangszereket, éneket, világslágereket és lézersót ötvöz. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére marad. Június végén a Paraszbecsület és a Bajazzok című operáit láthatja a közönség a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara és a debreceni Kodály kórus közreműködésében. Júliusban Giuseppe Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, olyan világhírű szólistákkal, mint például Marina Rebecca. Augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A musical rajongók is erős évadra számíthatnak. Július elején a Győri Nemzeti Színház Társulata mutatja be az Anna Karenina musicalt, míg nyár végén a Magyar Színház és Margit-szigeti Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg. Az operett kedvelőket a Vörös Marti Színház Viktória című műve várja, a főbb szerepekben Haraszti Elvira, Dolhai Attila és Trokán Péter lép színpadra. A táncprogramok között kiemelkedik a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című produkciója. Közben felújítás indult Budapesten, le is zárják Ferencváros közlekedési ütőterét. Szerdán kezdték meg a Ferencvárosi Mester utca belső szakaszainak felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. Közleményük szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. A felújítás ideje alatt a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A közúti forgalom a munkaterület mellett a villamos pályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor várhatóan legfeljebb 2 hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatóak. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig Zsák utcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Lilium utca, Vaskapu utca, Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni. Közműjavítások és felújítások miatt több autóbuszjárat is terelve közlekedik Budapesten, ami jelentősen befolyásolja az utazási rendet. A legfontosabb módosítás Pesterzsébeten tapasztalható. A 36-os és a 966-os éjszakai busz terelve jár, így nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pesterzsébet Kossuth Lajos utca megállókat. A járatok a Helsinki úton át közlekednek, az utasok helyett a 151-es busz megállóit, például az Attila utcánál, és a kijelölt ideiglenes megállóhelyeket használhatják. Változások vannak Rákoshegy térségében is. A 46-os, 98-as és 980-as buszok mindkét irányban kiadják a Szabadság utca megállót, Kőbánya-Kispest felé pedig a Rákoshegy vasútállomás is kimarad. A buszok a Bakter utcán átjárnak. A 168E járat szintén nem érinti a Szabadság utcát és a Rákoshegy vasútállomást. A 98E busz a fentieken túl a vasútállomás felé az Ady Endre utca és a Melczer Baross utca megállóknál sem áll meg. A BKK nyomatékosan kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről. Kirobbanó energiákkal, 3000 részvevővel és fergeteges stadionbulival zárult a második E.ON Business Run a Budapest Sportiroda szervezésében. Szerdán a hazai üzleti szektor képviselői vették birtokba a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központot, hogy a munkaidő lejártával együtt sportoljanak és vegyenek részt a kötetlen csapatépítésen. A hatalmas érdeklődés és a 388 hazai településről érkező tömeg bebizonyította, hogy óriási az igény a cégek körében az aktív, munkáján kívüli közösségi élményekre. Kiválóan vizsgázott tehát a délutáni időpont és az after work koncepció. A második E.ON Business Run nem csupán egy futóverseny volt, hanem egy modern, 21. századi sportos csapatépítő, ahol a résztvevők a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság helyszínén élhették át a közös mozgás örömét. A 3000-es mezőny igazi üzleti csúcs találkozóvá varázsolta az atlétikai központot. A hazai gazdasági szektor egyértelműen felfedezte magának a sportban rejlő közösségépítő erőt. Az indulók mintegy fele céges színekben érkezett, összesen 200 hazai cég képviseltette magát. A legaktívabb ágazatok listáját torony magasan az energiaszektor, az építőipar és a járműipar vezette, de kimagasló volt a jelenléte a banki és pénzügyi szektornak, az egészségügynek és gyógyszergyártásnak, valamint az informatika és távközlés világának is. A legjobb partnerségek túlmutatnak a közös munkán, bizalmon, jelenléten és közös élményeken alapulnak, hiszen abban, hogy amikor kilépünk a megszokott üzleti környezetből és találkozunk, akkor erősebb, tartósabb kapcsolatokat építünk. Ezért számunkra a Business Run nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség arra, hogy együtt lépjünk előre, nem csak üzletileg, hanem közösségként is, emelte ki az esemény fővédnöke Nagy Zsuzsa, az E.ON Energia Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megnyitották a látogatók előtt a Karmelita palotát. Kamerás rollerekkel vadásznak a hazai autósokra. Fontos hírt közöltek a Petőfi hídról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, hogy milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. Ezen a hétvégén előzetes regisztrációval már meg is tekinthették az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület pedig nem marad a várban, közölte Magyar Péter. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt, a nyáron pedig tervezik, hogy elindítják a rolleres ellenőrzést, hogy adott idő alatt gyorsabban, nagyobb területet tudjanak bejárni a kollégák, hangsúlyozta Lindweyer Bence, az Újbuda parkolás üzemeltető Nonprofit Kft. Vezetője. Aki hozzátette, hogy az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval

0: utcába be se lehet hajtani, de a lezárásnál zsákutca lesz belőle, és nem lehet kikanyarodni a Kis József utcára. Emellett a lezárt területen tilos a parkolás is. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZRT felvette a kapcsolatot a fővárosi vízművekkel, a vállalat szakemberei pedig megkezdték a hiba feltárását és előkészítik a szükséges intézkedéseket. Az utóbbi hetekben nem ez volt az egyetlen útbeszakadás Budapesten. Márciusban csőtörés miatt óriási kráter keletkezett a 16. kerületben, ahol a víz egy autót is elnyelt. Bangkokban még ennél is sokkolóbb esemény történt korábban, ott egy metróállomás építésén dolgoztak, amikor egyszer csak egy több mint 50 méteres víznyelő nyílt meg a földben. A budapesti közművek fontos dolgot közölt a Petőfi híddal kapcsolatban. A Petőfi híd megtisztítása folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja keretében, közölte a cég a távirati irodával. A közlemény szerint vasárnap 6 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között a budapesti átkelő melegvizes kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi, tehát a Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársakra. Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson. A gödöllői Erkel Ferenc iskola diákjai utaztak a járműön, amikor az kigyulladt az M0-ás autóúton. A busz teljesen kiégett, de a gyors kiürítésnek köszönhetően a 47 utas közül senki sem sérült meg. Péntek délelőtt történt az eset, az autóút, az M0-as autót 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról, ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat. Mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki sem volt. A lángokat két vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. A beavatkozás és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A hatalmas lángok és a több méter magas sűrű fekete füst messziről látszottak. A busz szinte teljesen kiégett, és a gyerekek holmiai is megsemmisültek. A gödöllői iskola diákjai és a felnőtt kísérők a történtek ellenére jól vannak. A katasztrófavédelem jelentése szerint a tűz eddig ismeretlen okból keletkezett, és a lángok a jármű melletti területre is átterjedtek. Az ügyben vizsgálatot indítottak a pontos okok feltárására. A rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg. Valóságos filmes forgatókönyvbe illő nyomozás vezetett egy 27 éves jordániai férfi elfogásához Budapesten. A történet akkor kezdődött, amikor egy amerikai pénzintézet jelezte az FBI magyarországi kirendeltségén keresztül, hogy egyik kiemelt ügyfelük, aki nem más, mint a világhírű Johnny Depp, számlájáról gyanús összegek tűnnek el. A Nemzeti Nyomozóiroda és a Készenléti Rendőrség végül május 6-án a 13. kerületi Gömb utcában csapott le a gyanúsítottra. A nyomozók egy bérelt lakásban fogták el a férfit, aki a bíróság döntése alapján már rács mögött várja a folytatást. A vizsgálat adatai szerint a csalás sorozat 2024. januárja és 2025. decembere között zajlott. A csaló összesen 308 alkalommal próbált meg visszaélni a színész American Express kártyájának adataival, és végül mintegy 721 ezer dollárt, azaz nagyjából 220 millió forintot sikerült elköltenie. A digitális nyomok IP címek és e-mail címek egyértelműen magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. A tettes főként egy nemzetközi szállás közvetítő oldalon keresztül foglalt luxus apartmanokat és vett igénybe különböző szolgáltatásokat, miközben a fedezetet a világsztár tudta nélkül biztosította. A rendőrségi kutatás során nem csak a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket foglalták le, hanem kábítószergyanús anyagokat is találtak a lakásában, így a férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás mellett kábítószer birtoklás miatt is eljárás indult. Johnny Deppnek egyébként nincs szerencséje Budapesttel, miközben itt forgatta a Modi című filmjét, egy stábtagjától is loptak el milliókat érő értékeket. Bár a most elfogott gyanúsított tagadja a bűnösségét, a lefoglalt adatok és a banki bizonylatok súlyos bizonyítékok ellene. A nyomozás jelenleg is tart, hogy kiderítsék, miként juthatott hozzá a budapesti bérleményben élő férfi egy hollywoodi ikon bizalmas banki adataihoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A Villám Budapest összegyűjtött néhány olyan budapesti helyet, amit legalább egyszer az életben minden gyereknek látnia kell. Ilyen például a Ringató. A Gróiron által alapított Ringató célja a zenei nevelés megalapozása már pár hónapos kortól. A foglalkozások országszerte megtalálhatóak Budapesten a Műpától kezdve a Vigadón át különböző színházakig, kerületi műházakig. A 30 perces programokra pár hónapos kortól az óvoda kezdetéig vihetjük a gyerekeket. A program különösen pici gyerekek esetében kifejezetten nagy segítség lehet az anyukáknak, hogy egy fél órás foglalkozás erejéig közösségben lehessenek. A foglalkozás alatt magyar és külföldi népdalokat, dajkarímeket, hangszerjátékokat hallgathatunk, énekelhetünk a kicsi és még kisebb gyerekeknek. A Városliget a következő állomás, ahova már a nagymama, sőt a dédmama is járt. A Városligetnek voltak jobb és gyengébb évtizedei, de az elmúlt években annyi fejlesztés történt, hogy nyugodt szívvel eltölthetünk itt egy egész napot, akkor is, ha a fűben bogarászásnál tovább akarunk menni. A bóklászáson túl itt van a Városligeti nagy játszótér, ahol a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek van lehetősége önfeledten tombolni. A 13.000 négyzetméteres játszótéren 6 különféle csúszda, 10féle hinta és körhinta, 4féle forgójáték, 3 homokozó, 7féle egyéni és páros rugós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin található, és természetesen itt van Szinyei Mersepán léghajójának mása is. A játszóteret úgy tervezték, hogy korosztályonként mindenki megtalálja a saját fejlettségi szintjének megfelelő játékokat, ez egyébként a balesetek elkerülése szempontjából sem mellékes. A Margit-sziget egy örök Jolly Joker, tényleg minden korosztály számára ideális, kicsikkel pláne csak pozitívumai vannak. Vihetünk magunkkal görkorit, kisbiciklit, futóbiciklit, gyakorolhatjuk a kerekezést, de felpattanhatunk egy bringó hintóra is, bár ez utóbbjára meglehetősen borsos lett az elmúlt években, de meghallgathatjuk a zenélő szökőkutat is szezonban. Bár a szigeti állatkert picike és nem kínálja ugyanazt az élményt, mint a fővárosi, kisebb gyerekekkel szuper program lehet az őzike nézegetés vagy a gólyák meglesése. És ha már állatkert, annak ellenére, hogy az árakon itt is meglátszik az infláció, kötelező program, akár többször is, hiszen méretei miatt képtelenség egyszerre bejárni, főleg nem gyerekkel. Kicsikkel és nagyokkal is érdemes a honlapot megnézni, előre eltervezni, hogy mi az, ami leginkább érdekelheti őket, és célirányosan a macik, majmok, nagymacskák vagy éppen az éjszakai állatok felé venni az irányt. Jó időben az igazi, de mivel rengeteg fedett helyszín is van, az eső vagy a hidegebb időjárás se tartson minket vissza. Hétvégén, jó időben, nagy a tömeg, ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes nyitásra érkezni, hogy legalább az első 1-2 órában viszonylagos nyugalomban nézelődhessünk. Az állatkert területén van több játszótér, kisállatsimogató, vursli és körhinta, ha az energiaszint még kitart, akkor érdemes ezeket is meglátogatni. Jó program a libegő az Erzsébet kilátóval, vagy a Normafával. Ez is olyan programcsomag, ami egy energiabomba 5-6 évesnek is sok lenne, úgyhogy nekünk kell úgy összeraknunk a programot, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A libegő Erzsébet kilátó autóval is megoldható, és ha nyitásra érkezünk, akkor végzünk körülbelül egy délelőtt alatt, ami fontos lehet, hogy ágyban vagy babakocsiban, de gyerekünk még aludjon ebéd után. A libegő 10-kor nyit, és évszak függő, hogy meddig tart nyitva, ezt a honlapon ellenőrizhetjük. A menetidő 12 perc, a Jánoshegyi állomás mellett büfék és játszótér is található. Egy kis móka után egy 10-15 perces kaptatóval felérünk az Erzsébet kilátóhoz. Szép időben valószínűleg nagy a tumultus, de érdemes kivárni a sorunkat a lenyűgöző kilátásért. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villám Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárdéget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál messzebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint Első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hórétek fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy, és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: hétfőn 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Egyre több MÁV dolgozót ér atrocitás. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerjárón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozza. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Idehaza sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutatták ki az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Családi napot tart ma az idén 5 éves Regőci István Alapítvány, a koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet. A Margit szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is.
0: Időjárás.
1: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű. A következő napokban sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Vannak mesék, vannak történetek, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem segítenek jobban érteni egymást, és talán saját magunkat is. Egy különleges könyvről beszélgetek ebben az órában, ami az elfogadásról, egy kicsit a másságról és a kapcsolódásról mesél a legkisebbek nyelvén. Züblike című mesekönyv egy nem beszélő autista kisfiú festményeiből született meg, és nem csak egy történetet, hanem egy érzékenyítő utazást is ad az olvasóknak. Vendégem ebben az órában Zékis Adrien, pedagógus, író, és jövünk a részletekkel a zene után.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író. Voltál már nálam egyébként, nem tudom, ezt most pontosan abban segíts, ha ez sorban hanyadik ez a könyved.
2: Mesekönyvből a kilencedik.
1: Kilencedik mesekönyvével érkezett, a címe Züblike, és majd mindjárt természetesen belemegyünk a részletekbe. Ugye ez az autizmus világnapján jelent meg, hogyha jók az információim, ugye ez a könyv. Az elfogadás, a barátság és a másság témáját dolgozza fel a legkisebbek számára, de hát ezt már megszokhattuk ugye tőled a témaválasztást is. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Hogyan született meg a kilencedik, sorban a kilencedik mesekönyved?
2: Hát tulajdonképpen ez az egész nagyon-nagyon régen indult, amikor a nagyobbik fiammal, aki most már lassan 16 éves, de akkor még kicsi volt.
1: 16 már?
2: Igen.
1: Wow.
2: Elkezdtünk otthon festegetni, de tekintettel arra, hogy ő eltérő fejlődésű, azért mi nem ilyen klasszikus dolgokat festettünk, hogy napocska, vagy szivárvány, vagy felhő, vagy házikó, vagy nem tudom, hanem ilyen pacákat festett Csongi, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, ezért a lakásba nem tudom, legalább 10 festménye kikerült. És egyszer csak azt vettük észre, hogy azt kezdjük el játszani, hogy ki mit lát bele ezekbe a pacákba. És ez egy ilyen családi ilyen játékká nőtte ki magát. Aztán egy ponton fogtam és ilyen pacákat bevittem az iskolába a gyerekeknek, és őket kértem meg, hogy egészítsék ki valamire ezeket a pacákat, miket látnak bele. És már akkor tulajdonképpen bennem érlelődött, hogy az egyik ilyen pacát meg kéne egy mesefőszereplőjévé tenni, de ez váratott magára, és most az autizmus világnapja előtt jött el az a pont, amikor tényleg a fiam pacájából egy esőfelhőpamacs lett, és egy mesekönyvbe költözött.
1: És a Züblike név az hogyan érkezett?
2: Ez is családi, ebben a férjem volt a segítségemre, mert mondtam, hogy szeretnék egy olyan szót kitalálni, ami nincsen. Hogy legyen ez is valahogy egy kicsit különleges, kicsit más. És akkor ment az ötletelés, és egyszer csak így valahogy ez a Züblike így beugrott. És mondtam, hogy jó, ez nem létezik, akkor legyen ő Züblike.
1: A kék szín az ugyanilyen volt a paca is?
2: Igen.
1: Tehát hogy a kékből indult, mert ugye én alapvetően az autizmusra asszociáltam rögtön ugye a kék színre.
2: De nem, akkor ez tulajdonképpen mindenféle színekben vannak pacák a könyvben, mert hogyha valaki kinyitja, akkor látja, hogy a fáknak a lombjai is pacákból vannak, a virágok pacákból vannak, tehát hogy tulajdonképpen Szitnyai Krisztina illusztrátor.
1: Egyébként nagyon szép az illusztráció.
2: A Csongi pacáit nem megmásítva, de azokat mégis beépítve, felhasználva alkotta meg ennek a mesének a képi világát, és hát a kék az nekem a kedvencem, autizmustól függetlenül is, és akkor így adta magát, hogy egy első felhőpamacsnak, hát nyilván kéknek kell lennie.
1: Egyébként milyen érzés számodra, amikor ezeket a egy-egy ilyen kis pacából akár kiindulva, és ezeket a történeteket így papírra viszed, ugye nyilván ezek mind saját élményekkel van telítve az összes könyved és az összes történet, hogy ezt te hogyan éled, meg akkor, amikor írod le, tehát még egyszer így végigmész azokon a családi történeteken, vagy ezeken a játékokon így nyilván gondolatban, és akkor, vagy ez mi történik ilyenkor benned, erre lennék kíváncsi.
2: Ez nagyon nehéz, mert egyrészt nagyon megható. Maga az, hogy van egy nem beszélő, értelmi fogyatékos, autista, ADHD-s fiam, aki tud alkotni valamit, ami el tud jutni emberekhez, anélkül, hogy ő szavakkal bárhogy ki tudna fejezni bármit. És ez nekem szülőként látni, ez tényleg egy megható dolog. Akkor is, amikor táska kollekcióra kerültek az ő festményei, akkor, amikor könyvborító
1: volt igen,
2: a Covid alatt maszkok, tehát hogy egy csomó minden készült már az ő festményeiből, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor kapom a visszajelzést, hogy más is szereti, hogy itt ennél a mesekönyvnél már gyerekektől jöttek visszajelzések, hogy hát oda voltak a Züblike figurájáért, ami nyilvánvalóan az illusztrátor munkájának nagyon nagy százalékban köszönhető, de én mégis anyaként elfogultan ilyenkor mindig azt látom, hogy az én gyerekem tud valami olyat adni a világnak, ami alkalmas arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és egy picit gondolkodjunk, vagy talán máshogy gondolkodjunk, akár róla, akár egymásról.
1: Hát meg a te fiad, de hát ehhez te is kell lesz, igen. Tehát, hogy közösen tudtok valami olyat adni a világnak, az embereknek.
2: Ez érdekes, mert hogy ezt már többször elmondtam, lehet, hogy már nálad is, hogy én nagyon szerettem volna mesét írni régebben, 20 évvel ezelőtt, mert azt gondoltam, hogy mesét írni bárki tud. Aha. Hát most mi kell hozzá? Egy cuki szereplő, valami bonyodalom, aztán megoldódik minden, mert a mesében ez marha jó, hogy ott bármilyen rossz dolog történik, akkor is könnyedén el lehet jutni a megoldáshoz. És mégse tudtam írni. Tehát nekem a Csongi születése kellett ahhoz, hogy valami olyat tudjak én is csinálni, amit előtte nem tudtam, mert egyszerűen nem volt meg az a plusz töltet. Tehát, hogy az, hogy a Csongi hatással van rám, már szerintem ez is egy hatalmas dolog. És az, hogy utána ezek a történetek meg eljutnak gyerekekhez, és a szüleikhez, mert hát nyilván ez egy óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló mesekönyv, tehát itt mindig kell egy szülő is, aki megveszi, aki elolvassa, aki beszélget. Tehát így még nagyobb a kör, akire hatással van, és ez tényleg egy ilyen nagyon megható szülőként ezt látni. Tehát ha most le is bontjuk rólam a pedagógus vagy a meseíró rétegeket, és csak a szülői oldalamat nézzük, akkor is ez nagyon megható.
1: Akkor most jöjjön az életörömzene, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Zékis Adriennel.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ha

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író. Megjelent legújabb könyve, a Züblike címmel. Erről beszélgetünk ebben az órában. Itt már egy kis részletet hozhattunk a hallgatóinknak, mármint, hogy nem a könyvből, hanem a könyvnek a megszületéséről. Egyébként maga az, hogy veszel észre, hogy ezek a könyvek, ezek a történetek, ezek a mesék, hogyan járulnak hozzá, vagy a visszajelzések alapján magát az elfogadásnak a befogadását, ez most máshogy nem jutott eszembe, ez hogyan tudja erősíteni, mik a visszajelzések?
3: Nyilvánvalóan azt azért fontos jelentenünk, hogy egy mesében nem változtatjuk meg a világot. Tehát, hogy nagyon könnyű egy mesében megfogalmazni, hogy hogyan kellett volna viselkedni a kapibarának, vagy a tukánnak, vagy a kígyónak. Aztán utána, amikor az utcán találkozunk, vagy a játszótéren, vagy az iskola folyosóján egy szituációval, akkor azért nem biztos, hogy egyből eszünk jut a mese üzenete, és igen, hogy nekem nyilván hogy kéne viselkedni.
2: De nem is annyira direkt módon nyilván.
3: De én örök optimistaként azért csak abban hiszek, hogy újra és újra elővesszük ezeket a témákat, újra és újra beszélünk róla, és hogy ennek egy ponton valahol meg kell térülnie. Tehát, hogy ha nem is egyből, hanem lehet, hogy évek múltán, nem egy mesétől, hanem 20-tól, de hogy valahogy ez szerintem be kell, hogy épüljön a gyerekeknek.
2: Ugye, hiszen még mindig azt látjuk, hogy főként a különbözőségekre, a különbségekre figyelünk leginkább, vagy figyel a társadalom. Nem az van, hogy éppen a másik oldalt erősíteni. Ebben azért akkor mondhatjuk azt, hogy most nyilván, ahogy mondtad te is, egy mese, meg két mese, meg lehet, öt mese, tíz mese sem változtatja meg. Ez egy folyamat, ez egy hosszabb folyamat, amíg így úgymond átcsúszunk abba az irányba, hogy nem a különbségeket, meg a különbözőségekre figyelünk, hanem sokkal inkább arra, hogy egymásra figyelünk, tehát hogy nincs ilyen meg olyan.
3: Igen, és sokszor hajlamosak vagyunk ezt borúsan látni, hiszen mondjuk például bullying kapcsán is beszélgettünk már, hogy ez volt 20 éve, 50 igen, éve, most is van, és hogy miért nem fejlődünk. Ugyanakkor én látom a pozitív részét is, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még egy szemüveges gyereket bőven csúfolni lehetett az iskolában. Ma már a szemüveg az olyan, hogy szinte fel se tűnik. Amikor én voltam óvodás, akkor még a vöröshajú szeplős gyerekek is sokszor voltak kifigurázva, meg ilyen gúnynevekkel. Ma már ez sem. Legalábbis én az iskolában azt tapasztalom, hogy egy csomó mindenben már van fejlődés, és egyszerűen ezen az úton kell maradni, és minél többször lehetőséget teremteni arra, hogy beszélgessünk, és a mesék erre jók. Akár iskolában és közösség szinten beszélünk meg, akár otthon, és akkor egy-egyes helyzetben mondjuk a szülő-gyerek tud elbeszélgetni fontos témákról. A lényeg az, hogy tényleg használjuk ezeket a meséket, ha már egyszer ennyire sok mesekönyv van a piacon, és tényleg bármire keresünk, találunk hozzá kapcsolódóan valami mesét, akkor használjuk.
2: Egyébként most ránéztem ugye a borítóra, és itt láttam, hogy más állatokat is ugye a könyvborítón. Züblike, ő teljesen más, ugye? Tehát, hogy nem tud igazából semmilyen állathoz hasonlítani.
3: Igen, hát Züblike egy esőfelhőből pottyant le, amikor egy ilyen nagy viharban egy csücsökből ő leszakadt, és hát erről szól a történet, hogy az erdő lakói próbálják megfejteni, hogy ő most milyen, hiszen nem olyan hosszú és lapos, mint egy kígyó, nem olyan színes, mint egy szivárványcsőrű tukán, de hogy ha egy kicsi esélyt adunk neki, hogy megismerjük, és ne csak a külsejét nézzük, akkor azért kiderülhetnek kapcsolódási pontok. És én is ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy amikor én valakivel unozni szeretnék például, akkor nekem tulajdonképpen mindegy, hogy fiú vagy lány, szemüveges vagy sem, göndörhajú vagy szőke, barna, mert egy a lényeg, hogy ő is szeressen játszani, és akkor le tudunk ülni játszani. És tulajdonképpen ez a mese is ezt sugallja, hogyha el tudunk tekinteni attól, hogy Züblike más, és meg tudjuk találni a közös pontot, akkor az első közös pont után a második, a harmadik, a negyedik, az már lehet, hogy sokkal-sokkal könnyebben kiderül. És az igazán fontos dolgok, az azt gondolom, hogy ezekben vannak, amiket egy első pillantásra, egy ránézésre nem tudunk a másikról megállapítani.
2: Igen. Mennyire jó lenne egyébként, hogyha ezt így élnénk a mindennapjainkat? Hogy tényleg nem a külső, nyilván elsőre az, ami szembe tűnik, de hogy rögtön az ember egy picit így mögé is nézne, nem csak az első blikk az, ami számít.
4: Na de a legfrissebb hírek is a zene után folytatjuk, és fogjuk folytatni innen, ha a beszélgetést tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Züblike címmel megjelent Zékis Adrián pedagógus író legújabb könyve. A Züblike története tulajdonképpen sokkal többről szól, mint egy kis esőfelhő pamacs kalandjairól, arról is, hogyan reagálunk arra, ami elsőre szokatlan, ismeretlen vagy más, és talán arról is szól egy picit, hogy mennyire vágyunk mindannyian arra, hogy valahová tartozzunk. Erről a csoda könyvről beszélgetek Zékis Adriennel, tartsanak velünk, hírek és zene után folytatjuk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Egyre több MÁV dolgozót ér atrocitás. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerjárón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozza. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Idehaza sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutatták ki az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Családi napot tart ma az idén 5 éves Regőci István Alapítvány, a koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet. A Margit szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is.
1: Időjárás.
2: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű. A következő napokban sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Züblike címmel jelent meg Zékis Adrián pedagógus író legújabb könyve, amelynek különlegessége, hogy nem ér véget az utolsó oldallal, a történetet egy beszélgetés indító társasjáték folytatja tovább, ami segít abban, hogy a gyerekek ne csak meghallják, hanem át is érezzék a mese üzenetét, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. No, és erről is kérdezem vendégemet, Zékis Adriánt, úgyhogy tartsanak velünk, a zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Öröm zene.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író, megjelent a Züblike című legújabb könyve, erről beszélgetünk. Már néhány részletben azért így beavattuk a hallgatóinkat, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen jó lenne úgy élni, hogy ne az emberekben ne a külsőségek alapján döntsünk, hanem hogy figyeljünk egymásra, hogy nyilván a másik embernek tényleg ne csak azt lássuk benne, amit mutat, ugye, hanem egy picit mögé tudjunk nézni, hogy jó lenne egy ilyen világban élni.
2: Hát ezért dolgozunk szerintem sokan, igen. Én is az iskolában újra és újra előveszem ezeket a témákat, hogy ne testalkat, vagy magasság, vagy ilyen-olyan különbségeket keressünk egymásba, hanem kezdjünk közös pontokat találni, és különben nagyon-nagyon ügyesen ráállnak a gyerekek erre. Szoktam ilyen bingo játékot is bevinni, ahol keresni kell valakit, aki nem tudom, ugyanúgy szeret legózni, és akkor a végén, mikor megbeszéljük, hogy találtál-e olyat, akit elsőre nem gondoltál, hogy ővele ez egy közös pont lesz, és akkor mindig van ilyen a gyerekek között, és ennek nagyon-nagyon tudnak örülni, amikor találnak olyan közös pontot, de ehhez idő kell. Tehát kell az idő, kell a lehetőséget megteremteni nekik arra, hogy ne csak az ilyen nagyon egyértelmű dolgokat tudják egymásról.
1: Ugye mondtad, hogy gyerekeknek szól főként, ugye, de minden mese valahol szól a felnőtteknek is.
2: Igen. Ezt,
1: ugye, szeretünk így elhatárolódni, hogy jaj, mese, hát az gyerekeknek valahol, az engem nem szól, itt minek nekem mese, már kinőttem abból a korból, ugye ezt is sűrűn halljuk. Ez a könyv, ez a mesekönyv, a Züblike, ő mennyire alkalmas akár a felnőttek számára? Nyilván gondolom mondani valója van a felnőtteknek is, sőt.
2: Van. Én azt gondolom, hogy nem lehet leválasztani sosem a szülőket, pláne mesekönyvnél, hiszen tényleg ő az, aki meg fogja rendelni, vagy a boltban megfog egy könyvet, és haza fogja vinni, és el fogja olvasni, tehát hogy mindenképpen való felnőttnek is, és azt gondolom, hogy azok a csodálatos beszélgetések, ami egy mese után megtörténhetnek, abból meg soha nem lehet kinőni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy a Tündérlaláról beszélget az ember otthon, vagy bármelyik Janikovszkiról beszélget otthon, mindegyik után szerintem a varázslat akkor kezdődik.
1: Uh-huh.
2: És pedig most nagyon jó szövegekről beszélünk, mert mondjuk egy Tündérlala, hát szóval,
1: igen,
2: hogy a csúcsok csúcsa szerintem. És nekem mégsem az maradt meg, hogy úristen, mi történt benne, hanem az, amikor becsuktuk a könyvet, és akkor elkezdtünk beszélni,

0: beszélgetni a fiammal arról, hogy na most vajon az Íris királynő mit fog tenni, hogy megvédje a gyerekét, hogy ne legyen tűzgagó. Szóval, hogy ezek a dolgok azok, amik elképesztően fontosak és jók, és ezáltal a meséből nem lehet kinőni. Én magamnak is szoktam mesekönyveket venni.
1: Abszolút megértem, egyébként én is mai napig veszek is, és olvasok is mesekönyveket. Ennek a végén van egy társas játék.
0: Igen.
1: Ez hogyan kapcsolódik a könyvhöz, illetve miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen is belekerüljön?
0: Én minden mesémhez játékokat tervezek az iskolába. Pontosan azért, hogy ne csak az legyen, hogy ilyen frontálisan, akkor én most felteszek egy kérdést, és a gyerekek válaszolnak, és akkor ez egy nagyon didaktikus feldolgozás a történetnek. Arra jöttem rá, hogyha ezeket a kérdéseket társas játékba teszem, vagy bingó játékba teszem, vagy tehát valamilyen játék formába csomagolom, akkor sokkal-sokkal lelkesebben állnak bele. És ez különben a többi könyvemhez nagyon sok minden ingyenesen a honlapunkon elérhető, letölthető a többi pedagógusnak is, tehát hogy ezek tényleg nem ilyen nagyon-nagyon extrém eszközigényű dolgok, hanem ezek egyszerű társas játékok. És arra gondoltam, hogy nekem nem jelent problémát, hiszen én értem a mesét, tudom, hogy miről szeretnék utána beszélgetni, de lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, hogy utána hogy nyúljon egy-egy ilyen témához, és ezért a számomra legfontosabb kérdéseket, amik ehhez a egymás elfogadásához, a külsőségek helyett a belső tulajdonságok megismeréséhez kapcsolódik, ezeket összegyűjtöttem egy ilyen sima társasjátékba, hogy lehessen úgy beszélgetni róla, hogy nem most akkor nem az történik, hogy becsuktuk a mesekönyvet, és akkor mit gondolsz a meséről, hogy viselkedett a tukán vagy a kapibara, hanem akkor gyere, akkor játszunk, dobunk egy kockával, és akkor utána beszélgessünk, ahova lépünk arról a kérdésről. És én teszteltem is ezt elsősökkel, másodikosokkal, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy nincsen jó válasz vagy rossz válasz. Itt az van, hogy egy kérdésről ütköztetjük a véleményünket, újabb kérdéseket tudok feltenni, nincs egy ilyen én nyerek, te veszítesz, mert aki hamarabb a célhoz ér, hanem igazából bármikor félbehagyható, bármikor újrakezdhető. Játszhatjuk úgy, hogy együtt vagyunk, és együtt kell végigmennünk, játszhatjuk úgy, hogy én külön válaszolok kérdésekre, a gyerek külön válaszol kérdésekre. Szóval, hogy ez egy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szabad felhasználású, és a célom annyi volt, hogy azokat, akiknek mondjuk tényleg egy pillanatra a kérdés, hogy miről lenne érdemes beszélni, annak legyen egy ilyen kis mankó, hogy szerintem mi az a legfontosabb, nem tudom, 10-15 kérdés, amit mondjuk érdemes megbeszélni.
1: És az, hogy látod azt, hogy hogyan tudják jól használni, ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést a zene után, tartsanak velünk.
2: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik. Ez a

0: Ez a Családi Manna.
1: Székis Adrián pedagógus író a vendégem ebben az órában, megjelent legújabb könyve Züblike címmel, és ugye ehhez tartozik egy ilyen foglalkoztató füzet, és ugye pont itt hagyjuk abba a beszélgetést, hogy hogy látod, hogy ezt mennyire tudják jól használni a gyerekek, szülők, és hogy látod, hogy mennyire tudják jól használni?
2: A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon szeretik, persze, hiszen egy végig játék, kell menni, igen, valami, igen. Játék, igen, és nem ilyen nagyon didaktikus, és én magam is azt tapasztaltam az iskolában is, hogy nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek beszélni, nagyon szeretik elmondani a véleményüket, főleg akkor, ha azt látják, hogy kíváncsi a másik fél arra.
1: Hagyják, és ha hagyják, hogy elmondja, igen.
2: És hogy nem szídom, igen, le, hanem legfeljebb, igen, hogyha olyan választ ad, ami szerintem nem annyira megfelelő, akkor felteszek még egy kérdést, hogy lehessen gondolkozni, és akkor lehessen átgondolni, hogy hát lehet, hogy elsőre nem jól gondoltam, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. De hát én felnőttként is nagyon szeretek játszani, tehát lehet, hogy én azért lettem pedagógus, mert nagyon szeretem a meséket, és nagyon szeretek játszani is, és hogy valószínűleg ezt ebben a munkában tudja az ember a legjobban kamatoztatni, uh-huh, ezt a játékosságot, de tényleg a ma délelőttöm is azzal telt, hogy egy új játékot szerkesztettem a gyerekeknek egy következő órámra, meg szabadulószobás feladatokat gyártottam, szóval, hogy játszani, az tényleg nagyon jó.
1: Igen, egyébként egyet kell, hogy értsek. Az, hogy kapibara, tukán, nem tudom még mik vannak.
2: Kígyó.
1: Kígyó, ja igen, itt látom, igen. Ezek véletlen választások, vagy ennek van valami, ennek is van esetleg akár Csongitól valami története?
2: Hát volt egy mese, amiben egy tukán volt, amit nagyon-nagyon szeretett, és akkor a tukán így adta magát, a kapibarát a fiam mondta, hogy most mindenki kapibarázik, rá kellett keresnem először, hogy is van. Tehát, hogy tulajdonképpen próbáltam olyat, akik akár egymás közelében is élhetnek, hogy azért nagyon mezei pocok és valami nagyon trópusi kivimadár, hogy nem tudom milyen legyen benne, tehát hogy próbáltam így válogatni, de igazából az volt a fő szempont, hogy különbözőek legyenek, és hogy nehezen lehessen közös pontot találni Züblike és ezek között az állatok között. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg a különbségek azok nagyon-nagyon egyértelműek és látványosak legyenek.
1: Uh-huh. Az egyértelmű, igen, és látványos, abszolút, abszolút. És akkor nyilván a végére az a cél, és a társas játékkal együtt, hogyha jól értem, hogy megtalálják, ha amennyiben nem találták meg mondjuk a meseolvasása közben a közös pontot, akkor akár a társas játékkal a végén megtalálják azokat a közös pontokat.
2: Igen, meg tulajdonképpen az, hogy arra jöjjünk rá mindannyian, hogy mi emberek is ugyanazt szeretnénk, mint a Züblike, hogy úgy tudjanak elfogadni minket, amilyenek vagyunk, hogy így is helyet kapjunk egymás szívében, mert mindannyian erre vágyunk, igen, kicsik, nagyok, éljünk bárhol a világon, mindenki erre vágyik. És ez nagyon jó, hogyha nem magamról kell először ezt megfogalmaznom, akár felnőttként, akár gyerekként, hanem ezt meg tudom fogalmazni egy ilyen nagyon-nagyon fura esőfelhőpamacsal kapcsolatban, és utána át tudunk térni arra, hogy igen, mindannyiunkban van valami, ami züblikés, ami más, mint a többiekben van, de mégis a közös pontokat is meg lehet találni, és különben szoktam olyat csinálni a gyerekekkel, hogy kiállunk, és akkor meg kell találni, hogy hány dologban különbözik egy gyerek tőlem. Uh-huh. Így kaptam meg nem olyan régen, hogy hát ő, a gyerek az fiatal, én meg már öreg vagyok. Oh. Mondtam, hogy jó, ez is egy szempont, és akkor mentünk tovább a hajszín, meg a nem tudom, és akkor összegyűjtöttek, nem tudom, 6 különbséget köztünk, amiben magasság, életkor minden volt, és akkor utána elkezdtünk keresni, hogy de mi a közös pont, és akkor még mindig csak a külső tulajdonságokról beszéltünk, hogy hány fülem van, hány orrom van, és hogy látták, hogy úristen, annélkül, hogy semmit nem tudnak mondjuk rólam, igen, mennyivel több hasonlóságot találnak. Csak egész egyszerűen egy ilyen szemüvegen keresztül kell tudjuk, hogy nézzük egymást, hogy a hasonlóságot kell keresni, nem a különbséget. És azért akkor, amikor 30 fős osztálylétszámokról, nem tudom, 20-hány fős ovis csoport létszámokról beszélünk, ott meg aztán pláne fontos az, hogy nagyon különböző gyerekeknek kell tudni együttműködni, és annyi időt eltölteni egymással, amennyit a felnőttek a munkahelyükön, és azért ezek nem konfliktustól mentes helyzetek, hiszen sokfélék vagyunk, igen, sok helyről jövünk, de hogy fontos, hogy találjunk közös pontokat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóságunk nevében is, hogy szinte évről évre kijössz egy ilyen csodakönyvvel. Azt gondolom, óriási szükség van rá, vagy rájuk ezekre a könyvekre, ezekre a történetekre, hogy tényleg mindaz, amit most mondtál, hogy az elfogadás, és hogy tegyük fel azt a szemüveget, vagy vegyük le a szemüveget valamelyik, ugye, igen, a kettő közül, csak hogy egy picit jobban megismerjük a másikat, és nem mindig a külsőségek alapján döntsünk, vagy kapcsolódjunk. Hol lehet megtalálni ezt a könyvet?
2: A Book 24 webshopjában, ahol az összes könyvem elérhető, ott elérhető ez is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Zékis Adrien pedagógus, író volt a vendégem. Család.

0: Zékis Adrien pedagógus író volt a vendégem, akinek a Züblike című könyvéről beszélgettem ebben az órában. Következő órában pedig a májusi jeles napok kerülnek terítékre, tartsanak velünk.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
4: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
6: Délelőtt még marad az esős, szeles idő, eladományozza végkielégítését Orbán Viktor, folytatódik az állateledelgyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinet irodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Ma is tart a SPÁR és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az InterSPÁR áruházakban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom Manyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészeti motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-éig látogatható. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak, dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató lesz a vendégem ebben az órában, akivel a májusi jeles napokról fogunk beszélgetni. Ez a hónap ugye sokkal többről szól, mint a tavasz beköszöntéről, évszázadok hagyományai, hiedelmek, közösségi rítusok és ünnepek rétegződnek benne. Vendégem pedig több mint fél évszázada kutatja és meséli újra ezeket a történeteket könyvekben, tanulmányokban, és most nálunk itt a rádióban is mesél egy picit ezekről, úgyhogy nem sokára kezdünk is, tartsanak velünk!

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Május közepén van egy pár nap, amit még azok is számon tartanak, akik egyébként nem foglalkoznak hagyományokkal. Ez a Pongrácz Szervász Bonifác, vagy mindjárt a vendégem ki fog javítani, hogy hogy mondjuk ezt pontosan sorban helyesen, azért a fagyos szentek. Ezután jön pünkösd, ami sokaknak már csak egy hosszú hétvége, miközben valójában az egyik leggazdagabb jelentésű ünnepünk. De vajon ezek a napok honnan jönnek, miért féltek tőlük, vagy épp miért ünnepelték őket régen ennyire komolyan? Többek között ezekről is beszélgetek vendégemmel, dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval, aki évtizedek óta kutatja a jeles napok mögötti történeteket, és segít megérteni azt is, hogy ezek nem poros hagyományok, hanem nagyon is élő lenyomatai annak, ahogyan az emberek a világhoz viszonyultak és viszonyulnak. Szervusz, jó reggel!
2: Szervusz, jó reggel!
1: Zsuzsa drága, induljunk elsőként, kérlek, onnan egy picit mesélj nekünk magadról, hogyan jött neked az életedben be ez a terület, a néprajzkutatás?
2: Én egy művész családból születtem, édesapám Tátrai Vilmos segedűművész volt, Kossuth-díjas segedűművész, a 20. századnak egyik jelentős alakja, akit annak idején a Tátrai Vonós Négyesről, a Magyar Kamara Zenekarról, az Állami Hangversenyzenekar koncertmestereként ismertek, és a Zeneakadémán tanított 87 éves koráig, haláláig. A testvérem művészettörténész lett, én meg néprajzkutató, néprajzos. Mind a ketten tanultunk természetesen hegedülni, de egyik mi se lett
1: is, művész.
2: A hegedülés az olyan dolog, hogy az nem olyan, mint a zongora, hogy leülsz és akkor zongorázol. Állandóan gyakorolni kell.
1: Aha, apám, én is hegedültem, azért is kérdezem.
2: Apám még a nyaralásokra is hozta magával a hangszert, és mert mindig mondta, hogy felpuhul az embernek az ujja, és hogy feltétlenül gyakorolni kell. Rendkívül sokat dolgozott, ennek ellenére nagyon sokat törődött velünk, és nyitogatta előttünk a világot, meg a szemünket, és én azt hiszem, nagyon-nagyon szerető és nagyon-nagyon szép családban, családi légkörben nőttem fel, és tulajdonképpen én ezt viszem, vagy szeretném továbbvinni a saját családomban is. Mi minden vasárnap együtt ebédelünk, az egész család 12-en.
1: Akkor szép-szép nagy család. Igen.
2: Hát van 3 gyerekem és 5 unokám.
1: Gratulálok. Visszatérve még a néprajzkutatásra, hogy mi volt az, amit téged ebben leginkább megfogott, vagy amitől leginkább megszeretted?
2: Itt a kalendáriumi szokások azok, amik ugye évről évre ismétlődnek. Karácsony, húsvét, pünkös, minden esztendőben van, meg a különleges jeles napok is, amiknek a történetére ma is igényt tartanak az emberek. Nagyon sok új hagyomány is, és új szokás is van. Sokan úgy gondolják, hogy hát a Halloween, meg a Valentin nap, ezek idegenek, meg hogy én azt gondolom, hogy valami attól válik hagyománnyá, hogyha egy közösség befogadja, igen, és gyakorolja azokat. És a régi szokások is akkor tudnak megmaradni, ha meg tudnak újulni. Tehát a hagyomány azon múlik, hogy meg tud-e újulni, hogy van-e rá igény, és vannak megfelelő emberek, akik ezeket tovább tudják adni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy még mindig tanítok, 81 éves koromban is. Az Apor Vilmos Főiskolának van egy ilyen 2 éves továbbképzése, ahol óvópedagógusok, pedagógusok, néptáncosok tanulnak 2 éven keresztül, és hagyományismeretoktatók, gyerektáncoktatók, illetve kézműves oktatók lesznek, és az ország minden tájáról jönnek. Ezek általában megszállott emberek, akik most például 16 dolgozatnak a témavezetője voltam, éppen nagy izgalom volt tegnap, mert akkor kellett leadni ezeket a dolgozatokat, és nagyon szeretem ezeket az embereket. Férfiak, nők, fiatalabbak, idősebbek, de olyanok, akik szeretettel próbálják a gyerekeket ebbe a világba bevinni. És a néptánc nagyon sokat jelent, mert hogyha ezt óvodáskorban elkezdik, akkor felnőtt korra is megmarad az, hogy táncosok lesznek, és nagyon sok helyen, nagyon sok faluban, de városban is éppen ezek a hagyományőrző együttesek azok, akik a régi szokásokat is először csak maguk között kezdik el újraéleszteni, és nagyon sok esetben kiviszik aztán házról házra is ezeket a szokásokat. De én azt gondolom, hogy a 21. században élünk, amikor azért természetesen ezek átalakultak. Nagyon sok szerepe van a reklámoknak, nagyon nagy hatása van. Sokszor említem azt, hogy itt van például mondjuk egy szomorúbb történet, a Mindenszentek halottak napja, ahol a hatalmas plakátokon ott van a millió mécses, igen, és mindenkit arra késztet, hogy akkor rohanni kell a temetőbe, és vinni a mécseseket. Holott a 20. század elején is ez katolikus hagyományként német eredetű, és a protestánsoknál egyáltalán nem volt szokás. Ma pedig azt lehet mondani, hogy általánossá vált. Uh-huh. Tehát van sok olyan szokásunk, hagyományunk, amik egyre inkább általánossá válnak, azért is, mert tudjuk, hát itt van az okostelefon, itt van most már a mesterséges intelligencia is, tehát az, sokkal gyorsabban terjednek a dolgok, és sokkal gyorsabban. Mondok egy pozitív dolgot, ami nekem nagyon tetszik, az az adventi koszorú például, uh-huh, ami nem olyan nagyon régen terjedt el, de mai fiatalok azok már belenőttek ebbe a szokásba. És hiába kezdték el esetleg a virágosok terjeszteni, ma is úgy van, hogy mindenki a saját ízlése.
1: Igen, úgy csinálja, hogy
2: neki tetszik.
1: Bocsáss, most meg kell, hogy szakítsalak, de életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Vendégem ebben az órában dr. Tátrai Zsuzsanna néprajz kutató, akivel májusi jeles ünnepekről beszélgetünk főként. Ugye sokaknak egyszerűen csak a tavasz kiteljesedése, a zöldülő fák, a hosszabb nappalok, tervezgetett nyarak, de vannak itt azért olyan ünnepek, amiről mindenképpen érdemes beszélnünk. Ugye itt említetted a zene előtt, hogy a hagyományaink azok újulnak, és hogy ez fontos. Az a kérdés, hogy ha így átalakulnak, vagy nem is tudom, újítunk egy picit mindig a hagyományokon, nem veszíti el előbb vagy utóbb a pont azt, amiért ez annó megszületett, egy hagyomány?
2: Hát a legtöbb hagyomány az a keresztény vallással kapcsolatos. És ott is fölmerül az, hogy meddig vallási, és mettől kezdve ez valamiféle babonás szokás.
1: Világi, igen.
2: És mettől kezdve, igen, hogy mettől kezdve világi. De én mindig azt gondolom, hogy a világi hagyományok is erősítették azoknak az embereknek a hitét, akik ebben részt vettek. Gondolok itt mondjuk akár a betlehemezésre, vagy a karácsonyi köszöntőkre. Mert nagyon összetettek ezek a szokások. És nagyon, nagyon, ugye azt szoktuk mondani, hogy már a régi rómaiak. Tehát
1: közösségkovácsoló és évezredes
2: hagyományokról, igen, van itt szó. És ami a hagyományos paraszti világban jellemző volt, a korosztályok, korcsoportok nemek szerinti szigorú megosztás. Hogyha valaki még látott olyat, vagy belegondol abba, hogy régen a templomba különültek.
1: Igen.
2: A férfiak, a nők,
1: szerintem vannak olyan
2: gyerekek,
1: helyek, ahol mai napig, igen, így van, igen.
2: Tehát, hogy nem családok ültek, igen, együtt, meg nem a házaspárok. A gyerekek fönt a karzaton, a fiatal lányok pedig álltak középen, hogy mindenki nézhesse őket és bámulhassa, hogy milyen szépek, mert azok voltak a legszebb virágai, ugye, annak a közösségnek.
1: Igen. Itt a bevezetőben ugye mondtam, ez a Pongrácz, Szervác és Bonifác. Hogy van ez sorrend? Szervác, Pongrácz, Bonifác?
2: Pongrácz, Szervác, Bonifác.
1: Pongrácz, ha jól mondtam, igen. Hogyan lettek ők fagyos szentek?
2: Vértanúk voltak, úgyhogy semmi közük nincs ehhez. Sőt, a gyerekeknek se adták szívesen ezeket a neveket, mert hogy nem örültek annak, hogyha elkövetkezett a fagyos szentek ideje, és ez egy nagyon régi megfigyelés, hogy május közepe táján jön egy ilyen hideg hullám, és elsősorban a szőlőtermelők voltak azok, akik féltek ettől az időszaktól, és ilyenkor füstöltek a szőlőkben, hogy nehogy elfagyjon.
1: De mögött nyilván volt valami tapasztalat is, tehát azért jött ez létre.
2: Hát így van egyébként, hogy az időjárási jóslásokban is évszázados vagy évezredes tapasztalatok vannak, és sokszor rigmusokba is foglalva, mert úgy könnyebb volt megjegyezni.
1: Igen, igen.
2: És évszázadokon keresztül nem volt más olvasnivaló egy házban, mint a Biblia, meg ezek a kalendáriumok, amikben benne foglaltattak ezek a rigmusok. Amikről pedig azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a nép közül került lejegyzésre, de az is lehet, hogy a lejegyzettek váltak a folklór részévé.
1: Igen. Mondjuk manapság már ez annyira nem működik, mert ugye annyira, már mint arra gondolok, hogy épp a Pongrácz, Szervác, Bonifác, a fagyos szentekre, mert hogy olyan össze-vissza időjárásunk van már, hogy nem biztos, hogy lehet ennek ezt figyelembe venni, úgymond.
2: Hát így van, mert például pünkösddel kapcsolatban azt mondják, hogy a pünkösdi eső az nem jó. De ha például, de a májusi eső aranyat ér.
1: Igen.
2: Most jelenleg, vagy ebben az esztendőben pünkös májusra esik.
1: Igen.
2: Na akkor most döntsük el, hogy
1: melyiknek higgyünk.
2: Persze ebben a kis országban is óriási különbségek vannak. Hát a Dunántúlon mindig sokkal nagyobb viharok vannak.
1: Igen.
2: Észak-Magyarországon hűvösebb az idő. Tehát még itt is óriási különbségek vannak. Ez például megnyilvánul mondjuk abban, hogy régen a szüret ideje annak megfelelően alakult, hogy az országnak melyik részéről van szó. Ugye a legkésőbb északon a szüret az már október vége volt.
1: Uh-huh.
2: de a Dunántúlon pedig már Szent Mihály napkor szeptember 29-én kezdődött.
1: Változó, igen. Visszatérve még egy picit a Pongrácz, Szervácz, Bonifácra, itt a paraszti társadalomban itt konkrét döntéseket befolyásoltak ezek a napok, mondhatjuk, és
2: így
1: akkor
2: van.
1: Ezt minden évben úgy készültek, hogy akkor azon a napon bizonyos dolgokat nem tettek, vagy éppen tettek?
2: Hát például nem vetettek el bizonyos dolgokat addig, amíg le nem zajlott ez a fagyos szentek ideje, mert nem akarták azt, hogy a palánták esetleg tönkre menjenek, elfagyjanak.
1: Ezeket ezt még tartják amúgy? Ezt hogy látod, vagy mit tapasztalsz? Mondjuk nagyon vidéken, a kisebb falvakban, ha máshogy nem is ilyen szóbeszédbe, hogy majd jön a Pongrácz, Szervácz, Bonifác, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Hát biztos, hogy ezekre még vannak olyan jeles napok, amiket mindig emlegetnek.
1: Igen.
2: Hát a Medárd is ezek közé
1: tartozik.
2: Pongrácz, Szervácz, Bonifác is ide tartozik. Tehát vannak olyanok, amik még annyira beleégtek az emberekbe,
1: igen.
2: Hogy ma is megfigyelik.
1: A népi megfigyelések, igen, azért ezek mindig sokat nyomnak a latba. Most életörömzene legfrissebb hírek következnek, és innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Don't worry, be happy.
1: Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató vendégem ebben az órában. Ugye a modern ember sokszor már csak legyint a régi hagyományokra, pedig évszázadokon keresztül nagyon komoly jelentőségük volt. Egy váratlan májusi lehűlés akár egy teljes termést is veszélybe sodorhatott. A pünkösdi ünnepkör pedig nem csak vallási esemény volt, hanem a közösségi élet egyik legfontosabb időszaka is. No, ezekről is beszélgetünk többek között vendégemmel, dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval. Zene, hírek, és jövünk is vissza.
2: Manna. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Délelőtt még marad az esős, szeles idő, eladományozza végkielégítését Orbán Viktor, folytatódik az állateledelgyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Ma is tart a SPÁR és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az InterSPÁR áruházakban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom manyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészeti motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-éig látogatható. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
2: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna.
1: Pongrácz Szervác Bonifác, a hallgatóim is biztos most felkapják a fejüket. Ugye erről is beszélgettünk többek között vendégemmel, hogy ezeket a neveket ma is sokan ismerik, még akkor is, ha talán nem tudják pontosan, hogy honnan erednek ezek a hagyományok. A pünkös jelentése is sokkal mélyebb annál, mint hogy egyszerűen egy hosszú hétvége legyen a naptárban. Többek között mindezekről beszélgetek vendégemmel, dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval, akivel a zene után folytatjuk. Tartsanak velünk!
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Ugye májusi jeles ünnepekről beszélgetünk. Ugye említetted, szóba jött itt a pünkösd, de a pünkösdi ünnep, mert erről is beszéljünk egy picit. Valahol

0: fehér galambot eresztettek el, mint a Szent Léleknek a léleknek a jelképét. És a pünkösdi hagyomány, a pünkösd az az egyház születésének az ünnepe. Ugye arról szól, hogy tüzes nyelvek formájában leszállt az apostolokra a Szentlélek, és ettől kezdve mindenki a maga nyelvén kezdte el az igét hirdetni. De pünkösd ugye vagy májusban, vagy mozgó ünnep.
1: Igen, igen.
0: Ugye a húsvét függvényében mozgó ünnep, 50 nappal húsvét után van pünkösd vasárnap, legkorábban május 10-én, és legkésőbb június 13-án lehetséges az ünnepe, és valahogy természetesen benne van a fiatalság, mert május a szerelem hónapja, a fiatalok hónapja, és ezért olyan szokások kapcsolódnak a pünkösdhöz, amiket korábban az egyház tiltott. Uh-huh. Na most az is tudva levő, hogy minél jobban tiltanak valamit,
1: annál inkább
0: csinálják. A pünkösdi királyválasztás, uh-huh. a pünkösdi királynéjárás, ezek mondjuk a legismertebb ünnepek, de ilyenkor szokták a májusfát bontani, vagy állítani. Aha. Például Észak-Magyarországon...
1: Ez mitől függ amúgy, hogy állítják, vagy bontják?
0: Valószínűleg attól is, hogy az országnak melyik részéről
1: aha,
0: van szó.
1: Értem.
0: És ugye a májusfának is különböző típusai voltak, hosszú, magas, olyan fa, aminek csak a tetején hagyták meg a zöldet, vagy például akár Erdélyben is, ott a kerítésre tűzték a zöld ágakat. Tehát nem feltétlenül egyformák ezek. Azt szoktam mondani, hogy ahány ház, annyi szokás.
1: Bocsáss meg a szabadba, most pont voltam, mentem a Tiszató felé, és rengeteg helyen láttam májusfát. Meg
0: jaj,
1: is
0: de jó.
1: Igen, igen.
0: De most ott is a tiltásról van szó, mert a májusfa állítást azt az erdők védelmében évszázadokon keresztül tiltották. Igen. És ugye a valamikori legények számára ez egy komoly kihívás volt, mert együtt mentek a legénycsapatok lopni a fát az erdőről. Ugye ez volt a cél. És vitték azoknak az udvarára, akiknek udvaroltak.
1: Igen, ez a májusfának ez a lényege.
0: De hát az egészben az a vicces, hogy ugye azt mondják, hogy ez titokban. Na most el tudom képzelni, hogy ott baltával egy csomó fiatalember megérkezik, de hát úgy kellett tenni a lányosháznál, mint hogyha semmit sem hallanának.
1: Igen.
0: És reggel aztán csodálkoztak azon, hogy ott van a fa.
1: Tehát, hogy ez az udvarlásnak egy...
0: Hát ez tulajdonképpen szerelmi ajándék.
1: Így van, igen.
0: Ez szerelmi ajándék. És olyan azokon a helyeken, amik mondjuk, ha nem a lányosházhoz vitték, hanem a művelődési ház elé, uh-huh. vagy tehát valamilyen középület elé, akkor annak a lebontása az táncmulatsággal jár. Uh-huh. És ilyenkor van az, hogy pünköstkor kitáncolják a májusfát.
1: Milyen szép, kitáncolják a májusfát.
0: És maga a pünkösd ugye arról szól, hogy a fiatalok számára, hogy ki lehet menni a szabadba. Az egész tavaszi időszakban a zöldágjárás, a bujbuj zöldág, ugye, amit ma már csak az óvodások szoktak énekelni, az valamikor a fiatal legények, lányoknak a szokása volt. Tehát végigjárják a falu utcáját, énekelve, táncolva, megállva. A pünkösdi királyválasztásnak pedig az volt a lényege, hogy általában lovasversennyel, uh-huh. akinek sikerült egy meghatározott távot végiglovagolnia elsőként, akkor ő lett a pünkösdi király. És már 19. századi leírásban is olvashatjuk, hogy hát azért ez nem akármilyen dicsőség volt.
1: Tehát ez nem csak egy ilyen játék,
0: és nem egy
1: gondolunk
0: napig
1: erről.
0: Tartott, nem egy napig tartott, hanem egy évig. Egy
1: éven keresztül, ő volt a király, a pünkösdi király?
0: Egy éven keresztül aha. ő volt a pünkösdi király, ami azt jelentette, hogy mindenhova hivatalos volt, mindenfajta mulatságba, minden...
1: Tehát ez egy rangot jelentett.
0: Ez egy rangot jelentett, és ingyen ihatott a kocsmába.
1: Wow.
0: A többieknek a kontójára. És a pünkösdi király néjárásnak pedig két jellegzetes változata van. Az egyik a Dunántúlon, a pünkösdi király néjárás ilyen kisebb gyereket vittek házról-házra. A feje fölött egy piros kendőt feszítettek ki, öten mentek, és a házaknál énekeltek, meghozta az Isten piros

0: Az napját, mi is meghordozunk király kisasszonykát, és ez a kis királynő, aki egy ilyen 3-4 éves kislány, az a kosarából virágot hintett. A megfelelő szövegrésznél hintsetek virágot az Isten fiának.
1: De ez mit, miért tették mindezt? Tehát mi volt ennek a jelentése? Tehát ha virágot szórt a ház elé, akkor a...
0: Hát tulajdonképpen az ünnepnek a fényét emelte azt, hogy ugyanakkor... Az én professzorom, Dömötör Tekla, azt feltételezte, hogy lehet, hogy apácák tanították ezt be, és hogy ez a kis királynő tulajdonképpen Szent Erzsébet. Uh-huh. És ő Szent Erzsébetről szóló valamilyen színdarabnak lehetett a része ez. De az az érdekes, hogy az Alföldön egészen más változata van, mert ott arról szól, hogy... lakodalmas menet módjára mennek végig, de nem feltétlenül a vőlegény sem fiú, hanem lány lehet, és táncolnak a házaknál. És ennek a szövege a mi van ma piros pünkös napja. Holnap lesz a második napja, András Bokrétás felesége jó táncos. És azt is feltételezik, hogy ez az András, ez maga második Endre, vagy második András, aki Szent Erzsébetnek az édesapja volt. És ugye a rózsacsodával hozzá kapcsolatba, ami arról szólt, hogy Szent Erzsébet a kötényébe alamizsnát vitt a szegényeknek, és amikor az édesapja megkérdezte tőle, hogy mi van a kötényébe, akkor azt mondta, hogy rózsa, és tényleg rózsává változott a kötényébe a kenyér, vagy az alamizsna, amit vitt. Ami még nagyobb csoda, hogy ez télvíz idején történt. Uh-huh. Kétféle módon mesélik ezt. Egyrészt úgy, hogy ez még itt történt Magyarországon gyerekkorában, másrészt úgy, hogy felnőttként, és hogy ott a férj a szereplő, aki számon kérő, hogy mit visz a szegényeknek.
1: Uh-huh. Most újra megállunk, életöröm zenét hozunk, és jövünk vissza, folytatjuk innen nem sokára a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem, dr. Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató. Rengeteg dologról beszélgettünk, ugye itt a pünkösd volt az utolsó téma, amiről szó volt, májusi jeles ünnepekről van szó, és hát igen, érdekes az, hogy milyen történeteket tudtak szőni, milyen hiedelmeket egy-egy szokáshoz, egy-egy hagyományhoz.
2: Nagyon érdekes dolog az, hogy milyen összefüggéseket lehet igen. egy-egy szokás kapcsán. Csak jó, nagy fantázia is kell hozzá.
1: Hogy nagy fantázia, de ezeknek azt gondolom, hogy nagyon nagy ereje van ezeknek a hagyományoknak és ezeknek a szokásoknak. Abban, hogy egyrészt, ahogy te is mondtad, hogy a hit, ugye, illetve a közösség, az, ami ma teljesen szétbomlott, a közösségeknek az összetartása.
2: Hát nem azért mentek házról házra, hogy pénzt gyűjtsenek, hanem azért mentek, hogy elvigyék a jó hírt, hogy pünkösd van, és az ünnep fényét emeljék, hogy a ünneplőbe öltözött lányok a fehér ünneplő ruhában. Tehát az egész nagyon fontos volt mindenki számára.
1: Hát meg ez ugye a termékenységgel, a megújulással is összefügg, hogy itt a fiatalság.
2: De konkrét termékenységvarázslás is, mert a dunántúli változatban ezt a kiskirályt magasra emelték, és azt mondták, hogy ekkora legyen a kente kendere.
1: Oho.
2: És amikor én az 1960-as években még gyűjtöttem ezt a szokást, még élő szokásként, akkor fölemelték a kiskirálynőt, és azt mondták, hogy ekkora legyen a kiskirálynő. Tehát az is termékenységvarázslás igen. tulajdonképpen, csak már nem termeltek kendert. Tehát már nem volt értelme a kender termékenységvarázslásnak.
1: Igen. Egyébként mai 2026-ban, vagy a 21. században hogy látod, hogy értjük ezeket a hagyományokat, ezeket a szokásokat, illetve vannak-e olyan dolgok, amit mondjuk akár félreértünk?
2: Biztos, hogy sok mindent félre is értünk már, meg nem is értünk. Ugye a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagy ezek a hagyományőrző közösségek azon munkálkodnak, hogy megismerjük ezeket, mert szerintem mindenképpen meg kellene ismerni.
1: Igen.
2: Na most a megismerésnek ma már csak az a módja, hogy meg kell tanulni. Ugye régen apáról fiúra, anyáról leányára szálltak, sőt a nagyanyáról unokára szálltak a hagyományok, és a hagyományok ismerete. De ehhez tényleg közösségek kellettek, akik ott élnek együtt, egy zárt közösségben. Ugyanakkor az embereknek ma is igénye lenne arra, hogy közösségek alakuljanak ki.
1: Hát meg ugye ezáltal nyilván egy picit a természethez is közelebb kerülnénk, pont az, amennyi, hogy mert az utóbbi időben nagyon elszakadtunk a természetről, és szerintem ez létszükséglete az embernek pedig.
2: Hát meg az, hogy mozogjon is, mert ez, ugye miután mondtam, hogy óvónőkkel, tanítónőkkel, tanárokkal találkozom, és mind arra panaszkodnak, hogy ma a gyerekeknek egész kicsi kortól az okostelefon, a tablet, a társuk, és nem a társai.
1: Igen, igen.
2: Ugye régen az utcán játszottak a gyerekek, ma elég veszélyes is az utcára menni, akár egy faluban is, mert a közlekedés igen. miatt. Régen azért ez nem így volt. Én abba bízom, meg abba reménykedem, hogy valahogy vissza fognak jönni ezek a kapcsolatok, mert igenis szükség van rá. Nagyon sokat ártott a pandémia.
1: Igen,
2: az nagyon-nagyon visszavetett mindent, mert
1: igen, de hát rajtunk múlik egyébként, hogy hogyan tudunk visszamenni az előző időszakban, tehát a Covid pandémia előtti időszakban.
2: És nem arról van szó, hogy az ember úgy akar élni, vagy azt akarja csinálni, ami a 19. Persze. században volt, hanem nagyon fontos, én mindig azt mondom, hogy a helyi hagyományok ismerete. Mert sokszor kiderül az, hogy szívesen betanulnak mondjuk az Alföldön dunántúli szokásokat, mert azok olyan érdekesek.
1: Igen.
2: Az rendben van, de először azt kellene megismerni, mert szerintem a hazaszeretethez, ahhoz, hogy szeresse azt, ahol ő él, és vissza akarjon vágni oda.
1: Az identitása, ugye?
2: Az identitáshoz igen. rettentő fontos az, hogy annak akár egy kis falunak a történetét ismerje, a nevezetességeit, a hagyományait. Mert most például van egy olyan növendékem, aki azért tanult, azért lett matematika, fizika tanár, hogy visszamenjen a falujába, kazára, a saját környezetébe, hogy nekik, és ő néptáncos is, tehát a hagyományokat is akarja a gyerekek számára továbbadni. Tehát sok olyan emberre lenne szükség, akik így gondolkodnak és így éreznek.
1: Bízunk benne, hogy egyre többen lesznek, bár így az utóbbi időben nem ezt lehetett észlelni, de hogyha vannak ilyenek, ilyen kivételek, hogy azok mindig erősítik a szabályt, én nagyon bízom benne, hogy előbb vagy utóbb azért egyre többen teszik meg mindezt.
2: És nem erőltetetten,
1: igen.
2: De mondom, hagyományokat lehet teremteni is. Amikor egy közösség együtt van, hát én 43 évig dolgoztam a Néprajzi Kutatóintézetbe, és volt nekünk Mikulás nap, volt olyan, amikor a családostul megjelentünk ott, tehát minden közösség kialakít olyan szokásokat, olyan hagyományokat, amivel szorosabbá tudja tenni nem csak a szakmai, hanem az emberi kapcsolatokat. Igen. Is.
1: Amit én egyébként nagyon-nagyon sajnálok, hogy ha még vidéken, kis falvakban jellemzően tartják is ezeket hagyományokat, valahogy a nagyvárosban úgy érzem, hogy főleg itt Budapesten, mintha képtelenek lennénk ezt visszahozni. Az adás végén még kérlek egy röviden egy gondolatot, hogy te erről mit gondolsz, hogy ezt hogyan lehetne a nagyvárosban, itthon, Budapesten hogyan lehetne visszahozni, vagy nem is visszahozni, felújítani, vagy megújítani ezeket a hagyományokat, és élni ezeket?
2: Többet kellene törődni egymással. Uh-huh. Ugye a panelházakban is gyakran szinte nem is ismerik egymást az egymás mellett lakók. Éppen ahol lakom, ott a fiatal szomszéd házaspár azt mondta, hogy csináljunk utcabát. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, mert ezzel össze lehet hozni az embereket.
1: Igen, legalább megismerni, mert olyan is van, hogy a szomszédját se ismeri, mert annyira
2: idegenek. Hát az a fontos, hogy a nemzedékeket összehozni, hogy hallgassuk meg a fiatalokat is, és legyünk nyitottak egymás felé. Igen. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.
1: Hát bízunk benne, hogy ez meg fog történni, és itt a nagyvárosban is a nyitottság és az egymásra való figyelés előbb vagy utóbb újra, hogy is mondjam, tudunk ebben élni. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Szívesen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató volt a Családi Manna vendége.

0: májusi jeles napokról beszélgettem ebben az órában. Következő órában Szűcs Kinga színésznő, énekesnő, író, költő érkezik hozzám, akinek megjelent első regénye a Tiszteletes három lánya címmel. Erről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter, annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Megnyílt tegnap a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója a jövőben. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Vendégem lesz ebben az órában Szűcs Kinga, színésznő, énekesnő, író, költő, akinek megjelent első regénye a Tiszteletes három lánya címmel. Erről beszélgetünk ebben az órában, vajon miről szól a könyv, hogyan vette rá magát arra, vagy hogyan történt az, hogy a mesekönyvek és versek után most már regényt is ír. Ez is ki fog derülni ebben az órában. Érdemes lesz velünk tartani.
1: 98.6 Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában vendégem Szűcs Kinga, színésznő, énekesnő, író, költő, és nem is tudom, hogy még miket mondhatnék. Nagyon-nagyon sokoldalú művész.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ül velem szemben. Szervusz, Kinga, jó reggelt! És ugye voltál te már itt nálam a mesekönyveiddel, és most megjelent az első, illetve megjelenik nem sokára, igen, az első regényed.
2: Így van.
1: Arról már beszéltünk, hogy színház, tehát ami még az életedben van, az még mindig az éneklés azért az ott van, ugye?
2: Így van, így van. A színház is mindig jelen van, és nagyon bízom benne, hogy jelen is lesz. Nem is szoktam így felcímkézni magam, hogy én most mi is vagyok tulajdonképpen, író, költő,
1: kreatív
2: énekes.
1: Ember.
2: Igen, én egy alkotó, kreatív ember vagyok, és mindig, ami éppen keresztezi az utamat, vagy elém lép, azon azt én nagyon nagy szeretettel teszem, és abban alkotok. Most éppen ez a prózaírás jött el így a versek után. Igen, itt a rádió hallgatói már találkozhattak, amikor igen, beszéltünk a gyerekkönyveimről.
1: De és akkor hogyan jött a ez ugye egy
2: prózaírás?
1: Igen.
2: Ez egy önéletrajzi ihletésű regény. Mindig próbálkoztam írni mindenfélét, és meg voltam győződve, hogy ez a próza az nem biztos, hogy én nagyon szeretek olvasni, szeretem a kortárs irodalmat, természetesen a magyart is, és a nemzetközit is, és valahogy nem gondolkodtam a próza írásban soha, de ugyanúgy beszéltünk már egyszer erről, hogy a könyvek is így bekopognak hozzám, egyszer csak mindennek eljön az ideje. Igen. És ebben sem volt ilyenfajta tudatosság, hogy én most leülök, és ezt vagy azt megírom. Ez egy nagyon érdekes folyamat, és borzasztóan érdekelne az, hogy másoknál ez hogyan történik. Nálam teljesen ösztönszerű, ezt tudom mondani, hogy egyszer csak bekopogtat hozzám az első pár sor, ezt tudom mondani, tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, de egyszer csak valahogy elkezd közöm lenni egyfajta történethez.
1: De ennek van valami külső jele, úgymond?
2: Néha tehát, igen, aha, néha igen, így van, aki futás közben gondolkodik, akár a napi teendőin, akár a kreatív teendőin, van, aki éppen takarítás közben, vagy vezetés közben, vagy ilyesmi, és nekem is van ilyen, hogy sportolás közben gondolkodom, és akkor ilyen nagyon kreatív ötleteim támadnak, és a versek is így szoktak, hogy egyszer csak bekopok hozzám, és elkezdem mondani, hogy a nyuszi a káposztásban, de mit akarok én ezzel a nyuszival a káposztásban? És akkor egyszer csak folytatom tovább, hogy hát akkor folyt, és ugyanígy volt ez valahogy, hogy nem hagyott nyugton ez a történet. Nyilván mindenkinek van gyerekkori története, vagy azt is szokták mondani, hogy mindenkiben van egy regény legalább. Lehet, hogy
1: vagy több. Igen.
2: Lehet, hogy több, ha jól figyel, igen. Remélem, hogy több is van. De ez is olyan volt, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy beszélni kell ezekről a dolgokról, amelyek ebben a könyvben szerepelnek, és az is nagyon érdekes számomra, hogy mint ahogy az előbb mondom, hogy mindenkinek van egy története, de hogy azt hogyan közelíted meg, vagy mitől gondolod azt, hogy arról beszélni kell, vagy hogy arról másoknak tudni kell, vagy hallani
1: kell. Vagy más érdekel ez a kérdés?
2: Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. És hogy százan már százféleképpen megírták, de valami pont attól válhat esetleg művészetté, véleményem szerint, és az, ahogyan én is olvasom ugye a kortárs műveket, hogy úgy mondod el, ahogy senki más, vagy a te szemszögedből senki más nem lett, a te megélésed, az csak a tied.
1: A te hangodon.
2: A te hangod, igen, az csak, igen, a tied, és hogyha azt sikerül megtalálni, akkor tudsz valami olyat adni, legyen ez, hiszen a fát és a tájat is lefestették már nagyon-nagyon sokan, de lehet, hogy senki nem úgy, mint ahogy, igen, azok a festők, akik, és most szándékosan nem mondok neveket, csak kinek ki a kedvence.
1: Igen, igen.
2: És akkor akkor az téged valamiért megszólít. Neked ad valamit, benned felkelt egy olyan érzést, ami csak neked fontos.
1: Ez egyébként olyan érdekes, hogy vajon ez mi alapján történik? Akár a történettel valami egyezőség a saját életünkben, vagy személyiségbeli egyezőségek? Ez érdekes kérdés.
2: Az is lehet, igen, az is lehet személyiségbeli is, és igen, az, hogy kikivel tud azonosulni, ugye ezt nagyon hamar megtaláljuk azokban a filmekben, könyvekben, vagy színdarabokban, amelyek tetszenek nekünk, hogy minek alapján azonosulunk, és melyik hőssel azok közül, akiket éppen igen. látunk, és akkor természetesen mindenkinek a személyes történetében van valami, amivel tud kapcsolódni, vagy amivel azt tudja mondani, hogy igen, én is átéltem ezt, vagy velem is ez történt, és hogyha akkor én is így döntöttem volna, mint ahogy ez a hős ebben és ebben a történetben, és valami akkor kezd el izgalmassá válni, amikor megtalálod azt, hogy te hogyan tudsz kapcsolódni hozzá. Hát remélem, hogy nagyon sokan fognak.
1: Egyébként a cím az nagyon megfogó, most ez jutott eszembe, nem ez a legjobb szó rá, de hogy megkapó, igen, megkapó, igen, tehát hogy így
2: figyelemfelkeltő.
1: Mondjuk ez ugye nyilván ez a cím az ez abszolút a te élet. Igen,
2: a tiszteletes
1: három lánya az te, és a két tesódról van szó, három lány tesó.
2: Igen.
1: Nyilván ennyire felismerhető a ti életetek, majd a könyvből is, vagy aki ismer mondjuk téged, vagy ismer titeket, vagy ismeri a ti családi történeteteket, azok rá fognak eszmélni dolgokra?
2: Igen, biztos, hogy felismerhető. Aha. Természetesen. És hát azért is egy önéletrajz ihletésű regény, mert hát természetesen minden történethez azért kell egyfajta dramaturgia is, hogy mert hát persze vannak történetek, amelyek úgy voltak, de kell, hogy ez valahogyan olvashatóvá, olvasmányossá és mindenki számára izgalmassá tehető, mint egy színdarabnál is, annak ellenére, hogy hogy a Romeo és Júlia is egy szerelmi történet, és az Otello is egy szerelmi történet,
1: de teljesen más
2: az olvasata, és teljesen más ugye a jelentése a két történetnek. Tehát igen, persze, természetesen olyan dolgok, és ugye azokról jó beszélni, vagy tudok én hitelesen beszélni, amiket én láttam, amiket megéltem, vagy azokat belevíve, vagy tapasztalatba, vagy nem éppen pont az egy dolog velem történt, de láttam, ahogyan történt, vagy valaki mással.
1: Most akkor hozunk életörömzenét, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést nem sokára Szűcs Kingával.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Vendégem Szűcs Kinga, színésznő, énekes, költő, író, akinek megjelent legújabb könyve, ugye mesekönyvekről már beszélgettünk itt a Családi Mannában is korábban, most pedig megjelent az első regénye, a Tiszteletes három lánya, ami ugye a 80-as évekről szól, a 80-as évek végéről. Bezajlik, vagy ott kezdődik
2: igen.
1: Hogy azért azt ugye ott jó néhányan, ugye te is Erdélyben születtél, mint ahogy én is, tehát igen. Hogy azért mi ott nagyon sok mindent megéltünk, és az annak a generációnak, aki ezeket megélte, annak valahogy így közös az emlékezete ebben a történetben. Nyilván mindenkinek külön-külön más-más, hogy ahogyan ő megélte, meg igen. Családok, ahogy megélték, de hogy ez akkor egy ilyen, tehát a mi generációknak ez sokkal többet ad, feltételezem én, ez a könyv, ez a regény.
2: Igen, hát bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd benne a minden generáció azt, amivel azonosulni tud, mert több síkon és több szálon fut a történet, de valóban persze, tehát ilyenkor biztos, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy igen, én erre emlékszem, vagy ezt a csokit én is ettem, és ezt a nem tudom, tárgyat én is, vagy ezt az újságot akkor én is olvastam, és ez nagyon fontos, hogy mert igazából tényleg ez egy lenyomat, ezt semmiképpen nem, szóval, hogyha azt kérdezik tőlem, hogy mi ez, én mindig azt nekem az az érzésem, aztán majd persze az a legfontosabb, és az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy az olvasó hogyan fogja látni, és hogy kiben hogyan fog, vagy milyen képet fog alkotni, és hogyan fog lecsapódni. Ezt még nem tudom, és nagyon-nagyon várom, és izgalmas számomra, hogy ki ebből mit fog látni. Mint ahogy a verseknél is nagyon gyakori az, hogy teljesen más, hogy vagy más-más olvasó más-más természetesen a kedvence, és azt mondja, hogy hozzá ez azért áll közel a szívéhez, mert amikor gyerek volt, akkor vele is az volt, hogy tehát nagyon-nagyon érdekel, de mindenképpen ez egy ilyen lenyomat, egy ilyen benyomás, az egész úgy, ahogy van egy hangulat. Igen, ez a legjobb szó talán.
1: Hangulat, igen.
2: Hogy ez egy hangulat, ami akkor volt, ahogy akkor mi felnőttünk, teljesen máshogyan, mint ahogy a mai generáció felnő, legyen ez a környezeti hatások, a kulturális közeg, vagy bármi a hozzáférhető dolgok. Teljesen más volt a mi gyerekkorunk, és ez egy nagyon speciális hangulat, ma már visszatekintve innen 2026-ból, hát nem tudom.
1: Ennél a történetnél, tehát hogy igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy mondod, hogy a hangulat, én is azt gondolom, igen. Hogy tehát ha én most visszagondolok arra az időszakra, akkor igen. Nekem is leginkább érzések és hangulat jut eszembe. De most pont ez jut eszembe, te hogyan tudtad, tehát hogy most mondtad például a csokit,
2: igen.
1: Azt, hogy megragadtam, hogy emlékszel te mindenre?
2: Igen.
1: Tehát, hogy ezt így elő tudtad szedni, vagy az igen. Emlékeidből, vagy voltak esetleg igen. Olyan naplójegyzetek?
2: Nem.
1: Ez ami hihetetlen, mert igen. Én nem nagyon tudnék most így gondolkodom abból az időből így elővenni. Nagyon érdekes.
2: Igen, nagyon sok mindenre emlékszem, főként ilyenekre, és ami fontos volt még nekem, igen, valóban az, hogy azt tudjam átadni, vagy valahogy megfogalmazni, vagy azt megragadni, ahogy én emlékszem. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben ez semmiképpen nem egy történelemkönyv, uh-huh, vagy egy uh-huh. Ilyen jellegű tudományos munka, hogy itt most minden, hanem pontosan az volt nekem a nagyon fontos, hogy ahogy én emlékszem, ami bennem megmaradt valamiért, hiszen főként azok a dolgok maradnak meg bennünk, amelyek valamiért erősen hatással voltak ránk, főként érzelmileg. Ugye mindenki azokra a napokra emlékszik az életéből legjobban, amelyek nagyon erős érzelmi hatásúak voltak, mint például a gyerek születése, az esküvő napja, vagy egyéb olyan, amikor semmi ügyes-bajos dologgal nem foglalkozol, csak is arra tudsz koncentrálni, ami annak a napnak a legjelentősebb pillanata. És valahogy ezeket próbáltam megragadni, hogy azokat a benyomásokat rögzítsem, és azokat a hangulatokat. Hát természetesen ebben van jó és rossz is, és hát nehéz.
1: Mert az élet az ilyen, igen.
2: És így van, és kegyetlen, és sokszor nagyon, akár nagyon durva is. Ahogy akkor ott a hétköznapok folytak, anélkül pontosan, hogy megengedtem volna magamnak azt, hogy annyira precíz legyek, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy tényleg azt szerettem volna megragadni, ahogy én emlékszem ezekre a dolgokra. Érdekes módon elég jól.
1: Ez tényleg nagyon hitelmes. Én nem sok emléket tudok felidézni abból az időszakból. Nyilván lehet, hogy ha jobban belegondolnék, akkor jönnének így vissza emlékoszlányok, de...
2: Biztos, vagy hogyha erre rá koncentrálni, és igen. Nyilván egyik gondolat követi a másikat, és akkor azt mondod, hogy igen, jaj, hát tényleg ez is így volt, vagy igen, ezt a csokit ettük, vagy azt a, nem tudom...
1: Eugénia, azt
2: igen, például, hát az is természetesen, hát azt nem lehet kihagyni egy ilyen könyvből, hát az nem is lenne valódi.
1: Ja, csak elmondom azok a hallgatók, akik nem ismerik, hogy ez igazából két keksz szelet közé ilyen, hát most Nutellának nevezzük,
2: igen.
1: De
2: kicsit ilyen csokoládés krém, van vaníliás is, igen. De mai napig létezik amúgy, és többféle ízesítésben.
1: Érdemes megkóstolni egyébként.
2: Hát mi nagyon szeretjük, de nekünk ez nyilván hozzátartozik a gyerekkori ízek szintén, igen. Ugye azokat is írom benne, hogy akkor miket főztünk.
1: Igen, ez milyen érdekes, hogy megmaradnak ezek az ízek, illatok. No, de most életörömzenét legfrissebb híreket hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: A tiszteletes három lánya című regény nem csupán egy család története, nem csupán egy ember története, hanem nagyon sok ember ráismerhet, a saját belső világára láthat rá. Mindennyian hozunk magunkkal ugye valamit otthonról, kimondott szabályokat, elvárásokat, vagy éppen a megfelelési kényszert, nagyon-nagyon sok mindent. Vajon miről szól ez a könyv, ami egy önéletrajzi ihletésű regény? Erről beszélgetek a könyv írójával, Szűcs Kingával. Tartsanak velünk, a hírek és a zene után folytatjuk.
1: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója a jövőben. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
2: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: A tiszteletes három lánya címmel megjelent Szűcs Kinga színésznő, énekesnő, író, költő első nagy regénye. Azt gondolom, hogy aki a kezében veszi, az nem fog csalódni, már csak abból is, amit itt a Kinga elmondott az egészről, tényleg felkeltette az érdeklődésemet, és bízom benne, hogy a hallgatóimnak is. A könyvről beszélgetünk a továbbiakban is, az Élet Öröm Zene után folytatjuk, tartsanak velünk.
2: Élet Öröm Zene, ez a Manna.
3: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Gergelyről beszélgetünk, a Tiszteletes három lánya című regényéről. Ugye eddig főként mesekönyvek jelentek meg Kingától, de most már megszületett az első regény, egy önilletrajzi ihletésű történetről van szó, illetve regényről, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontosak ezek a gyerekkori ízek, illatok.
1: Minden emlékünk ízek, illatok összhangja, ugye nem véletlen az, hogy megérzünk egy illatot, és azt mondjuk, valami rögtön igen. Valami eszünkbe jut
0: vagy
1: róla.
0: Vagy érzést előhozza, igen.
1: Így van, vagy igen. Előhozza az érzéseket, ezért ugye azokat az ételeket is, hát természetesen nem receptszerűen, de hogy így megemlítem azokat is, hogy miket főzött akkor édesanyám, vagy hogy miket ettünk mi akkor, teljesen más volt a konyha is, mint ahogy ma főznek az emberek, akkor azt tettük, ami éppen idény jellegű volt, és nem lehetett epret kapni decemberben. Mondjuk eper szezonban sem lehetett.
0: Nem lehetett, de
1: igazából, és hát nem sok mindent lehetett kapni. Ez is
0: volt olyan történet, amit ki kellett hagynod, vagy hogyan raktad azért össze ezt? Mert gondolom...
1: Nagyjából kronológikusan, de nem lineáris a történet, mert a jelenben kezdődik, és akkor úgy jönnek vissza ugye az emlékek, és akkor úgy ugrál vissza. De a gyerekkori rész az nagyjából időre, úgyhogy kis, ugye az évszakok váltakoznak főként, tehát hogy nem minden egyes karácsony van például megemlítve, hanem vannak benne téli dolgok, meg őszi dolgok, meg tavaszi dolgok, úgy, ahogy a gyerek nő, és ami számára fontos azokban az évszakokban, ami fontos például, hogy elkezd iskolába járni, vagy hogy milyen azzal mik kapcsolatosak, és akkor, hogy mi történik nyáron, de ez is úgy, hogy akkor mindenkinek ugyanaz történt azon a nyáron, szóval, hogy ez is egy ilyen korlenyomat, hogy akkor mindenkinek ugyanaz történt azon a nyáron, nagyjából, mert hát ugyanarra a strandra mentünk, és hogy, tehát, hogy ezeket így megpróbálni megragadni, és inkább ennek a hangulatát, meg a jellegzetességeit így kiragadni, és hát, hogy annak a korszaknak a nehézségei együtt, ami akkor történt, azt egy kicsit így közel hozni a mai olvasóhoz, mert hát az már szinte történelem, ha nem történelem.
0: Történelem, abszolút.
1: Igen, ami a 70-es, 80-as években történt, hát az már ugye ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt volt.
0: Igen.
1: És ennek így a hangulatát megragadni.
0: Mennyi időbe tellett neked ezt a könyvet így megírni? Vagy leültél, elkezdted, és így éjt nappal írtad.
1: Voltak korszakok, igen, én elég gyorsan írok ez a verseknél is, és aztán persze dolgozom rajta természetesen, de ami ki akar jönni, az kijön, igen, és aztán hogyne, hát egy könyvvel nagyon sok munka van még utána is, és folyamatosan nagyon sok odafigyelést és munkát igényel többek részéről is. De persze, hát viszonylag gyorsan írok, igen. Nem tudom pontosan, hogy mennyi idő volt.
0: De hogy ez elkezdted egy évvel ezelőtt, mondjuk, és
1: több
0: mostanra...
1: Több is, mint egy évvel ezelőtt, egy másfél évvel ezelőtt. De már közben folyamatosan forognak a fejemben a történetek. Egyébként amúgy azért írok gyorsan, viszonylag úgymond, bár nem tudom ennek mi a mércéje. Remélem, hogy ennek nincs. De hogy már előtte forog a fejemben, mindig forog a fejemben a történet, és az, hogy tulajdonképpen leírom, az már csak a vége annak, hogy én már azt forgatom és érlelem akár napokkal vagy hetekkel előtte, és rakom össze a fejemben, és folyamatosan folytatom, hogy hogyan lenne jó, de nem is gondolkodom őszintén szólva azon, hogy hogyan lenne jó, hanem megpróbálok a végletekig hű maradni egyfajta őszintességhez.
0: Van ilyen, közben szoktál ilyen tesztolvasást csinálni? Tehát, hogy egy bizonyos részeket elküldesz valakinek, hogy olvasd el szerinted. Mondjuk igen. Így például akár a tesóidnak.
1: Így van, a tesóimnak nagyon-nagyon-nagyon jól látod, igen. hogy a verseknél is így van, hogy van ugye a két nővérem, akik mindenben támogatnak engem, és ebben a könyvben is

0: mindenféle támogatást megadtak, ami elképzelhető. Többek között azt is, hát igen, ha művész van a családban, az nem egy könnyű helyzet senkinek, ne adj Isten, ha több is van, vagy adj Isten, akkor ez végképp nem egy könnyű helyzet a családnak, ugye? De ők mindig mindenben támogattak a verseknél is, ugyanígy engem is. És nagyon jó kritikusaim, tehát azért is szeretem elküldeni nekik, mert a munkámban nincs bennem hiúság. Ez nagyon jót tett a sok-sok színpadi év, hogy megszoktam azt, hogy egy alkotás az egy munkafolyamat tulajdonképpen. Igen. És muszáj, hogy legyenek kritikusaid, mert az a javadat szolgálja, és az elkészült műnek végül is a javát szolgálja. Az, hogyha olyan emberek kezébe kerül, akik értően és jó szándékkal kritizálják, igen, tehát tudod, hogy jót akarnak neked, akkor az nagyon is jó, hogyha néhány művész barátom, akiknek szintén nagyon adok a véleményére.
1: Hát ez építi az embert.
0: Mert épít, így van, és nem látsz kívülről egy ponton. Pontosan. Túl. Hát nem véletlenül találták ki a rendezőt annak idején, aki egyszer csak lepattant a színpadról a színészek közül, és azt mondta, hogy majd én most ránézek arra, hogy hogyan nézesz ki kívülről. Muszáj, hogy valaki lásson téged kintről, és ők nagyon szépen segítenek engem mindig az utamon ebben, hogy elolvassák, és akkor jól meg is kritizálnak, hogyha úgy van, de hát mindenképpen úgy, hogy akkor hogyan épüljen ezt tovább, és már önmagában az, hogy egy prózát írni, és akkor abban valahogy előre jutni, már önmagában az nagy dolog volt nekem, és akkor, hogy ebben ők segítettek, az szintén.
1: Kinga, most újra megállunk egy életörömzene erejéig, de jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatja.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetés. Vendégem Szűcs Kinga, énekesnő, színésznő, író, költő, akinek megjelent legújabb könyve, pontosabban az első regénye, a Tiszteletes három lánya címmel, ami önéletrajzi illetésű regényről van szó. Ugye a három lánya ugye két testvér, és hát azt gondolom, hogy itt azért segítettétek egymást ennek a történetnek a feldolgozásában. Meg ugye a közös élményeiteket azért mondom, hogy több oldalról is meg tudtátok
2: mutatni. Ez egy jó időutazás is volt. Igen. Mert sokat beszélgettünk természetesen a családunkról, magunkról, meg az utunkról, ahogy itt ebben előre mentünk, és hogy hogyan változik, és hogy hogyan tesz meg az ember mindent, mert az is nagyon fontos, hogy a remény mindig ott legyen, és hogy mindig ott is van. Igen. Egyébként, és az, hogy ne adja föl az ember, és hogy tényleg nem közhely, de mégsem közhely. Nagyon sok dologra rásütjük, hogy közhely, miközben nyilván az, de nem véletlenül alakultak ki ezek a mindenki által ismert mondatok, hogy tényleg nem szabad feladni, ameddig csak van egy szikra remény. És hogyha ezt meg tudjuk mutatni akár egy versben, egy színdarabban, egy könyvben, akkor az nagyon fontos, mert nekem is nagyon sok erőt adott, főként gyerekként, hogyha olvastam olyanoktól, de mai napig, vagy ha látok olyat, akire azt mondom, hogy példaképpen bármilyen okból, akár az életben, akár a kitartásában, akár abban, hogy bármilyen nehéz volt az élete, nem adta fel. És hogyha csak egy embernek segít a könyved, a versed, a darabod, a rendezésed, a műsorod,
1: igen.
2: Az nagyon sok, tehát minden sors egy sors.
1: Beszéljünk egy picit arról is, hogy hogyan adtad ki ezt a könyvet, mert ez ugye megint egy kardinális kérdés a mai világban.
2: Igen, a Felhő Café könyvek kiadó a könyvemnek a kiadója.
1: És ilyenkor ez úgy történik, hogy elküldöd neki?
2: Igen, elküldtem a kéziratot, és akkor egy pozitív választ kaptam, aminek borzasztóan örültem.
1: Mert ez egyébként baromi ritka amúgy.
2: Így van. Ez nagyon, hát nem is inkább, igen, nem is azt mondom, hogy ritka, hanem hogy egy nagyon... Hát semmilyen művészet nem egyszerű manapság, ezt jól tudjuk, meg sosem volt az.
1: Meg sosem.
2: Tulajdonképpen soha nem
1: ez
2: volt.
1: Ez egyik legnehezebb szakmai
2: igen,
1: ilyen szempontból.
2: Így van.
1: Éppen. Vagy a művészetek
2: összességében. Épp most olvastam a Bazaknak az Elveszett Illúziók című könyvét. Én valamikor nagyon régen elkezdtem, de szerintem még fiatal voltam hozzá, és most éppen a kortársakról visszakanyarodtam egy kicsit a klasszikusokhoz, és azt mondtam, hogy most egy kicsit. De mindegy, de a lényeg az, hogy ott is éppen egy hasonló történet van, és ott sem volt ez már, 200 évvel sem volt ez már, ezelőtt sem volt ez
1: másabb.
2: Már másabb, vagy igen. Könnyebb, ugye a művészet és a kultúra az mindig egy ilyen érdekes gyerek volt minden, mindenhol, hogy nem tudunk és nem is szabad élni nélküle,
1: de mindig nagyon keveset. Vele, és
2: igen, foglalkozni sem akarunk vele, költeni sem akarunk rá túl sokat, de azért legyen és nem is lehet nélküle lenni, és nagyon fontos is, mert egyszerűen egy népnek, egy kultúrának, egy ország,
1: hát,
2: szóval elengedhetetlen része minden, ami írott, vagy
1: hát ez igazából a lelkünknek, ugye?
2: Így van, a lenyomata, a leképzése, és abszolút. Éppen a korunknak, hogy éppen hol tartunk mi a fejlődésünkben. Úgyhogy borzasztó boldog és hálás vagyok. Lehet is majd kapni a kiadó webshopjában a könyvet, előrendelhető már.
1: Már most, aha.
2: Már most előrendelhető, tehát a Felhő Café könyvek kiadó webshopján már előrendelhető, és a bemutató pedig, a könyvbemutató az június 11-én lesz, a Szuterén Kultúr és Gasztró térben, a 15. kerületben. Ez egy remek hely, ahol mindenki amellett, hogy pompás könyvekkel találkozhat. Nagyon jól is érezheti magát, nagyon kellemes atmoszférájú az egész hely, és erre mindenki, tehát remélem, aki eljön, remélem, hogy minél többen nagyon jól fogja érezni magát, és ott majd beszélgetünk, kicsit fel is olvasunk a könyvből, és beszélgetünk is róla.
1: És aki nem tud oda elmenni.
2: És aki nem tud oda eljönni, az például megtalál engem az ünnepi könyvhéten a Líra standján június 12-én 17 órától, tehát munkaidő után remek, hogyha a legjobb igen. időpont így van, hogyha valaki úgy érzi, hogy akkor gyorsan kimegy és szétnéz az ünnepi könyvhéten, akkor engem is ott megtalál, amint éppen dedikálok majd, és beszélgetek a hozzám kilátogatókkal, akiket nagyon nagy szeretettel várok és várunk. És hát onnantól kezdve pedig minden ismert
1: könyves
2: így van, és minden ismert könyveszerző helyen meg lehet majd szerezni, amiket itt már megszoktunk nálunk.
1: Én már nagyon várom egyébként, hogy kezembe vegyem, nekem a cím nagyon-nagyon tetszik, szerintem zseniális címválasztás.
2: Köszönöm.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon várom, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, egyrészt azért is, mert ugye annak a kornak én is a elszenvedője, vagy megélője voltam, hát is, mert ugye igen. voltak szép, meg jó, meg nem annyira jó oldala is, mint mindig mindenkornak nyilván. Egyébként még az jutott eszembe, lassan sajnos lejár az időnk, sőt olyannyira már le is járt, hogy ezekből színdarabot esetleg, mert hogy ebből az lenne a következő.
2: Hát boldogán.
1: Mert ez a tiszteletes és három lánya igen. szerintem ez egy zseniális
2: boldogán
1: előadás.
2: Igen, boldogán. Ha bárki megkeres ezzel az aha. ötlettel, én állok elébe, akár azt, hogy színpadra alkalmazzuk.
1: Vagy forgatókönyv.
2: Akár együtt, vagy forgatókönyv, nagyon-nagyon boldogan. Én azt hiszem, hogy igen, ez egy jó téma lehet, és kicsit filmes is a szerkezete már most eleve, mert nagyon filmszerű volt a fejemben az egész, és igen, meg hát nem tudok elszakadni attól, hogy egy ilyen, hogy mindig is a színpadon éltem, és ez egy dramaturgiát mindenképpen, persze. hogy egy dramaturgiai érzéket mindenképpen megkövetel, és itt is úgy váltják egymást jelenetek, hogy tulajdonképpen ez már egy fél siker lenne, hogyha valakinek eszébe jut.
1: Én nagyon szorítok neked, hogy ez megtörténjen, és most akkor így kidobtuk az éterbe meg a hallgatóknak, hogyha valaki most úgy érzi, hogy ezen a vonalon tovább menne, akkor hajrá.
2: Várom szeretettel a könyvbemutatón. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, ebben az órában Szűcs Kinga, a színésznő, énekesnő, író, költő volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Tiszteletes három lánya című regény írójával, Szűcs Kingával beszélgettem ebben az órában, neki ez az első regénye. Beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. A következő órában pedig a Mi lenne veled nélkülem című előadásról beszélgetünk, ami egy ős bemutató lesz, de minden részletet hozunk a következő órában vendégeimmel, tartsanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Folytatódik az állateledelgyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a SPÁR és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az InterSPÁR áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás.
1: Időjárás.
3: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Új ősbemutató születik. Május 29-én látható lesz a Kasszásdőlői Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében Dicső Dániel rendezésében a Mi lenne veled nélkülem című előadás. Ennek kapcsán beszélgetek vendégeimmel ebben az órában. Itt van velem a stúdióban Hermányi Marian színésznő, Csibi Gergely színész, valamint Porkoláb Gyöngyi producer és ötletgazda, és zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégeim a stúdióban Hermányi Marian színésznő, Csibi Gergő színész, valamint Porkoláb Gyöngyi producer és ötletgazda a darabnak, aminek a címe Mi lenne veled nélkülem, és május 29-én debütál az előadás, az ősbemutatóról beszélgetünk egyébként a Kaszásgyülei Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében Dicső Dániel rendezésében. Gyorsan néhány mondatot így a történetről. Viktória és Maxim egy világító toronyban próbálnak életben maradni, miközben a fizikai bezártság lassan felszínre hozza mindazt, amit egy kapcsolatban sokszor elhallgatunk. A függést, a manipulációt, a hatalmi játszmákat, a szeretetnek álcázott birtoklást, és folytathatnám. Sziasztok, először is köszöntelek benneteket a stúdióban.
3: Jó reggelt mindenkinek.
4: Jó reggelt.
2: Én elsőként, Gyöngyi, hozzád szólnék, az ötlet az honnan jött neked? Mi inspirált arra, hogy ezt a témát így bedobd a közösbe, úgymond?
4: Hát talán onnan, hogy olyan kevés a társadalmi téma ma a mindennapokban, hogy nem is volt olyan nehéz, ugye, hogyha egy kicsit szarkasztikusan akarok belevágni, mert azért ez egy komoly történet. Én egy 24 részes olyan podcast sorozatot szerkesztettem, és ebben beszélgettem egy szakértővel, akivel a toxikus kapcsolatokat, illetve a narcisztikus kapcsolatokat jártuk körbe, illetve az ezzel kapcsolatos tényeket és tévhiteket. Na most ez túl unalmasnak is tűnhet így, de az izgalmas az volt az egészben, hogy én egy adásra hívtam el egy Beke Sándor nevű pszichológust, akivel körbejártuk ezt a témát, legalábbis én ezt gondoltam.
2: A Beke Sándor a legjobb ebben a témában egyébként, no, én őt hát ismerem, igen.
4: Oké, okay. És akkor az történt, hogy az adás végére rájöttünk, hogy egyáltalán nem jutottunk el annak a mélységes kútnak a mélyére, amit tulajdonképpen ez a téma tartogat, akármelyik oldalon áll valaki, akár elszenvedője, akár benne van, akár ilyen munkahelyen dolgozik, és aztán elkezdtük ezt a sorozatot. És hát lett belőle 24 rész, több ezer követő, valójában van olyan beszélgetés, amelyet 50 000-en hallgattak meg, és folyamatosan hallgatják, és hát rengetegen jelezték azt vissza, hogy tudnak, vagy tudtunk ezzel segíteni nekik. És mivel nekem már volt, vagy van két olyan színdarab, ami ugyancsak egy-egy társadalmi kérdés alapján jött létre, egyik agyapa-fia történet, amelyben egyébként Csibi Gergely szintén játszik egy fiút, ott pedig nyilván ezek a generációs mintázatok kerültek középpontba, ahogy mondtam, ugye ebből elég sok van azért a mindennapokban, a másik pedig Szabó Magda és a férje élete, ahol egy irodalmi párkapcsolati dinamikát láthatunk, izgalmas határkérdésekkel, és akkor úgy gondolkodtam, hogy hogyan lehetne tovább segíteni azoknak, akik szeretnék a feldolgozásnak egy bizonyos szakaszában megélni a bennük lévő dilemmákat, kérdéseket, hiszen egy ilyen kapcsolatban, de bármilyen elakadás kapcsán, vagy egy toxikus kapcsolatban benne lenni, az mindig
2: rengeteg kérdést vet fel,
4: kérdést
2: ez így van.
4: Föl, és sok-sok kérdés kerül felszínre, amelyre egyénileg tudnak, vagy tudunk választ adni, vagy kapni.
2: Vagy nem tudunk.
4: És ez a színház is, szerintem egy tök jó eszköz erre, hogy megpróbáljunk tulajdonképpen csak egyfajta olyan történetet adni, amiben mindenki aztán beleláthat, amit ő akar, vagy amit ő szeretne megélni. Úgyhogy az ötlet az innen jött. Egy kihívás, mert a kedvenc számom a 3, meg a 9-es, és ugye ez most a harmadik ilyen próbálkozás, és egy fantasztikus alkotócsapat állt össze. Valójában az ember mindig rájön, hogy majd mindenki érintett, mondom, vagy így, vagy úgy ebben a témában, tehát sokan vannak, akik azt mondják, hogy mondjuk ők munkahelyen tapasztaltak meg ilyen kapcsolódást, vagy a barátok.
2: Családban is sokan meg,
4: bizony.
2: Igen.
4: Na, szóval igen. Vannak, röviden ennyi volt.
2: Igen, vannak igen. Történetek, meg ugye az is, egyre többször használjuk ezt a szót, hogy narcizmus, valaki narcisztikus.
4: Én ezért vágtam bele ebbe a beszélgetés sorozatba, ami a saját YouTube csatornámon meghallgattató, mert hogy tények és tévhitek ezzel indítottunk, mert sok a tévhit is azért, mert minden másik emberre rá kiáltjuk,
2: igen, igen.
4: Nem biztos, hogy ott.
2: Sőt, hát ezt főként szakember tudja megállapítani, igen. Elsősorban. Hozzátok fordulok, két fiatal és nagyon vidám színész ülik és velem fáradt. Szemben a stúdióban. Igen, fáradtak is. Én mondjuk én csak a vidámságot látom rajtatok, de a téma maga a darab, arra mondhatjuk azt, hogy vidám, nyilván a témából adódóan nem gondolhatjuk, hogy tele lesz ez humoros jelenetekkel. Meséljetek egy picit erről. Hát lesz-e benne humor, vagy az nem egyáltalán?
3: Nem, mi mindig igyekszünk arra, hogy semmi humor ne legyen, milyen szárazom le. Viccet félretéve.
2: Ezt már láttam egyébként, feltűnt, igen.
3: Lesz, persze, hát nyilván színdarab is úgy van megírva. Varga Lórendnek alapvetően, aki írta ezt a színdarabot, alapvetően van egy kiváló humora. Ő ugye most moziban is megfordult Egy kutya történetnek a szerzője. Rengeteg olyan helyzet van a darabban, ami szerintem megmosolyogtatja az embert, vagy fel lehet nevetni, vagy azért. Muszáj talán oldani is, mert tényleg a narcizmus egy olyan élmény, ami bárkinek is említettem, hogy mi most mind dolgozunk, hát ugye mindenki azt mondja, igen, ismerős, hát tudom. Nem volt olyan reakció, még amikor azt említettem volna, hogy milyen színdarabot próbálunk jelenleg, hogy ne úgy reagáltak volna, mint aki érintett volt valamilyen formában. És persze csak, hogy az eredeti kérdésre válaszoljak, igen, hogy azért ebben van humor, ez egy a terveink szerint egy szórakoztató előadás, ami hát ugye válaszokat nem, de sok kérdést talán föltesz, vagy olyan helyzeteket mutat fel, amire azt lehet mondani, hogy hú, ez de jó, hogy így csináltam volna, vagy én mit csinálnék, ha ilyen helyzetbe kerülnék.
2: Egy rövid szünetet tartunk, életörömzenét hozunk, és ezt követően innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Mi lenne veled nélkülem című ősbemutatót tudják megtekinteni nem sokára az érdeklődők. Ebben a témában beszélgetek a stúdióban vendégeimmel, Hermányi Marian színésznővel, Csibi Gergely színésszel, valamint Porkoláb Gyöngyi producerrel és ötletgazdával. A darabot egyébként Dicső Dániel rendezte, és a Kaszásdőlői Kulturális Központ Tompos Kátya színház termeiben lehet majd megtekinteni 29-én, tehát május 29-én. Ott tartottunk, hogy kire milyen hatással volt maga a történet, a próbák, még mindig ugye próba folyamatban vagytok, de hogy ki hogyan érzi magát, vagy érezte magát ebben a szerepben.
2: Szerintem az az izgalmas ebben a történetben, meg maga így a narcizmus jelenségében, meg hogy egyébként így mindenféle ilyen mentális zavarok, vagy betegségek, vagy viselkedés minták elemzésében, hogy ezek nem megfogható dolgok. És akár egy toxikus párkapcsolatban is egy bántalmazás, vagy egy sarokba szorítás, egy kontroll, az egyszerűen nem kimutatható, megmutatható és bizonyítható. És nagyon nehezen mesél az ember mondjuk a partnerének, a pszichológusának arról, hogy pontosan mi is történt, vagy hogy történt, mert valahogy a manipulációnak az is a sajátja, hogy az ember megmásítja az emlékeit, vagy már az adott szituációban megfojtva érzi magát, és nem tudja képviselni a saját határait, és én azt szeretem ebben, amit most csinálunk, és ebben a szerepben, amit én éppen formálgatok Gergővel egyetemben, hogy megpróbáljuk ezeket a helyzeteket így felnagyítva megmutatni, hogy mik ezek a apró pici jelekből összerakódó helyzetcsokrok, ami közben az ember érzi, hogy a torkában dobog a szíve, gyomorgörcse van, konkrétan nem tud rámutatni, hogy itt kihibázott és mit csinál, de érzed, hogy ez nincs rendben, ez nem oké. És te, mint néző, ugye a színpad az ilyen exponált tér, elkezded jobban látni, hogy igen, ez a hangsúly, igen, ez a stratégia, a narcizmusnak valahogy a logikája, akkor egy empatának a logikája, az hogyan kapcsolódik össze, mint yin és yang, és hogyan használják ki az emberek egymást, és szerintem tök jó ezeket az apró jelenségeket valahogy megfogalmazni. Hát ez szerintem a legizgalmasabb, és ha jól sikerül, akkor emiatt egy páratlan előadás tud majd lenni, remélem.
1: Tehát lehetnek mondjuk nagyon nagy felismerések akár a nézőtéren? Mondhatjuk?
3: Hát igen, önmagában ugye a cím is egy olyan red flag, mint amiről most Marian beszélt. Tehát,
1: abszolút, igen, mi lenne veled nélkül?
3: Kapcsolatban, hogyha elkezdünk beszélgetni, vagy akár mi most így az étteren keresztül, biztos, hogy akik hallgatnak, azt mondják, hogy hú, tényleg, mintha velem történt volna. Tehát, hogy hihetetlen az, hogy mintázatként így jelennek meg, és az, hogy például mi lenne veled nélkülem, ezt egy narcisztikus nagyon sokszor olyan úgy odaveti, de lehet ezt kedvesen is mondani meg bántulag, hogy pont Marian mondja, hogy nagyon több, sokféle színe van, és a manipulációnak ezernyi eszköze, éveken át nem jön rá egy empotta, vagy egy bántalmazott, vagy egy ilyen, inkább ugye ez is egy a szakmának vitatott kérdése, hogy miért empatának hívják a másik felet. Valójában egy ilyen kapcsolatban élő másik fél arra évek múlva jön rá, hogy bizony őt leértékelik folyamatosan, hogy az önbizalmát azért veszíti el, az önértékelését, és ezek mind fundamentális dolgok ahhoz, hogy önmagunkat el tudjuk
1: érni. Hát persze, és ugye azért jut olyan sokáig, vagy sokáig jut, sok év akár, amíg rájön, hogy ő egy bántalmazó kapcsolatban él, mert hogy folyamatosan, ahogy Marian is mondta, manipuláció, hogy nem veszi észre. Van ez a Gázláng című film, az szerintem egy nagyon jó alap mindenkinek először akár megnézni. Bármilyen hasonlóság a darab és mondjuk a film között, most nyilván nem gondolom itt történetileg, vagy ugyanúgy végigvezeti az ívét egy narcisztikus párkapcsolatnak? Tehát, hogy van ez a love bombing, ugye, és akkor végigmegy, akár a feloldásig, hogy rájön az empata, vagy...
4: Nem lövünk le mindent, de ugye három nap, igen, ez egy randevú valahol ott az Adriai tenger egyik kis szigetén, ahol van egy világító torony, és úgy alakul, hogy hát a hajó elsodródik, és hát ugye ott ragadnak, és ez alatt a hát tervünk szerint 1 óra 15 perc, 1 óra 20, hát meglátjuk.
1: Szünet
4: nélkül persze egybejátszuk. Nyilván sűrítve, és ezt így beszéltük is a rendezővel együtt, hogy hát itt nyilván kicsit irreális, de hát persze színház az égi mása, meg egy sűrített verziója az életnek, de meg fogunk mutatni mindent, és szerintem nagyon élesen és szépen látszik majd, hogy a fiú hogyan építi, és utána hogy jönnek azok a porszemek a fogaskerékbe, ahol tényleg így összeszorulhat a gyomrunk, és mi próba után mindig azt szoktuk érezni, meg mindig arról beszélünk, hogy hú, annyira beszorongtunk ettől, hogy már egyet ezeket a helyzeteket kell játszani, hogy valahogy olyan jó lenne ezt feloldani, és igyekszünk mindig aztán valahogy úgy zárni a próbát, hogy akkor kicsit másról beszélünk, kicsit ebből kiszakadunk, vagy kívülről ránézünk, mert amióta mi próbáljuk, én a saját párkapcsolatomat is elkezdtem figyelni, hogy hú, ugye én nem olyan vagyok, mint ez a fiú, vagy mik azok a dolgok, hogy ez már annak számít, szóval már emiatt is érdekes, úgyhogy én persze hosszan foglalkozom vele, és ezért vagyok kíváncsi nagyon, hogy majd ez a nézőkben hogy fog lecsapódni, vagy hogyha a terveink szerint lesz beszélgetés és az előadás.
1: Ezt akartam kérdezni, igen, hogy
3: tervezzük, hogy az előadás után egy színpadi beszélgetés formájában dolgozzuk föl nyilván az első előadást, ezt majd meglátjuk. De egyébként érdekes, hogy mesélted most Gergő ezt a feszültséget, amit érez, hogy ugye a kérdés azt lehet, hogy úgy hangzott, hogy a nézők mit vihetnek magukkal, vagy hogy felismerés történhet-e.
1: Igen, a nézők részéről, de nyilván a színészekben.
3: Csak ezek az érzések lehetnek olyanok, amelyek az embert egy önismereti útra rávezetik, hogy igenis figyelnem kell magamra, vagy az én saját határaimra, vagy érzéseimre. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy ez egy szerelmi történet, tehát, hogy valaki bejön megnézni Hermányi Marian és Csibi Gergőt, mi lenne veled nélkül, mert akkor inkább fókuszáljon arra, hogy ez egy szerelmi történet, hiszen minden kapcsolatnak különböző dinamikája van, és aztán a végén, ha azt felismeri önmagában, hogy egy néző, hogy mondjuk ő most lehet, hogy ennek az elején van, vagy a közepén, vagy sodródik bele, akkor az annyiban segíthet, hogy erről lehet beszélni, és van kapaszkodó. Én foglalkozom azzal közel 20 év, hogy veszteségben hogyan lehet talpra állni, és motivációt találni, és ez az egész történet, vagy ennek a gyökere, ez a 24 részes sorozat, és abban motivált engem, hogy megmutassuk, hogy igen, hogyan tud egy narcisztikus kapcsolatban élő bántalmazott fél, ezért mondom, hogy empatának is hívhatjuk, csak a szakma nem így szereti nevezni mindenképp, hogy...
1: Nem mindig empat.
3: Nem mindig, igen, de hogy hogyan tudsz ebből kikeveredni, és néha ennek az az útja, hogy lehet, hogy a padlóra le kell jutnod, és sajnos nem tudsz közbe segíteni, ha a testvéredről van szó, ha a barátnődről, ha a barátodról, ha a kollégádról, sajnos ezek a felismerések is ott kell, hogy legyenek, és ha ezzel szembesítjük valamilyen formában a nézőt, hogy ez része, akkor lehet, hogy az is segítség. Tehát mi nem, újra hangsúlyozom, hogy nem didaktikusan egy ilyen, na most akkor mi majd eszköz adunk valaki kezébe.
1: Persze, nyilván.
3: Egy kapcsolatot szeretném megmutatni, és ebbe a két zseniális színész szerintem beletesz.
1: Most megállunk, életörömzene a legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Mi lenne veled nélkülem? Ezzel a címmel egy új ősbemutatót láthatnak a nézők május 29-én a Kaszásdőlői Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében. A darabot Dicső Dániel rendezte, Hermányi Marian és Csibi Gergely látható majd a színpadon, és Porkoláb Gyöngyi, producer és ötletgazdája a darabnak. Ők vannak itt velem a stúdióban is, úgyhogy a hírek és a zene után folytatjuk a beszélgetést, hogy miről is szól ez a darab, ez az előadás. Hát ez már egyrészt kiderült az előző percekben is, de természetesen tovább szőjük még a történetet, tartsanak velünk!
1: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Folytatódik az állateledelgyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceán járóról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a SPÁR és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az InterSPÁR áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás.
2: Időjárás.
1: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
2: Manna, ez a családi Manna.
0: Május 29-én egy ősbemutatóra hívjuk a hallgatóinkat, Mi lenne veled nélkülem címmel egy nagyon szuper előadást láthatnak, érdemes lesz elmenni majd és megnézni, de az, hogy miről szól és mi mindenre számíthatnak, az kiderül ebben az órában. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, a darab készítőivel.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a Kaszásgyülei Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében Dicső Dániel rendezésében látható a darab. Vendégeim a stúdióban az előadás színésznője Hermányi Marian, valamint színésze Csibi Gergő, és itt van velünk Porkoláb Gyöngyi, producer és ötletgazda. Ugye ez az előadás a narcizmusról szól, erről beszélgettünk ez idáig.
1: Fontos csak, hogy emlékezzünk meg, mert a darabnak van egy zeneszerzője, az a Bánki Mihály, aki színész kollégánk is, de ő zeneszerzőként is nagyon aktív, viszont az ő édesapja pedig az a Bánki György, aki a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról című kötetet szerezte, úgyhogy ilyen értelemben is van egy kapcsolódás, meg nyilván a Miska is nagyon jó hozzászólásokkal nyilvánul meg azokon a próbákon, amikor ott tud lenni, úgyhogy emiatt is pluszban izgalmas, és hát nagy erőkkel bombázzuk, és várjuk majd szeretettel az édesapját, akár beszélgetés keretében, akár majd a premierre, úgyhogy ez is egy plusz pikantériája a produkciónak.
2: Nagyon igyekszünk egyébként ilyen minél felkészültebben megfogalmazni ezeket a karaktereket, és nem csak úgy, mint ahogy Móriczka elképzeli, tehát hogy pont az imént említett könyvet én is olvastam, és van egyéb más csomó ilyen pszichológiai, vagy inkább ilyen hát az átlag embernek is érthető pszichológiai könyvek. Mert szerintem tényleg az lenne fontos, hogy igazság legyen abban, amit mi itt majd felrajzolunk, és ami szerintem a kulcs, hogy a néző, vagy akár mi színészek is ezt a darabot nézve, vagy játszva megérezzük azt, hogy mi az, ami nem oké. És ami nem egy véleményes dolog, hogy igen, én valójában tényleg kicsit korlátoltabb vagyok, butácska vagyok, tényleg nem vagyok olyan szép, de ez nem baj, meg tényleg nekem nincs szükségem ilyen dolgokra, tehát igazából én ezt meg tudom magamtól vonni ezeket a dolgokat, hogy a másiknak jó legyen. Tehát, hogy az ember, főleg, hogyha egy ilyen toxikus légkörben van, munkakapcsolatban, párkapcsolatban, bármilyen kapcsolatban, egyszerűen elhiszi egy idő után, hogy valójában ő ennyit ér. És számtalan ember van, aki ezt elhiszi, és nagyon fontos, hogy bizonyos retorikai fogásokra egyszerűen kiélesítsük az emberek fülét, hogy figyelj, ácsi, itt ez nem rólad szól, hanem ez erről az emberről szól, aki a te véredet íva akar fiatal maradni örökre. Érted? És nagyon fontos, hogy ezek így a fülünket így kihasítsák, hogy oho, ez az, ő most éppen rajtam akar felkapaszkodni, nem én vagyok a kevés. Nem én vagyok a gyenge, hanem itt most te rajtam akarsz felkapaszkodni. Ez nem oké. És tovább megyek, hogy valahogy ezek után tudd, hogy mik esetleg a jó stratégiák az ilyen emberek elkerülésére, vagy valahogy kezelésére, hogy te minél kevesebbet sérülj.
0: Egyébként most nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, hogy az, hogy ezek a tipikus mondatok, amik elhangzanak, vagy ezek a tipikus viselkedésformák, ezek a red flagek, igen, hogy ha ezeket is, az már egy felismerés, hogyha az ember tudja, hogy hoppá, mondtad, hogy ez nem oké, hogy erre figyeljek. Szóval, ha már erre felnyitjátok a szemét, azt gondolom a nézőknek, akkor ezzel már egy nagy dolgot tettetek.
2: Nagyon fontos, meg főleg, hogyha az ember családjában van érintett, vagy ne adj Isten, az ember megnézi az előadást, és rájön, hogy Jézusom, én lehet, hogy nekem vannak narcisztikus vonásaim.
0: De ez mondjuk mind általában a legtöbb
2: igen,
0: embernek.
2: Ez csak nem mindegy a mértéke szerintem, igen. Vagy esetleg rájövök, hogy Jézusom, én itt komoly dolgokat tudok ám csinálni másokkal, és tök fontos ilyenkor akár tényleg elkezdeni terápiába járni, és mondjuk szerintem mindenkinek kötelező lenne a terápia, mert a terápia arra jó, hogy megismerd a lelkedet, a te saját kis rendszeredet, és próbálj vele gazdaságosan bánni, de szerintem tök fontos, hogyha az ember a családban, magában, vagy párkapcsolatban, vagy bárhol felismeri ezeket a dolgokat, és azt érzi, hogy szenved tőle maga az ember, és szenved tőle a környezet is, akkor tényleg nem ciki, el kell menni, meg kell ismerni ezt a dolgot is, és tanulni belőle, és szépen előnyt kovácsolni belőle, mert ezek a dolgok megesznek egy idő után.
0: Igen, ugye azt is mondják szakemberek, hogy pont a narcisztikus az, aki viszont nagyon-nagyon nehezen vallja be, vagy veszi észre, vagy ismeri fel még akkor sem, hogyha nagyon sokáig figyelmeztetik, vagy szólnak neki, hogy tehát nem keres szakembert, nem ismeri fel nyilván, nincs betegség tudata, vagy nem is ez nem betegség.
2: De a depresszió nyilván, de is ilyen szerintem, ott pont meg igen. Az van, hogy elnyel a mocsár, és azért nem tud segítséget kérni depressziós, mert egyszerűen képtelen kimászni ebből a gödörből, és ott marad az alján, szóval, hogy ez egy nagyon trükkös

0: dolog ám. Igen, az emberi elme.
1: A narcisztikusnál ugye a grandiozitása nem engedi, hogy ő lesüljegyen
2: hát
1: oda.
2: Sőt,
1: hogy
2: aki eljut, általában az a tapasztalat, hogy aki eljut, az magát a terapeutát is manipulálja.
1: Igen.
2: Erre számos példa van, hogy elmegy, de aztán a végénkbe újja köré csavarja.
1: Nyilván ez már egy nagyon erős de szinten.
2: Még egy olyan dologra azért hadd hívjam fel figyelmet, hogy én annak örülnék a legjobban, ha erről a témáról úgy lehetne beszélgetni, amiről most mi is nyíltan beszélgetünk. Lehet, hogy elkalandozunk, és eljutunk oda, hogy szóba kerül a depresszió, szóba kerül egy olyan nehezebb élethelyzet, de hogy ez az előadás valójában megpróbálja felnyitni azt a, hát ilyen, nem is tudom, már nyitva lévő, de egyébként tele zűrzavaros információval lévő ládikát, amelyben...
1: Hogy a bántalmazás, azért, hogy
2: igen,
1: ez nem oké.
2: A bántalmazás jelen van, a lelki bántalmazás, a manipuláció, a hatalom, amit még talán most nem említettünk, hogy ezek milyen formában is, hogyan vannak jelen, és hogyan van reakciónk és a saját határaink védelme ebben a történetben, és természetesen ugye társas lények vagyunk, szeretünk kapcsolatban élni. Miért sodródik bele valaki újra és újra egy ugyanolyan toxikus és narcisztikus kapcsolatban, vagy egyáltalán milyen kötődési mintázataink vannak erre, milyen válaszokat adunk, tehát hogy én szerintem egy ilyen, nem kell lelki buvárkodni, élvezzük a két szerelmesnek majd a történetét, de az, hogy erről lehessen beszélgetni, vitát nyitni, az egy örömteli dolog lenne, hogyha ez az előadás ezt meghozná.
1: Szerintem azt gondolom, hogy ez az egész téma olyan, meg egy olyan problémakörtől el fel, ami biztos, hogy meghozza ezt az eredményt. Újrahozzunk életörömzenét, de jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, tartsanak velünk a következő percekben is.
3: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Rádió Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Ebben az órában a Mi lenne veled nélkülem című előadásról beszélgetünk Dicső Dániel rendezésében. Látható az előadás, vagy lesz látható május 29-én az ős bemutató a Kaszás-Zsülei Kulturális Központ Tompos Kátya színház termében. Vendégeim a stúdióban az előadás két színésze, Hermányi Marian, valamint Csibi Gergely, és itt van velünk Porko Láb Gyöngyi, producer és ötletgazda. Ugye beszélgettünk az előadásról, az előadás témájáról, ami ugye főként a narcizmus. Még amire én kíváncsi lennék, itt említetted egy gondolat erejéig, hogy hazamentél, és hogy most én lehetek narcisztikus, vagy vannak bennem ilyen vonások, hogy mi az, ami, nyilván egy színész az a lelkével, a mentálisan, lelkileg, fizikálisan mindenhogyan beleteszi magát adott szerepbe, bizonyos keretek között nyilván, tehát hogy azért a kontroll az ott van, de hogy azért nagyon erősen tud hatni egy-egy szerep a színészre. Mi az, amit akár ti, most nyilván nem arra gondolok, hogy narcisztikus és empata, hanem hogy azok vagytok, hanem, de hogy azért nyilván az ember magában néz, hogy találtatok magatokba olyan dolgokat, olyan nem is tudom, reakciókat, vagy akár a régi, vagy korábbi mondjuk párkapcsolatokból, vagy barátokkal kapcsolatosan, amire ráismertetek, hogy atyám, én is mondtam ilyet, vagy nekem is mondtak már ilyet, vagy... Tehát volt-e ilyen észrevétel?
2: Abszolút.
3: Ja, hát igen.
2: Töménytelen.
3: Igen, főleg én voltam, hát hogy így mondjam, hogy mondtátok, nem empata, hanem bántalmazott?
1: Bántalmazott.
3: Az elszenvedője egy ilyen karakternek. Az érdekes élmény volt, és most így visszagondolva és feldolgozva ezt az anyagot, és ezen gondolkodva sokat, hát csak még jobban aláhúzza azt, hogy ott valóban tényleg egy hasonló karakterű emberrel volt dolgom, de csak ezt a példát felhozva, hogy igen, én is amióta próbáljuk, meg én magamat kezdtem tényleg még jobban monitorozni, csak egy nagyon gyors kis példa, hogy talán elfogyott otthon a szemetezsák, és akkor nem volt otthon, és akkor valami ilyesmit mondtam ki majdnem, hogy de ha szóltál volna, akkor tudtam volna venni, hát ott jöttem el a bolt mellett, hát ha szóltál volna, akkor most lenni, és így nem mondtam ki, de hát ugye pont ezen a jeleneten dolgoztunk, és annyira érdekes felismerés volt, hogy úristen, hát miért nem mondom azt, hogy veszünk holnap, miért egyből ez jön, vagy jött, hát nyilván az is, mert most tényleg ezen pörögtünk.
1: Igen, igen.
3: De az is aztán egy picit képmutatás, hogy azt mondaná valaki, hogy hát nem egyáltalán nincs valami, amit említettetek, szerintem tényleg mindenkiben igen, van valamennyi.
1: Is bizonyos
3: és valószínűleg szükséges is. De ami nagyon fontos, és ezt is megpendítettek, csak én is így szeretném aláhúzni, hogy az önismeret, meg a dolgozni magunkon, pszichésen és mentálisan, hogy ez már nekem egy nagyon régi vágyam, és talán már máshol is említettem, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy járnánk pszichológushoz, mint házi orvoshoz, és hogyha erre lenne lehetőség, mert hát nagyon-nagyon fontos, hanem még talán egy picit fontosabb, mert igen, sokszor minden az elméből indul, vagy a tudatból, azok a fizikális problémák is, úgyhogy én remélem, hogy egyszer majd erre is lesz egy lehetősége úgy nagyban az embereknek, hogy ne legyen elérhető akár egy ilyen egy terápia, egy beszélgetés saját magadról, egy szakemberrel. Nagyon jót tenne.
1: Vagy akár ilyen előadás, sok-sok ilyen előadás,
3: aminek
1: a végén lehet egy
3: ilyen beszélgetés. És mi is beszélgetünk, így van.
1: Igen. Te ezt hogy éled meg, ezt a próba folyamatot, meg ezt az előadást?
2: Egyébként nagyon sokat nevetünk, szóval van az ilyen, ilyen kemény témájú próba folyamatoknak egy ilyen hozadéka, vagy valamiért mindig ilyen olyan nagy nevetésekkel van tele.
1: Feloldozás, gondolom a...
2: Persze, meg egyébként ez egy jó kis írás, tehát azért nagyon sok humor van benne, meg szerintem az, amikor két ember elkezd egymásra találni, és akkor itt-ott esetlenek, akkor az egyik jobban követelőzik, a másik még le van maradva, akkor ez megfordul, az is egy ilyen humoros dolog. Tehát, hogy az elején mindenképpen ez egy ilyen dinamikus, izgalmas fejlődés, és... valójában nekem így élmény bejárni, az biztos, hogy ki kell találjuk, Gergő, most már, amit mondtam, hogy valamilyen aftercare, hogy amint befejezzük a próbát, legyen egy ilyen 3 perces ilyen nagy ölelés rendezőstől, asszisztensestől és színészestől, mert hogy ugye nagyon sokat beszélgettünk, elemezzük a jeleneteket, és elég durva hangnemeket tudunk mi egymással megütni. Amikor én pont ellágyulnék, és a Gergőt fele nyitok, akkor ő pont elővesz egy olyan elutasító hangnemet, ami egyszerűen a nyitott szívem közepébe így belefúródik, és ezzel játszunk, ezt próbáljuk, hogy lehet így, úgy, amúgy, és azért, na szóval, hogy a próba végére azért ezek a kisebbek, hiába nem valódiak, az egy kicsit érzem, tehát mint egy golyóálló mellénybe lőnének szíven, hogy semmi bajon nem lesz, de érzem azt a nyomást.
1: Hát mert hiszen átéled, tehát megéled akkor abban a pillanatban, lehet, hogy nem valódi, de
2: meg
1: megéled.
2: Azt is, de nem is azt feltétlen, hogy úristen, de megbántott engem a Gergő, hanem hogy basszus, tényleg vannak ilyen emberek. Mekkora szemét, paraszt, kizsákmányoló, disznók, férfiak, nők egyaránt, sőt, én kutyában is ismerek, akinek ilyen személyisége van, itt fekszik a lábamnál, tehát hogy ilyen, hogy borzasztó, hogy így tudunk egymással viselkedni, és nekem inkább ez az, hogy Jézusom, tényleg vannak ilyen emberek, és ahogy a Gergő hangsúlyoz egy mondatot, akkor azt érzem, hogy én ezt már hallottam sajnos. És szörnyű ez az egész, és inkább ez az, ami megvisel, de hogy itt tök jónak gondolom, amit csinálunk, mert tényleg akkor lesz egy kicsit egy ilyen edukatív jellege, pont mire figyelj, mi nem oké, hogyan próbáld meg meghúzni a határodat, meddig próbálj meg segíteni a másikon, és hol lépj le.
1: Az edukáció, igen, ez nekem is ez jutott eszembe, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És még egyetlen mondat, hogy nyilván a színészeknek most idézőjelben a legkönnyebben, valahol ez nektek is egy terápia egy kicsit. Szóval, hogy terápiás jellegű, nyilván ugyanúgy a nézőnek is, de hogy ti ezt azért így át tudjátok élni, át tudjátok dolgozni magatokon, felismerések jönnek már a próba folyamaton, szóval ezért jó ez a csodálatos szakma.
4: Ebben azért mi meg kell, hogy említsük Dicső Dánielt, vagy Dicső Danit, aki a rendezi.
1: Akit vártunk, de nem tudott most
4: jönni. Igen. Ezt a darabot, és ugye talán az elején az lemaradt valóban, hogy én ezután a sorozat után kerestem meg, illetve beszélgettünk egy másik munkánk apropóján Danival, meg Gerivel, arról az ötletemről, hogy valami színházat csináljunk már ebből, és aztán Varga Lóri harapott rá erre a témára, tehát ez is benne van, hogy nem unszolásból írta meg ezt a darabot, amelynek ugye a címe is alakult folyamatosan.
1: Nagyon jó címet választottatok, azt gondolom. Tehát, hogy ez nagyon sokat mondó. Igen,
4: szerintem ezt sokan hallják, ez a mi lenne veled nélkül. Semmire nem mennél veled. És ugye az volt az izgalmas, és Gócán Judit nevét szeretném még megemlíteni, aki dramaturgként segített abban, hogy a Dani által megírtakat tényleg színpadra még adaptálhatóbbá, vagy a színészek számára még jobban feldolgozhatóvá tegye. Horváth Jenny, aki a díszletet és a jelmezeket tervezi, és hát az előbb elhangzott a zenét pedig a Bánki Miska, szóval, hogy egy olyan csapat állt össze, akik kapcsán tényleg ezt a fajta együttműködést lehet látni, de ezt az intim közeget, amit most Marian mondott, ez szerintem, vagy ez segíti is azt, hogy ez kibontakozon, és mindenki hozzá tud tenni, és én ezúton köszönöm Varga Lórinak azt, hogy engedi, hogy ezt az általa megírt darabot képlékenyen tudjuk kezelni.
1: Formálni,
4: igen, mert hiszen ez része, hogy egy-egy például párbeszéd ez nem annyira komfortos, akkor amiről itt a két színész mesél, ez...
3: Hát igen, alapból azért persze az ember így beleteszi a saját élményeit, én ezt hogy mondanám, hogy hallottam, nekem mi ütött be jobban, de végül is ez talán belejárója, és ami még nagyobb öröm, és ezt a nézőknek, vagy most a hallgatóknak is így kihangsúlyoznám, hogy egy új magyar színdarab született, ami szerintem mindig egy ünnep. Igen. Nyilván több közszínház ezt most így a zászlajára tűzte, de hogyha ezt egy független produkció csinálja, az szerintem nem azért, mert mi vagyunk benne és mi ülünk itt, de az mindig nagyon üdvözlendő, hogy nem előkapunk egy amerikai komédiát, és helyet. Akkor nevettetünk, és velük együtt szórakozunk.
1: Amit már többször több helyen eljátszottak.
3: Igen, hanem én csak így ezt szerettem volna aláhúzni, hogy ezt nyilván csinálni is nagyon jó, hogy nem a 85. Hamlet, vagy Júlia, vagy éppen, mert ezt már nagyon jó megcsinálták előtte, de hogy most valami újat meg lehet fogalmazni, és ezt mi csináljuk először, és akik eljönnek május 29-én este 7-kor, ők ezt először fogják majd látni, és az egy Színházi ünnep lesz, reméljük. Másnap, ha jól tudom, 30-án.
4: Igen, 30-án fél 8-kor, tehát 19:30-kor, és utána vidéki bemutatókat is tervezünk. Most nyilván jön a nyár, tehát kicsit nehezebb.
1: Könnyen utaztatható egyébként?
4: Igen, nagy, igen. Ez a konkrét szándéka is a produkciónak.
1: Hát én nagyon-nagyon sok előadást kívánok nektek, és nagyon sok sikert a premierre, a bemutatóra.
3: Nagyon köszönjük.
1: És köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Hermányi Marian színésznő, Csibi Gergő színész, valamint Porkoláb Gyöngyi producer ötletgazda voltak a vendégeim.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: május 29-e Kaszás Dűlői Kulturális Központ Tompos Kátya színház termében lesz látható Dicső Dániel rendezésében a Mi lenne veled nélkülem című előadás. Erről beszélgettem ebben az órában, vendégeim voltak Hermányi Marian színésznő, Csibi Gergely színész, valamint a Porkoláb Gyöngyi, az előadás producere és ötletgazdája. És ennyi volt már a Családi Mannak, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén is itt leszek, szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között várom majd önöket. Legyen egy csodálatos délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
4: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
6: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a távközlés világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter, annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írta alá Párizsban 20 ország képviselője a Nemzetközi Távíró Egyesület alapítókmányát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. A rossz idő miatt változik a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit-sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházban tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyerekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyet táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is színesít.
4: Időjárás.
6: Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, északkeleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Ez itt a Kapocs, én Majoros Szidónia vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. Mai témánk a zsidók és Jézus kapcsolata, illetve a zsidóság és a kereszténység kapcsolata. Vendégeim Tarkata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetője, és Hajdú Ildikó, a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa, aki egyébként az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem felekezeti közösség szervező szakának első éves hallgatója is. Kata, Ildikó, szeretettel köszöntelek titeket a mai podcastban.
2: Szia, Szidónia!
3: Szervusz!
1: Azt mondtuk el, hogy a Zsidók Jézusért Missziónak a munkatársai vagytok, de mi is ez a Zsidók Jézusért Misszió? Mikor és hogyan jött létre? Kata, talán kérdezlek téged, hiszen te vagy a magyarországi vezetője a missziónak.
2: Maga a misszió kerekkel 50 évvel ezelőtt jött létre, éppen most fogjuk ünnepelni ennek a missziónak az 50. születésnapját ebben az évben, augusztusban. De maga ez az egész mozgalom, hogy zsidók Jézusért, tágabb értelemben, tehát Jézusban hívő zsidók, ez egy kicsit messzebbre tekint vissza. Szoktuk azt mondani, hogy körülbelül 2000 éves ez a mozgalom, mert hiszen ne felejtsük el, hogy az első követői Jézusnak mind zsidók voltak, és ő maga is az. Nincs ebben semmi furcsa és szokatlan, inkább az a furcsa és szokatlan, hogy Istennek nem csak a zsidókkal kapcsolatosan volt egy ilyen terve, hogy Jézus követői legyenek, hanem az összes nem zsidóval kapcsolatosan is. És aztán a történelem úgy alakította, hogy eltűnt ez a vonal, tehát eltűnt a kereszténységből a zsidó rész, tehát amit a Biblia úgy nevez, hogy a körülmetélkedés egyháza, az úgy beolvadt a nagy kereszténységbe, és ilyen módon ez a fajta identitás, hogy Jézusban hívő zsidók, akik magukat zsidóknak tekintik, de mégis Jézusnak, a messiásnak a követői, ez így eltűnt. És a 19. század végén a Szentléleknek ez egy új munkája volt, amikor is elsősorban Kelet-Európában, tehát itt most Ukrajnát mondanám, vagy Galíciát, Lengyelországot, vagy Moldáviát, illetve Magyarországnak a keleti részére is igaz ez, hogy ott bizonyos vallásos, tehát ortodox vallásos zsidók különböző okokból elkezdtek keresni, és kérdéseket föltenni, és azt találták, hogy Jézus valóban a mi népünknek a megígért messiása. Ilyen korábban is volt természetesen, a 2000 év alatt mindig is volt. De ami az új dolog, az az, hogy ebben a időszakban megtért zsidó emberek azt is mondták, hogy jó, de hát ha ő zsidó, meg mi is azok vagyunk, akkor miért kellene úgymond kitérni a zsidóságunkból is valami más vallás részeként követni Jézust, hogyha mi zsidóként is követhetnénk őt. Tehát ez a mozgalom elindult a 19. század végén, és ez azért érdekes, mert ugye a cionizmus mint mozgalomról valószínűleg azért sokan hallottak és tudnak. Szintén a 19. század végén indult el Theodor Herzl, ugye aki ennek az atya, vagy Herzl Tivadar, hogy mi magyarosan szoktuk őt nevezni.
1: Igen, igen.
2: Ez a fizikai, Izraelnek a fizikai helyreállásáról szólt, hogy igenis szükségünk van arra, hogy legyen egy saját országunk, sőt, hogy ez a saját ország, ez nem más kell, hogy legyen, hanem azon a földön, amit atyáinknak ígért annak idején Isten. És hát amit kevésbé tudott a világ, hogy közben a Szent Szellem elindította ugyanezt a fajta összegyűjtetés szellemi értelemben, tehát hogy zsidó emberek kezdték azt meglátni, hogy hát a mi messiásunk, egy zsidó messiás, és akkor hogyan is kell őt zsidóként követni, és alakultak olyan gyülekezetek Odesszában, illetve hát más kelet-európai városokban, Kisinyevben és Moldáviában, vagy akár ugye nem lehet ugyan gyülekezet, de Magyarországot is meg szeretném említeni, hogy Tápió Szelén volt egy rabbi, Liechtensteini Zsáknak hívták, aki szintén zsidóként akarta őt követni, és ezért soha nem volt hajlandó bemerítkezni, megkeresztelkedni, mert akkor ez azt jelentette, hogy akkor többé nem zsidó, és akkor a népe felé már hiteltelenné válik az ő bizonságtétele. Tehát neki fontos volt, hogy ő zsidó marad, és ő úgy fog bizonságot tenni Jézusról. És aztán jött a háború, második világháború, tehát ez az ébredés, ami elindult a zsidóságban. A második világháború ezt így agyoncsapta, vagyis legalábbis megpróbált a gonosz ezzel ezt agyoncsapni. Tehát, hogy amikor arról gondolunk, hogy miért is történt a holokauszt, miért is történt a második világháború, ez is része ennek, hogy itt elindult egy ébredés a zsidók között, és amikor a zsidó nép elkezdi Jézust követni, akkor Jézus vissza fog jönni, és ezt a sátán tudja, és ezért mindent megtesz, hogy a zsidók minél később higgyenek Jézusban. Tehát a második világháború lefékezte ezt a folyamatot, és aztán most ugrok egyet, és a 60-as években, tehát 1960-as években a hippi mozgalomnak volt az egyik érdekes iránya. Biztos hallottál a Jézus forradalomról, ami ebben a hippi mozgalomban elindult, és csomó fiatal miközben kereste a megvilágosodást és az igazi hitet, hát Jézusra talált rá, és hát ezt meg kell még hozzáegyezni, hogy az a sok zsidó, sok hippi fiatal, mellesleg sokuk zsidó származású volt, és hogyha a Herr című filmet ismered,
1: igen.
2: Főhőse egy a Berger nevű zsidó fiatal,
1: igen.
2: aki érdekes módon, pont egy jézusi módon helyet cserélt a barátjával, és ő helyette halt meg. Ez tényleg így történt, tehát az a mozgalom megszülte, tehát akkor indult el az a messiás hívő zsidóság, aminek a vezetői most ilyen 70-es éveikben vannak, akkor voltak fiatalok. És hát így jutottunk el ezen belül a mi missziónkhoz, a zsidók Jézusért misszióhoz.
1: Azt említetted, hogy körülbelül 50 évvel ezelőtt jött létre maga a misszió, ugye a zsidók Igen. Jézusért misszió. Ki alapította ezt, hol és miért, milyen céllal akkor, amikor megalapult? Ki volt már kristályosodva az, hogy mi lesz ennek a missziónak a célja?
2: Moshe Rosennek hívják az alapítót, szintén természetesen zsidó származású feleségével együtt, egy konzervatív zsidó családból származó zsidók, akik megtértek, és akkor ő egy létező misszióba bekapcsolódott, ha jól emlékszem a Chosen People, nem emlékszem pontosan, hogy melyik misszióba kapcsolódott be, az, ahogy ő akkor az evangéliumot vitte a zsidóságnak, az egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb mód volt. Egyszer egy valamilyen rendezvényen hallott arról, hogy a hippik között milyen munka folyik, és akkor ő eléggé ilyen megvetően reagált ezekre a hippikre, és akkor valaki kihívást intézett felé arról, hogy vajon Jézus nem ugyanolyan egyszerű emberekhez, vagy olyan deviáns emberekhez ment-e oda, mint amilyenek a hippik is ma, és akkor ő bűnbánatot tartott, és megértette, hogy pont oda hívja őt Isten a hippikhez, és ezért ő elment San Franciscóba, tehát átkelt az Egyesült Államokon a kontinensen, és elment a nyugati partra, ahol ugye az volt a gyülekezési helye akkor a hippiknek, és akkor elkezdett feléjük szolgálni. És tulajdonképpen akkor ő külön is vált ettől a másik missziótól, és elkezdett ott szolgálni ezek felé, a fiatalok felé, akik aztán úgy köré gyűltek, és ez egy ilyen nagyon spontán, nagyon családias dolog volt a kezdetekben. Hát a külvilág kezdte őket úgy nevezni, hogy Those Jews for Jesus, tehát ez nem az ő saját nevük volt, hanem így hívta őket a külvilág, és egy idő után azt mondták, hát tényleg, mi azok vagyunk, Jews for Jesus, és akkor így lett a nevük.
1: Zsidók Jézusért.
2: Zsidók Jézusért.
1: És hogyan alapult meg a magyarországi misszió, vagy mikor kapcsolódott be ehhez képest itt a zsidóság, vagy akár ti konkrétan? Ildikó?
3: Hát a misszió 2011-ben érkezett ide Magyarországra. Hárman alapították meg, az egyik a Kata volt, másik az Avi Snyder, ő ez az amerikai, hát most már 75 éves körülbelül, egy pálapostolt lehet elképzelni, olyan tűz van az Aviban, és pontosan ég benne a vágy, hogy elérje a saját népét az evangéliummal. És egy angol úriember, egy fiatal ember, az Aaron Lewin, ők voltak hárman, akik ide érkeztek 2011-ben Budapestre, és hárman alapították meg. És akkor kezdődött egy utcai evangelizációnak a megszervezésével, és hát ez rendkívül jól sikerült, Isten nagyon megáldotta akkor ezt a kezdeményezést, és gyakorlatilag most már 12 éve vagyunk itt most már Budapesten, és hát a kezdeti három tagból most már 6-an vagyunk, akik stabilan, tehát főállásban ebben a misszióban dolgozunk, és számos önkéntesünk is van, akik meg különféle munkában segítkeznek nekünk. Nagyon megáldotta Isten ezeket a kezdeti lépéseket, meg hát az egész folyamatot, amiben vagyunk.
1: Ildikó, te hogyan kapcsolódtál be, és mikor a zsidók Jézusért itt Magyarországon?
3: Hát ez nagyon izgalmas. Szóval ez úgy volt, hogy amikor a Katáék ide megérkeztek, 2010 őszén érkeztetek, ugye, és 2011 tavaszán kezdték el ezt a bizonyos utcai evangelizációt szervezni. Annyit kell tudni, hogy ezek úgy néztek ki, hogy két héten keresztül egy nap háromszor kim voltunk az utcán, egy Zsidók Jézusért feliratú pólóban, és Zsidók Jézusért feliratú kis ilyen flyereket, szórólapokat osztogattunk kint az utcán, Budapestnek a legforgalmasabb terein. Ennek volt akkor a szervezése, és erre keresett önkénteseket a Kata, és több helyre elküldte az e-mail, több gyülekezetnek, hát a Kata nagyon sok mindenkit ismert akkor már itt Magyarországon, több gyülekezethez került el ez a meghívó e-mail, és az én gyülekezetem pont valamiért kimaradt ebből. Viszont az én gyülekezetem pásztorának benne volt egy pásztorkörbe, és oda viszont megérkezett ez az e-mail. És én akkor már benne voltam a saját közösségemen belül egy ima csoportba, és valamilyen olyan szolgálatot kerestünk, ami a miénk lehet ennek a kis ima csoportnak, és hogy hogyan tudjuk az Urat még jobban szolgálni. És aztán egyszer csak az én pásztorom megkapta ezt az e-mailt, és tovább küldte nekem. És mi elkezdtünk ezért imádkozni, ez a kis ima csoport, és úgy voltunk ezzel, hogy akkor megpróbáljuk. És akkor írtam a Katának, és ezért is érdekes ez az egész, mert én zsidó háttérből vagyok, de én nekem nem volt semmilyen olyan, nem nyomás, hanem ilyen indítatás, senkitől nem jött, hogy én menjek utána a gyökereimnek, vagy ez egyáltalán miért fontos. Tehát én úgy gondoltam magamról, hogy én nem vagyok zsidó, mert hogy sem nem ismerem a ószövetségi dolgokat, az ünnepeket nem tartom, azt se tudom, hogy most mik vannak, vagy miért. Tehát én úgy mentem ide el, úgy kezdtem ezt, hogy hát jó, mint szolgálat jó, de nem úgy, mint egy zsidó embernek ebbe a Zsidók Jézusért dologba bekapcsolódni. És akkor jelentkeztünk a Katánál, meg is szerveztük az első találkozást, és meg is érkeztünk a Katához, egy külön képzést kaptunk, mert mindenkit kiképeztek ebben, hogy részt vehessünk ezen az önkéntes alkalmon, vagy ebben a szolgálatban, és én akkor még mindig úgy ültem ott, hogy én nem vagyok zsidó, hanem csak én majd így figyelgetek, és akkor ért ott engem az a meglepetés, és nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy tulajdonképpen én nem attól vagyok zsidó, hogy ismerem az ószövetségi ünnepeket, meg megtartom ezeket, hanem attól leszek zsidó, hogy zsidó vér folyik az ereimben. Úgyhogy nekem akkor volt ez a felismerés, és így történt nekem a csatlakozásom a misszióhoz. És akkor elkezdtem önkénteskedni, kb. 5 évig önkéntes voltam, és utána pedig már főállású misszionárius lettem.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit hallottunk akkor a Zsidók Jézusért misszió nemzetközi és magyarországi történetéről is, de meséljetek nekünk egy kicsit arról is, hogy nektek hogy alakult a kapcsolatotok Jézussal. Személyesen, hogyha a saját életetekre visszanéztek, feltételezem, hogy jóval korábbra mehetünk vissza az időben, amikor ti hallottatok Jézusról, vagy akár valamilyen irányba elkezdtetek keresni, kutatni, akár nem tudom, Bibliát olvasni. Kata, nálad hogy alakult? Te hol hallottál először Jézusról?
2: Hát Jézusról már hallottam kiskoromban is, de a családomban nem volt divat a hit. Mind a két szülőm nagyon buzgó. Hát a rendszer ide az olyan volt, hogy egyszerűen nem is, hát én Dunaújvárosban éltem, ott a pláne, ott aztán nagyon szocialista volt minden, és ezért a Biblia az egy műveltségi téma volt, hogy egy művelt ember az ismeri a Bibliát, de azon túl semmi más, és én nagyon őszintén voltam kommunista, a szónak a legnemesebb értelmében, nem voltam ugyan pártag, de kisztag az igen, meg úttörő kisztag. És aztán elkerültem egyetemre, és az egyetem az úgy felnyitotta a szememet, mert az mégis az egyetem az a hely, ahol ott az ember szembesül, vannak olyan irodalmak, olyan számizdát, meg nem tudom, mindenféle illegális dolgok, amiket olvastam, és akkor úgy rányílt a szemem, hogy hát ez a kommunizmus, amiben én hittem, ez valójában micsoda egy hazugság. És elveszettem a hitemet, és utána elindult egy keresési folyamat, amit most nem részletezek, nagyon hosszú lenne, izgalmas az egész, de hosszú lenne ezt mind elmondani. De az egyetem végére már volt egy megtapasztalásom a másik világról, a láthatatlan világról, elkezdtem olvasni vallásokról, kíváncsi voltam, hogy, vagy úgy gondoltam, hogy majd én kitalálom, hogy melyik vallás illik a személyiségemhez, és én azt fogom választani. Az úr már mosolygott a bajsza alatt, hogy majd én kitalálom, hogy én nekem mi passzol. Ő már ő tudta, hogy mit akar velem csinálni. Hát nem nagyon sikerült a beilleszkedés, ez a rendszerváltás előtti évek voltak, és pedagógusként azt hittem, hogy én erre vagyok teremtve, meg hogy teremtve még nem így gondoltam, de hogy arra születtem, és aztán nagyon kudarcos volt, nem tudtam igazán megállni a helyemet, mint tanár, azt gondolom, hogy leginkább a gyerekekkel való fegyelmezési problémák miatt.
1: Mert hogy tudjuk rólad, hogy Magyar-Oroszakon végeztél, az akkor még Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen Debrecenben.
2: Igen, jól informált vagy, igen. Akkor én azt gondoltam, hogy na, nézzük meg még egyszer ezt a szeánsz dolgot, mert ugye az volt a korábbi tapasztalásom, és az úr úgy intézte, hogy ne egy szeánszra menjek el, hanem el régi barátaimat látogassam meg, akik azért nem voltak otthon, mert templomba voltak, és hú, mondom, ez micsoda, hát ezek ateisták, mi történt, és megvártam, míg hazajönnek, és akkor ők, két teljesen kicserélt új ember, beszéltek nekem Jézusról. Hát én úgy gondoltam, hogy hát Jézus, hát ez olyan meseszerű, én ez túl okos vagyok. Tehát nem volt semmi gondom azért, mert hogy én zsidó lennék, és akkor ez most probléma lenne, hanem amit úgy belenyomtak a fejünkbe erről az egész kereszténységről, azért az nekem úgy ott volt, hogy a keresztes háborúk, meg az inkvizíciók, meg az egésznek a képmutatása, szóval a kereszténység volt a legtávolabbi dolog, nem is érdekelt, nem is foglalkoztam vele. És amikor ők ott beszéltek nekem Jézusról, és én bennem ott voltak ezek a belső kételyek, akkor egyszer csak egy nagyon világos gondolatom lett, és a gondolat az volt, hogy te pontosan azt keresed, ami nekik megvan. És miért akarod az eszeddel megérteni azt, amit csak a szíveddel tudsz megérteni? És hagyd abba a kérdezősködést, és csak figyelj rájuk. Én nem tudtam, hogy honnan jön ez a gondolat, de ez egy nagyon tiszta és igaz gondolat volt, és onnantól kezdve tényleg hagytam, hogy hasson rám, amit mondanak. Én azon az estén valóban megtapasztaltam, hogy Isten valóságos, hogy Isten szeret engem, hogy terve van az életemmel, és onnantól kezdve e felől nem volt kételjem, utána már csak azt kellett megértenem, hogy miért kell ebbe a dologba még Jézus is. Hát a bűnök miatt kell, mint ahogy később megértettem. Jó, ez oké, meghalt a kereszten, hogy a bűneinkért elhordozza a büntetést, de én, a jó kislánya, jó tanuló, jó sportoló, én hogy vagyok bűnös, tehát még ezt is meg kellett értenem.
1: És mert aztán, hogy azt gondoltad magadról, hogy te nem vagy bűnös?
2: Nem gondoltam azt, hogy nem vagyok bűnös, hanem csak azt gondoltam, hogy jó, elfogadom, hogy bűnös, hogy csak szeretném ezt így megérteni. Mert hogy a saját szememben úgy tűnt, hogy én egy pedálgép vagyok, nem így vesztem magam, de végül is egy pedálgép voltam, aki mindent nagyon igyekeztem mindig jól csinálni.
1: Tehát megfelelni, és szorgalmas voltál, amilyen dolgoztál.
2: És ebben nem fért bele ez a gond, hogy bűnös, ez így nem fért bele nekem. De már volt hitem, volt egy gyermeki hitem Istenben. És ezért őt kérdeztem meg, hogy hát jó, én elfogadom, hogy bűnös vagy, csak mondd meg, hogy akkor ez most mit is jelent rám nézve. És akkor vártam, hogy majd jön egy nagy lista, hogy ezt csináltad, azt csináltad, ezt meg nem csináltad. És nem lista jött, hanem csak egy nagyon egyszerű gondolat, és megértettem azt, hogy eddig minden jó cselekedetem, minden a legnemesebb dolgom, amit tettem az életben, mind végül is önmagamért volt. Nem adtam Istennek dicsőséget, hanem önmagamnak adtam dicsőséget. A saját vállamat veregettem meg. És a szívem trónusán nem Jézus ült, hanem én. És amikor ezt megértettem, akkor megértettem azt is, hogy minden bűnnek ez a gyökere. És akkor tudtam, mit kell csinálni. Trónfosztás. Kata kijön a trónszékről, és Jézus be. Tehát ez volt az én megtérésem, hogy ezt én megértettem, és meg is tettem. Megléptem ezt a döntést. És hát ez már több mint 30 éve volt, és hát nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést meghoztam.
1: Ildikó, hogyan történt nálad ez a dolog? Hogyan ismerted meg Jézust te személyesen?
3: Hát én nem úgy, mint a Kata. Én nem voltam olyan jó kislány. Hát igen, az apukám kommunista volt, és nagyon ateista, úgyhogy én Zola könyveken nőttem fel, és nagyon szerettem, és hát végülis aztán később kiderült, hogy egy zsidó emberre az jellemző, hogy állandóan vitatkozik, és ahol két zsidó van, ott három vélemény, úgyhogy az állandó vitatkozás, ez úgy bennem volt már egészen fiatalon. A középiskolai osztálytársaimmal nagyon jókat vitatkoztam arról, hogy nincs Isten, tehát volt református osztálytársam, és ő próbálkozott nekem Istenről beszélni, és az anyukám nagyon szerettem, mert gondoltam, hogy akkor majd valami hatással lesz rám, de csak addig volt rám hatással. Nagyon érdekes volt, hogy abban a korban még itt a mozikban nem nagyon játszottak Jézusról filmeket, viszont a református egyházban nem rendszeresen, de voltam egy párszor, hogy Jézusról szóló filmeket levetítettek. És csak azért mentem el, hogy információt szerezzek azért, hogy bebizonyítsam, hogy miért nem igaz az a film. Tehát én ebben nagyon képeztem magam, és nagyon sok mindent olvastam, buddhista dolgokat, meg egyebeket. És hát aztán így nőttem föl, tehát az egész kamaszkorom, meg a fiatalkorom az ezzel telt el. Tehát én nem olyan voltam, aki azt mondta, hogy hát ők is aranyosak, meg szeretjük a vallásos embereket, meg ilyen elfogadok mindent, hanem én mereven ellenálltam, és a Jehovákkal is leálltam vitatkozni, tehát mindenkivel igyekeztem vitatkozni. Közben férhez mentem, született két fiam, és hát aztán ezt az életet éltem tovább, voltam agykontrollon, elvégeztem ezt az agykontroll tanfolyamot, tehát nekem is volt egy keresésem, tehát valamit kerestem, csak nagyon rossz helyen, és az agykontrollról rettenetesen rossz élményem volt, tehát az egy olyan csapás volt az életemben, hogy megértettem, hogy na ezt nem, tehát itt biztos, hogy nincs az, amit én keresek. Nem tudtam, hogy mit keresek, csak valamit kerestem. És akkor most én is ugrok egy kicsit az időbe. A kisebbik fiam az elkezdett gitározni, és akkor volt másodikos általános iskolás, és a férjem is nagy gitáros volt, és hát innen jött ez a fiamnak ez a gitár szeretete, és beirattuk az általános iskolába, ott volt zeneiskola, beirattuk a gitárszakra. Uh-huh. És akkor a gitártanár az egy újjászületett keresztény ember volt, úgyhogy a Chopin meg az egyéb komoly zenei dalok helyett ő dicsőítéseket tanított a diákoknak, úgyhogy ez egy nagyon klassz volt. Hogy
4: hogyan csempésztük be az üzenetet, igen, a gitáróra.
3: Nagyon klassz volt, és ez a gitártanár ez nem csak tanította a gyerekeket gitározni, hanem ez egy nagyon jó evangelista volt, mert a szülőkkel elkezdett barátkozni, és elkezdte nekik hirdetni az evangéliumot. És az én férjem meg ez a gitártanár hasonló karakterűek voltak, és nagyon jóba lettek. És az volt a nagyon érdekes, és nagyon hálás vagyok ezért a férjemnek, mert hogy ő azt mondta ennek a gitártanárnak, hogy őt ugyanez a rész, ez a dolog nem érdekli, de a feleségemet igen. Hogy honnan tudta, nem tudom, de így jöttek be a mi házunkba. És elkezdődött, akkor már vele kezdődött el a vitatkozás. És 3 hónapon keresztül vitatkoztam vele, ő jött Isten igéjével, én meg próbáltam meggyőzni, de hát nagyon rossz.
4: De miről próbáltad meggyőzni? Arról, hogy nincs amit igaza. Mondasz, ügyesség, az nem igaz?
3: Igen, tehát például az, hogy ugye a buddhizmusnál ott nincsen így megnevezve, hogy bűn, és ugye úgy volt akkor, hogy a kereszténység, mint monoteizmust, igen. Isten úgy lett beállítva, hogy az egy szigorú, az egy dádá, meg ezt nem szabad, meg azt nem szabad, bezzeg a buddhizmus az milyen klassz, mert ott az ember azt csinál, amit akar, és minden majd ő eldönt magának, és egyébként meg minden nagyon szép, de a kereszténységnek az Istene,
4: az egy szigorú Isten, bűntett, parancsolatok Isten. Vannak.
3: Így van, így van, tehát ezt vettem le, és ebből folyt itt a vitatkozásunk. Aztán úgy éreztem, hogy hát úgy egyre gyengébbek az érveim, és akkor egyszer kaptam tőle kölcsön egy könyvet, és a könyvnek a címére már nem emlékszem, csak az volt az utolsó mondata, a könyv végén benne volt a megtérő imája. A megtérő imához az a mondat vezetett el, hogy egyedül Jézus az, aki téged tisztára tud mosni. És én, amikor elolvastam ezt a könyvet, másnap vagy pár nappal később álltam a zuhany alatt, és így rám zuhant ez az egész, hogy az egész életemben én annyi minden rossz dolgot csináltam, annyira sokszor voltam Isten ellen, meg egyébként is, amiket kamaszkoromban csináltam, hogy nincs az a szappan mennyiség, ami engem tisztára tud mosni, és átéltem azt, amikor biztos emlékszem, amikor a gyilkosok itt próbálják mosni a kezüket a csap alatt, és még mindig véres a kezük, és látja azt, hogy nem tudja tisztára mosni, ezt éltem át, hogy nem tudom magam, és hogy nekem kell, ha Jézus az, aki engem tisztára tud mosni, akkor én megyek. Úgyhogy ott a zuhany alatt én ezt eldöntöttem, És akkor azt hiszem másnap vagy két nap múlva elmentem, és elmondtam a megtérők imáját, és akkor onnantól kezdve történt egy nagy fordulat, és onnantól kezdve már nem volt kérdés. Ott már nem volt kérdés, hogy Jézus az, aki engem tisztára mosott, és én akkor hozzátartozom. És onnantól kezdve követem őt. És aztán utána jöttek a fiaim is, mind a kettő.
4: Tényleg?
3: Tényleg, egy éven belül megtért mind a kettő. Igen, úgyhogy ők ma nagy szolgálók, ők is az Urat szolgálják.
4: Na hát köszönjük, hogy hallottuk a ti történeteteket. Hogy látjátok így a saját helyzeteteket a zsidóságon belül? Mennyire vagytok ti átlagon túli zsidók, akármilyen értelemben? Tehát, hogy milyen a mai zsidóknak a kapcsolata Jézussal? Ti vagytok a különcek, vagy ti vagytok az átlag? Hogy látjátok ezt?
2: Hát abszolút kilógunk, tehát ezt lehet így röviden összefoglalni, hogy nagyon kilógunk. A magyarországi zsidóság nagyon elveszítette a hitét, és a hitet most nem is Jézusban, hanem egyáltalán Istenben. És ez visszamegy a holokauszthoz. Hát nyilván a holokauszt az már csak egy csúcspontja volt az egész 2000 éves üldöztetésnek, ami hát Jézus nevében történt sajnos. Voltak ugye korábban is, lehet mondani, hogy az egyiptomi fáró is ugye üldözött minket, Hámán is el akart minket pusztítani, de ezek már rég voltak. Amire jobban emlékszik a zsidóság, az az, amit a kereszténység művelt, és ez a szomorú. És ezért, hogyha valaki azt mondja, hogy hát Jézus, ami messiásunk, az számukra egy ijesztő dolog, tehát nekik nagyon nehéz elfogadni azért, mert hogy akkor ők úgy érzik, hogy az ő őseik sírjára köpnek, az ő őseik hagyományát tagadják meg, azokat az ősöket, akiket Jézus nevében üldöztek, mint hogyha átállnának az ellenség oldalára. Tehát érzelmileg ez azért nehéz egy zsidó embernek egyáltalán fontolóra venni azt, hogy lehet-e Jézus a messiás. Most csak egy ugrottam egyet, mert maga az Isten hit is ugye kérdés, nem csak a Jézus hit. Tehát a ma élő magyarországi zsidóságnak a nagy része az Istenben sem hisz, és Ildinek most nagyon konkrét tapasztalatai vannak erről, ahova járott az Orzsén. És akikkel mi foglalkozunk, ugye sok holokauszt túlélővel, vagy másodgenerációssal, tehát úgy jöttek ki a holokauszt poklából, tehát nem az volt a legnagyobb vesztesége a zsidóságnak, hogy 6 millió, és ebből 600 ezer magyar zsidó soha nem tért vissza, hanem a legnagyobb veszteség az az volt, hogy a hitük nélkül tértek vissza. Tehát, hogy a legtöbb mai élő zsidó ember azt mondja, hogy hol volt Isten. És ha ez egy olyan Isten, aki ezt megengedi, akkor én ebben az Istenben nem hiszek. Tehát érdekes az, hogy valamiképpen van fejükben egy Isten, csak úgy döntenek, hogy ők megbüntetik ezt az Istent azzal, hogy nem hisznek benne. Tehát, hogy ez a nagy blokád az ott van, ez a holokauszt, ez a nagy megbotránkozás a zsidóságnak. És ezért magáról Istenről is nehéz beszélni, nem ismerik a saját szentírásukat. Isten, ha van is valami Isten képük, az egy távoli Isten, aki vagy törődik velük, vagy nem. Egy deisten Isten kép inkább. Tehát, hogy valahol ugyan van, de hogy hát, hogy megengedi, hogy a teremtménnyel mindenféle szörnyűség történjen. És nincs remény, nincs reménységük. Tehát itt van az emberi dolgokban, emberi teljesítményben, kultúrában, gazdasági előrejutásban van hitük, vagy abba kapaszkodnak. Tehát, hogy
4: saját maguknak ki tudják munkálni, amit elérnek, amire eljutnak az életben.
2: Igen, intellektuális teljesítmény. Uh-huh. Tehát ezen a téren tényleg kiemelkedő zsidó teljesítmények vannak. Vagy akár ha Izraelt nézzük, ott is Izrael miben hisz? A saját Mossadjában, a saját fantasztikus hírszerző szolgálatában, meg a saját IDF-jében, a saját hadseregében. Tehát ezek mind az emberi szinten való bizakodás, tehát nem az örökké valóban, nem Istenben van a bizodalmuk, és ahogy mi ugye szolgálunk feléjük, és ezzel egyre jobban szembesülünk, eznek nagyon sok fájdalom. Nagyon nehéz.
4: Mi tud akkor utat?

0: hanem még kifejezetten Isten kedvence, kegyeltje, a választott nép.
1: Igen, hát ez egy nagyon hosszas próbálkozás, amit most leginkább itt a holokauszt túlélőkkel tapasztalunk meg, pont amire rákérdeztél most, Szidi, hogy megértettük azt, hogy igen, amit most a Kata elmondott, hogy ez a keménység, ez úgy bennük van, és hogy tényleg olyan, mint amikor felakad egy lemez, hogy amikor valamit megértenek, amit szeretnénk nekik mondani, mondjuk akár igéből alátámasztva, akkor mindenki az, igen, értik ők, de hol volt Isten akkor? Tehát mindig ugyanide lukadunk ki. Azt kezdtük el megérteni, hogyha ezeket az embereket elkezdjük szeretni, már nem, mintha egyébként nem szerettük volna őket, csak hanem, hogy valahogy más módon, valahogy bemutatni nekik Isten szeretetét, nem csak egy öleléssel, hanem egy folyamatos kapcsolattal, és nem csak igét olvasunk velük. Tehát ez is hozzátartozik, amit én nekem is meg kellett értenem, hogy nekem is vannak holokauszt túlélőim, és volt egy nagyon érdekes dolog, ez pont a Covid idején volt, hogy hívogattam rendszeresen telefonon, és hát elmenni hozzá nem tudtam meglátogatni, és akkor egyszer csak azt mondta nekem, hogy hogy lehet az, hogy te csak telefonon hívsz engem, és nem kérdezed meg, hogy mit tudsz nekem bevásárolni, segíteni. És ez rádöbbentett arra, hogy hát tényleg, hát többet kell, hogy oda tegyünk, mint az, hogy az igét most mi kivesézzük. És akkor gyorsan oda mentem az Úrhoz, bocsánatot kértem, és kiderült, hogy fáj a hátla, és akkor elmentem, mondom, Uram, megmasszírozom, bármit megcsinálok, csak álljon helyre a kapcsolatunk. Tehát, hogy egy olyan fajta szeretetet kezdtünk el adni feléjük, egy olyan törődést adunk nekik, és mindegy, hogy van családja, mert ennek a hölgynek például van, ez teljesen mindegy, nem érdekes. És elkezdték ezek az emberek megérezni, hogy itt valami van, itt valami többet kapnak, kapják az igét is, és hívjuk őket folyamatosan arra, hogy közeledjenek az Úrhoz, de megérezték azt, hogy itt több van, és elkezdtek hozzánk szeretni járni. Ezek a kapcsolatok, ezek nagyon hosszú út vezet el oda. Tehát sokkal nehezebb az ő szívükbe beletalálni, megtörni, hát kemény, nagyon kemény az ő szívük, hiszen hát évek óta ugye ez rakódott le, és hogyha főleg, hogyha mondjuk kereszténységről hallottak, akkor tényleg volt egy ilyen folyamatos bezárkózás. Tehát ez egy hosszú út, viszont van eredménye, mert voltak, akik már átadták az életüket, és azért voltak olyan holokauszt túlélőink, akik már pár évvel ezelőtt elköltöztek, és az Úrhoz költöztek el, és mi vezettük oda őket. És ez egy olyan fantasztikus dolog, és én mindig azt mondom, hogy ez olyan megtiszteltetés Isten részéről, amikor ránk bízza ezeket az idős embereket. És olyan csodálatos látni az ő kis bukdácsolásukat, meg lépegetésüket, de azt is, ahogy ragaszkodnak hozzánk. Úgyhogy így.
2: Egy konkrét történetet szeretnék hozzátenni, egy konkrét személyhez, hogy kicsit illusztráljam ezt a dolgot, mert most pont nem is olyan rég írtam őróla egy rövid cikket. Hát a nevét akkor én most így elhallgatom, és Balázsnak nevezem őt, tehát nem ez az igazi neve.
0: Rendben. Köszönjük szépen.
2: Ő olyan túlélő, akit nem vittek el, kisfiú volt akkor a vészkorszak alatt, viszont bekerült a Sztélo Gábornak a gyerekvárosába. Sztélo Gábor evangélikus lelkészre bízták rá a vészkorszakban, tehát 44-ben, azt, hogy összeszedje a zsidó, evangélikus zsidó gyerekeket, akik ugye szanaszét a városban, más szülők nélkül szétszórva voltak, és hát ő sokkal többet tett ennél, mert nem csak a evangélikus zsidókat, hanem a mindenféle zsidó gyereket összeszedte, meg a nem zsidó gyerekeket is, akik hallódtak. Szóval neki csak az volt fontos, hogy ha szüksége van segítségre és gondoskodásra, akkor ő ott van. És akkor végül lett, amikor vége lett a háborúnak, akkor egy csomó gyerek ott maradt nála, mert a szülők nem jöttek értük, mert a szülők meghaltak. És akkor létrehozott egy Gaudiopolis, az Örömvárosa nevű gyermek köztársaságot, ahol volt miniszterelnök, meg kormány, és mindent, hogy a gyerekek választottak, saját újságuk volt, fantasztikus volt, amit csináltak, és ennek volt ez a Balázs is a része kisgyerekként. De most erről nem akarok többet beszélni, hanem arról, hogy ő egy pszichiáter volt különben aktív korában, és nagyon ateista volt. De mégis valahogy úgy több rendezvényünkre eljött, és egyszer csak most nemrég, amikor volt a Hanukánk, és a Hanukáról ment hazafelé, vitte őt az egyik önkéntesünk, aki már rendszeresen hozzaviszi őt autóval, és aki amúgy nem csak abban a szolgálatban segít, hogy autóval,

0: hozza-viszi, hanem ő számítástechnikus, tehát bármi, ami Balázsnak a számítógépével kapcsolatos probléma, akkor ő mindjárt ugrik és jön és segít. És azt mondta neki Balázs, hogy úgy érzem, hogy körülölel a szeretet. És akkor ez így nagyon megérintett engem ez a mondata, ez visszajött hozzám, nem voltam ott, csak ez az önkéntes elmondta ezt a mondatot. És akkor végig gondoltam, hogy hát tényleg, hát mi elkezdtünk az Ildivel járni hozzá, leszüreteltük a fügéjét, fügelekvárt főztünk belőle, egy részét neki adtuk, másik részét pedig elvihettük, leszüreteltük a szilváját, egy kicsit rendbe raktuk a kertjét, akkor szereztünk neki takarítót, az a takarító szintén tesó, aki nagyon szereti a zsidó embereket, és azért van ott, tehát amikor jár, akkor mindig valahogy meg akarja áldani a Balást. Akkor van egy másik testvérünk, akivel együtt jár vizitornára, akkor ott is kap egy adag szeretetet, tehát, hogy Isten úgy körülveszi, hogy tényleg annyira mozgósítja a körülötte levő hívőket, hogy egyszerűen nem tud elfutni ezzel a szeretet elől, annyira körülveszi. És például most lesz majd egy tea délutánunk, ahova már is hívtam őt, nem hívtam, azért nem, mert azt mondta, hogy ő akkor nem ér rá, mert akkor jön hozzá, amit tudom, egy gyógytornász. És erre kiderül, hogy ez a másik tesónk, aki vizitornázik vele, az meg meghívta, hogy feltétlenül jöjjön, és most jön. Tehát az a fantasztikus, hogy azt látjuk, hogy neki mi egy család lettünk. Mm. Még nem hisz, vagyis már lehet, hogy egy kicsit hisz, de egyszerűen ugye azt mondja az ige, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be, és ő már befogadott minket, és azért tulajdonképpen Jézust is befogadta, már csak ki kell mondja a szájával, de hogy annyira csodálatos látni, ahogy Isten munkálkodik benne.
1: Igen. És gondolom, hogy nem ő az egyetlen, akivel ilyen megélésetek van, hogy láttok embereket valamilyen módon megpróbálni kapcsolódni, vagy újra kapcsolódni Istenhez.
2: Ha még ezt hozzátehetek, hogy ez a bibliai tea délutánunk, ez úgy néz ki, hogy van, amik a Zoomon jönnek be, Zoomon is vannak az emberek, és személyesen is vannak. Úgyhogy ez nekünk mindig egy olyan kihívás technikailag, hogy most kivetíteni, meg laptopon, meg egy mindenki mindenkit lásson. És itt a legidős az egy 93 éves holokauszt túlélő. Tehát ő tényleg egy túlélő néni, most én sem mondom ki a nevét, egy totál ateista néni. A háborúban csak a nővére maradt meg, és nagyon nagy volt a család, mindenkit elveszített, és a fiával él most, és hát őt rendszeresen szoktam látogatni. Egyébként egy csupa mosoly, egy nagyon kedves, egy nagyon derűs néni, tehát azt mondhatom, hogy nem törte őt meg lelkileg, amin ő átment, és ugyan nem ért velünk egyet, de ott van minden egyes Zoomon. Minden egyes tea délutánon eljön, 93 évesen, és végig hallgatja, és amikor elmegyek hozzá, és imádkozom érte Jézus nevében, azt ő örömmel veszi, és elfogadja. Mielőtt kórházba került, ott voltam, és meglátogattam, akkor is azt is elfogadta, tehát itt is épül, így épül neki ezek a kapcsolatok. Úgyhogy ez olyan csodálatos.
1: Azt említetted, Ildikó, az imént, hogy ahol két zsidó van, ott három vélemény van. Tehát, hogy ez jellemző a zsidóságra, hogy nagyon filozófikusak, mélyen gondolkodó emberek. És akkor itt visszatérhetünk a kérdésre, ami a holokauszthoz is visszavisz, hogy nyilván az a fő kérdése a zsidóságnak, hogyha Isten jó és szerető, és valóban olyan, amilyennek a keresztények leírják őt, vagy amilyennek a Bibliából megtapasztaljuk, amilyennek Jézust láttuk. Jézust ismerjük, akkor hogy engedhette meg a holokausztot? Van-e erre valamiféle válaszotok? Tehát mit tudtok mondani ezeknek az érvelő, filozófus alkatú embereknek, akik mindig és mindig visszatérnek ehhez az alapvető kérdéshez? Hogy engedhette meg a jóságos Isten a holokausztot? Mi a válaszotok? Mit tudtok ezeknek az embereknek mondani?
0: Ez valóban egy olyan kérdés, amire fel kell készülnünk, és kell tudni válaszokat adni, és azért az Ildi meg én egy nagyszabású projektbe fogtunk még pár évvel ezelőtt. Miért szenved a zsidó nép címmel? Csináltunk egy filmsorozatot, ez most nagyon nagy képűen hangzik, mert hogy ez ő volt a operatőr, meg a sminkes, meg a sugógépet ő tartotta, meg szóval minden ő volt, és én meg voltam, aki megírtam a szövegeket, meg elmondtam, úgyhogy így voltunk mi ketten.
2: És ezt nyáron forgattuk tűző napon, úgyhogy még közben le is barnultunk.
0: picit hosszabb, mint 10 perces blokkokban, azt hiszem 7 ilyen részt csináltunk, és az volt a dolognak a lényege, hogy végigmentünk a bibliai időszakon, hogy nézzük meg azt, hogy a Biblia mit mutat arról, hogy mikor szenvedett a zsidó nép, tehát mikor engedte meg Isten, hogy a zsidó nép szenvedjen, majd pedig ebből, amit a Bibliában már megtanultunk alapelveket, tudjunk következtetéseket levonni arra az időszakra, amikor már a Biblia már nem követi tovább a történelmet, de hogy a történelemben további szenvedések is voltak, zsidó népnek további szenvedései is. Hát arra jutottunk, és ez egy nem könnyű dolog, hogy ugye az egyik oldalról ott van az a viszonylag könnyű válasz, hogy mivel a zsidó nép választott nép,
1: igen,
0: és ők képviselik Istent, és ugye van az Istennek az ellensége a gonosz, és a gonosznak is vannak emberei. És mivel Istent nem lehet képen vágni, meg nem lehet lelőni, meg nem lehet gázkamrába vinni, ezért az ő népét próbálja a gonosz minden korszakban valamilyen módon kiiktatni, megszüntetni, már csak azért is, mert hogy a zsidó népen keresztül van az isteni ütterv. Tehát, hogyha nincs zsidó nép, akkor nem születik meg a zsidó messiás. Ha már megszületett a zsidó messiás, akkor azt meg kéne ölni, ugye ez volt a heródesi gyermekgyilkos. Tehát mindig volt egy állandó kísérlet arra, hogy a választott népet, illetve a messiást kiiktatni, mert az emberiségnek a üttörténete, megmenekülése a zsidó nép létéhez kötött. Tehát ez az egyik oldal, ami a zsidó nép számára viszonylag könnyű ezt az oldalt így felfogni, meg megérteni. És akkor még most, ugye pont most volt erről szó legutóbb, hogy a József korában élő fáraó, majd pedig a József halála utáni fáraó nagyon jól példázza azt, hogy a zsidó népet, ha áldja egy pogány uralkodó, akkor hogyan jut maga a pogány uralkodó és áldáshoz, és hiszen az Ábrahámnak megígérte Isten, hogy aki téged áld, az áldott lesz, aki téged gyaláz, az átkozom, azt én megátkozom. És ez az alapelv, ez tényleg működik, ugye a józsefi fáraó, az fölismerte azt, hogy Józsefen keresztül áldás jött Egyiptom számára, és ezért ő József testvéreit is megáldotta, felajánlotta nekik a legjobb földterületet, jószágai felügyelői vetette, minden módon megáldotta, pedig őket nem ismerte. Ő csak azért, mivel Józsefet ismerte, ezért az ő testvéreit is megáldotta. Tehát pontosan az, mint hogyha ezt most átemeljük ugye Jézusra, hogyha egy keresztény egyház vezető, vagy akár egy politikai vezető felismeri azt, hogy Jézus nekem áldás, az én nemzetemnek áldás, akkor az ő népe, az ő atyafiai szintén megáldom őket is, mert hiszen én egy zsidó messiáson keresztül kaptam áldást, és ha én ezt teszem, akkor az áldás lesz a számomra. A második fáraó viszont nem ismerte Józsefet, és ezért amikor a zsidó népnek a szaporodását és áldását látta, az számára ijesztő volt, és ezért mindent megtett, hogy elnyomja őket. Először azzal, hogy nehéz kényszermunkára kényszerítette őket, utána pedig azzal is, hogy a fiú sem őket megölette. Mindez abból a félelemből fakadt, hogyha azt látta, hogy a zsidó nép áldott, akkor ő nem tudta, hogy ez nekünk is áldást jelent, hanem megijedt tőlük, és elkezdte őket üldözni. Tehát ezért az a kulcs, azt ő elveszítette. Ezért aztán tényleg az is történt, hogy a tíz csapás, meg a további dolgok, ahogy elpusztult az egyiptomi sereg, amelyik üldözte a menekülő zsidóságot, mind azt mutatja, hogy valóban az Ábrahámnak adott ígéret, az működik. És akkor most már innen csak egy lépés, viszont a zsidó népet nem érheti semmi gonosz addig, amíg mi engedelmesek vagyunk. És ez a másik oldal, és ezzel már nehezebb mit kezdeni, pedig ott van ugye az 5 Mózes 28-ban, ha engedelmes vagy, akkor ilyen és ilyen áldások fognak téged követni, az ellenség egy úton jön feled, és 7 úton távozik, és ahogy József is, amire veted a kezed, azon áldás van, ha viszont engedetlen vagy, és akkor ott sorakoznak az egyre súlyosabb átkok minden területen, hogy mi fog történni, ja, nem bezárul az ég, kiszáradnak a vetések, hiába dolgozol a földön, nem más fogja elvinni, és aztán az ellenség elhurcol téged, mert idegen földön fogsz, ott is reszketni fogsz, és így tovább. Tehát ez benne van az igében, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor hiába az ellenség hozzánk se tud érni. Mi egy elpusztíthatatlan nép vagyunk, mert az Istennel szövetségi viszonyban vagyunk. Egészen addig a pontig, amíg mi a mi oldalunkon levő szövetségi feltételeket megtartjuk. Tehát sajnos ez is igaz, ez is benne van a Bibliában, és ez már nagyon nehéz a zsidó embereknek így elmondani. És azt, ez a teljes igazság, hogy bizony, ez így van. És ezért mi ezt megpróbáltuk az Ildivált beszélni erről a nehezebb oldaláról a történetnek, és azt láttuk, hogy ők még nagyon messze vannak attól, hogy ezt úgy beismerjék, hogy belássák, tehát ezért marad a szeretet útja. Tehát mi úgy érezzük, hogy megértettük, hogy miért történtek ezek a dolgok, miért engedi meg Isten. Azért engedi meg, mert mi, mint szövetségi nép, nem voltunk az ő befedezése alatt. Nem voltunk engedelmességben. Ezért engedi meg. De ha megtérünk, akkor ez megfordul. Tehát ahelyett, hogy próbáljuk teológiailag minden módon megmagyarázni nekik, mert egyszerűen itt ezt ők még nem értik meg, csak a szív szintjén. Ahogy én is csak a szívemmel értettem meg. Hmm. És ezért a válasz a szeretet. Ezért az a válasz, hogy mi látjuk az ő szenvedésüket, mi együtt érzünk az ő szenvedésükkel, mi ahelyett, hogy kioktatnánk őket, hogy mert engedetlen voltál, azt tesszük, hogy vigasztaljuk őket. Azt tesszük, hogy arról beszélünk, hogy egy olyan istenetek van, aki soha nem fogja engedni, hogy Izrael népe elpusztuljon. És erre vannak ígéretek. És nézzétek meg, hogy a holokausztban sem sikerült elpusztítani Izraelt. Soha nem sikerült, és nem is fog. És erre akarjuk tenni a főhangsúlyt, hogy egy olyan istenünk van, aki hűséges, és ezért legyünk mi is hűségesek ő hozzá.
1: Olvastam egyszer egy könyvet, Hit a terroron túl címmel, ahol nagyon sokat foglalkozik a szerző a holokausztal, és felidéz ebben a könyvben egy instanciát, amikor Élie Wiesel összegyűjtötte a holokauszt után a vezető zsidó rabbikat. És tulajdonképpen eljátszottak egy bírósági tárgyalást, egy pert, igen, ahol bevádolták Istent azzal, hogy hogyan engedhette meg a holokausztot, és döntés is született az eljátszott per nyomán, ahol kimondták azt, hogy Isten bűnös.
2: Isten bűnös, igen.
1: És azt írja le a szerző, hogy akkor olyan csend lett ott hirtelen urrá rajtuk, ami a sinai hegyi csendhez hasonló, és aztán végül Élie Wiesel törte meg a csendet, és mondta azt, hogy most pedig testvéreim, imádkozzunk, és ugyanahhoz az Istenhez imádkoztak, akit egy perccel azelőtt a testvérei bűnösnek nyilvánítottak.
0: Ez azért érdekes, mert ennek van egy filmváltozata is. Isten a vádlottak padján, ez a címe a filmnek, ugyanez a történet, és ugyanúgy kimondják azt, hogy Isten bűnös, és a jelenet Auschwitzban játszódik, a barakban, és ott tartják meg ezt a tárgyalást, és utána bejönnek a nácik, kiterelik azokat, akiket már kiválasztottak a gázkamrára, és viszik őket a gázkamrába, és az a jelenet, ahogy mennek, a döbbenetes, hogy mindegyik zsidó, aki előtte azt mondta, hogy bűnös, mert nem hiszek benne, stb. Ugye kippa nincs, tehát a fejükre teszik a kezüket, és mindenki imádkozott. Tehát az egy annyira erős, pontosan ugyanez a gondolat, hogy egy zsidónak annyira zsigereiben van az, hogy ha én a halálba megyek, és ha meg is ölsz engem, én akkor is csak te hozzá tudok kiáltani, hogy én pontosan ezért hiszem azt, hogy ott a holokauszt, ott a gázkamrákban, amikor volt ez az utolsó pillanat, és elmondták a smát, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, ott volt Jézus is velük együtt. És nagyon sokaknak ott volt a kijelentés arról, hogy én vagyok az, aki most is veletek együtt szenvedek, és a kereszten is értetek szenvedtem. És én hiszem azt, hogy amikor majd ott leszünk a másik oldalon, akkor ami erről az oldalról úgy tűnik, mint a legnagyobb vesztesége a zsidó népnek, lehet, hogy ott a mennyben pont azt fogjuk látni, hogy ez volt a legnagyobb aratás. A legtöbb zsidó ember itt ismerte fel a messiást ezekben az utolsó pillanatokban, és megmenekült.
1: Mit üzennétek azoknak a zsidóknak, akik esetleg most hallgatnak minket? Miért érdemes Istennel kapcsolatban lenni?
0: Számomra, mint zsidó embernek a legcsodálatosabb azt megérteni, hogy a messiás megismerése révén tudok beállni a küldetésembe, ami miatt én zsidónak születtem. Tehát nekem ez egy hosszú folyamat volt, de én úgy gondolom, hogy minden zsidó ember ezzel küszködik, ezzel az identitással, hogy mi az, hogy én választott vagy, mire vagyok kiválasztva, arra, hogy szenvedjek, vagy arra, hogy túléljek, mert ugye ezeket szokták megfogalmazni. És hát ezek ilyen félválaszok. Tulajdonképpen nem ez a válasz. Ezt nem mondtam el a megtérésem történetében, de azon az éjszakán, amikor én megtapasztaltam azt, hogy Isten létezik, és engem szeret, és terve van velem, akkor mielőtt lefeküdtem, kinyitottam a Bibliát, És akkor ez volt, hogy hát akkor mutasd meg, hogy mi a terved az életemre nézve. És az Ézsaiás 49. fejezetén nyílt ki, 6. versre vetődött a szemem, és az pedig így hangzik, hogy kevés az nékem, hogy Jákob törzseinek megtérítésében és az Izrael megmentetjeinek hazatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Akkor én ezt még abszolút nem értettem, csak ott vannak ilyen zsidók benne, akkor ez, tehát valahogy gondoltam, hogy rám vonatkozik, de fogalmam sem volt mélyebben, hogy ez mit jelent. És az én lelkiapukám, református lelkipásztor, megemlítem a nevét, már most ráadásul az Omega Budapest gyülekezetbe jár ő is. Őt úgy hívják, hogy Rácz Lajos, és ő az újszászi református gyülekezetnek volt akkora pásztora, amikor én megtértem, és hát ő vezetett engem az Úrhoz. Akkor ő azt mondta rögtön az elején, hogy ez nagyon fontos, hogy te zsidó vagy, és ezt nyomozd ki, hogy ez miért fontos. És én akkor elkezdtem egy hosszú kutatást, olvastam zsidó történelem, zsidó kultúra, szépirodalom, zsidó zene, judaizmus, tehát minden, ami zsidó, próbáltam megtudni, hát meg természetesen a Bibliát, és akkor egy hosszú folyamat volt eljutni oda, hogy de akkor most tényleg mi a lényege annak, hogy én zsidó vagyok, tehát miért fontos ez? Biztos voltam benne, hogy nem vagyok különb semmiképpen, mint bárki más, semmi módon nem vagyok jobb vagy előbbre való azoknál, akik nem zsidók. Aztán lassanként leesett a tantusz, hogy hát ebben az igében van benne a lényeg. Tehát ez az ige, ez nem csak az én igém, hanem ez minden zsidó ember igéje. Ez a messiásnak elsősorban, de hát a messiás az meg a prototípusa a zsidóságnak. És azért minden zsidó embernek azt mondja Isten, hogy legyél a pogányok világossága. Tehát zsidónak lenni azt jelenti, hogy mi megismerjük a világ világosságát, a messiást, és aztán tudunk lenni a nemzetek számára világosság. És ezt tették az első apostolok is, pontosan ezt csinálták, tehát részben ők ezt már meg is valósították, és ha egy zsidó ember próbálja keresni a helyét, az élete értelmét, a szenvedésének az értelmét, mert akkor esik le a tantusz, hogyha ezt is megértem, hogy nem rám, az egész népre akasztotta Isten a küldetést, az egész világ megmentésének a küldetését. Tehát nem csoda, hogy engem ennyire gyűlöl a gonosz, meg állandóan próbál elpusztítani, de hogy nekem nem ez a dolgom, hogy nyalogassam a sebeimet meg, jaj, engem mindig üldöznek meg, nekem ilyen rossz, és akkor soha többet. Nem, tehát nyilván ezt nem akarom kikarikírozni, mert ez nyilván ez egy nagyon nagy traumája a zsidóságnak, de nem állhatunk itt meg, mert mi arra vagyunk elhívva, hogy a világosság legyünk a nemzeteknek, és hogyha a mi elvettetésünk, a megbékélés volt, akkor a mi felvétetésünk mi lesz? Nem mi lesz, hogyha nem élet a halálból. És az, hogy egy zsidóság nem egy, nem kettő, hanem sokasága beáll ebbe a küldetésbe, az egy csomó pálapostolat képzeljél el, hogy akkor mi lesz itt, hogy akkor hogy fog kimenni az evangélium az egész világ számára.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok és beszélgethettünk. Tar Kata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetőjét hallottuk, és Hajdú Ildikót, aki a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten. miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozza. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Lakitelek Tőserdőn folytatódik ma a Muzsikál az Erdő program sorozat. A családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal, illetve zenés, táncos mesejátékkal is várják. Lesz szakvezetéses erdei séta, ahol az erdei életközösségekről, valamint a fenntarthatóságról tudhatnak meg érdekességeket a résztvevők. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal kell utazni. Időjárás. Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
3: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első 3 órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Hamarosan telefonon keresem József Tibort, aki Kaposváron él, és aki gondolt egyet, lépett kettőt, és nyitott egy klasszikus hanglemezboltot. Vele nyilván az analóg zenehallgatásról is beszélgetünk. A következő, azaz a második óra vendége Erdélyi Nikolett lesz, aki könyvszerző, és a tudatos életről beszélgetek vele a könyveinek a tükrében. A harmadik órába pedig érkezik hozzá Sükös Csilla, a Tehetség másként csapat vezetője. Van egy jelszavuk, fogyik vagyunk, de nem ügyi fogyik. Erről beszélgetek majd Csillával. Most ez a paletta, remélem tetszett, érdemes ezt maradni. Zene, aztán egy picikét elkezdünk barangolni az analóg zene világában.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ja.

0: Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, és megint elhagyjuk a főváros, de megint csak így telefonon keresztül a kutya mindenit, nem vagyunk ott személyesen, pedig milyen jó lenne ott nézelődni, ami a következő témánk, és következő vendégünk, aki ezt az egészet létrehozta, a vonal másik végén Kaposvárról, József Tibor, az Analogia Record Shop tulajdonosa talán. Ugye tulajdonos vagy, ezt mondhatom, Tibor?
2: Igen, tulajdonos vagyok, igen.
1: No, és annak örülünk együtt, így veletek remélem, ugye nemrégiben az analóg fotózásról volt szó, találtam egy veszprémi boltot, ahol analóg fotókat dolgoznak ki, itt pedig az analóg zenéjé minden erről szól, és ahogy a Facebook oldalt nézegettem, egy picit a szónak a nemesebbik értelme, mintha visszamentünk volna az időben, hiszen dekkek a polcon, analóg lejátszók, hanglemezek, no, mennyire erős az analóg kultúra Kaposváron? Ezek szerint igen, hogyha elbír egy ilyen fizikai boltot, nem?
2: Kezdjük ott, hogy Kaposvári Baklai Klub vezetőjeként 10 éve már szervezem a kaposvári hanglemezbőrzéket.
1: Aha.
2: És hát tulajdonképpen 2017 májusa volt az az időpont, amikor egyszer csak így egy városi rendezvény keretein belül megbeszéltem a szervezőkkel, mi lenne, ha csinálnánk egy lemezbőrzét. Akkor még Kaposváron nem volt ilyen.
1: Igen.
2: Hát talán még a régi időben lehetett ilyen, de ugye azt én nem tudom. És hát tulajdonképpen az eltelt 10 évnek a hozadéka az, hogy kialakult egy vásárlói réteg itt Kaposváron. Egy olyan állandó réteg, akik mindig megjelentek így a bőrzéken, és mindig ez bővült ez a kör, már korosztálytól függetlenül, főleg most így a napokban is hozzám ilyen 16-18 éves hölgyek, fiatal emberek is be szoktak nézni.
1: Na, erről majd beszélgetünk hát, azért, igen.
2: Mindenképpen. És tulajdonképpen, hát én úgy látom, hogy fellendülőben van, legalábbis itt Kaposváron biztosan.
1: Kaposvár is környékén, tehát azt hozzámondhatjuk azért, nem?
2: Így van, mondhatjuk.
1: Na, azért mondtam, hogy beszéljünk arról, hogy fiatalok, hiszen az mennyire jó dolog, hogy ugye fiatal hölgyek és fiatal emberek is bemennek, ugye. Valami úgy látszik, hogy megállni látszik a világban, nem lesz ez egy ilyen általános dolog már, de szerintem ez a kultúra, ez jön vissza, nem? Beszélgettél a fiatalok, hogy mi az, ami vonza őket? Teszem azt egy vinil lemezhez, egy CD lemezhez, egy CD is van, vagy csak vinil lemez?
2: CD-k is vannak.
1: Aha, az is meg kifutott formátum. Hát már az is megszűnő formátum. Már az is egy kifutott formátum.
2: Kifutott formátum, sőt a gramofon lemezről nem is beszélve, az is van nálam.
1: Az is van, az is van. Szóval mit mondanak a fiatalok, hogy mi az, amiért ez nekik tetszik?
2: Hú, így mélységében talán annyira nem kérdeztem meg, de talán leginkább így a visszajelzések azt mutatják, hogy tetszik nekik a borító, amivel még így a Facebookon vagy egyéb ilyen közösségi oldalon kirakják magukat, fényképezkednek, és milyen jó néz ki. Sőt, volt egy nyugdíjas korú úriember is, aki azt mondta, hogy neki azért kell egy Pink Floyd lemez, mert hogy ő ki akarja tenni a könyvesposztra, ő nem is akarja hallgatni. Tehát ilyen változat is van. És hát a bizony az ilyen 16-18 éveseknek vagy szülői, vagy valamilyen rokoni kapcsolat révén van lemezjátszójuk, és hát így tudják hallgatni, de vannak olyanok, akik egy kis táska lemezjátszóval bejöttek ide, és anyukával megérkezett a fiatal hölgy, ilyen 16 éves féle, és azt mondja, hogy hát nem nagyon hallgatja, hogy nem-e venném ezt be, nem-e vásárolnám meg. És mondtam, hogy biztos, hogy jól meggondolták ezt. És éreztem, hogy milyen lemezeket hallgat. Hát, odaadták a kezembe azt a, hát körülbelül 20 darab lemezt, amit hallgatni szokott, vagy illetve szerették volna, hogy hallgasson, és megláttam, hogy mi van köztel, és hát mondtam, megértem. Ugyanis persze nem akarok én semmilyen zenei irányzatot megbántani, de nyilván olyan volt, ami hát nem az ő világa, és hát és ezért, és mondtam, hogy biztos, és nem vettem meg, és azt mondtam, hogy vigyék vissza, én inkább abban segítek, hogy ha jönnek ide hozzám a boltba, akkor inkább ajánlok valami zenét, ami neki tetszik, és akkor majd beszerzem akár, hiszen azt is lehet, és akkor inkább tehát próbálja ki, milyen jó szól, mennyire élőként szól, nem az a digitális felhőben levő kicsit ilyen steril zene, hanem egy kis apró alapzaj, hát ugye lemeztől függően nyilván, tehát ennek megvan egy kis kultúrája.
1: Persze.
2: Ugye, tehát, hogy nem nagyon van már az embereknek sajnos szabadideje, válaszott igazi szabadideje, amikor esténként mondjuk a tévénézés vagy egy sorozat helyett mondjuk lemezt hallgatnak, mert egy kicsit kényelmetlenebb, hogy ugye 20 perc után meg kell fordítani a lemezt, de én úgy gondolom, hogy egy, mit tudom én, egy bor, vagy egy bármilyen ital mellett, vagy egy vacsora mellett, egy jó társaságban, ez baromi jó szórakozás.
1: Na, remek végszó az első szegmensnek, igen, erről van szó. Beszélgetünk még erről, beszélgetünk arról a borítóról, a tartalomról, beszélgetünk arról, hogy valaki csak kitenni a lemezt. A vendégem, illetve a vonal másikén József Tibor, az Analógia Rekordshop Kaposvár tulajdonosa, aki úgy látszik, és most már ezt mindannyian tudjuk, az analóg technika, hát nagykövete Kaposváron, vele folytatjuk hamarosan.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, talán pont olyan zenéket tett be az a zenei szerkesztőm, amilyenek vinni le, vagy hát közkeletű nevén Bakréten is megtaláltok, akár Kaposváron az Analógia Record Shopban. Azt mondtad, hogy bemennek a fiatalok, és hogy örülnek, hogy van valami kézzelfogható, hiszen legyünk őszinték azért, Tibor, azért egy lemezborítót azt megterveztek, annak van egy hangulata. Uram, bocsánat, hogy még a szöveg is benne van. Ha kinyitod, ha dupla lemezről volt szó, akkor belül is volt valami. De lehet, hogy ez hiányzik az embereknek, nem, hogy valami, ami a zenéhez köt és hangulatot ad, ezt is tudja az analóg technika, nem? Tehát emiatt is szerethetik annyira az emberek.
2: Így van. Így van. Hogyha egy tudományos kutatást végeznénk azzal kapcsolatban, hogy mi alapján válasszák ki a zenét, akkor szerintem nagy részben a vizuális vonzalom az, ami a legérdekesebb lehet. Tehát, hogy nagyon jó egy borító, és ráadásul az a lemez jó állapotban van, tehát nincs meggyűrődve, nincs elkopva, stb. Benne van egy nylon tokban, vagy esetleg cellofános bontatlan. Ez egy annyira vonzó tud lenni, mondjuk egy azzal szemben, ami egy üdött, kopott, régi, stb. Tehát, hogy a kinézetét illetően. Ez egy nagyon meghatározó tud lenni. Így, meg ugye tényleg annak idején azokat a klasszikus lemezeket, akár a Pink Floydnak, a Dark Side of the Moon, aha, albumát, vagy említhetnék bármelyik másikat, annyira klasszikus a külseje, hogy az beégett már így hát a retinánkba, úgymond. És a fiataloknak is azért ez hál' Istennek ez így átadódik, tehát én úgy gondolom, hogy aki amilyen családból érkezett így a fiatalságot tekintve, szerintem nagyon meghatározó.
1: Igen,
2: tud lenni.
1: És érthető az, hogy mondtad, hogy valaki szeretett volna venni egy Pink Floyd lemez, csak hogy kitegye, hogy már a legnagyobb, a négy betűvel álló svéd áruház lánc majd is árul, hogy keret, fali keret kimondotta a nagy lemez borító részére. Tehát, hogy tedd ki a falra, igen. Létezik egy ilyen dolog, képzeld el. Hát majd rákeresel, és akkor lehet egy-kettőt veszem. Egy laikus kérdésem, ugye, egy régi lemez az ugyan jó tud szólni, mint teszem azt egy mostanság kiadott vinilen lévő felvétel, de ez utóbbi ugye azért 10.000 forint körül vannak, tehát azért pörögnek az árak rendesen. Egy régi lemez, hogyha jó tűvel hallgatták le, akkor az ugyan jó tud lenni, ugye?
2: Igen, igen. Ha jó állapotban tartották, esetleg tisztították időnként, mert ugye hát a por az akaratlanul bele ül az aljába, és vannak ugye lemeztisztító készülékeink is, kettőfajta egyébként, egy ultrahangos és egy vákumos, tehát azt is meg tudjuk csinálni. Tehát, hogyha egy jó karbantatott, mondjuk 60-as években nyomott akár Jimi Hendrix vagy Beatles lemez, hiszen azok, ami új nyomát, tehát az első nyomatok, amit Angliában nyomtak például, azoknak felbecsülhetetlen, tehát nagyon magas értéke van, 30 ezertől fölfele a határa csillagoség, és azok, amikor azokat elkészítették, azok 100%-ban analóg technikával készült, hiszen akkor még nem volt digitális. Viszont most az újonnan nyomott lemezeknek az a hátránya, hogy nem tudni azt, hogy pontosan az a forrás, amiről rákerül az adat, úgymond vagy a hanganyag, az most a digitálisból vagy analógból származott. Hát nyilván azért tehát egy olyan rendszeren, egy olyan hangrendszeren, ami nagyon jó, ezt visszaadja, azt meg lehet állapítani, de én úgy gondolom, egy 20 éves korosztálynál nem feltétlenül ez a domináló, ugye, hát arról nem is beszél, hogy a hifi eszközök sem egy olcsó dolgok, főleg az újonnan vásároltak. Én úgy gondolom, hogy én úgy annak a híve vagyok, hogy a régi is, és az új is. Mert pont beszélgettem egy barátommal, aki azt mondta, hogy hát, hogy próbál szerezni nekem lemezeket, és hogy hát, hogyha régit akarok, első nyomásút, az lehet, hogy drágább lesz, mint a mostani új.
1: Ez így van. Én elég gyakran látogatom Budapesten a lemezbőrzét, gondolom egyszer-kétszer te is voltál, gondolom. Előfordultál.
2: Az ELT-nek, hogy a
1: Nürnbergben van
2: az a hatalmas, nagy, nemzetközi szintű, az egy fantasztikus, tehát, hogy nagyon-nagyon jó esemény, és hát egy nap nem is elég szerintem arra.
1: Na, szerintem hát minden hifirajongónak el kell jönni, hogy milyen hifi élet van még Kaposvár, illetve, hogy ha jól látom, akkor kazetták is vannak ott a polcon, erről is beszélgetünk a folytatásban. József Tiborral, aki gondolt egyet, lépett kettőt, és létrehozta az Analógia Record Shopot Kaposváron, ami igazából egy ilyen közösségi tér is, de ugye jól gondolom, arra majd hamarosan választ kapunk. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM, kanapé.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, amikor kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, aki éppen Kaposváron a nyitás előtt, és mondta, hogy siessünk a beszélgetésre, mert amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor hamarosan 2 óra lesz, és azt mondta, hogy ott onnantól már a vevők. Ez jó hír, hogy mennek a vevők. Hogy van a nyitvatartás? Itt nincs minden hét, minden nap nyitva a héten, ugye? Tehát a hét bizonyos napjai van 2-től 6-ig a bolt.
2: Szerda, csütörtök, pénteken vagyunk nyitva egyelőre. Uh-huh. Korábban volt egy ilyen kísérlet, hogy a szombati napokat is beletettük, de valószínűleg ez visszaállításra kerül. Ugye igazából ennek az akadálya a nyitvatartásnak egyedül az, hogy nekem van egy főfoglalkozásom, hiszen ezt mellékállásban csinálom, és uh-huh. hát ugye össze kell egyeztetni, illetve kell egy olyan kollégát keresnem, aki beugrós, szintén volt ilyen is, meg van is, csak ő sem ér rá mindig, szóval nekem ezt így össze kell valahogy szerveznem, hogy minden jó legyen.
1: Mindenki. Aki beugrós és ért is hozzá, legyünk őszinték azért. Igen,
2: ő is egy nagy nevezes.
1: Na így van, ez fontos. Mi a civil szakmát, ha nem titok?
2: Egyetemi tanársegéd vagyok a Pécsi Tudományi Egyetemen.
1: Aha. És igazából ez a lemezból, tehát hogy mondjam, ha minden jól megy, akkor ez valaminek a kezdete, hogy előbb-utóbb, ugye nyilván erre felépül egy webshop, de nem is az a lényeg, hanem az analóg találkozás, hogy előbb-utóbb ez úgy kinője magát, hogy akkor ebből élj, van egy ilyen fajta terved?
2: Igen, gyerekkori álmom volt ez a lemezboltozás, mindig is. Hát konkrétan az, hogy csak ezt csináljam, hát ez egy nagyon jó dolog lenne, bár nagyon szeretem a főfoglalkozásomat is, és jelenleg is tanulok, képzem magamat, tehát én azt nem szeretném otthagyni, illetve feladni. Persze vannak olyan dolgok, amikor az ember elgondolkodik, hogy jaj, de jó lenne, ha csak egy dologra kellene koncentrálni. Tehát,
1: ismerős.
2: Igen. Én úgy ezt úgy tudom kiváltani majd, hogyha találok egy nagyon jó kollégát, akkor ővel ezt megbeszéljük szerintem, hogy mindenképpen jól működjön.
1: Ez egy ház aljában lévő volt, hogy látom, egy ilyen átjáróban van, ha minden igaz, nem voltam még ott, csak a Facebookon jött velem szemben, és egy kicsit ilyen közösségi tér, és honnan sikerül a lemezeket beszerezni? Szóval azért itt akkor hirdetni kell, járni kell az országot, vagy keresgélni, mert ugye, ha előbb-utóbb bejönnek, akkor elviszik, hát csak fel kell tölteni azt a készletet.
2: Igen, hát ugye először is indult ez az egész az én saját készletemben, aminek most is a nagy része a saját, tehát a saját gyűjteményt évek alatt összegyűjtöttem, a beszerzés az pedig akár külföldről, vagy pedig egy füles kapcsán, vagy valamelyik közösségi oldalon hirdetve látok egy-egy nagyobb tételt, vagy akár darabonként, de ezeket általában használtan szerzem be, de vannak olyan nagy kereskedőktől, akiktől beszerzem ezeket a hanglemezeket természetesen, mert ugye hát sokszor van ilyen, hogy ajándékba viszik, és akkor mindaz a lényeg, hogy cellofános úgy legyen, tehát azt muszáj,
1: hát muszáj megvenni. Az ritkítja, meg látom azért, ugye a vérbeli bakeli gyűjtők még a lemezt is beleteszik egy tokba, ugye ez a lemeztok. Ugye Budapesten egy utca volt, a Barát utca, ahol ezt árulták sokat, és láttam kazettát is a falon. A kazetta is jön vissza, vagy az már csak ott van, mint analóg technika?
2: Kazetta, igen, tényleg ezt korábban is beszéltük. Hát most például azt tudom mondani, hogy igen, jön vissza, ugye az is egy analóg technika, és látok olyan sokszor, hogy hármat is fog a kezébe a vásárló, visz egy kazettát, egy CD-t, meg mondjuk egy pár bakelitet, vagy most létszám, vagy a mennyiségtől függetlenül. Volt olyan, aki nyitáskor 10 darab kazettát vitt el, például tankcsapda és egyéb társai, ilyen stílusú rockzenéket. És hogy tulajdonképpen így az a készlet nekem ki is fogyott, tehát most jelenleg tankcsapdám szerintem nincs is.
1: Nem tudom, van-e borlapiac például Kaposváron vagy környékén, de például
2: van,
1: a budapesti borlapiacok tele vannak kazettával, nem tudom, hogy de

0: folyamatosan tele van a kazettával. Milyen gyakran jársz Pesten, akár lemezbőrze miatt, vagy akár ilyen beszerző út miatt?
1: Jelen pillanatban most nem nagyon, ugye van egy kis 3 éves fiunk.
0: Zenehallgató kis hát a... gyerek, reméljük.
1: Igen, én bízom benne, hogy ő lesz majd itt az utód itt a lemezbordban. És hát ugye nem mindig van idő, meg ugye hát a másodállásként. Ezt. Tehát most jelen pillanatban úgy vagyok, hogy még annyira nem, de amikor felszabadul a nyári szabad, tehát szabadság rám, elérem azt a nyárat, ugye, de, na, jó, jól megmondtam, szóval, hogy július közepétől ugye lesz nekem, mint oktatónak egy viszonylag hosszabb szabadságom, akkor szerintem lehetőségem lesz körbejárni az országot, így megnézni ezeket a bolhapiacokat.
0: Rengeteg bakrit fekszik el. Minden evő a bolt? Tehát teszem az, bemegyek mondjuk a dédanyám, hogy ő zárai vámosit kér, az is van, vagy azt nem tartasz, vagy igazából csak a kurrensebb cuccoknak van ott hely?
1: Zárai vámosi is van. Van mindenféle magyar zene, és sokan megkeresnek idősebb korosztályból, hogy van nekik otthon ilyen lemez, már így kezdi, 30-40 is, hogy elhozhatnál. Hát mondom, nagyon kedves, nagyon köszönöm, de az a baj, hogy nem is bajként mondom inkább, hanem hogy például egy lemezből, egy fajtából, akár 5 darab is van jelenleg, de most, hogyha még az illető idehozza, akkor ez így igencsak megsokszorozódik, és azt mondtam, hogy akkor mindig mondani, hogyha van valami számomra érdekes, akkor beszélhetünk róla.
0: Ennyi,
1: tehát
0: ennyi.
1: Ugye ez nem a... Így van. Mert ugye abban az időszakban a nyugatról érkező zenét nehezen tudták beszerezni, és ugye nyilván a helyi viszonyoknak megfelelően kiadott lemezek, azok ugye elérhetőek voltak, és azok háztartások nagy részében meg is vannak, igen. Tehát ugye azt mondja, nem is keresték.
0: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk József Tiborral, aki lelkes gazdája, és hát az analóg technikának szerelmes és lelkes gazdája, az analógia rekordcsapatnak Kaposváron. Pontosan hol is van ez, hamarosan megbeszéljük, most azon a zene, és folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Café Pucatillával.
1: Remek zenék után jön, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, az Analogia Record Shop Kaposvár tulajdonosával. No, ott tartottam, hogy egy zárivámos itt behozó, képzeld el, én dolgozom a Budapest Retro Élmény Központban, és tartok retrototót, és van egy ilyen kérdés, hogy hány példány jelent meg összesen a házaspár lemezeiből, mit tippelsz, hány lemezt adtak ők el összesen? Csak mondj egy számot.
2: Összesen?
1: Igen, tehát nem az, hogy hány...
2: Milliót.
1: 5 millió példányban jelentek meg összesen.
2: Akkor,
1: tehát ezért van minden ház. 5 millió. Na, bezártuk az Ári Vámosi témát. Ez egy közösségi tér is, tehát készülsz egyéb programokra. Ugye ez egyfajta ilyen szubkultúrát hoz össze, egy nagyon kellemes, kedves szubkultúrát, hogy lesz itt valami, akár péntekenként, vagy ha majd szombatonként valami program, amit megenged a hely.
2: Igen, felvetődött már régen, ugye már a lemezbőrzéktől kezdődően, mert azt is úgy szoktam szervezni, hogy volt egy-egy esemény, és mindig egy élőzenés fellépőt oda szerveztem. Hogy egy kicsit színesebbé tegyem, ne csak becsomagolva kapjuk a zenét, hanem élőbe is. És akkor ezt a szokást, ezt a kultúrát, ezt szeretném itt is hát kibontakoztatni, hogy péntekenként mondjuk ilyen 5-6-7-8 óra magasságában, ilyen, hát nyilván a bolt adottságának megfelelően ilyen 2-3 tagú kis zenekarok, akusztikus formációk, akár jazz, akár blues, vagy bármilyen műfajba, és még DJ-knek is lehetőséget biztosítsa, tehát úgy, hogy mindenféle zenei stílus itt jelen legyen, tehát nem fogunk itt semmit se kizárni, pont amiatt, mert az a célunk, hogy ugye egy ilyen multikulturális hely legyen, ahol mindenki megtalálja a számítását. És hát nagyon izgulunk, például az első eseményük az május 29-én lesz majd, egy jó barátom, DJ srác, nevét is tudom mondani, hogyha, és az ő testvére fog egyébként fellépni, Mester Bandi és Soft Motel néven.
1: De vinillemezekről tolja, vagy MPL vinillemezekről tolja szigorúan majd?
2: Megmondom őszintén, nem tudom, de én bízom benne, hogy igen. Szerintem ők ilyen vegyes felvágó, tehát lesz ez is az is.
1: Aha. Hát fiában megegyezhetünk, hogy ez, amit én létrehoztál, ugye, ez egy kicsit ilyen megvalósult szerelem, nem? Hogy ezekkel foglalkozni. Tehát igazából ezt te nem érzed nagyobb munkának, hanem én azt mondom, egyfajta, van benne egy picike küldetéstudat is, vagy nem is kicsit, de van benned, nem? Hogy azért ez mutassuk meg, hogy ez ne tűnjön már ez a technológia, és ennek te vagy ott akkor Kaposvár az egyik élő példája. Azt mondtad, hogy a gyűjteményed van kint, de nem adtál, nem tették ki mindent a pultba, remélem. Van egy-két féltve őrzött lemezed azért.
2: Természetesen van otthon. Érdekes ennek az egésznek a feltett kérdés, hiszen úgy indult az egész, hogy nem féltem el otthon.
1: Aha.
2: És a feleségemnek azt mondtam, hogy én nekem kéne bérelnem egy kis pici irodát, teljesen mindegy, hogy csak hogy a lemezeimet elvigyem. És akkor úgy indult az egész, hogy na, mi lenne, hogyha ezt megint talán, csak úgy kíváncsiság volt. Tehát így indult a lemezbolt ötlete.
1: És akkor ugye expanzióban volt a cég, ezt mondhatjuk, hiszen kisebből nagyobb lettél. Ez amúgy a belvárosban van ez a bolt? Hol van a bolt? Nyugodtan mondja a címet.
2: Ez a Fő utca 21 szám alatt található. Egyébként egy korábban itt egy nagyon híres, autentikus porcelángyárnak volt a termékei, amit itt árultak. És hát több évtizeden keresztül, és ezt a helyet sikerült megpályázni, megnyerni, nagy örömömre. Hatalmas egy üvegportál van, tehát
1: igen, belátnak, igen,
2: ugye zenei szempontból is. Igen, tehát fény is van, zene is látható lesz, nem csak hallható, ugye kívülről. És hát tettem ki ide a kirakatban ilyen érdekesek tárgyakat is, mint például gramofon, meg régi rádió, meg szalagos magnó, meg egyebek. Hogy a mostani korosztályok az 5-10 évesektől akár a 20-30 évesekig is lássanak ilyet, hiszen ők nem hiszem, hogy nagyon láttak. Uh-huh. Talán attól fölfele ez még úgy talán reális is, hogy láttak ilyeneket.
1: Hát, kedves hallgatók, ha Kaposváron jártok, és szeretitek a jó zenét, és kézbe fognak, hogy érdemes megnézni, ha meg még péntek is van, Nogdacu, ahogy a német mondja, akkor lehet, hogy beleszaladtok egy programba. Óránkat lehetne még erről az egészről beszélgetni, most ennyit ott ránk, illetve rád, kedves Tibor, József Tiborral beszélgettem, aki Kaposváron álmodott egyet, és megvalósította az Analogia Record Shopot, amit azt hiszem érdemes, hogyha úgy jársz felkeresni. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hogy nagyon-nagyon sok zenebarátot, sok fiatalt szívbe ebbe a technikába, és reméljük, hogy valami tartós dolog lesz ebből. Köszönöm szépen, Tibor!
2: Köszönöm szépen!
0: Kanapé, Manna FM.

0: kedves hallgatók, tehát ha Kaposváron jártok, akkor irány az Analógia Record Shop. Ez több, mint egy lemezbolt, ez egy közösségi tér. Meg kell nézni, hogy mit gondolt és mit valósított meg József Tibor az álmából. És hát, ha van otthon lemezjátszótok, akkor lehet, hogy egy-két lemezzel tértek haza. A következő órában érkezik hozzánk Erdélyi Nicolette, akivel a tudatos életről fogok majd beszélgetni.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Délután már néhány helyen kisüt a nap, súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter közölte, a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ma van a magas vérnyomás világnapja, a kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti.
1: Időjárás.
3: Jelenleg még sokfelé esik az eső, a keleti tájakon kiadós záporok, zivatarok lehetnek. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Hamarosan megérkezik a stúdióba a kanapé második órájának vendége, Erdélyi Nikolett, akivel a tudatos életről beszélgetek. Nikolett élete tel is tele volt újrakezdéssel, innen kezdjük, aztán eljutunk egészen a könyvekig, és hát a tudatos életig, hogy pontosan mi az, és hogyan is kell élni. Zene, aztán érkezik hozzánk Erdélyi Nikolett.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Egy olyan hölgy ura a stúdióban, akivel szemben az önismeret szó, azt hallottam, hogy nem azt a klasszikus értelmet takarja, hogy a te életed tulajdonképpen folyamatos újrakezdésekből áll, így alakult ki, mire önismerettel kezdtél el foglalkozni. Mikor megkérdeztem Erdélyi Nicolettet, először lennékiztem, aztán mondta, Nicolettet szoktam meg, hogy hol azt majd elmondja, Nicolettet, hogy mi az ő titulus, azt mondta, hogy könyvszerző. Ilyet még nem hallottam azért, hogy valaki azt mondja magának könyvszerző. Író, azt igen. Könyvszerzőt most hallottam először.
2: Hát nem tartom magam írónak, mert azt érdemes tudni, hogy a könyveimben volt segítségem. Aha. Szóval én nagyon szeretek podcasteket készíteni, meg beszélni, viszont éveken keresztül ez nagy álmom volt, hogy legyen könyvem. Úgy azt éreztem, hogy van miről mesélnem, de a könyvmappa, a számítógépem asztalán az mindig csak ott árválkodott. Rengetegszer csináltam azt, hogy elutaztam külföldre, hogy akkor neki lendülök, és akkor könyvet írok, de nem találtam annyira érdekesnek az írásomat. Aha. És akkor egyszer megismerkedtem valakivel, aki viszont abban segít szakértőket, hogy könyveket tudjanak kiadni, hogyha mondjuk nem nincs abban olyan nagy tehetségük, hogy írjanak. És akkor így ismertem meg Bencét, és akkor az ő segítségével, a Bookspot segítségével születtek a könyvek, úgyhogy írónak nem merném nevezni magam.
1: De És akkor ezek a könyvek, ezek mind az önismeret témaköré csoportosulnak, ugye?
2: Inkább tudatosság.
1: Ez az. Tehát mi a baj velünk úgy akkor emberekkel általában, vagy ez a kornak a jellemzője, hogy nem vagyunk tudatosak, csak úgy élünk. Ez rám is jellemző, ha a feleségem itt ülne, megerősítene, hogy éppen most beszélgetünk ilyenekről, hogy nem éltük, éljük tudatosan az életünket, hanem picikét így sodródunk. Mm. Ez baj, vagy nem baj, vagy jó, hogyha odafigyelünk? Mit mond a könyvszerző erre?
2: Szerintem olyan értelemben nem baj, hogy igazából az egész világ ezt csinálja. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen mintázat. Szóval a legtöbben úgy nőttünk fel, hogy azt láttuk a szüleinktől, hogy egy ilyen robotpilótában, autópilótában élik az életüket, és akkor gyakorlatilag csak megtörténik velük az élet. Nincsen benne egy tudatosság, és akkor sokan megkérdezik azt, hogy oké, de hogyan lehet akkor tudatosan élni. És egyébként nagyon egyszerű igazából, az őseink azok azt csinálták, úgymond követték az energiát, követték a belső tudásukat, meg bíztak is magukban, nem is volt más választásuk, mert nem tudtak volna túlélni. Mi meg sokkal inkább hagyatkozunk a külvilágra, a környezetre, az ő visszajelzésékre, szinte fontosabb az, mint a saját magunk megérzése, hiszen most nem azt mondom, hogy az ember elmegy egy orvoshoz, vagy van egy betegsége, nem menjen el orvoshoz, nem erre akarok utalni, de azért az, hogy a test mit akar enni, vagy mit szeretne inni, az sokkal jobban tudja, mint egy 180. Insta, nem tudom, szakértő, aki elmondja neked, hogyha majd ezt teszed, akkor ilyen lesz a tested, mert minden test más, és más működik, és mindig más működik neki. Szóval számomra a tudatosság az igazából ezt jelenti, hogy jelen vagy, kérdéseket teszel fel, bízol magadban, és nem egy ilyen robotpilótából éled az életet, hanem mindent megkérdőjelezel, és akkor az élet úgy megváltozik.
1: Neked ez mikor jött el? Mi történt az életed akkor, amikor egy picikét tudatosabban kezdted élni az életet?
2: Hát egyébként 30 éves korom még egyáltalán nem éltem tudatosan az életem.
1: Mit jelent addig? Élted a fiatal lányok életét?
2: Hát, ha csak azt éltem volna, az szuper klassz lett volna, de sajnos gimi után rengeteg buli volt, ittunk, alkohol, dohányzás, aztán később a 20-as éveimben, amikor Budapestre költöztem, akkor sajnos megismerkedtem a drogokkal is, nem sok drogokkal, de egyel.
1: Épp elég volt,
2: és akkor az elég sokáig elhúzódott, és akkor miután annak az időszaknak vége lett, akkor utána meg az fölváltotta a nagy piálás, és hát azt mondhatom, hogy a 29 éves koromig, amíg ez a baleset majd, amiről fogok nektek mesélni, meg nem történt velem, addig minden nap folyt az alkohol. Uh-huh. És hogy visszanézem a képeimen is, annyira látszik a testemen, meg úgy, hogy megviselt az élet. És akkor történt velem ez a motorbaleset, és akkor ott másnap felébredtem a szobámban, és azt éreztem, hogy egy teljesen másik ember vagyok, mint aki cseréltek volna.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, itt vágunk egyet, illetve hát zenét teszünk be, mert itt elérkeztünk egy fordulóponthoz, ami a te életed is jelentősen megváltoztatta. A vendégem Erdélyi Nicolett könyvszerző, mellettem két könyv, beszélgetünk ezekről is, de visszatérünk oda ahhoz az origóhoz az ő életébe, amikor egy picikét elkezdett tudatosabban élni és létezni. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után jön, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Erdélyi Nikolett könyvszerző, ezt megbeszéltük, ez az ő titulusa. És ott tartottunk, egy picikét elnéztünk az ő 30-as évek végéig, és utána történt egy sajnálatos eset, hogyha ne adj Isten ez a baleset, vagy adj Isten inkább, nem tudom, nincs ez a baleset, akkor most egy más lány ülne itt? Tehát ez egy olyan formátum dolog volt, ami teljesen megváltoztatott.
2: Szerintem én nem lennék már életben.
1: Aha, szóval tehát, hogy olyan van a tovább, az a buli, az a hedonista
2: élet. Az önpusztítás. Aha. Igen.
1: És a kórházba gondolkodtál, és jöttél, hogy itt valami változtatni kell?
2: Igazából egy nagyon érdekes dolog történt, mert a balesetem napján is budizni voltunk a barátaim a napközben, és akkor este hazamentem, és ez a baleset egyébként késő este történt, egy nem túl későn, este 9 körül. És aztán másnap reggel, amikor a baleset, megtörtént este a baleset, bevittek a balesetibe, megoperáltak, úgy volt, hogy leamputálják a lábam, de aztán szerencsére ott az megoldódott, és akkor másnap reggel hajnalban arra ébredtem, hogy egyedül vagyok egy 7 ágyas kórteremben, kinyitottam a szemem, először úgy bútolt a rendszer, hogy most mi is történt velem, és akkor láttam, hogy óriási jeges zsákok vannak a lábamon, úgyhogy akkor láttam, hogy megvan a lábam. Uh-huh. Elképesztő fájdalmak között, és akkor úgy elkezdtem tűnődni, hogy úristen, mi történt velem, de úgy szétnéztem, úgy tűnődtem, hogy mi történik velem, hol vagyok, mi is ez az egész, és aztán utána ugye megjött a család reggel, és akkor olyan furán néztem rá, hogy mondom, kik ezek, mit csinálnak itt, de aztán szépen lassan úgy összeállt a kép. És akkor egyből mondtam is az édesanyámnak, hogy én fodrász voltam előtte, fodrászoktató, hogy én már nem megyek vissza suliba tanítani, én már nem leszek fodrász, én ezt nem szeretném csinálni. És akkor anyám mondta, hogy hát mégis hogy gondoltam, hiszen nem értek semmi máshoz, és mondtam, hogy majd az élet hozza. Hm. És ezen így is lett egyébként, mert úgy elkezdtem keresni, utána nem körülbelül egy éven keresztül otthon kellett lennem, mert egy elég hosszú folyamat volt a felépülés.
1: Ez kényszerből, hiszen akkor föl kell épülnöd, igen.
2: Igen. De hogy te is mondtad egyébként, szóval nézhettem volna úgy ezt az egészet, hogy ez egy óriási csapás volt. Egyébként valamiért már az elejétől ott volt az az info, hogy ez nem egy csapás nekem, hanem ez egy nagy lehetőség.
1: Ezért is botott meg, hogy ez adj Isten, vagy ne adj Isten, de hogy ezt majd te megmondod. Igen. Akkor. De szerencsére egy szerencsés kimenetelű adj Isten volt akkor.
2: Igen. Akkor... Úgyhogy biztosan nem ez az ember ülne itt, vagy én inkább azt mondom,
1: vagy nem ülne itt.
2: Vagy nem ülne itt.
1: De jó, hogy itt ülsz különben. Főleg azért, mert ugye ebből próbálsz is valamit átadni. Mikor érezted azt, hogy az egy év az folyamatos, akkor hogy bent folyam, de gondolkodással teli telt el, hogy akkor hogyan tovább, ki vagyok én, miért vagyok, mit csináltam eddig, hogyan kéne tovább csinálni, hogy ez a mosoly, ami most rajtad van, ez ne jöjjön le az arcomról.
2: Hát én egy boldogtalan utazó voltam azért 30 éves koromig, és abban az egy évben talán arra jöttem rá leginkább, elkezdtem olyan dolgokat csinálni, amire előtte sosem volt időm. Elkezdtem tanulni, angolt tanulni, addig nem is beszéltem egyébként angolul, csak olaszul. Elkezdtem angolul tanulni, meg úgy kerestem az élet értelmét, és rengeteg, akkoriban is már rengeteg vlog, blog, aha, bejegyzések, mindenféle kontentet el lehetett érni a tudatosság témában, és ezek mindig szembe jöttek velem, az elengedés témája, rengeteg dolog. És aztán rájöttem arra ebben az egyében, nagyon felerősödött bennem az, hogy mennyire nagy hatással volt rám például a gyerekkorom, vagy hogy egy áldozatként tekintettem magamra a gyerekkorom miatt, és aztán szépen lassan ebből szerettem volna kihozni magam, és akkor elkezdtem kutatni, keresni, megismertem a akkoriban Palacskó Andrást, aki még elsőként kezdte itt Magyarországon tanítani a Sedona módszert, ez egy amerikai módszer, egy nagyon egyszerű kis verbális eszköztár, ami segít az elengedésben, illetve visszakapcsolni azt a természetes képességünket, hogy tudunk elengedni.
1: Sok mindent el kellett engedned?
2: Nagyon. Tehát először el kellett engednem azt, akiről gondoltam, hogy ki vagyok. Aha. Meg kellett barátkoznom azzal, hogy nagyon érzékeny vagyok. És rá kellett jönnöm arra, hogy a piálás, a drogozás, ez az a fajta önpusztítás, ez mind abból fakad, hogy nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy elképesztően szenzitív és érzékeny voltam gyerekkoromtól kezdve. Tehát a körülöttem lévő emberek. Tehát én előbb megtanultam olvasni a szobát, mint a könyvet. És ez a kezdetektől fogva, ha így most már visszagondolok, akkor ez teljesen egyértelmű, de nem volt körülöttem senki, aki ezt elmondta volna, ezért mindig az volt, hogy az ember ugye rosszát teszi ilyenkor magát, hogy nem tud mit kezdeni. Aha. Ezzel az érzékenységével. Én gyerekkoromtól kezdve bárhová mentünk családlátogatóba, nekem mindig fájt a hasam, nekem mindig állt a fejem, én mindig rosszul voltam. Ez a családban egy ilyen kis vicces monológ, mindig mondja a családom, hogy jaj, Pipinek hívtak gyerekkoromban. A Pipinek mindig fájt valamilyen. És ma már tudom, hogy azért fájt valami, mert nekik fájt. A felnőtteknek fájt, szenvedtek, boldogtalanok voltak, nem váltak el, pedig el kellett volna, és ezekre mind-mind elképesztően, de mindannyian, tehát ez nem csak rám igaz, a legtöbb ember elképesztően érzékeny. És ezt, ha nem tudja, ha ezt valaki nem mondja el neki, akkor lehet leél úgy egy egész életet, hogy azt hitte, hogy neki fájt a feje meg. ő volt szomorú, meg hozzátartoznak ezek a rossz érzések.
1: Na innen folytatjuk, akkor már tudjuk, hogy honnan, hová jutott el Nicolette akkor, és nyilván ez indított benned egy írói vénát, hogy ezt közölnöm kell, át kell adnom, hiszen nem mindenkivel kell, hogy ez a baleset megtörténjen, valaki az életében csak lehet, hogy gondol egyet. Majd innen folytatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember egy picikét megváltozzon akkor, hogyha nincs motorbaleset. Zene aztán folytatjuk, vendégem Erdély Nicolette, könyvszerző.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kanapé, Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Erdély Nikolettel, aki könyvszerző. Most már ott tartunk a lassan a könyveknél, hiszen ezt az egész turbulens egy évet, ami szerintem lelkileg egy ilyen nagyon turbulens lehetett neked, amikor a régi Nikolett elhagyja a régit, és jön az új Nikolett alakul ki. A szülők mit szóltak ehhez ez a fajta változás? Az ők egy bulista lányt ismertek meg, nem?
2: Hát a szüleim egyébként örültek neki, mert a balesetem előtt voltak olyan

0: kilenc hónapban az sem volt biztos, hogy újra fog tudni ráállni a lábamra. Ugye azt vártuk, hogy annyira összeforjanak a csontok, mert széttört az egész bokaizületem, és hogy egyáltalán majd, ha odáig eljutunk, hogy ráállhatok, akkor ott mi történik.
1: És akkor eljött az a pont, amikor azt érezted, hogy akkor ezt a fajta tapasztalást, amin én keresztül mentem, és én magam pozitívnak érzem, akkor ezt ideje átadni másoknak, így született az első könyv talán, vagy az első podcast?
0: Szóval először igen, inkább a podcastek voltak, illetve én elkezdtem, tanultam egy módszert itthon és Amerikában is, az Access Consciousness-nek hívják, Access Bars-nak, és
1: mi az alapja csak röviden ennek?
0: Igazából a tudatosság, ugyanez, hogy hogyan tudsz boldogabb lenni.
1: De az élet minden területén?
0: Igen. Tehát, hogyha valaki szeretne, nem tudom, a bizniszét megváltoztatni, a testét, a kapcsolatait, akkor van egy csomó tanfolyamunk, ami segít, és nagyon egyszerű eszközök vannak.
1: Tehát
0: ebben
1: az ember
0: is.
1: Fejébe tesz rendet ez a dolog, ez a módszer igazából, minden fejébe dől el, azért ezt valljuk, nem? Vagy nem?
0: Nem. De. Azért, csak így azon tűnődtem, mert nagyon jó, amit mondasz szerintem, én lehet nem így fogalmaznám meg, de amúgy szerintem ugyanarról beszélünk, hogy a nézőpontunk teremti a valóságunkat. Tehát amit te úgymond gondolsz a világról, a világ olyanná válik körülötted. És pont ez az egyik alapja egyébként az Access eszközöknek is, hogy megtanítsa neked, hogy a nézőpontot teremti a valóságot, te teremted az életed, a te kezedben van az irányítás, ez néha félelmetes, néha izgalmas. De az ember rálép erre az útra, akkor igazából szerintem amiatt lehet izgalmas, mert akkor rájön az ember, hogy amúgy bármit meg tud változtatni.
1: Ez valakinek könnyebb út, és valakinek hosszabb út? Vagy rövidebb, hosszabb? Ez nagyon egyénfüggő lehet ez, nem?
0: Szerintem igen. Én kedvelem azokat az embereket, én is ilyen voltam, akik úgy vannak vele, hogy mit veszíthettek igazából, az életem nem ott tart, ahol szeretném, hogy tartson, úgyhogy akkor vágjunk bele. De ez azért kell egy nagy fokú reziliencia, mert azért itt nagyon sok mindent el kell engedni. Tehát, hogy itt hajlandónak kell arra lenni, és sokszor ez a nagy változás, ez az is hozza magával, hogy az egész kapcsolati rendszerünk átalakul, szóval az emberek elmennek, eltűnnek, nem akarnak már velünk barátkozni, mert már nem tudnak minket manipulálni.
1: Mert volt ilyen, akkor eltűntek barátok.
0: Igen.
1: Jó néhány eltűnt.
0: Igen, igen. Aki volt lehet, olyan is, aki eltűnt, aztán az később visszatért.
1: De már ő is megváltozott picit, igen. Hiszen te egy megváltozott Nikolett voltál
0: igen.
1: Akkor.
0: Igen, igen.
1: És volt, aki benne ragadt abban, amiből te kijöttél?
0: Persze, abszolút.
1: Mai napig?
0: Igen. Igen, igen. De ugye ez a legnagyobb félelmünk a másik, hogy ezt hagyjuk, hogy ne akarjuk a másikat magunkkal húzni, ha ő nem akar jönni. Tehát ezt megengedésnek hívják. Tehát, hogy ha megengedőnek kell lenned a többiekkel is, tehát nem erőltethetünk rá senkire semmit. Szóval ebben az egész folyamatban egyszer csak így az volt bennem, hogy erről mindenkinek tudnia kellene. Aha. Mert én nem akartam elhinni a saját változásaimat. Tehát, hogy a mai napig, ha visszagondolok, ha ez nekem sikerült, tehát, hogy ha visszagondolok, hogy hogyan éreztem magam mondjuk 28-29 évesen, amikor hazamentem a munka után, volt egyszer egy ilyen, talán ezt a első könyvembe is leírtam, motoroztam akkoriban, ugye, és megálltam egy kis közértnél, bementem, és a fickó meg se kérdezte, hogy mit kérek, megfordult, és levette az üvegbort a polcról. És az volt az a pont, amikor már úgy láttam, hogy szerintem ez egy probléma, az apukám, hogy alkohol problémái vannak, a nagyszüleimnek is. Lehet ugyanerre a sorsa fogok jutni, mint ők, pedig ez nem tűnik úgy jónak. És ha csak visszagondolok, hogy olyan borzasztóan depressziós voltam, meg magányos, meg szomorú. És hogy ebből lett ez a mosolygos lány, az számomra döbbenet. És aztán ez volt bennem később, hogy erről miért nem tud mindenki? Hogy nem kell búskamaran élni?
1: És aki ezt a könyvet elolvassa, az mondjuk ez előttem két könyv, hogyan működik az élet valójában, mi az élet, ami élni akar benned. Tehát ezek tanácsok, ez egyfajta rossz a szó, de egyfajta receptkönyv, hogy hogyan kellene élni, hogyan kellene a tudatosságot kifejleszteni magadban?
0: Igen és nem. A könyvben nincsenek tanácsok, meg receptek sem. Inkább csak egy vezetés van benne, tulajdonképpen a kérdéseivel, arra próbálja rávezetni az olvasót, hogy ő felismerje, hogy ő hol van elakadva a saját életében, vagy neki. Rengeteg, van benne egy eszköztár minden egyes fejezetnek a végén. Tulajdonképpen abból jött az ötlet, hogy olvastam egyszer egy amerikai szerzőnek, Parker G. Palmernek a könyvét, az a címe, hogy Let Your Life Speak, hogy hagyd az életednek, hogy beszéljen. Aha. És abban volt a bevezetőben egy mondat, ami nagyon megszólított engem, hogyha hagynád az életednek, hogy beszéljen hozzád, akkor lehet, hogy megmutatná neked, mégis ez volt a lényeg, hogy milyen lehetőségeid vannak az életben. És ez nem arról szól, hogy meg lenne írva a sorsod, hanem arról, hogy az életed már tudja, hogy ki vagy te. Értem. Ő tudja, hogy mik a lehetőségeid. De mi meg akarjuk mondani az életnek, mi kontrolljuk.

0: kontrollálni akarjuk, mi aztán majd mi jobban tudjuk. És ebben így elakadunk, és ez a könyv pont meginspirált a mondat, akkor jött ez az ötlet, hogy mi az az élet, ami élni akar benned? Aha. Benned milyen élet akar élni? Milyen lehetőségeid vannak, ha nem húzod össze magad?
1: Na, innen folytatjuk. Most már aztán nem mondom, hogy teljesen, de kezdjük megismerni Nikolettet, hogy honnan, hová jutott el a sok-sok könyvig. A vendég Erdély Nikolett könyvszerző, és amit beszélgetünk, még maguk a könyvek, hogy mennyit írtál, és hogy mit kap az, aki ezeket elolvassa. A zene, aztán folytatjuk.
2: Kanapé, Manna FM.

0: jó.
1: Ez a kanapé Puczatillával.
2: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Erdély Nikolett könyvszerzővel. Most már tudjuk, hogy honnan, hová jutott el, de szerintem ez még nem a végállomás. Úton vagy még, tanulsz, te is tanulod a tudatosságot, vagy egyáltalán be lehet ezt egyszer fejezni, hogy én már aztán olyan tudatos vagyok, hogy na.
3: Szerintem nem.
2: Nem? Élet
3: nem.
2: Hosszú?
3: Az embernek vannak ilyen pillanatai ezen az úton szerintem, amikor azt érzi, hogy na most megértette, hogy hogy működik ez a tudatosság meg az élet. Aztán az ember megy tovább, és akkor ezek a pillanatok újra és újra eljönnek, és akkor rájön, hogy igazából már a múltkor sem értett semmit. De nem egy ilyen rossz értelemben, inkább csak az, hogy mindig van több, mindig van nagyszerűbb, az ember válhat nagyszerűbbé, van mindig más lehetőség, meg hát nyilván az ember változik, más szeretett 30 évesen, mint 40 évesen, szóval.
2: Éltél Amerikában 3 évet, ugye azt mondják, hogy a magyar egy ilyen pesszimista nép. Te hogy látod ezt, aki voltál ott 3 évet? Talán voltál Olaszországban is.
3: Rómában is laktam.
2: Időt,
3: igen, Mexikóvárosban is.
2: Szerintem, ha valaki nem pesszimista, akkor az olasz, de én csak mint turista sokat jártam Olaszországban, látom. De mi magyarok mennyire vagyunk készek ezekre a könyvekre, ezekre a vezetésekre, hogy te mondtad?
3: Én szerintem meg foglak téged lepni.
2: Na.
3: Szerintem ez egy, szerintem nem igaz az, hogy mi magyarok
2: na,
3: nagyon pesszimisták.
2: Na, kíváncsi, nem? Oké.
3: Okay. És elmondom, miből gondolom ezt. Szerintem a magyarok sokkal érzékenyebbek, mint az bárki elismerte volna, és nekünk nem az a problémánk, hogy valami baj lenne velünk, hanem az, hogy túl sok képességünk van.
2: Aha.
3: És ez azért is gondolom igaznak, mert az a módszer, amit én tanítok, az Access Consciousness, abból is az Access Bars. Szóval ez egy amerikai amerikai cég tulajdonképpen. És mondjuk az én tanfolyamaimon többen vannak, mint bárhol a világon. 400-an egy bárs tanfolyamon.
2: Az
3: utolsó 2 bárs tanfolyamon több mint 400 résztvevő volt. Most volt egy kis online programunk, amiben több mint 3000 résztvevő volt. És ahol a világon nincsenek ennyien. Minden egyes tanfolyamon, mindig mi vezetünk mindenbe. Ha van külföldön egy tanfolyam, ahol van magyar, ott mindig van magyar tolmácsolás a Access tanfolyamokon, és mindig a magyar résztvevők vannak a legtöbben. Elképesztően nyitottak vagyunk, kíváncsiak vagyunk, és szomjazzuk a változást. Van egy ilyen nézőpont, amit kering ebben az országban, hogy itt rosszak a dolgok, de
2: nem feltétlenül, de nem a nagy átlag talán, nem feltétlenül, sőt.
3: De azt tudom mondani, hogy lehet, hogy igen, azt látom, hogy az emberek pesszimisták, vagy ha bemész egy kis boltba, akkor ott nem kedvesen szolgálnak ki ezekbe, mindenki belefut ezekbe. De valójában csak azért van, mert ezeknek az embereknek nem igaz az élet, amit élnek. És ha meg lenne nekik mutatva, felragyognának pár hónap alatt. Uh-huh. És én ezt látom a saját részvevőimben, van egy online tagságunk, a Brilliáns tagság, és több mint 2000-en vagyunk benne most körülbelül. Ez mindig így változik, jönnek, mennek az emberek. Ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog, minden nap készítek egy ilyen kis podcastet, és meghallgatják a részvevők.
2: És ezek is vezetésről szólnak, ezek a podcastek?
3: Ezekről a mindennapi dolgokról, hogy más szemüvegen keresztül nézzünk rájuk.
2: Aha.
3: Amiről azt gondoljuk, hogy egy probléma, az a legtöbbször egy lehetőség.
2: Értem.
3: És én ebbe szeretem így facilitálni az embereket, vagy segíteni őket, hogy elkezdjenek más szemmel nézni az életükre, és a nagyon durva és nagyon gyors változásokon mennek keresztül az emberek. És ugye ezek a könyvek, ezeknek a hanganyagaimnak az eszenciái, minden, ami mindig följegyeztem a kedvenc dolgaimat, amiket így felfedeztem, meg hát a résztvevőknek az elképesztő változásai. Egy csomó minden meg is van osztva ezekbe a könyvekbe.
2: Tehát a 3 könyved, uram, bocsánat, hogyha olyan emberre talál rá, akkor még a könyv is megváltoztathatja minimálisan, vagy akár maximálisan az életét?
3: Maximálisan.
2: Tehát maximálisan is.
3: Ha valaki nyitott ezekre, mert azért azt tudni kell, hogy ez nem mindenkinek való.
2: Aha.
3: Ez azoknak nem való, aki még mindig szeret panaszkodni. Ez azoknak való, akik keresik a lehetőségeket. De egy ponton mindenkinél eljön, mert lehet, hogy nem tudom, megbetegszik, lesz neki, nem tudom, egy autoimmun betegsége, vagy egy vagy térműtétje, vagy lehet, hogy éppen elválik, vagy nem veszik fel a munkahelyre, vagy az álom egyetemére, ahol szeretett volna menni. Szóval sokszor az emberek életében eljön egy ilyen pont, és akkor mondják, hogy valami kell, és akkor én szoktam általában velük szembe jönni, de aha, én mindig mondom a saját példámból is, hogy szerintem nem kell ahhoz katasztrófákat teremteni az életünkbe, hogy aztán az ember egy új útra lépjen, hanem az ember csak szimplán keresheti is ezt. Úgyhogy nekem amúgy ez is szokott lenni mindig az üzenetem, a legtöbb előadásomon is, hogy nem kell ám lelpusztítani az életünket, meg tönkretenni ahhoz, hogy új életet kezdhessünk. Egész nyugodtan szabad ám új életet kezdeni, csak úgy. És az első könyv az pont ezt mutatja be, hogy én nem mertem új életet kezdeni. Majd aztán az élet megkínált az új lehetőséggel a baset kapcsán. És utána felrobbant minden.
2: Belelendültünk, Nikolett, mert itt átmentem hallgatóba, mert azt mondta, hogy tök jó, csak az órára nézek. Hát ez az a téma, kedves hallgatók, most így érintett, még azt mondd el, hogy akkor hol lehet vele találkozni az interneten, hogy aki kíváncsi rá, vagy még több Nikolettet kíván.
3: Van egy podcastünk a nikolett.com, illetve a weboldalamon a nikolett.com weboldalon ott egy csomó információ.
2: Tehát márkát csináltál a nevedből, brendet csináltál a nevedből.
3: Igen, igen, igen.
2: Nikolett, ez kell megérni. Sőt, elárulom, hogy a könyvön sem az van, hogy Erdély Nikolett, hanem csak úgy, hogy Nikolett ő a szerző. Úgyhogy így akkor szerintem megtaláltak. Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy szerintem még találkozunk, mert ez egy igen érdekes téma. Főleg az, hogy az hitelesíti, aki kitalálta, és itt ül, és lejött, hogy Pestén, szóval nem kamu, ha szabad ezt mondanom. Tehát, hogy, hát, hogy itt tényleg egy életvidám hölgyül, akivel valami történt, és ami történt, annak meg itt vannak a manifestáció, itt vannak előttem. Úgyhogy köszönöm, hogy befáradtál, Nikolettát, akkor keresitek Nikolettet, így az interneten, és higgyétek el, akkor előbb-utóbb bele fogtok botlani, és szerintem ott fogtok ragadni. Köszönöm szépen, hogy én pozitívan bejöttél hozzám, és nem pozitívan volt el egész végig.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik. If you ask a stupid question.

0: Az elmúlt egy órában Erdély Nikolett volt a vendégem, akivel a tudatos életről beszélgettünk. Ha egy picit többet szeretnétek tőle, róla tudni, akkor keresétek a könyveit, abban minden le van írva. A következő óra vendége Sükös Csilla lesz, a Tehetség Másként csapat vezetője. Ők egy fogyatékkal élő alkotó csapat, erről is beszélgetünk a harmadik órában.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sátán tangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO az Afrikában terjedő ebola miatt. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter közölte, a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ma van a magas vérnyomás világnapja, a kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott. A május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti.
1: Időjárás.
3: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A tehetség másként csapata egy fogyatékkal élő emberek közössége, akik alkotni akarnak és alkotnak is. Itt lesz velem a vezetőjük a kanapé harmadik órájában, Sükös Csilla, vele beszélgetek hamarosan.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé harmadik óráját. Oly sokszor történt már az, ami most is, hogy a Facebook miatt ül itt egy riporttal. Egy nagyon kedves hölgy, Sükös Csilla, az én vendégem, a Tehetség másként. Hát én először azt hittem, hogy ez egy egyesület, aztán Csilla engem kérdezett, hogy ez bizony egy cég. Úgy jött velem szembe, hogy vannak ott, hát nagyobb rész hölgyek vannak, ugye Csilla? Szia!
2: Közben. Igen, igen, sziasztok! Ebben a cégben csak lányok vannak, igen.
1: És ugye azért lebentsünk fel a fájtlat, ugye nagyon tetszett a nyelvezet, hogy írtok magatokról, azt írtad, hogy fogyik vagyunk, de nem ügyi fogyik. Tehát, igen, hogy mindenki valamilyen hátrányal éli az életét, te például nem születés adóta nem látsz.
2: Így igaz. Rajtam kívül még ketten vannak, akik szintén vakok, és van egy negyedik tagunk, akinek neurofibromatózisa van. Ez egy olyan betegség, hogy ilyen csomók jelennek meg a testén mindenhol, lehetnek ezek jó vagy rossz indulatúak, amennyire tudjuk jó indulatúak, és Zsófinak hívják a lányt, és jelenleg is műtétre vár.
1: Aha. És akkor minden négyen akkor alkotók vagytok, tehát így valamit létrehoztok. Mondom itt, mert itt van az oldalotok a tehetségmásként.hu, és mondtam, hogy itt ebben az adásban most, hogy mi ezzel tudjuk segíteni ezt a fajta tevékenységet, a ti létezéseteket, ezt el is mondjuk sokszor, dekor, ékszer, festmények, húsvét, hűtőmágnes, képesabb, könnyező, tehát egy kreatív csapatról van szó.
2: Így van, mi nagyon sok mindent kipróbáltunk már, olyat is, ami nem került ki az oldalra, mert végül nem sikerült olyan jól.
1: Mi volt az elárulás?
2: Hát másik fajta hűtőmágnes, mint aha, ami fönt van jelenleg az oldalunkon. De hogy az, hogy kialakuljon valakinek a stílusa, az, hogy, mi az, amiben jó, mi az, amit biztonságosan és tartós terméket tud előállítani, ahhoz sokat kell gyakorolni. Tehát én mire rájöttem, hogy nekem az ásványkarkötők válnak be, hát az azért volt legalább egy év szerintem.
1: Az ásványkarkötők, ugye rengeteg rámegy az ember az ékszerekre, azonban a karkötők, és Sükös Csilla rengeteg gyönyörű szép karkötővel lehet ott találkozni. Van egyfajta, hogy mondjam, egy munkaidőtök, tehát van egy cég központ, csak hogy nézzük meg, hogy működik, azért mindenki otthon dolgozik, vagy összejártok?
2: A termékeket mindenki a saját otthonában készíti, bár mi nagyon-nagyon szeretnénk felfejlődni arra a szintre, hogy legyen egy saját műhelyünk, egy központunk, egy boltunk, de hát ahhoz nagyon sok pénz kell, és egyelőre nem tartunk ott, ezért igen, mindenki az otthonában készíti, aha, de hozzám szoktak jönni a többiek, mert viszont a raktár az nálam van, az én otthonomban, és tőlem szoktuk feladni a rendelt termékeket.
1: Értem, budapesti a csapat?
2: Én budapesti vagyok, de a többiek, hát az egyik tagunk még igen, ketten pedig nem.
1: De jó lenne egy ilyen kis budapesti kis központ egy bolttal, nem? Ez igen, egy hosszabb távú álom talán, ami egyszerű.
2: Így van, utod, igen.
1: Ahol egy közösségi tér is, ott alkotótér, ahol az ember elmegy, hogy ott dolgozok. Kinek az ötlete volt, hogy cégformában csináljátok mindezt? És miért lett cég?
2: Hát igazából ez az egész úgy indult, hogy egy karácsony előtt 2020-ban úgy döntöttem, hogy én most a barátoknak kézzel fogok ajándékot készíteni.
1: Értem.
2: Uh-huh. És rájöttem, hogy ez így jól megy, és igazából Norina volt a gyógypedagógusom, aki jelenleg is vezeti a cégünket, és gondolkodtunk rajta, hogy ilyen irányba indulhatnék el a suli után, de hogy egyedül kevés vagyok hozzá.
1: Értem.
2: És akkor így összeszedtünk még szintén fogyatékossággal élő fiatalokat, és végül ez lett a végleges csapat, ez a négy fő, és hát mivel az anyukája a Norinának ügyvéd, így, vagy bocsánat, könyvelő, uh-huh, így ő javasolta, hogy akkor legyen
1: cégforma, és akkor,
2: igen, és akkor ő tud segíteni nekünk.
1: Azt írják rólad itt, ugye Eszter írt rólad a honlapon, hogy Csilla az, aki, hogyha elakadunk, akkor elát minket jó tanáccsal, sőt, ha lehangoltak vagyunk, akkor fölráz ezt a kis társaságot. Egy ilyen központi figura vagy, sőt, hát téged láthatnak a kedves facebookozók is a Facebookon, ugye? A Tehetség másként oldalán.
2: Igen, leginkább én szoktam videókat készíteni, nyilván segítséggel, mert magamat nem tudom videózni, de hogy az ötletek mind az enyémek, és posztokat is gyakran írok.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, lesz még minő beszélgetni Sükös Csillával. Ő az én vendégem, és a Tehetség másként, hát alkotó csapatról, most nevezzük, oké, a céges formátumot megbeszéltük, de egy alkotó csapat vagytok igazából. Róluk beszélgetünk a hétköznapjukról, hol lehet őket megtalálni, és hol lehet azokat az alkotásokat, ugyanis én a kreatív szakmában a termék szót azt mindig előzöm, mert termék szerintem tízdek a párizsi, de amit ti csináltok, az alkotás. Na, innen folytatjuk, rendben. A vendégem Sükös Csilla.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Sükös Csilla, és örülök, hogy befáradt a stúdióba, ugye? Ezt is megoldottad, itt vagy, kocsival elhozták, és taxival mész. Örülök, mert személyesen sokkal jobb így beszélgetni. És remélem, zene alatt sokan rá fölmentetek, megnéztitek a tehetségmásként.hu oldalára, amit tulajdonképpen egy webshop is, de ugyanakkor meg is lehet őket ismerni. Ez a cég, ez az alkotócsapat, ez bővíthető, vagy ti már készen vagytok?
2: Mi egyelőre úgy döntöttünk, hogy készen vagyunk, mert szeretnénk egyelőre a saját bevételünket fixíteni tenni.
1: Ez így jó, ez ember tudja, mit akar, nem? Szóval van egy cél.
2: Igen, nekünk nem voltak korábban olyan céljaink, amik akár valósággá is válhatnak. Aha. És nagyon-nagyon fontos, hogy legyen az embereknek célja, hogy legyen miért felkelni reggel.
1: Igen, ez tényleg fontos. És ez legyen egy munka, kreatívok vagytok ti nagyon, nem? Tehát igen. A kreativitás az ott van bennetek. Amikor te egy öngyöt fűzzel, az hogy történik, hogy azért az alapanyagot gondolom, te is megtapasztod a kezeddel, nem? Persze. Több fél alapanyaggal dolgozol.
2: Igen, nagyon sokféle ásványjal dolgozom, és minden ásványom másik dobozban van, amik Braille felirattal vannak ellátva. Ugye a Braille az egy olyan írás, amit a vakok tudnak olvasni.
1: Hol találkozhatnak a veletek és az alkotásaitokkal a kedves nézők? Tehát merre felé járjátok a várost, a vásárt, vagy van-e valami hely, ami nem a webshop, hanem egy analóg találkozás?
2: Mi leginkább vidéken szoktunk vásározni hétvégenként. Főleg a Balatonnál, de a Velencei tónál is voltunk már, és időnként Pesten is szoktunk árulni, de az nem túl gyakori. A legközelebbi vásárunk az Balatonalmádiban lesz, 22-től 25-ig.
1: Na, az hármas fesztivál azért, az jó lesz.
2: Igen.
1: Az emberek, hogy mondjam, meglepődnek azon a laikus, hogy pont egy vaklány árulja és készíti ezeket az alkotásokat. Szóval őszintén, tehát az ember ugye először egy kicsit így megdöbbennek, nem?
2: Igen. Főleg az, hogy én próbálom a kellemest a hasznossal összekötni. Tehát a vásárokban én amíg várom az embereket, a vásárlókat, addig én készítem az új és új termékeket.
1: Ja, közben? Tehát
2: igen,
1: közben
2: igen, és akkor így felfigyelnek rá az emberek, és megkérdezik, hogy de hogy csinálom, meg hogy van ehhez türelmem tulajdonképpen, ezt is szokták kérdezni. De hogy én ezt élvezem, nekem ez a világom, ez a munkám.
1: Jó, hogy mondtad ezt a világot, mert én mondtam neked beszélgetésre, hogy én beszélgettem sokszor vakemberekkel, forgattam is felük, és egyszer egy vakember mondta nekem, hogy ő egyet nem szeret, hogy azt mondjam rá, hogy világtalan.
2: Nem.
1: Mert
2: nem.
1: Van világotok.
2: Persze.
1: Néha sokkal tisztább, mint a miénk. mert nem látod a szennyet, a mocskot, csak a jót. Úgyhogy örülök, hogy mondtad ezt, hogy ez a te világod, ez a munka. Ez életed, ez kell, hogy legyen, nem?
2: Így igaz, igen.
1: Van egy munkaidő is, tehát naponta fölkelsz, és akkor neki kell menni. Van egy ilyen normaterv, hogy na, ma kell csinálnom ennyi és ennyi?
2: Nem, minden nap dolgozom valamennyit, de én osztom be magamnak az időmet. Tehát az fix, hogy minden este leülök, és ott egy poszt. Tehát, hogy nekünk az oldalon az nagyon-nagyon fontos, hogy ha nem is minden nap, de minden másnap kikerüljön tartalom, mert ha nem csináljuk, akkor kikerülünk az algoritmusból, és utána nehéz visszatornázni magunkat.
1: Ez így van. Minden tudsz, ami kell az online jelenéthez, kedves hallgatók. Most megint zenélünk, és akkor tessék, akkor vagy megnézni a honlapot, én zenéket rákeresek akkor a Tehetség másként Facebook oldalára, megnézzük a legfrissebb prosztodat, persze, mert miről szól, és kövessétek el ti is ezt a cselekedetet, és hogyha valami tetszik, akkor tessék tőlük vásárolni. Sokkal-sokkal többet segítünk ezzel, mint gondolnánk, nem?
2: Így igaz, köszönjük szépen.
1: No, hajrá zene, aztán beszélgetünk a vendégem, Sükös Csilla, a Tehetség másként, hogyha mondhatom ezt arcával, hiszen őt láthatjuk a Facebookon, vele folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Köszönöm szépen.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után jön, kedves hallgatók, és ahogy ígértem, én közben felmentem a Tehetség másként Facebook oldalra, ami tulajdonképpen arra jó, hogy az algoritmus persze pörgesse, de hogy ugye beenged egy picit tekinteni az életetekbe. Ez több mint egy munkatárság, ez egy baráti társaság is, gondolom, ugye?
2: Így igaz.
1: Ki mivel foglalkozik ittben? Ugye te akkor a karkötőknek, meg az ékszernek vagy a készítője, szerem az alkotója, mesélsz a többiek, hogy ők mit csinálnak?
2: Igen. Eszti, üveggyöngyös karkötőket készít, illetve rengetegféle kulcstartót. Tehát, hogy most komolyan mondom, ha nincs 500 kulcstartó a raktárba, akkor tehát, hogy így, tényleg.
1: Ez egy felhívás keringőre, kedves hallgatók, hogy legyen kevesebb az 500 kulcstartó.
2: Igen, Eszti nagyon szeretne még készíteni.
1: Aha.
2: Igen. Zsófi festményeket csinál, és hűtőmágneseket, illetve könyvjelzőket készít. Dorina pedig ilyen apró gyöngyös karkötőket fűz, úgyhogy sokféle karkötőnk van.
1: És amikor kint vagytok egy vásáron, akkor igen, ezek mind, tehát ott vannak a festmények, ott van a karkötő, na általában?
2: Hát a festményeken kívül minden ott van. A festményeket nem tudjuk magunkkal cipelni. Aha.

0: Igen, szerintem igazából fontos az, hogy megüzenjük a társadalomnak, hogy picit mások vagyunk, de mégis ugyanolyanok.
1: Ez így van, ez így van. Egy picit másképp. A tehetség az mindenképp ott van. Most én megnéztem a festményeket, hát van egyfajta ráismerhető világ az egésznek, de ha ránézzek mondjuk a könyvjelzőkre, mindjárt kiadja, hát ott is sokféle könyvjelző van, és hát legyünk őszintén, ezek nagyobb, ez Zsófia termékei, úgy látom, Pető Zsófia termékei.
0: Így van, igen.
1: Hogy ezek aztán tényleg nem a legnagyobb kiadás az ember életében, hogy egy ilyenen meglepje saját magát vagy a szerettét, főleg onnan, hogyha tudjuk, hogy honnan jön. Vannak már törzsvásár? Akiket esetleg így, akik így segítő céllal is, meg bírják is azt, amit ti csináltok.
0: Igen, igen, már a követőtáborunk is viszonylag nagy. És
1: 17 ezer követő van a Facebookon, az azért?
0: Igen, már majdnem 18.
1: Opa, igen. Bocsánat, oké, igen.
0: Igen, igen, és mi nagyon szeretnénk, hogy minél többen megismerjenek minket, mert annál jobb érzés nincs, amikor ott ülök egy vásárba, és oda jön valaki, hogy figyelj már, nem téged láttalak a Facebookon is. Annyira boldog vagyok, hogy találkozok veled, és feldobtad a napom is. Nekem is feldobták ezzel a napom.
1: Ez jó, ez oda visszatartó kölcsönhatás.
0: Igen,
1: nem?
0: Igen.
1: Ugye az ember tényleg én is most itt látlak, ugye egy ilyen mosolygós, nevezünk csajszinak, ahogy téged nevezett az Eszter, ugye egy mosolygós csajszit képzeljétek el, és hát remélem fogtok vele találkozni, mert hát azért ugye a vásárnaptár azért az van, hogy Füreden lesztek, mikor, azt nyugodtan mondd be még egyszer, mikor lesztek Füreden?
0: Almádiban leszünk.
1: Bocsánat, Almádiban.
0: Semmi baj. Szóval Balaton-Almádiban leszünk most leghamarabb, 22-től 25-ig így májusban. Uh-huh. Ugye ez már közel van a gyermeknaphoz, és ezért is szervezte ez a fesztivál szervező ezt a programot.
1: Értem, értem, értem. És ilyenkor akkor ott is alszhatok, nem? Persze. Ezt mind meg kell oldani, az ott alvás,
0: hát meg kell, de mi úgy döntöttünk, hogy ami nincs annyira messze, mondjuk nekünk a messze az már ilyen 2,5 óra.
1: Vonattal.
0: Igen. Aha. A 2,5 órát kell utazni, mondjuk Sopronba, mert ott is voltunk, ott kellett aludni.
1: Értem.
0: De mondjuk egy ilyen Almádi, ami csak egy-másfél óra, onnan ingázunk.
1: Aha, értem, értem, értem. No, kedves hallgatók, hát a vendégem Sükös Csilla, aki ugye az egy, mondhatom, alapítója, vagy ennek az egésznek alapító tagja?
0: Igen.
1: Vagy alapító, és az arca, ő maga az arca, kedves hallgatók, a Tehetség Másként oldalnak. Keresitek őket a Facebookon is, meg a tehetségmásként.hu-n. Hogy mondják ezt politikai PC módon, hogy fogyatékkal élők?
0: Fogyatékossággal
1: élők. Bocsánat, bocsánat, fogyatékossággal élők, alkotók, alkotásival lehet itt találkozni, és lehet belőle vásárolni, és ha valamivel mi épp emberet tudjuk segíteni, akkor bizony ez az, hogy akkor veszünk onnan egy-két dolgot. Hamarosan folytatjuk, a vendégem Sükös Csilla. 98.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, mondjuk kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a nagyon mosolygó, sükös Csillával, aki itt van a stúdióban személyesen, hát szerencsére nem telefonon kell vele beszélgetnem. Igen. Jobb így hidd el beszélgetni. Igen. A témánk pedig a tehetség másként, ami egy alkotó csapat, egy gyönyörű alkotásokkal, fogyatékossággal élő alkotók alkotják, nagyobb rész csak, nem nagyobb rész, hanem csak hölgyek vannak benne. Igen. Fiatal hölgyek és az ő művészetüket igyekeznek megmutatni, mind a Facebookon, tehetség másként címen, mind a tehetségmásként.hu oldalon, ott is megtaláltok mindent. Egy cégnek azért van egyfajta üzleti terve. Nektek létezik ilyen? Most nagyképűen szólva, hogy esetleg még jobban egy kis saját üzlet, egy valami.
2: Igen, nagy álmaink vannak.
1: Na, de... mesélj. Amiről szabad, arról mesélj.
2: Igen, szóval nagy álmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk majd egy saját műhelyt, egy saját bolttal, ahol megmutathatjuk a világnak magunkat, és nem kell rejtőzködnünk a világban, úgymond.
1: Uh-huh. Vagy vásárra járni, mert az is jó.
2: Nem? Az is jó, igen, az is tök jó, csak mégis más lenne, ha az embernek lenne hova bemennie minden nap. Mert tudom, hogy van sok embernek home office munkája, ez tök szuper. És igazából én is örülhetnék neki, hogy csak home office a munkám. De hogy azért jó érzés lenne egy olyan helyre besétálni minden reggel, ahol a barátaim várnak, ahol a közösségem van, és ahol árulhatok nektek.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érthető vágyálom. Nekem is van egy, én is tudnék otthon dolgozni sokat, de van egy kis műhelyem a 7. kerületben, ahol bejár. Az ember, ha otthon van, akkor otthon van. Tehát igen, a home office-nak van, de bemennél valahova ott létezni egy munkahelyre, az a te életed dívóján is emel egy picit. Igen. Nem, hogy van egy munkahelyed. Hát figyelj, amit lehet segítünk, ez most nem ígérek semmit, de én nagyon rajta leszek, hogy ez legyen. A csapat ugye még akkor nem bővíthető, tehát nem. Ezt megbeszéltük.
2: Igen.
1: És a paletta vajon, tehát ezek, amiket elmondtam, hogy ékszerek, könyvkötők, festmények, vagy azért valamilyen szinten már a alkotás paletta is elkészült. Van-e még valami a fejetekben?
2: Hát nagy részben kész van, tehát hogy mindig vannak újabb és újabb ötletek. Uh-huh. De például most Zsófinak egy kis kulisszatitok.
1: Na, arra szakad szeretjük.
2: Zsófinak lesznek ilyen vászon szatyrai, illetve ilyen kis neszeszerek, amik márvány mintások lesznek. Ez szintén ilyen festett dolgok lesznek. És hát még próba alatt van, de meglátjuk, hogy milyen lesz.
1: Mert ezek a döntések, mondtad, próba alatt van, tehát ez nem egyéni döntés, mégiscsak egy cég vagytok, nem?
2: Igen.
1: Tehát, hogyha valami fejlesztés jön, akkor az egy közös döntés eredménye, nem?
2: Így van, nekünk minden héten, tehát nincs olyan hét, hogy ne lenne egy megbeszélésünk.
1: Aha.
2: Egyrészt azért, mert fontos, hogy mindenki tudjon mindenről, másrészt azért, mert kell az embernek a társaság, a közösség, a beszélgetés. Ebben nem csak szakmai rész van ebben a beszélgetésben, hanem megkérdezzük, hogy ki hogy van, mi történt veled mostanában.
1: Ez mind kell, tök jó dolog, hogy hiszen igazából ők a barátaid és a kollégáid is.
2: Így van.
1: És kellenek ilyen munkai kapcsolatok, hogyha most ezt úgy veszem. Nyilván találkoznátok amúgy is, de ez is kell, hogy egy kicsikét így tartson. Én azt hiszem észre rajtad, hogy ismerjük egymást most nagyjából egy ilyen 20 perce, vagy az óra vége felé, de hogy egy ilyen nagyon pozitív maradj már csajszínál, jó? Ha már úgy
2: itt akkor,
1: egy nagyon pozitív csajszí vagy, aki szeret alkotni, szeret átadni. Mi volt a legszívet melengetőbb észrevétel, ami egy vásárlótól jött, és mondjuk felétek irányult? Van ilyen emléked esetleg, hogy mondtak valami nagyon jót, vagy sok ilyen van?
2: Egyrészt rengeteg ilyen van, hála Istennek. Nyilván vannak negatív kommentek is, de rengeteg azokat ilyen van. Igen, ezeket már figyelemen kívül adjuk. De hogy volt egyszer egy vásárlónk egy vásárban, aki így jött, hogy rajta volt egy karkötőm, és hogy ezt már egy éve vette, és hogy neki ez olyan, mintha egy angyalka vigyázna rá.
1: De jó,
2: és ez
1: na.
2: Fantasztikus.
1: Azért azt jól lehet hallani is, nem?
2: Nagyon.
1: Kedves hallgatók, hát mi a kanapé, vagy én a kanapé egyik műsorvezetője, ezzel tudtam a tehetség másként csapatát segíteni, hogy amint egyszer bekerültek a buborékomba, ott voltak, földobták őket, a szimpatikus csajszínak, aki most már itt ül, tetszettek a posztjai, találtam egy telefonszámot hozzá, áll, lebeszéltük, befáradt, megbeszéltük, nektek meg csak annyi a dolog, hogy tessék meglesni a tehetségmásként.hu oldalt, vagy a tehetségmásként Facebook oldalt, és valami tetszik, akkor felvenni velük a kapcsolatot. A Facebookon általában kírjátok, hogy hol vagytok, igen, láthatok, ugye?
2: Így van, Balá. Igen.
1: Na szuper, ezeket tartsátok meg. Csilla kedves, köszönöm, hogy befáradtál, mit
2: köszönöm
1: kell kívánni, hogy az álmod, amit kitaláltál, a saját üzlet, a saját kis hely, ha meg lesz, és még lesz a rádió, akkor a Grand Opening Partiról szeretnénk azért tudósítani, jó?
2: Jó,
1: legyen
2: jelten.
1: Ilyen. Sükös Csillát hallották
2: szépen.
1: A Tehetség másként egyik főcsapattagját.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Kedves hallgatók, ha ajándékozni szeretnétek, akkor érdemes felkeresni a Tehetség másként oldalt is. Hát, ha pont ott találjátok meg azt, amire szükségetek van, ezzel örömet okozva a megajándékozottnak, illetve az alkotónak is. Nos, ez volt a kanapi első 3 órája. Remélem tetszett, érdemes volt maradni. Ígérem, a jövő héten is érdekes témákkal igyekszem jelentkezni. Én Puc Attila voltam, ti azonban sehova nem menjetek, hiszen tudjátok, a kanapi folytatódik. A viszont hallásra.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként. Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk. Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük!
4: Reklám hangzott el.
6: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO az Afrikában terjedő ebola miatt. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Gedüss Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata.
1: Időjárás.
6: Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
7: Emő Teréz, múzeológus, könyvtáros, akivel Lázár Ervin írói munkásságáról fogunk beszélgetni, hiszen 90 éve született a nagymesélő. Most jön egy diétás üdítő a Manna FM-en, aztán kezdünk is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben a beszélgető partnerem ezúttal Horváth Patrícia, a New Way testtudattrénere, de hogy miről fogunk ma beszélgetni, Patrícia, tiéd a szó.
1: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és hát gyakorlatilag ez a május, ez egy nagyon eseménydús hónap, ugye május elején kezdtük az anyukákkal, a hölgyekkel, a női táplálkozással, hát és május végén pedig itt lesz majd a gyereknap, úgyhogy ott majd szerintem akkor a gyerkőcökről, meg azzal kapcsolatban egy-két érdekességről fogunk tudni beszélgetni, és hogy itt egyeztettünk, hogy akkor mi legyen a téma, hát kik maradtak ki, hát a férfiak. És azt gondolom, hogy itt egy olyan érdekes és egyre többet emlegetett jelenséget érdemes esetleg boncolgatni, mint a férfi menopauza, hogy ez létezik-e, van-e kitaláció, és ezt egy kicsikét akkor járjuk körbe, hogy akkor az urak is terítékre kerüljenek ebben a májusi hónapban.
0: Akkor nem lesz nehéz az első kérdés, létezik-e egyáltalán férfi menopauza?
1: Kérdésedre a válaszom, igen, létezik a férfi menopauza, de nem úgy, mint a nőknél. A pontos neve andropauza, ez egy lassú, fokozatos hormonális változás a férfiaknak az életében, ez egy nem egy ilyen hirtelen fordulópont, mint nálunk hölgyeknél. Gyakorlatilag az történik, hogy a férfiaknál 30-40 éves kortól elkezd csökkenni a tesztoszteron szint, évente körülbelül 1%-ot. Ez így lehet, hogy nem tűnik annyira soknak, viszont a hosszú évek előre haladtával ez egy alattomos folyamat, mert hogy szépen lassan olyan szinten tud csökkenni, hogy elég sok mindent felborít az ő fizikai állapotukban, mentális állapotukban és ugye az egész életükben.
0: Milyen tünetei lehetnek ennek a hormonális változásnak?
1: Ilyenkor van az, hogy a férfiak azt érzik, hogy atya úristen, mi történik velem, úgy nem találom a helyem a jelenlegi életemben. És azért is érdemes erről beszélni, mert hogy ez eléggé gyakori jelenség manapság. Magyarországon a becslések szerint a 40 év feletti férfiaknak kb. 30%-ánál jelentkeznek elég kemény a tünetek. Ez akár 800 ezer és 1 millió férfit is érinthet, és ugye ezáltal gyakorlatilag ugye a környezetüket, a családjukat is. És ez meglepően sok, és nagyon sok esetben az urak nem tudják, hogy adott esetben ez áll a háttérben.
0: Mi történik ilyenkor a testben?
1: Ilyenkor a tesztoszteron csökkenése mellett még elkezd nőni az ösztrogénnek az aránya, csökken a növekedési hormon a szervezetben, és ezáltal emelkedik a stressz hormon, a kortizol. És ez a kombó, így, hogy az egyik csökken, a másik nő is, az egész felborul, ez egy hormonális egyensúlyvesztést fog eredményezni a férfiaknál. Ez olyan fizikai tünetek formájában tud megjelenni, mint fáradtság, állandó energiahiány, izomtömegnek a csökkenése, zsírosodás, általában hasi zsír, tehát ilyen nagyon zsíros hasak kezdenek az uraknak kialakulni. Csökkent a fizikai teljesítményük ilyenkor, alvászavarok jelentkezhetnek, ízületi fájdalmak, csökken a libidó, erekciós problémák és ok nélküli gyakori izzadás is megjelenik ilyenkor az uraknál.
0: Csak fizikai tünetekkel jár ez a hormonváltozás?
1: Igen, nagyon-nagyon jó kérdés. Nem csak fizikai síkon jelentkezhet az andropauza, hanem lelki és pszichés tünetek is lehetnek, és ezt úgy veszik észre a férfiak, hogy ilyen nagyon kemény motiváció hiány jelentkezik náluk. Ok nélküli depresszív hangulat, vagy nagyon komoly hangulatingadozások, szorongás, amikor éjszaka fölkelnek, és csak kattog az agyuk, és nem tudnak visszaludni, és az okát se tudják, csak folyamatosan szoronganak valamin, ingerlékenyebbé válnak, koncentrációs nehézségek, úgynevezett agyköd jelentkezik náluk. Ez abban jelentkezik, hogy a mindent is elfelejtettek. Mi csajok azt gondoljuk, hogy mi megbeszéltük velük, és amikor jön az adott nap, amire megbeszéltünk valamit, akkor néznek, hogy ők erre abszolút nem emlékeznek. Önbizalom csökkenése és a kiégésnek az érzése, amikor úgy semmihez nincsen kedvem, amikor ilyen talajt vesztettek. A mindennapi életben ugye ilyenkor jelentkezik az alacsonyabb stressztűrés náluk, sokkal többet halogatnak, és nagyon komoly döntési nehézségek alakulnak ki azoknál a férfiaknál is, akik korábban pikpak tudtak meg akár komoly döntéseket is időben és gyorsan meghozni.
0: Folytatjuk innét majd Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével, hogy mik a megoldások, mi lenne az ideális például egy táplálkozási menüsor tekintetében az andropauzás férfiaknál, erre is ki fogunk térni. Tartsatok velünk a folytatásban is itt a Mannán.

0: Köszi, hogy ti is a 98.6 Manna FM-et választottátok. Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével ezúttal az urakra fókuszálunk, és az ő hormonális változásokra, ez az andropauza, és ott tartottunk, hogy testi és lelki tünetek is jelentkezhetnek a hormonális változás hatására. Hat-hat ez egyébként a családi működésre is?
1: És igen, hát ilyenkor sajnos a családi kapcsolatokra is ez kihathat, ez és kapcsolati szinten is tud jelentkezni, például türelmetlenség formájában, vagy visszahúzódás, amikor elérhetetlenné válnak, úgy eltűnnek, amikor nincsenek benne a családi életben, amikor olyan mogorvák, amikor a kommunikáció romlik az életükben, amikor nagyon jelentősen csökken az intimitás iránti vágy, és ilyenkor a konfliktusok gyakoribbá válnak a párok között. És az egyik legjellemzőbb tünet, úgy hívnám, hogy inkább kulcstünet, az állandó fáradtság. Tehát az egyik leggyakoribb panasz ezeknél az uraknál, amikor megpróbálnak éjszaka aludni, de nem pihentető az alvásuk. Minden reggel kimerülten kelnek, napközben ok nélkül van általában a délutáni órákban egy komolyabb energiazuhanás, és hogyha edzenek, akkor sokkal lassabban tudnak regenerálódni, mint régen. Ez a legfontosabb jeltlen, ebből lehet a legjobban következtetni arra, hogy érdemes utánézni, hogy esetleg andropauza környékén, vagy abban vannak-e az urak.
0: Ez mikortól meddig tart?
1: Általában 30-35 éves korban kezd el elindulni a tesztoszteron csökkenés, és gyakorlatilag 45 és 65 év között a legjelentősebb. Hiába lassú folyamat, az 50 és 55 év kor között nagyon sok férfinél lesz egy nagyon komoly életminőség romlás. Az előbb elmondottak, ez a céltalanság, motivációhiány és rengeteg probléma, ingerlékenység is. Ugye itt jön az, amit ugye a köznyelv megcímkézve, vagy megbélyegezve kapuzárási pániknak szokott hívni, ugyanis ilyenkor mi történik? Ezek a férfiak, akik ilyenkor nem találják a helyüket az életben, többféleképpen tudnak ebből kijönni, vagy nem kijönni. Ha nem kijönni, akkor így egyszerűen belefásulnak az életükbe, és egy sokkal negatívabb és nem sikeres idősebb kor, vagy szép kor fele, vagy öreg kor fele haladnak. Én nem ezt javaslom, hanem érdemes mindenképpen tenni érte. Aztán van az, aki úgy tesz érte, hogy akkor ilyenkor új kalandok elé néz, ugye ez a tipikus kapuzárási pánik. Ez azt gondolom, hogy az ideig óráig lehet, hogy azt gondolja, hogy megoldás, de valójában, hogyha utána viszont felrúgja az akkori életét, hosszú távon csak problémákat hoz maga után.
0: Mi lehet ebben a helyzetben a jó megoldás? Mit javasolnál?
1: Olyan új céloknak a kitűzése, olyan hobbi találása, olyan sport felé elindulni, vagy egy olyan új foglalatosságnak a kitalálása, ami őt örömmel tölti el, ez mindenképpen ki tudja ebből az apátia vagy depresszív állapotból az urakat mozdítani, és hogyha ilyet egyből nem talál, akkor az alap dolog, amivel kapaszkodót tudnak a férfiak ilyenkor maguknak találni, az pedig a táplálkozásnak és az életmódnak a megváltoztatása.
0: Na, a táplálkozás hogyan tud segíteni a férfiaknak az andropauza idején? Erre fogunk rákanyarodni a folytatásban is Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével.

billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de

0: Ez a 98.6 Manna FM, sziasztok! Kapuzárási pánik a férfiaknál, azaz hormonális változások és andropauza. Hogy mit lehet ez ellen tenni, hozunk még hasznos tanácsokat. Horváth Patriciával, a nyúvétes tudattrénerével. De előbb jön Kylie Minogue és a Magic.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a szombati adásban az első órában Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével az andropauzáról beszélgettünk, a férfiakat érintő hormonális változásról. Patricia, menjünk azzal tovább, hogy a táplálkozás hogyan tud ebben a helyzetben a férfiakon segíteni.
1: Gyakorlatilag a táplálkozás ebben az időszakban roppant sokat számít. Ugyanis, hogyha elkezdenek fehérjedúsabban enni, tojás, hal, hús, egészséges zsírok fele mozdulunk el, olívaolaj, dió, avokádó, elkezdenek cinket enni, tökmag hús formájában, elkezdik a D-vitamint bepótolni, napfény és külön D-vitamin formájában, és magnéziumot is esznek, akkor elindul egy jó hormonális és mentális változás az életükbe. Kerülendő ebben az esetben a sok cukorfogyasztása, a túlzott alkoholfogyasztása, pedig sokan ilyenkor a bánatukat alkoholba folytják, ezt semmiképpen nem javaslom, és a nagyon sok feldolgozott ételnek a fogyasztása is szerintem kerülendő. Viszont az egyik legerősebb gyógyszer a táplálkozás mellett a sport,

0: lenne egy hidegebb vagy alacsonyabb hőmérsékletű szobában, ugyanis ebben az esetben a tesztoszteronnak a csökkenését lehet egy kicsit lassítani. Ugyanúgy, mint a hölgyeknél, gyógynövényekkel is meg tudjuk támogatni ezt a folyamatot, hogy jobbá váljon. Ismétlem, ezek nem csodaszerek, ezek segíthetnek, ez pedig az asvaganda, a makagyökér kivonata és a ginzeng. Ugye a ginzeng az nagyon komoly erőt tud adni, az asvaganda pedig egy adaptogén gyógynövény, ami nagyon szépen tudja befolyásolni a hormonális változásokat.
1: Mit tegyünk a stressz ellen?
0: Igen, hát ne menjünk el a stressz mellett ebben a rohanó világban, igazad van. Gyakorlatilag a stressz a rejtett gyilkos, ugyanis a kortizol, a megemelkedett kortizol szint konkrétan teljesen le tudja tolni a tesztoszteron szintet a férfiak szervezetében, úgyhogy mindenképpen javaslok valamilyen stresszkezelést, akár meditációt, vagy a sportot, ugyanis a sport is ugye egy stresszkezelési módszer, hiszen endorfint termel. A célok újra definiálását mindenképpen javaslom, és hogyha addig jutunk, akkor adott esetben, ha terápia szükséges, akkor oda is érdemes elmenni. Viszont nem minden fáradtság andropauza. Hasonló tünetek okozhat mondjuk a pajzsmirigy probléma, vagy krónikus gyulladások, krónikus stressz. Tehát mindenképpen érdemes laborvizsgálatokat csinálni, hogyha valaki gyanakszik egy kicsit is arra, hogy ő ebben az állapotban van. Hogyha valakinél most van tollpapír, akkor érdemes pár adatot fölírni, hogy mit érdemes megnézetni a vérképében ilyenkor. Az össztesztoszteron szintet, a szabad tesztoszteron szintet, ez a lényeg, illetve van egy olyan hormon, amiről egyszer már beszéltünk, szexuális hormon itt ugye Valentin nap környékén, az SHBG hormon. Ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy mennyi tesztoszteron kötött a szervezetben, és gyakorlatilag az agy és here tengely működéséhez kötött hormonokat, ez az LH és az FSH.
1: Na hát, hogy mi legyen a konkrét javaslatod egy napirendre a férfiaknak ebben az időszakban, ez jön majd a folytatásban. Horváth Patriciával, a New Way testtudatrénerével rádiózunk még 4 óráig itt a Manna kanapéban.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok és jó vasárnap délutánt kívánok Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével. A férfiakra fókuszáltunk ebben az órában és az ő hormonális változásaikra. És hát ugye elmondtad a tüneteket, a legfontosabb egyébként az indokolatlan fáradtság, de hát nem minden fáradtság mögött állhat andropauza. Érdemes ilyenkor vizsgálatokon túlesni, vérvizsgálaton, és még min, hogyha hasonló tünetek jelentkezhetnek az uraknál.
1: Egy általános állapotvizsgálatot is ilyen esetben 50-55 körül azért javaslok az uraknak. Vércukorszint, májfunkció, gyulladásos paraméterek, tehát a CRP, magnézium szint a szervezetben. Ha ezeket együttesen megnézik, akkor abból tisztán fog látszani, hogy valami szervű megváltozás van, vagy egyszerűen a hormonháztartásuk jutott egy olyan szintre, amitől ők feszültebbek, depresszívek, úgy semmi nem jó az életben, és úgy nem találják a helyüket. Mondanék egy pici napi rutint, ami tud abban segíteni, hogy step by step újra össze tudják magukat rakni az urak. Ami nagyon fontos, a reggeli alapozás. Nagyon fontos, hogy reggel vízzel és sóval kezdjék a napot. Egy 10-20 perc séta, vagy kutyasétáltatás, vagy egy kocogás a reggeli napfényben nagyon sokat tud tenni. És a reggelit a tojás, has, hal, hús, teljes kiürlésű kenyér és avokádó irányába kéne elmozdítani. Úgyis ezt stabilizálja a vércukorszintet. Ez egész napra több energiát tud adni. Munka közben 60-90 perc fókusz után, ha tudnak, egy 5 perc szünetet tartsanak, egy rövid mozgással, egy sétával, gyalogolják kétszer körbe az irodát. Ez csökkenti a kortizol szintet. Az edzést a délutáni órákra próbálják meg rakni, súlyzós edzés vagy hitedzés. Hetente 2 már sokat tud javítani az állapotukon, de a 3-ig fel tudnának emelni, az lenne a legjobb. Úgyis a legerősebb természetes tesztoszteron növelő az a sport.
0: Mi legyen a menü délben, este?
1: Ebédre, vacsorára pedig próbáljunk el elmozdulni, gyakorlatilag a grillezett csirke, párolt brokkoli, kinoa, sok fehérje, lazac, saláta és dió irányába. És még egy nagyon fontos dolog, esti képernyőfény idő csökkentése. Az esti rollodás, az esti folyamatos ülünk a telefonunk előtt, és játsszuk, és nyomkodjuk a telefonunkat. Az kortizol szintet növel, ezáltal tesztoszteron szintet csökkent, gyakorlatilag nagyon sokat tudnak az urak ezzel maguknak ártani.
0: Mennyi idő a javulás?
1: A jó hírem az, hogy 2 és 4 hét alatt látványos energiajavulást tudunk ezekkel a praktikákkal elérni. 2-3 hónap alatt a hormonok elkezdenek nagyon szépen reagálni, és gyakorlatilag 4.-6. hónap környékén komoly változások vannak. Az urak vissza tudják venni az életüket a saját irányításuk alá. Úgyhogy aki egy kicsit is azt gondolja, hogy őre ezek a tünetek jellemzőek, és elgondolkodtatta ez a beszélgetés most Krista, akkor én azt üzenem az uraknak, hogy ez nem gyengeség, hanem ez egy biológiai folyamat, és lehet rajta javítani, és hogyha most úgy érzik, hogy fáradtuk, és semmihez nincsen kedvük, akkor nem biztos, hogy ők a hibásak, lehet, hogy a hormonjaik teszik mindezt velük. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkodni, érdemes egy picit utána nézni ennek, elkezdeni egy picit életmódot váltani, és ugyanis a családjuknak, a párjuknak és a környezetüknek szükségük van ezekre az urakra, szükségük van önökre, uraim, és az önök vidám és egészséges és jókedvű változatukra. Úgyhogy én ehhez kívánok önvizsgálatot és egy jó döntéshozatalt. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével beszélgettünk itt a Manna FM-en, méghozzá az andropauzáról, a férfiakat érintő hormonális változásról. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, hiszen nagyon sok értékes információ és hasznos tanács volt benne. Kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Négy óra után már pénzügyi percekkel folytatjuk, ha egy nagyobb cél megvalósítása lebeg a szemünk előtt, akkor milyen lehetőségek állnak a megvalósításra rendelkezésünkre. Ezekről beszélünk majd Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, Pink pedig a Just Like Fire-rel indítja majd az órát. Just like fire.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbházi ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
5: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Gedüss Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata.
1: Időjárás.
5: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 múlt, hálás vagyok, hogy ti is a 98.6 Manna FM mellett tettétek le a voksotokat, ez a kanapé, amiben már is kezdődik a pénzügyi percek. Személyi hitel vagy szabad felhasználású ingatlan fedezetes hitel, melyiknek mi az előnye, hátránya, mikor, melyikhez érdemes nyúlni. Na, ezeket fogjuk nem sokára megbeszélni, de előbb jön Pink és a Just Like Fire.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a Manna kanapéval, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, itt az ideje a pénzügyi perceknek, hiszen ilyenkor vasárnap délután, amikor már az ebéd után lecsendesedett a család, és sziasztázik mindenki, akkor van idő arra, hogy tervezgessünk, átgondoljuk a jövőt, a céljainkat, listázzuk, és hogy mi is kellene ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósíthassuk. Hogyha kellene anyagi fedezet, akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ez lesz a mostani adásunk témája, hogy milyen hitelhez folyamodjunk, szabad felhasználású, akár személyi hitelek, vagy ingatlan fedezetes hitelek. Na, akkor lássuk.
1: Ugye azok az emberek, akik szabad célra, azaz olyan összeget szeretnek felvenni hitelt, amit bármilyen elkölthetnek, azok jellemzően két fő hitelcsoport között választhatnak, vagy felvesznek valamilyen jelzálog hitelt, az ingatlan fedezettel biztosított hitelt, vagy pedig felvesznek egy ingatlan fedezet nélküli kölcsönt, itt pedig a személyi kölcsön a leginkább elterjedt ma a szabad célú hitelek között. Fölmerülhetne még ugye a folyószámla hitel, vagy épp a hitelkártya is, de ott azért a kamatozás, illetve egyéb jellemzők miatt ez nem gyakori nagyobb célok, kötetlen célok megvalósításakor, hogy ezt ez a kölcsön típushoz nyúljanak az emberek. Viszont, hogyha ránézzük a statisztikákra, akkor azt mondhatjuk, hogy jelentős a különbség a szabad felhasználású jelzálog hitel és a személy kölcsönök iránti érdeklődésben, szerződéskötések volumenében.
0: Mit mutatnak a konkrét adatok?
1: Márciusban az MNB adatai alapján mintegy 8 milliárd forint összegben kötöttek jelzáloghitel szerződést, szabad felhasználású jelzáloghitel szerződést. Ugyanaz adat 120 milliárd forint fölött van személyi kölcsön esetében. Ez látható, hogy nem kicsit billent el a serpenyő az egyik típus irányába.
0: Mi lehet ennek az oka, mikor, melyik hiteltípust érdemes választani, miért billent el a személyi hitelek irányába ennyire a serpenyő az utóbbi időben?
1: Ennek azért vannak múltbeli okai is. Ha belegondolunk, a devizahitelezés, a svájci frank alapú hitelezés, az ugye elsősorban jelzáloghitelekről szólt, és ott is a szabad felhasználású jelzáloghitelek voltak előtérben. Ez a nagyon rossz, nagyon negatív tapasztalat, amit akkor látszak az emberek, az gyakorlatilag rányomta a bélyegét a szabad felhasználású jelzáloghitelek piacára mind a mai napig. Hogyha visszatérünk arra, hogy mikor melyiket érdemes választani ténylegesen, akkor több szempont mentén is végigmehetünk. Az első szempont nyilván adja magát.
0: Van-e ingatlan fedezetem, vagy nincs? Igen, lássuk.
1: Hogyha nincsen semmilyen ingatlan, amit fel tudok ajánlani, vagy nincsen az ismerőseimnek, rokonaimnak olyan ingatlanja, amit hitelt tudnék terhelni, jelzálogot lehetne rátenni, akkor nyilván nem opció a szabad felhasználású jelzáloghitel, akkor mindenképpen a személyi kölcsöt kell választani. A második, ami nyilván nagyon fontos kérdés, hogy mennyibe kerül, milyen kamat mellett lehet felvenni a kérdéses kölcsönöket. Elviekben a szabad felhasználású jelzáloghitel olcsóbb, méghozzá azért, mert ugye plusz biztosítékot, fedezet is nyújtunk a hitel mellé, hogyha bármi probléma van, nem fizetés lenne, akkor az ingatlan ott van fedezetként, amelyre jelzálogot tesz a bank. Egy személykölcsön esetén ugye gyakorlatilag csak is kizárólag a jövedelmünkből határozzák meg, hogy mekkora hitelösszeget tudunk felvenni. Ugye a jövedelem a jelzáloghitelt is lényeges, de ott van ugye a másik oldalon még egy plusz biztosíték.
0: Na hát akkor folytassuk innét tovább, hogy vajon valóban olcsóbb-e a jelzáloghitel, mint a személyi hitel. Erről beszélgetünk a folytatásban is majd Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Nektek pedig, ha van kérdésetek, küldhetitek a 0677 1098-6-ra.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, és benne a pénzügyi percek Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, akivel a hitelekről beszélgettünk, és arról, amikor egy nagyobb cél lebeg a szemünk előtt, és az anyagi fedezet hiányzik a megvalósításhoz, akkor milyen lehetőségeink vannak. Ugye ott tartottunk, hogy fontos a fedezet is, hogy van-e ingatlan fedezetünk, mert ha nincs, akkor egyértelműen a személyhitel jöhet csak szóba, de fontos itt az ár is, hogy melyik mennyibe kerül a jelzáloghitel, ugye elvileg olcsóbb, mert ott van egy plusz fedezet is a fizetésünk mellett. De ez tényleg így van?
1: Ez az alapelv meggyobalósul a valóságban is, viszont nem olyan klasszikus a különbség, mint az ember elsőre gondolná. Ma egy szabadszínű jelzáloghitel durván olyan 8,5%-os hitelkamat mellett lehet igényelni, hogyha meghatározott kölcsönösszegről beszélünk, illetve személykölcsönnél 9,5%-tól lehet hitelt felvenni. 1% a különbség, azért ez nem olyan drasztikus, különösen, hogyha belegondolunk más egyéb különbségekbe. Tehát valószínűleg nem feltétlenül a kamat különbség alapján fogunk dönteni. Ha mondjuk a költségek oldalán, akkor rögtön a következő tényező, ami mindjárt vissza is billentheti a kamat különbség előnyeit. Ugye itt az induló költségekre gondolok elsősorban.
0: Mik ezek az induló költségek? Emellett ne menjünk el csak így.
1: Induló költségeknek nevezzük összefoglalóan azokat a díjakat, amelyet a hitelfelvétel során kell megfizetni, még azelőtt, hogy a hitelt megkapnánk. Lehet itt beszélni értékbecslési díjról, közjegyzőkirat díjáról, földhivatalügyi intézési díjakról, a banki hitelbírát vagy a bank folyósításának a díjáról. A személykölcsönök között találunk olyan konstrukciókat, amelyek gyakorlatilag indulóköltség nélküliek, tehát ilyen induló díjak nem merülnek föl. A jelzáloghiteleknél azért több 100 000 forintos díjat és összeget is tehetnek ki ezek a díjak. Tehát itt mindjárt, akinek nincsen a zsebében a hitelfelvétel előtt több 100 000 forint, az jó esélye a személykölcsönt fogja választani.
0: Mi a helyzet a kölcsön összegével?
1: Személy kölcsönt legfeljebb 10-15 millió forintos összegben lehet igényelni. Akinek ennél nagyobb összegre van szüksége, több 10 millió forintra, ahhoz, hogy valamilyen célját megvalósítsa, vagy mondjuk több célját egyszerre megvalósítsa, mert nem feltétlenül egyszerre lehet elkölteni a szabad célú hiteleket. Annak nyilván már csak a jelzáloghitel jöhet szóba, hiszen 15 millió forintnál nagyobb összeget csak ingatlan fedezet mellett kaphatnak az érdeklődők.
0: Na, folytatjuk innét a beszélgetésünket Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével a műsorban, a pénzügyi percekben. A téma pedig az, hogy milyen hitelt válasszunk akkor, amikor valamilyen nagyobb célt szeretnénk megvalósítani, és nincs meg az anyagi fedezet, ugye személyi kölcsönök jöhetnek ilyenkor szóba, vagy szabad felhasználású ingatlan fedezetes hitel, jelzáloghitel, hogy melyiket mikor érdemes választani, na ezekre is ki fogunk térni még a folytatásban. Nektek pedig szokás szerint van lehetőség arra, hogy beleszóljatok a műsor irányába, a kérdéseiteket feltegyétek. Ezt tehetitek például e-mailt írva is nekem adás közben, és látom az argyelen.krisztina@manna.fm.hu címet.

0: te vagy a térkép.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, melyik az olcsóbb, a személyi hitel vagy a szabad felhasználású jelzálog hitel? A Celebrate the World után még egy kicsikét számolgatunk szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
2: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene, ez a Manna.
3: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: Ez a Manna Kanapé kellemes rádiózást, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok vasárnap délután, amikor is pénzügyi percek, és Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével segítünk eldönteni a nagy kérdést: amikor valamilyen célunk megvalósításához szükségünk van anyagi fedezetre, akkor ezt miből fedezzük? Ugye a statisztikák azt mondják, hogy a személyi hitelek jóval népszerűbbek manapság, mint a szabad felhasználású jelzálók hitelek. Na de hát melyiknek mi az előnye, melyiket mikor érdemes felvenni, ezeket a lehetőségeket mérlegeltük, és még mérlegeljük is a folytatásban, tehát személyi hitel, szabad felhasználásra, vagy ingatlan fedezetes jelzálók hitel.
1: Alapvetően, hogyha ténylegesen kisebb összegről beszélünk, de nem feltétlenül nagyon kis összegre kell gondolni, mondjuk 3-5-7 millió forintra, akkor a törlesztőrészletekben látható különbség a kamatelőny miatt ugyanolyan futamidő mellett plusztán pár ezer forintra tehet. Tehát jó eséllyel ez a szempont nem lesz feltétlenül döntő. Az induló költségek az egyik oldalon akár 0 forint is lehet, míg a másik oldalon több százezer forint. Itt ez már egy lényeges szempont lehet. Ráadásul az átfutási idő is nagyon lényeges, míg egy jelzáloghitelt jellemzően 4-6-7-6 kaphat meg az ember, addig személyi kölcsönt akár az igényléstől számított néhány napon belül is folyósítanak a bank számlánkra. Hogyha valami nagyon sürgős tényező miatt kell hitelt felvenni, például beázott a tető, tönkrement az autó, elromlott valamilyen háztartási gép, akkor jó esélye a személykölcsönt fogjuk választani, mert itt nem az ár fog döntő lenni, hanem az idő. Nem fog senki 4-6 hetet egy elromlott fűtési rendszer mellett tévkülönösen télen élni. Ebben az esetben az idő tényező miatt egyértelműen a személykölcsön jöhet szóba.
0: Közepes vagy nagyobb összegnél mi a legideálisabb megoldás, míg ugye mindig 15 millió forint alatt vagyunk?
1: Azért már vegyes a kép, itt akár már 5-10 ezer forintos különbség is lehet a törlesztő részletekben a jelzáloghitel javára. Ez a különbség egyébként már ellensúlyozni tudná az induló költségekben látható eltéréseket, tehát itt már egyértelműen a jelzáloghitel jöhet ki pozitívan. Úgyhogy ki kell hangsúlyozni az időtényező, illetve az ingatlan fedezet még mindig egy komoly érv, ami mondjuk úgy az ingatlan fedezetes jelzáloghitel ellen szól. Úgy is fogalmazhatnék, hogy itt azért megjelennek komoly adminisztratív költségek is, magát az igényléshez is sokkal több dokumentációt kell benyújtani. És természetesen az igazán nagy összegeknél 15 millió forint felett marad a jelzáloghitel, mert ott igazából nincsen semmilyen más alternatíva, ilyen összegben személykölcsönt már nem lehet igényelni.
0: Jön egy kis összegzés a mai beszélgetésünk végezetével. Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével számolgattunk, és néztük meg azt, hogyha szükségünk van valamilyen összegre, akkor mihez forduljunk, személyi hitel, vagy inkább jelzálók hitel szabad felhasználásra. A kamatban ugye nagyjából 1% a különbség, viszont 15 millió forint fölött már csak jelzálók hitelt lehet felvenni, alatta maradnak a személyi hitelek, amiknek nincs induló költsége, és másik nagy előnye, hogy pillanatok alatt fel lehet venni. Na hát már csak az összegzés van hátra, úgyhogy hamarosan folytatjuk itt a Manna kanapéban.

0: Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, és a szakértőm a pénzügyi percekben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. A témánk pedig, hogy az álmunk megvalósításához milyen hitelt vegyünk fel, mihez nyúljunk. Az biztos, hogy a statisztikák alapján népszerűbb a személyi hitel, mint az ingatlan fedezetes szabad felhasználású jelzálog hitel. Na akkor jöjjön egy kis összegzés.
1: Azt ki kell hangsúlyozni, a szabad célú hitelről beszélünk, tehát bármire el lehet költeni, ezt tekinthetjük pozitívumnak is, ugyanakkor nagyon át kell gondolni, ténylegesen ki, mikor és milyen célra vesz fel kölcsönt, ugyanis nagyon könnyen át lehet szaladni a ló túloldalára, és olyan összegekre felvenni olyan célokra, amelyekről hosszabb távon igazából kiderülnek, hogy feleslegesek és nem érik meg azt a törlesztést, azt az eladósodottságot, ami ezzel jár. Ami még szintén nagyon fontos, hogy ugyan a személykölcsön és a jelzálog hitelek közötti különbséget most átbeszéltük, de személykölcsönökön belül az egyes banki ajánlatok, illetve jelzálog hiteleken belül is az egyes banki ajánlatok között is jelentős különbségek lehetnek. Tehát mindenkinek érdemes alaposan szétnézni a piacon, először eldönteni, hogy számára melyik konstrukció lenne az ideális, és ha ezt kiválasztotta, akkor ott megnézni az összes bank ajánlatát, és kiválasztani ténylegesen számára a legkedvezőbbet. Így lehet kvázi a legtöbbet spórolni egy hitelfelvétel során. Újfent kell hangsúlyoznom, hitelt mindenki csak laposan átgondoltan, ténylegesen akkor vegyen fel, az a cél annyira fontos, hogy azért hajlandó eladósodni több évre, akár évtizedre is.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát itt a Manna kanapéban a pénzügyi percekben, és arról beszélgettünk, hogyha egy nagyobb célt szeretnénk megvalósítani, és ehhez anyagi fedezetre van szükségünk, akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre? Ugye ott van a személyi hitel, ami szabad felhasználású, vagy a szabad felhasználású ingatlan fedezetes hitel, ugye jelzálog hitel. A számok azt mutatják is, a konkrét adatok, hogy a mérleg serpenyője erőteljesen elbillent a személyi hitelek irányába, és hogy mi lehet ennek az oka, ugye itt volt a devizahiteles rossz tapasztalat, ami így beégett az emberekbe, hogy nem szeretnék az ingatlanokat bedobni ilyen célra. A másik dolog pedig az, hogy Isten igazából nagyjából 1%-nyi különbség van a két hitel kamata között, viszont a személyi hiteleknél nincsen semmiféle induló költség, míg az ingatlan fedezetes hiteleknél természetesen ott van a közjegyzői díj, bankfolyósítási díj, de ugye fizetni kell az ingatlan értékbecsléséért is, tehát ott azért 100 000 forintra is tehető ez az összeg, ez az induló összeg, ami lehet, hogy el is tűnik és semmisé válik akkor, hogyha mondjuk a törlesztőkben ezt ledolgozza a másik típusú hitel. De hát ugye egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora összegről van szó, 15 millió fölött ugye már személyi hitelt nem kaphatunk a bankoktól, tehát akkor mindenképpen ingatlan fedezetes hitelhez kell nyúlnunk. És hát a másik fontos dolog az időtényező is, míg személyi hitelt akár pár óra vagy egy-két nap alatt folyósítanak a bankszámlánkra, addig az ingatlan fedezetes hiteleknél 4-6 hét az idő, amíg ugye megtörténik az elbírálás, mindent számításba vesz a bank. Tehát az időtényező is fontos lehet akkor, mondjuk, amikor a fűtési rendszer megy tönkre, vagy valami komoly dolog történik a család életében, ami nem tűr halasztást. Érdemes mindenképpen átgondolni, újrahallgatni akár ezt a beszélgetést is, mielőtt döntenénk. Megtaláljátok majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni.

0: 5 óra után már az irodalom, a mesék világa és Lázár Ervin kapja a főszerepet itt a Manna kanapéban. Dua Lipa a Houdinivel érkezik, és remélem, hogy egészen este 6-ig együtt tölthetjük az időt kellemes zenékkel és jó társaságban.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
2: Reklám hangzott el.
4: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Több mint 10 000 vettek részt az idei futókörök napján. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 000 ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 000 kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Manna, Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 után is köszönöm szépen, hogy a Manna mellett tettétek le a voksotokat. Argyelán Kriszta vagyok, és hát készüljünk fel, hogy egy mesevilágba repít bennünket majd Lázár Ervin és Emő Teréz múzeológus könyvtáros, akivel Lázár Ervin írói munkásságáról fogunk beszélgetni. Az író születésének 90. évfordulója alkalmából Dua Lipa Houdini, ez pedig a kezdődalom.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. 90 éve született Lázár Ervin, akinek a meséi épp úgy szólnak felnőttekhez, mint gyerekekhez, és az életművét gondozó Móra kiadói csoport a Legkisebb Boszorkány című báb előadással emlékezik meg erről az évfordulóról, amit az Aranyszamár Színház mutat be a hat színben május 19-én. Ezt mindenkinek ajánljuk szeretettel. A beszélgető partnerem itt a Manna FM-en Emő Teréz múzeológus könyvtáros. Egy picit beszéljünk arról, Teréz, hogy ugye mindenki, ha meghallja a Lázár Ervin nevét, akkor a négyszögletű kerekerdő vagy dömdödöm jut az eszébe, de hát azért az ő írói munkássága ennél sokkal nagyobb.
1: Igen, igen. Nagyon-nagyon érdekes, mert a legtöbben a négyszögletű kerekerdőt ismerjük. Egy önálló mesevilágot hozott létre Lázár Ervin, és ez ment át leginkább a köztudatba, de ő egy nagyon széles spektrumú író volt, tehát a meséket írt, meseregényeket, regényt, a Fehér Tigrist, novellákat, rövid groteszk írásokat, mondát írt, írt hangjátékot, készített bábjátékot, megjelent a naplója, és még sorolhatnám, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott. Hát a publicisztikájáról nem is beszélve. Tehát ő sok mindent írt, és nagyon sok mindenkit próbált megszólítani az írásaival, ezt gondolom.
0: Én azt gondolom, hogy különleges képessége volt Lázár Ervinnek ahhoz, hogy a gyerekeknek szóló történeteit a felnőttek is tudják élvezni, ami azért ma már valljuk be nagyon-nagyon ritka, legalábbis én anyaként ezt látom, nem tudom, hogy megerősít-e engem ebben, igazam van-e.
1: Igen, én is ezt gondolom, tehát szokták mondani, hogy bizonyos irodalmak, mint például a Kisherceg, mennyi rétege van. Tehát nem csak a gyereket szólítja meg, mert olyan, mint az irodalmi mű, mint egy hagyma, egy csomó rétege van, és minden egyes korosztályt más szólít meg. Kiszólásokkal, utalásokkal, olyan lelki tartalmakkal, amelyeket a gyerek még nem biztos, hogy ért pontosan, de neki is szólnak a művei. Tehát ez a jó benne, hogy egy mesét úgy ír meg, hogy abból mindenki profitál valamilyen módon.
0: Mi lehetne az üzenete Lázár Ervin művészetének, munkásságának, a ma olvasójának?
1: Hát, ha valaki jól akar szórakozni, akkor vegye elő Lázár Ervint. Egészen elképesztő humora van. Hát sokszor mondják, hogy a humor az gyógyít. Hát Lázár Ervint, mint a csodapatika tényleg létezne, hogy fölírnám különféle bajokra az ő írásait, mert segít eligazodni az olvasóknak a saját érzéseikben, és általában az életről ír. Arról ír, hogy hogyan lehet az életutunkat kiigazítani, ha valaki eltéved benne.
0: Na, hogy mi az oka annak, hogy mégis meseíróként ismerjük elsősorban Lázár Ervint, erről is fogunk még beszélgetni. Emő Teréz, múzeológus, könyvtáros a beszélgető partnerem itt a Manna FM kanapéjában.

0: Kellemes rádiózást és szép vasárnap délutánt kívánok a 98.6 Manna FM-en. Nem régiben ünnepeltük Lázár Ervin születésének 90. évfordulóját. Május 5-én látta meg a napvilágot 90 éve. Emőt Teréz a beszélgető partnere, muzeológus könyvtáros, akivel arról már esett szó, hogy az írói munkássága azért jóval kiterjedte, mint hogy gyermekeknek szóló irodalmat írjon. Mégis mi lehet az oka, hogy legtöbben meseíróként ismerjük?
1: Tehát a legnagyobb írók egy önálló világot teremtenek, és Lázár Ervin ugye a Rácz-Pácz Egressel és a Csillagmajorral létrehozott egy csodálatos mesevilágot. Tehát a Csillagmajor már a novella párja a mesevilágnak. Tehát, hogy a négyszögletű kerekerdőt és a hétfejű tündért bemondja valaki, akkor még azt is tudja, hogy ezek hol vannak a térképen. Tehát a meséit rá lehetne tenni Magyarország térképére, kiegészítve a csodaországgal. Tehát annyira megszólította az embereket Tolnában, ugye Rácz-Pácz Egres ott van Sárszentlőrinc mellett, már sajnos nem létezik ez a puszta település. Annak a párja volt I. és Gyulának a Felső Rácz-Egres pusztai világa, amelyről a puszták népét írta. És már mindenki tudja, hogy ez ott van, sőt a Péceli világát is ismerjük. Ugye a meséibe benne van a kastély, ahonnan Mika Makka elindul és kimenekíti a depresszióban szenvedő írót, és elviszi Rácz-Pácz Egresbe a hétfejű tündérhez. Tehát, hogy létrehozott egy világot, és a meséit nem csak a gyerekek szerették, hát én azt remélem, hogy ez most is így van, de régen egészen biztos, felnőttek és fiatal emberek ugyanúgy olvasták a meséit. Egyik kedvencem egyébként a Vagyóczky Károly, aki a papírpénzeinket tervezi, és a 70. születésnapjára Lázár Ervinnek készített egy pénzt, 70 krajcár, a Magyar Szeretett Bank által kiadva. Tehát ez is jelzi, hogy Lázár létrehozott egy önálló szeretett nyelvet, ami kikerülhetetlen szerintem már a magyar irodalomból.
0: Arra is kíváncsiak vagyunk, nem csak én, hanem Anikó is, hogy önnek, Teréz, mi a kedvence Lázár Ervintől. A hétszögletű kerekerdőt írta természetesen nagyon sokunknak. Ez az első, ami beugrik Lázár Ervinről. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Emőt Teréz múzeológus könyvtárossal itt a Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM-et hallgatjátok. Sziasztok, ez a Kanapé, és a téma ezúttal Lázár Ervin, akinek születésének 90. évfordulóját ünnepeltük nem is olyan régen. Neked ki a kedvenc Lázár Ervin karaktered? Megírhatod ezt is, miközben szól a Snow Patrol féle Cold Out in the Dark.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Lázár Ervin az, akiről most beszélgetünk, hiszen május 5-én 90 évvel ezelőtt született, és látta meg a napvilágot. A beszélgető partnerem Emő Teréz múzeológus könyvtáros, akivel már sokat beszélgettünk Lázár Ervin írói munkásságáról, de engedjen meg egy személyes kérdést. Önnek mi a kedvence tőle?
1: Hú, hát rossztól kérdezi, mert nagyon-nagyon szeretem az írásait, és sokat is olvastam tőle, és mindig más volt a kedvencem. Ahogy mondják, mindig az, amit éppen olvasok, de hát nem, nagyon nehéz választani. Hát én például nagyon-nagyon szeretem a legkisebb boszorkányt, mert annak ezer színe van. Ugye azt az eredeti történetet Ámi Lajos cigány meseíró írta meg. Az Ámi Lajos meséibe van az a mese, ami egészen hosszú címe van, hogy Király Kis Miklós nem lel az országban olyan szép nőt, akit elvegyen. Az újságból olvassa, hogy Tündér Tercia világszép asszonya is létezik a föld. Ezt a mesét Lázár Ervin átdolgozta, de teljesen hűen Ámi Lajos mesevilágához, viszont annyira megihlette őt, hogy ebből megszületett a legkisebb boszorkány című meséje, amiben benne van a magyar mesevilág sárkánnyal, boszorkányokkal, világ végével, de beletesz egy Lázár Ervini csavart, és teletűzdeli olyan szójátékokkal, amitől élvezetes lesz a mese olvasása. Ugye a legkisebb, nem akarom elárulni, spoilerezni, de a legkisebb boszorkány és Király Kis Miklós kapcsolata nagyon érdekes a történetben, és személy szerint én imádom olvasni.
0: Ha ma élne Lázár Ervin, akkor mit gondol, miről írna?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert ő mindig egy ilyen híd ember volt, és próbálta megszólítani az embereket, hogy ne gyűlölködjenek egymásra. Ugye a Berzsián és Didekibe ott van a költő, aki kizárja az emberiséget a gonoszságaik miatt, de aztán megbánja a dolgot, és próbál közeledni hozzájuk. Tehát biztos, hogy egy világjobbító mesét írna talán.
0: Folytatjuk még Emő Terézzel a beszélgetésünket, és közben egy nagyon kedves üzenet Ágotától. Szia Kriszta, nekem Bruckner Siegfried volt mindig is a kedvenc figurám Lázár Ervintől. Köszönöm szépen, hogy beszélgettek róla, nagyon izgalmas a téma. Én köszönöm a hozzászólást.

0: Köszi, hogy ti is a 98.6 Manna FM-et választottátok a kanapét, amiben ezúttal Lázár Ervin a központi téma, hiszen 90 évvel ezelőtt született a nagy mesélő, a beszélgető partnerem Emő Teréz múzeológus könyvtáros, akivel azzal folytatjuk, hogy Isten igazából időtlen Lázár Ervin munkássága, és talán ugyanúgy fog következő 90 évben is segítséget, támpontot nyújtani a fiatalság, vagy éppen a felnőttek számára a történeteivel. Mi lehet a titka ennek az időtlen munkásságnak?
1: Hogy az életről ír, az életünkről ír. És ő nem zárkózott el az emberek közelségéről, től, hát eleve rengeteg barátja volt, és imádott emberekkel beszélgetni és találkozni, és pontosan ismerte, hogy mi van a világban, mi bántja az embereket, és ahogy a szeretetről írt, az példátlan. Hát a szeretet nyelvével meg tudod szólítani mindenkit, és arra gondolok, hogy most erre nagy szükség lenne éppen.
0: Ha valaki még nem ismerné, csak a nevét hallotta eddig Lázár Ervinnek, nem olvasta, akkor mivel kezdje, mit tud ajánlani akár családoknak, akár kiskamaszoknak például?
1: Családoknak már is van ötletem, de egyébként mindenkinek mást. Tehát mást a serdülőknek, ugye most jelent meg az egyik groteszk könyve, az Egy kis lalala, ami tele van rövid írásokkal, novellákkal, és nagyon groteszk, az élet lényegére rámutató szövegekkel. Családoknak, hát ha ott gyerek van, akkor az kötelezővé tenném a Szegény Johnny és a Hardikát. Az egy fantasztikus könyv, mert a szülő a gyerekkel beszélget, tehát a mesét megszakítja időnként a szerző és lányának a beszélgetése az élet nagy kérdéseiről. A gyerek kérdez rá dolgokra, amerre az apa válaszol, és hát a mesében folytatja a választ. Szerintem nem véletlen, hogy ez nemzetközi sikert ért el, tehát a Times írt róla az angol fordításáról, annyira megtetszett Nagy-Britániában az olvasóknak a könyve, hogy tényleg a fordítás nagyon nagy siker volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, Emő Terézzel, múzeológus könyvtárossal beszélgettünk Lázár Ervinről, aki május 5-én született 1936-ban. A születésének 90. évfordulójára emlékezve a Móra kiadói csoport a Legkisebb boszorkány című báb előadással szeretne ünnepelni, amit május 19-én az Arany Szamár Színház mutat majd be a 6 színben. Ezt mindenkinek ajánljuk szeretettel, meg azt is, hogy olvassanak sok-sok-sok Lázár Ervint.
1: Így én is köszönöm a hívást.
0: Nagyon szépen köszönöm Emő Teréznek a beszélgetést. Ez a beszélgetésünk is visszahallgatható lesz a Manna FM podcast felületén. Kereshetitek majd akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Véget ért a mai vasárnapi kanapé, amiben nagyon izgalmas témáink voltak. Az andropauzáról, a férfi menopauzáról beszélgettünk Horváth Patriciával, a nyúvéi testtudattrénerével. De megnéztük azt, hogy mit érdemes felvenni, inkább személyi kölcsönt, vagy ingatlan fedezetes szabad felhasználású hitelt, és utána jártunk annak is, hogy miben rejlik Lázár Ervin írói munkásságának és sikerének titka. Visszahallgathatok ezek a beszélgetéseim is. Remélem, hogy egy hét múlva is találkozunk szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en 3 és 6 óra között.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Több ezer ápoló hiányzik az egészségügyből az új szakminiszter szerint. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 000 kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása.
1: Időjárás.
3: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
2: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
1: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins.

0: neked. Manna
1: Morzsa. Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
2: Ez volt a Manna Morzsa.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
2: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és

0: Tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
1: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven. My heart.

0: Balázsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlövés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlövés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
0: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 000 kilométert teljesítettek. A település közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home. And his arms are open wide, he's inviting me. When I was a little girl, my father passed away when I was
2: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához. Thank you.

0: Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story. Jesus name, I pray
1: that I break. Our new song is about God taking the broken things.
3: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sérüléseid fájdalmát.

0: Cinem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők visszájának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgass a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Emmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet. Manna Hét.

0: Manna sztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
2: Egyszer, amikor Matt Westtel lógtam, a Kentuckyben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Az az épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt a gyűrűltség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérjük. Who builds a boat with no clouds in sight? Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Manna Morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálcium-hidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Micah Tyler, and this is the story behind my song, Walking Free.
2: And now I'm walking, walking, walking free.
1: I've heard the phrase many times. A journey of 1,000 miles begins...
3: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1,000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1,000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám is Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a láva azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk meg lépésről lépésre a szabadság evangéliumát.
1: So let's share the gospel of freedom one step at a time.
4: The verdict was guilty, case closed, the end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Manna Hills. Manna Hills.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hi, I'm Cece Winans, and I just want to encourage you not to give up or give in.
2: Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted tornásul.
1: God loves you and he's going to come through.

0: Manna Hit.
1: Fantasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hi, I'm Ozzy.
3: And I'm Roxanne.
2: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
4: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
3: I know that it seems sometimes that no matter what you do, no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere.

0: Süssmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Miért gondolnánk, hogy Isten szintelen és unalmas, hogy azt akarja, hogy minden csúnya legyen, hogy ne érezzük jól magunkat, és hogy csak egy csomó szabályt és előírást akar adni. Hadd mondjak valamit. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mennyben ül és nevet, és ő mindannyiunkban nevetést adott, és azt várja, hogy használjuk is azt. Nevetnünk kell, nevetnünk, nevetnünk. Nevetnünk és nevetnünk. Mondd el Istennek, hogy mit akarsz, és mire van szükséged. Akarja hallani az imáidat, de utána hagyd ezt, és mondd neki, és én mit tehetek érted a mai napon? Hogy lehetnék áldás számodra a mai napon? Majd törekedj a szentségre. Vidd Istenhez azokat a területeket, amelyeken problémáid vannak, és mondd neki, nem vagyok hajlandó így maradni, meg kell változtatnod. Változtass, változtass, segíts, segíts. Aztán fogd azokat a területeket, legyen az türelmetlenség, vagy bármi más. Tanulmányozz az Isten igéjét azzal kapcsolatban, majd bízd rá a Szent Szellemre, hogy ő változtasson meg téged. Ne csak azt mondogasd, én járok gyülekezetbe, tudod, ez nagyszerű. Járj is gyülekezetbe, de semmi nem helyettesíti majd a személyes ige tanulmányozásodat és időtöltésedet Istennel. Oda kell menned Istenhez, és fontossá kell tenned azt, ami számára fontos. Azt hiszem, én jobban érzem magamat, mint ti. Én hiszem, hogy ti szeretnétek helyesen cselekedni, különben nem lennétek itt. Az emberek nem szánnak időt arra, hogy egy ilyen alkalomra eljöjjenek, hogyha nem akarják azt tenni, ami helyes. Szóval én felelősséggel tartozom Isten felé, hogy elmondjam, amit szerintem ő akar. És megadjam nektek azt, amire szükségetek van, és nem feltétlenül azt, amitől a testetek jól érezné magát. Amen. És még ha most nem is tetszik ez nektek, később majd tetszeni fog. És megemelem a kalapom azok előtt, akik a tévében néznek. Tudom, még korán van ahhoz, hogy úgy kiabáljon veled valaki, ahogy én szoktam időnként. Néhány néző számára hajnali 5:30 van. Én meg azt mondom nekik, hogy gyerünk ki az ágyból, és törekedjetek az igazságosságra, éljetek szent életet. Többé ne élj lazán, és ne légy lusta. Éhezd, és szomjazd az igazságot. Te meg azt mondod, te jó ég asszony, még fel sem ébredtem. Nem tudnál kicsit kedvesebb lenni, és arról beszélni, hogy mennyire szeret engem az Isten? Azt is szoktam. Holnap talán erről fogok beszélni. Mindkettőre szükségünk van. Bátorításra is szükséged van, miközben az utadat járod. Ezért mondom neked, hogy megvan benned minden, ami kell, hogy szent vagy. Ez nem atomfizika, csak annyit kell tenned, hogy engeded Istennek megtörni a szelencét. Megtörni a szelencét, hogy ki tudjon önteni téged. Törd össze a szelencét. Halleluja! Tudjátok, észrevettem mostanában, és erről beszéltem is valahol nemrég, hogy a magukat kereszténynek való emberek életében annyi büszkeséget látok, hogy hány ingerem lesz tőle. Ne próbáld megmondani nekem, hogy mit tegyek. Ha kiigazítanak a gyülekezetedben, akkor ott hagyod, és keresel egy másikat. Az egyik barátod megmondja a véleményét neked, és azt mondod, ha így beszélsz velem, akkor nem vagy a barátom. Sokkal inkább a barátod vagyok azzal, hogy azt teszem, amit teszek, mintha csak azt mondanám, amit hallani akarsz, mert ezzel kockázatot vállalok. Ma este azt a kockázatot vállalom, hogy holnap nem fogsz visszajönni. Azt kockáztatom, hogy kikapcsolod a tévét. Átkapcsolhatsz másik csatornára, és lehet, hogy azon is ott leszek. Még magamban is észrevettem ezt, és utálom. Ezért tudjátok, mit tettem a múlt héten? Újra elővettem Andrew Murray klasszikus könyvét az alázatról, és újra csak olvasom, olvasom és tanulmányozom. Tudod miért? Azért, mert nem fogom megtűrni a büszkeség lelkületét, mert a büszkeség lehúz téged, az alázat pedig felmagasztal. A Biblia azt mondja, hogy öltsük fel az alázatot, ugyanazt, ami Krisztusban is megvolt.
2: No,
1: Senki sem mondja meg nekünk, mi mindent tudunk. És tudjátok, szomorú, de van, hogy minél okosabbnak hiszi magát valaki, annál nehezebb számára, hogy egy sajátjától eltérő nézőpontot is meglásson. És ha ilyen vagy, akkor semmit sem tudsz tanulni. Úgy értem, mi a különbség egy bűnös és egy gyülekezetbe járó bűnös között? Igen, elrontunk dolgokat, bűnt követünk el, de mi Isten igazsága vagyunk Krisztusban. Hogy tudnánk ugyanazok az emberek maradni? Hogy lehet bennünk Isten szentsége? Hogy lenne lehetséges, hogy látva Isten hatalmas tetteit, mégse reagáljunk rájuk? Jézus azt mondta, ha szerettek engem, engedelmeskedtek nekem. Tudod mit? Ha nem tudod, hogyan engedelmeskedjetek Istennek, akkor sokkal több időt kell arra fordítanod, hogy mély szerelembe ess vele, és minél inkább szereted, annál inkább engedelmeskedni fog neki. Nem tudsz majd másként tenni. Ezért van az, hogy a szent élet az Istennel való kapcsolatból származik, nem pedig a szabályok betartásából. Olyanná válsz, mint az, akivel sok időt töltesz. Törekedj szentségre. Nem baj, ha nem érsz célba, de törekedned kell rá. Tudjátok, szoktam mesélni arról az időszakról, mielőtt komoly keresztényé váltam volna. És tudjátok, különbség van egy keresztény és egy komoly keresztény között. Amikor komolyá válsz, akkor hajlandó leszel egy kis fájdalomra, hogy azzá válj, akit Isten szeretne. Hát mondjak valamit, állíthatom, hogy most már nagyon engedelmes feleség vagyok.
2: Submissive wife.
1: És tudjátok, az elején, ó, te jó ég, el sem tudom mondani, milyen fájdalom volt a lelkemben, amikor Dave mondott valamit nekem, amit nem akartam megtenni, vagy amivel nem értettem egyet, de az Isten azt mondta, hogy ne feleseljek vele. Azt hittem, hogy ki kellett mennem a szobából, ki a házból. Eltökéltem, hogy Istenért fogok élni, de fájdalmas volt. Tudjátok miért? Azért, mert a szellemem tele volt jó dolgokkal, de a lelkemben tele voltam lázadással, amiatt, hogy néhány férfi molesztált és bántalmazott. Ezért megfogadtam, hogy egy férfi sem fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak több, és senki nem fog szórakozni velem. Saját magammal kötöttem szövetséget, Isten pedig önmagával akart szövetségre léptetni velem. Én gondoskodtam saját magamról. Nem fogsz bántani engem, nem fogsz velem így beszélni, nem fogsz rosszul bánni velem, már itt se vagyok. Évekig eltartott ez. De törekedtem. Legalább törekedtem. Nem mondtam azt, hogy tudod, ez csak a gyengeségem. És tudod, Isten kegyelme ezt is elfedezi. Dicsőség Istennek, én járok gyülekezetbe. A kegyelem nem kifogás arra, hogy rendetlen életet éljünk, hanem az erő ahhoz, hogy ne úgy éljünk. Hallottatok? Szeretem ezt. Pál apostol azt mondja a Galata 2:21-ben, nem lett számomra hiába való az Isten kegyelme. Ha hiszel a kegyelemben, akkor hadd változtasson meg. Ne keresd kifogást arra, hogy ugyanúgy maradj. Nos, engem molesztáltak. Felejtsük el a kifogásokat. Nem számít, miért vagy olyan, amilyen. Ne legyen ez kifogás arra, hogy úgy is maradj. Ne foglalkozz azzal, hogy mit csinál más. Te cselekedj helyesen, hogy Isten megállhasson. Te mutasd példát. Te kezdeményez. Legyen Isten szerinti viselkedésed. Én magamnak is prédikálok, nem csak nektek. Az egyik dolog, ami nagyon zavart engem, az elmúlt években a keresztények között, az a szeretet, az igazi szeretet hiánya, és az, hogy nem igazán nyúlunk ki, hogy segítsük a szegényeket és a szükségben lévőket, ami egy másik 12 részes tanítássorozat lenne. De olvassuk el a Jakab 2:14-et.

Nem kell a helyes dolgokat, és nekem kell agresszívan törekednem rájuk. Ezért, ha megfelelő hittel rendelkezem, az jó cselekedeteket eredményez majd. Mi értelme azt mondani, hogy van hited, ha nincs jó cselekedeted? 15. vers. Ha valamelyik testvéremnek nincs ruhája, sem étele minden napra, és egyikötök csak azt mondja neki, Isten veled, melegedj meg, majd imádkozom érted. Tudjátok, Isten mondott nekem valamit, amivel régen nem igazán törődtem. Egyik reggel imádkoztam valakiért, hogy Isten gondoskodjon róla, és tegyen meg érte valamit, és Isten azt mondta, többé ne kérj olyat tőlem, amit te is meg tudnál tenni, csak nem akarsz. Atyám, kérlek, adj egy matracot Suzy testvérnőnek, a földön alszik. Nos, te kis buta, menj, és vegyél neki egyet. De nekem már terveim vannak avval a pénzzel. Nem engedhetem meg magamnak. Nos, akkor menj, és keresd 10 másik keresztényt, akik unatkoznak. Gyerünk, kavard fel a dolgokat. Légy főkolompos! Légy banda vezér! Lépj be Isten bandájába! Mondd, hogy XY testvérnőnek matracra van szüksége, de csak ennyi pénzen van, arra gondoltam, esetleg tudsz segíteni? Tudnál segíteni? És csak kiszállítatjuk neki, hogy ne is tudja, honnan jött. És egyfolytában hálálkodni fog Istennek. Ó, köszönöm, Uram, köszönöm, Uram, köszönöm, Uram, köszönöm. Aztán elmeséli majd neked, hogy milyen csodát tett vele Isten, te pedig azt fogod érezni, hogy egy titkos ügynök vagy. Isten megbízásából. Melegedj meg, lakj jól. Mit használ ez? 17. vers. Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, vagyis azt igazoló, engedelmes tettek, halott önmagában. Itt látjátok? Ez az. Oké, lehet, hogy kegyelemből a mennybe jutok, de az életemmel semmilyen erőteljes hatást nem fogok kifejteni senki más életére, hogyha nem látják a hitemmel járó jó cselekedeteket. Ez az egyik oka annak, hogy miért kértük, hogy hozzatok magatokkal pelenkát és popsitörlőt. Nem csak azért jöttünk, hogy vallásosak legyünk, és megpróbáljunk elvenni dolgokat a Minneapolis-i hívőktől. Azért jöttünk, hogy befektessünk a városotokba, hogy segítsünk a szegényeknek és szükségben lévőknek, és nem akarom, hogy abba hagyjátok ezt, ha mi elmentünk. Légy főkolompos, kezdj el valamit a gyülekezetedben, tégy valamit azon túl, hogy be és kimasírozol heti 3-szor, és melegíted a széket a popóddal. Csinálj egy hívőkből álló bandát. Támadjátok meg a szegénységet a városban. Gyerünk! Én is része vagyok egy bandának. Talán nem lenne annyi probléma a többi rosszfajta bandákkal, ha lenne néhány jó banda a gyülekezetekben. Most már jól prédikálok. Nem csoda, hogy a világ nem figyel ránk. Látniuk kell valamit. Látniuk kell. A következő dolgok történhetnek, ha akcióba lendülsz. Egy hölgy megjelent 2 hatalmas rekesz pelenkával, és látszott, hogy olyan rekeszek voltak, amiket nem lehet üzletben kapni, ezért megkérdezték tőle, hogy honnan vette. Azt felelte, nos, tudtam, hogy gyűjteni fogjátok ezeket, amikor jöttök. Mert felraktuk a weboldalunkra. Azt mondta, pont egy pelenka és popsitörlő gyártónál dolgozom. Most figyeljetek. Azt mondta, meséltem a főnökömnek arról, amit csináltok, és nagyszerű dolognak tartotta, hogy ide jöttök, és tényleg tenni akartok valamit az emberekért. Semmi más okból, csak hogy jók legyetek hozzájuk, ezért megpróbálja megszervezni, hogy rendszeresen kiküldhessen egy egész kocsi pelenkát és popsitörlőt a szükségben lévők felé itt a városban. Szóval elkezdtem valamit. Banda vezér vagyok Isten számára.
Megszerveztem a bandámat, megvettük az összes pelenkát és törlőkendőt a környéken, és most jó

0: Nagy felfordulást okoztunk. Hova tűntek a pelenkák? A keresztények megvették az összes pelenkát. Mit csinálnak ennyi pelenkával? Nos, szeretnék. Sajnálom, muszáj kimondanom. Remélem másra kell, és nem mi akarjuk hordani őket egész életünkben. Nem tudtam megállni, ki kellett mondanom. Most pedig annyi pelenkánk van, hogy holnap váltunk, és kérjük, hogy műanyag késeket, villákat és kanalakat hozzatok. Hát nem klassz ez? Mibe került ez neked? Egy kicsi pénzbe, meg időbe? És most úgy érezheted, hogy részese lettél valaminek. Ez engem nagyon izgatottá tesz, hogy része vagyok ennek. Én is a bandához tartozom. Amen! Ó, olyan jól érzem magam, hogy alig bírok magammal. A cselekedetek nélküli hit halott és erőtlen. Nos, mielőtt befejezzük ma, mondanom kell néhány dolgot, mert a szentség az nem törvényeskedés. Akármit is gondoltak régen az emberek a szentségről, abból zűrzavar lett, egy rémálom. És sok embert elfordított Istentől, mert a szentség azzá vált, hogy ne dohányozz, ne igyál, ne káromkodj, ne táncolj, ne kártyázz, ne menj buliba, ne öltözködj csinosan, ne sminkeld magad, ne viselj ékszert, és ne legyen szép frizurád. Vágd le, vagy ne vágd le a hajad, attól függően, hogy a vallás mely ágát követted. És Isten ments, hogy tetoválásod legyen, vagy ha férfi vagy, akkor fülbevalód legyen, mert attól a vallásos emberek kiakadnak. Na gyerünk, én is voltam ebben. Ó, nézd azt a tetoválást! Láttad? Annak a férfinek fülbevalója van. Nos... Tudjátok, nincs időm ezt alaposan átvenni. De az Ézsaiás 44:5 azt mondja, egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, vagy tetoválja, az Úré vagyok. De van néhány ige, ami azt mondja, hogy ne tedd ezt. Igen, az az, ami a 3 Mózes 19:28-ban van, és amit tévesen idéznek. Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást halottakért. Tudjátok, mi időnként kiragadunk ezt-azt, amit úgy gondoljuk, azt meg kihagyjuk. A Biblia azt mondja az Ézsaiás 49-ben, hogy Isten tenyerébe bele van tetoválva egy kép rólad. Én épp a határán vagyok annak, hogy csináltassak egy tetoválást. Ide hátra. Az, hogy én az Úrhoz tartozom. Ti is velem jöttök, ugye? Arra gondoltam, ezzel elintézhetem a vallásos embereket, és akkor túl is leszek ezeken. Dave-nek beletelt egy kis időbe, mire megszokta a gondolatot. Úgy volt vele, hogy nem is tudom, nem helytelen ez? Azt kérdezte. Nem azt mondja a Biblia, hogy ne tedd? Miért tennék ilyet? Csak azért, hogy a vallásos démonokat felmérgesítsem, semmi másért. Mert olyan sokáig éltem a törvényeskedés rabságában, és a törvényeskedésben minden arról szólt, hogy mit nem tehetsz. Hadd mondjak valamit. Krisztus szolgálni nem unalmas, hanem nagyon jó dolog. Rengeteg dolgot tehetsz, és ez még nem elég, de még élvezheted is az egészet. Mondhatok valamit? Mi itt sokkal jobban érezzük magunkat, mint bármelyikünk anno, amikor lerészegettünk, és másnaposak voltunk. De ez jó és tiszta szórakozás. És én sokkal inkább megnevettetlek benneteket, mint bármelyik humorista a mocskos vicceikkel. És látnotok kell itt még néhány dolgot.
1: Amin!
0: Az Ezékiel 16:9-ben egy nagy ünneplésről olvasunk, és Isten fülbevalót, meg orbavalót adott mindegyikőjükre. Nos, ha megmutathatnám nektek, akkor nem akarnátok hazamenni. Szóval csak megadom az ige helyet, majd keressétek ki Ezékiel 16:9-13-ig. Egy másik helyen Isten megbüntette az izraelitákat a fülbevalók miatt, mert a Baál ünneplésre vették fel. Tehát a következő a lényeg, hogy mi a motivációd, és hogy miért csinálod, amit csinálsz. Ezért nem tehetjük meg, hogy egy ember külseje alapján döntjük el magunkban, hogy ő egy gonosz személy, csak mert nem úgy néz ki, mint mi, nem úgy beszél, mint mi, és nem olyan színű a haja, mint a miénk. Ezért van az, hogy manapság sok ember az egyház közelébe sem akar menni, mert csak kritikát és ítélkezést kapnának. Te nem olyan vagy, mint én. Változnunk kell egy kicsit. Kicsit fel kell ráznunk magunkat. Amen. Mondtam Dave-nek, tudod, ha úgy döntök, hogy tetoválást csináltatok, akkor ide hátra tetetem, ahol senki sem látja. Azt felelte, ó, mindenkinek meg fogod mutatni. Meg is fogom. Ide állok majd, hogy ezt nézzétek. Nos, lesz egy új hír az újságban. Meyer tetoválást csináltat. És fülbevalóm is van, meg csinos ruhám, és remélem örültök, hogy így van. Miért gondolnánk, hogy Isten szintelen és unalmas, hogy azt akarja, hogy minden csúnya legyen, hogy ne érezzük jól magunkat, és hogy csak egy csomó szabályt és előírást akar adni? Hadd mondjak valamit. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mennyben ül és nevet, és ő mindannyiunkban nevetést adott, és azt várja, hogy használjuk is azt. Nevetnünk kell, nevetnünk, nevetnünk. Nevetnünk és nevetnünk. Törekednünk kell a szentségre. Cselekedetet kell hozzáadni a hitünkhöz. Fel kell ismernünk, hogy Isten hirdető táblái vagyunk. Az emberek boldognak akarnak látni. Az emberek kétségbe esetten vágynak a boldogságra. Nincs szükségük egy csomó önmagát kereszténynek mondó emberre, akik úgy néznek ki, mintha citromba haraptak volna. Nemrég olvastam egy történetet, elmondom nektek, és ezzel fogom befejezni. Egy kislány meglátogatta a nagyapját, aki történetesen egy nagyon vallásos ember volt, és volt neki egy farmja. A kislány körbejárta a farmot, és látta a különféle állatokat. Bement a Baromfi udvarra, és látta a tyúkokat, ahogy kapirgálták a földet, szaladgáltak és repkedtek, és azt mondta, nos, a csirkék nem olyanok. A papa azt kérdezte, nem milyenek? Aztán a kislány látta a lovat kint a mezőn, ahogy futkározott, és jó kedve volt, és azt mondta, nagypapa, ő sem olyan. Látta a tehenet, ahogy füvet evett, ő sem olyan. Majd bement az istállóba, és látta a megnyúlt arcú, hosszú, lógófülű szamarat, és azt mondta, ő olyan. Papája azt kérdezte, hát te meg miről beszélsz? Azt felelte, nagypapa, hát vallásos, úgy néz ki, mint te. Gyerünk, álljunk fel mind. Ó, nem érzed úgy, mintha egy friss szellő fújt volna itt? Amen, amen, amen, amen, amen, amen.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Villám Budapest összegyűjtött néhány olyan budapesti helyet, amit legalább egyszer az életben minden gyereknek látnia kell. Ilyen például a Ringató. A Gróiron által alapított Ringató célja a zenei nevelés megalapozása már pár hónapos kortól. A foglalkozások országszerte megtalálhatóak Budapesten a Műpától kezdve a Vigadón át különböző színházakig, kerületi műházakig. A 30 perces programokra pár hónapos kortól az óvoda kezdetéig vihetjük a gyerekeket. A program különösen pici gyerekek esetében kifejezetten nagy segítség lehet az anyukáknak, hogy egy fél órás foglalkozás erejéig közösségben lehessenek. A foglalkozás alatt magyar és külföldi népdalokat, dajkarímeket, hangszerjátékokat hallgathatunk, énekelhetünk a kicsi és még kisebb gyerekeknek. A Városliget a következő állomás, ahova már a nagymama, sőt a dédmama is járt. A Városligetnek voltak jobb és gyengébb évtizedei, de az elmúlt években annyi fejlesztés történt, hogy nyugodt szívvel eltölthetünk itt egy egész napot, akkor is, ha a fűben bogarászásnál tovább akarunk menni. A bóklászáson túl itt van a Városligeti nagy játszótér, ahol a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek van lehetősége önfeledten tombolni. A 13.000 négyzetméteres játszótéren 6 különféle csúszda, 10féle hinta és körhinta, 4féle forgójáték, 3 homokozó, 7féle egyéni és páros rugós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin található, és természetesen itt van Szinyei Mersepán léghajójának mása is. A játszóteret úgy tervezték, hogy korosztályonként mindenki megtalálja a saját fejlettségi szintjének megfelelő játékokat, ez egyébként a balesetek elkerülése szempontjából sem mellékes. A Margit sziget egy örök Jolly Joker, tényleg minden korosztály számára ideális, kicsikkel pláne csak pozitívumai vannak. Vihetünk magunkkal görkorit, kisbiciklit, futóbiciklit, gyakorolhatjuk a kerekezést, de felpattanhatunk egy bringó hintóra is, bár ez utóbbjára meglehetősen borsos lett az elmúlt években, de meghallgathatjuk a zenélő szökőkutat is szezonban. Bár a szigeti állatkert picike és nem kínálja ugyanazt az élményt, mint a fővárosi, kisebb gyerekekkel szuper program lehet az őzike nézegetés vagy a gólyák meglesése. És ha már állatkert, annak ellenére, hogy az árakon itt is meglátszik az infláció, kötelező program, akár többször is, hiszen méretei miatt képtelenség egyszerre bejárni, főleg nem gyerekkel. Kicsikkel és nagyokkal is érdemes a honlapot megnézni, előre eltervezni, hogy mi az, ami leginkább érdekelheti őket, és célirányosan a macik, majmok, nagymacskák vagy éppen az éjszakai állatok felé venni az irányt. Jó időben az igazi, de mivel rengeteg fedett helyszín is van, az eső vagy a hidegebb időjárás se tartson minket vissza. Hétvégén jó időben nagy a tömeg, ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes nyitásra érkezni, hogy legalább az első 1-2 órában viszonylagos nyugalomban nézelődhessünk. Az állatkert területén van több játszótér, kisállatsimogató, vursli és körhinta, ha az energiaszint még kitart, akkor érdemes ezeket is meglátogatni. Jó program a libegő az Erzsébet kilátóval, vagy a normafával. Ez is olyan programcsomag, ami egy energiabomba 5-6 évesnek is sok lenne, úgyhogy nekünk kell úgy összeraknunk a programot, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A libegő Erzsébet kilátó autóval is megoldható, és ha nyitásra érkezünk, akkor végzünk körülbelül egy délelőtt alatt, ami fontos lehet, hogy ágyban vagy babakocsiban, de gyerekünk még aludjon ebéd után. A libegő 10-kor nyit, és évszak függő, hogy meddig tart nyitva, ezt a honlapon ellenőrizhetjük. A menetidő 12 perc, a Jánoshegyi állomás mellett büfék és játszótér is található. Egy kis móka után egy 10-15 perces kaptatóval felérünk az Erzsébet kilátóhoz. Szép időben valószínűleg nagy a tumultus, de érdemes kivárni a sorunkat a lenyűgöző kilátásért. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villám Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a héderváriak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenti avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiohiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas falmaradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 17-e van, vasárnap, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, visszakapta a Petőfi nevet a Budaörsi úti laktanya. Májusban elindultak a nosztalgia járatok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megnyílt a hétvégén a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója a jövőben. Jelentősen nőtt az utasok részéről érkező atrocitások száma a MÁV dolgozóival szemben. Hegyi Zsolt szerint az idei első 4 hónapban összesen 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi év azonos időszakában mért adatoknak. A legtöbb esetben szidalmazták a jegyvizsgálókat és a járművezetőket, 9 alkalommal azonban fizikai sérülés is történt. Az incidensek több mint fele Pest vármegyében fordult elő. A vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy a MÁV csoport dolgozói közfeladatot ellátó személynek számítanak. A velük szembeni erőszakos fellépés ezért akár börtönbüntetéssel is járhat. A Budaörsi úti Petőfi Sándor laktanya, amelyet 2023-ban Mária Terézia laktanyára neveztek át, visszakapta a Petőfi nevet. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a Budaörsi út 49-53 szám alatt található laktanya. A bejárat feliratát május 15-én leplezte le Ruszin Szándi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka, olvasható a távirati iroda hírében. Ruszin Szándi Romulus a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, hogy ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás, mondta. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, hogy a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Ruszin Szándi Romulus felidézte, hogy a Petőfi laktanya nevét 2023-ban Mária Teréziára változtatták. A korábbi honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán történt mindez, és nem a katonák kérésére. Nem a katonákért, hanem egy olyan döntésként, amely nem a közösséget, hanem a saját szempontokat szolgálta, fogalmazott. Majd különösen visszásnak nevezte, hogy mindezt éppen a Petőfi emlékévben követték el. Egy olyan magyar hős évében, akinek a neve a szabadság, a bátorság és a nemzeti tartás jelképe, mondta. A honvédelmi miniszter emlékeztetett, hogy 2025. februárjában tett ígéretet arra, hogy a laktanya visszakapja a nevét. Azt a nevet, amelyet minden generáció ismer, amelyet minden katona sajátjának érez. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a Mária Terézia felirat lekerül, és a helyére visszakerül az, ami oda tartozik. Nem rombolunk, hanem helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt, helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak, mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők, mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünket. A Petőfi laktanya ilyen, a haza mindenek előtt, zárta beszédét Ruszin Szándi Romulus. Budán és Pesten a belvárosi vonalak mellett a külső kerületekben is találkozhatunk múzeális járművekkel, ugyanis ismét elindultak a nosztalgia járatok. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett ikonikus Ikarusz autóbuszok, nosztalgia trolik és a fogaskerekű régi kocsiai is útjukra indultak. az október végéig tartó nosztalgia szezonban. A jó időbe köszöntével május 1-én indult el a 2026-os nosztalgia szezon Budapesten. A város ikonikus járművei ismét kibújtak a kocsi színekből és járműtelepekről, hogy hétvégéken és kiemelt időpontokban különleges időutazásra vigyék az utasokat a fővárosban, olvasható a Budapesti Közlekedési Központ honlapján. Budapest európai összehasonlításban is kivételes helyzetben van. Az egykori hazai járműgyártás sokszínűségének és a főváros kötött pályás múltjának, valamint a szakemberek törődésének köszönhetően ma is számos működőképes, eredeti és gyönyörű nosztalgia jármű áll rendelkezésre. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett ikonikus Ikarusz autóbuszok, nosztalgia trolik is indulnak ebben az évben. A BKK ismertetése szerint a szezont a Móricz Zsigmond körtér és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedő N41-es villamos nyitotta meg, május 2-ától pedig már minden hétvégén jár az N2-es nosztalgia villamos a Pesti Dunaparton. Különleges egyirányú és pótkocsis villamosokkal újra közlekedik az N18-as nosztalgia járata a Csóka utca és a Szent János kórház között május 10-től havonta egyszer. Júniusban indul majd az N109-es belvárosi körjárat Kabrió Ikarusszal, május végétől szeptember végéig pedig vasárnaponként közlekedik az N4-es autóbuszjárat klasszikus Ikarusz járművekkel. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as autóbusszal, hanem annak trollibuszos változatával az Ikarusz 60T járművel is lehet majd utazni. Nosztalgia trollibuszok is járnak a fővárosi utakon. A Városligethez kapcsolódó gyermeknapi programok részeként május végén három ilyen járat indul, az N70-es, az N74-es és az N75-ös vonalakon. A tervek szerint a nyáron a fogaskerekű vonalán is elindulhatnak a rendszeres nosztalgia menetek. A BKV és a BKK ZRT célja, hogy a nosztalgia járatok kapcsolódjanak a közlekedési nyílt napokhoz, városi rendezvényekhez és az ünnepi hétvégékhez is. A szezon pedig nem ér véget a nyárral, a nosztalgia járatok egészen október végéig közlekednek a budapesti utcákon. Hamis katonai behívó miatt indult nyomozás Dömösön, végül kiderült az igazság. Komoly riadalmat okozott egy hivatalosnak tűnő katonai behívó egy dömösi háztartásban, végül azonban egészen más állt a háttérben. Hivatalból indított eljárást az esztergomi rendőrkapitányság, miután egy dömösi lakos hamis katonai behívót kapott még április végén. A dokumentum első ránézésre megtévesztésig hasonlított egy hivatalos állami iratra. A katonai behívó a Honvédelmi Minisztérium nevében szólította fel a címzettet, hogy jelenjen meg egy meghatározott helyen és különböző okmányokat is vigyen magával. A levél végén még az is szerepelt, hogy a parancs megtagadása büntető jogi következményekkel járhat. A papíron ráadásul hivatalosnak tűnő pecsét is volt, így sokan komolyan vették az ügyet, amikor a történet elterjedt a közösségi médiában. A rendőrség gyorsan tisztázta, a dokumentum hamis és semmilyen valódi katonai behívásról nincs szó. A nyomozás során végül az is kiderült, hogy nem szervezett csalás és fenyegetés állt a háttérben, hanem egy rosszul sikerült tréfa. A hamis behívót egy férfi készítette, aki egy ismerősén keresztül juttatta el barátjához, viccnek számva az egészet. A levél készhezvétele után röviddel fel is hívta a címzettet és elmondta neki, hogy ő áll a történet mögött. A rendőrség kihallgatta az érintetteket, de a megtréfált férfi végül nem tett magánindítványt az ügyben. A történet ugyan nem bűncselekménnyel végződött, de jól mutatja, hogy egy hivatalosnak látszó hamis dokumentum könnyen komoly pánikot kelthet, különösen egy olyan időszakban, amikor az emberek érzékenyebben reagálnak az ilyen hírekre. Idén is népszerű volt a Futókörök napja. A hétvégi rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken, a cél pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

szabályozásáról. A kerület vezetése a teljes tiltás helyett egy többszintű korlátozó rendszert vezetne be. Ez a koncepció a teljes lakásállomány legfeljebb 4%-ában maximalizálna az Airbnb típusú szálláshelyek arányát. Az intézkedés célja egy átláthatóbb rendszer kidolgozása. Ez a szabályozás élhető egyensúlyt teremtene a helyi lakók érdekei, a lakhatási szempontok és a turizmus gazdasági hatásai között. Az önkormányzat adatai szerint jelenleg 1707 magánszálláshely működik Józsefvárosban. Ez a kerületi lakásállomány 3,5%-át teszi ki. A terjeszkedés kordában tartása érdekében a kerület vezetése egy háromszintű szabályozást javasol. A rendszer kerületi, városnegyedi és társasházi szinten is meghatározná a működési kereteket. A jövőben így differenciáltabban állapítanák meg a rövidtávú lakáskiadás feltételeit. A döntések során figyelembe vennék a szűkebb lakókörnyezet sajátosságait, valamint a helyi közösségek álláspontját is. Közben a Margit-sziget lesz Budapest kulturális központja idén-nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. A keddi évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű program kínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. Bán Teodóra szerint a Margit-szigeti színház különlegessége éppen abban rejlik, hogy a közönség itt olyan élményt kap, amelyhez hasonlót máshol Magyarországon nem talál. Május 16-án Wachowski szimfonik látványos elektroszimfonikus koncertje nyitja az évadot, a produkció DJ-szettet, élőhangszereket, éneket, világslágereket és lézersót ötvöz. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére marad. Június végén a Paraszbecsület és a Bajazzok című operáit láthatja a közönség a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara és a debreceni Kodály kórus közreműködésében. Júliusban Giuseppe Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, olyan világhírű szólistákkal, mint például Marina Rebecca. Augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A musical rajongók is erős évadra számíthatnak. Július elején a Győri Nemzeti Színház társulata mutatja be az Anna Karenina musicalt, míg nyár végén a Magyar Színház és Margit-szigeti Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg. Az operett kedvelőket a Vörös Marti Színház Viktória című műve várja, a főbb szerepekben Haraszti Elvira, Dolhai Attila és Trokán Péter lép színpadra. A táncprogramok között kiemelkedik a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című produkciója. Közben felújítás indult Budapesten, le is zárják Ferencváros közlekedési ütőterét. Szerdán kezdték meg a Ferencvárosi Mester utca belső szakaszainak felújítását, a munkálatok miatt a Ferenc körút és Haller utca között ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. Közleményük szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. A felújítás ideje alatt a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszán egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A közúti forgalom a munkaterület mellett a villamos pályán haladhat, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor várhatóan legfeljebb 2 hétig további ideiglenes forgalmi változások várhatóak. Ebben az időszakban a Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Ferenc körút irányába, a Viola utca pedig Zsák utcává válik a Balázs Béla utca felől. A Haller utca felé a Lilium utca, Vaskapu utca, Ipar utca útvonalon lehet majd kerülni. Közműjavítások és felújítások miatt több autóbuszjárat is terelve közlekedik Budapesten, ami jelentősen befolyásolja az utazási rendet. A legfontosabb módosítás Pesterzsébeten tapasztalható. A 36-os és a 966-os éjszakai busz terelve jár, így nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pesterzsébet Kossuth Lajos utca megállókat. A járatok a Helsinki úton át közlekednek, az utasok helyett a 151-es busz megállóit, például az Attila utcánál, és a kijelölt ideiglenes megállóhelyeket használhatják. Változások
vannak Rákoshegy térségében is. A 46-os, 98-as és 980-as buszok mindkét irányban kiadják a Szabadság utca megállót, Kőbánya-Kispest felé pedig a Rákoshegy vasútállomás is kimarad. A buszok a Bakter utcán átjárnak. A 168 eljárat szintén nem érinti a Szabadság utcát.

utcát és a Rákoshegy vasútállomást. A 98E busz a fentieken túl a vasútállomás felé az Ady Endre utca és a Melczer Baross utca megállóknál sem áll meg. A BKK nyomatékosan kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről. Kirobbanó energiákkal, 3000 részvevőlevel és fergeteges stadionbulival zárult a második E.ON Business Run a Budapest Sportiroda szervezésében. Szerdán a hazai üzleti szektor képviselői vették birtokba a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központot, hogy a munkaidő lejártával együtt sportoljanak és vegyenek részt a kötetlen csapatépítése. A hatalmas érdeklődés és a 388 hazai településről érkező tömeg bebizonyította, hogy óriási az igény a cégek körében az aktív, munkáján kívüli közösségi élményekre. Kiválóan vizsgázott tehát a délutáni időpont és az after work koncepció. A második E.ON Business Run nem csupán egy futóverseny volt, hanem egy modern, 21. századi sportos csapatépítő, ahol a résztvevők a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság helyszínén élhették át a közös mozgás örömét. A 3000-es mezőny igazi üzleti csúcs találkozóvá varázsolta az atlétikai központot. A hazai gazdasági szektor egyértelműen felfedezte magának a sportban rejlő közösségépítő erőt. Az indulók mintegy fele céges színekben érkezett, összesen 200 hazai cég képviseltette magát. A legaktívabb ágazatok listáját torony magasan az energiaszektor, az építőipar és a járműipar vezette, de kimagasló volt a jelenléte a banki és pénzügyi szektornak, az egészségügynek és gyógyszergyártásnak, valamint az informatika és távközlés világának is. A legjobb partnerségek túlmutatnak a közös munkán, bizalmon, jelenléten és közös élményeken alapulnak, hiszen abban, hogy amikor kilépünk a megszokott üzleti környezetből és találkozunk, akkor erősebb, tartósabb kapcsolatokat építünk. Ezért számunkra a Business Run nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség arra, hogy együtt lépjünk előre, nem csak üzletileg, hanem közösségként is, emelte ki az esemény fővédnöke Nagy Zsuzsa, az E.ON Energia Megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátán tangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája. Manna FM. Magyar zene megszakítás nélkül.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Már most lehet készülni a nyáridőre, sőt egész nyárra programokkal a srácoknak, ráadásul úgy érdemes készülni, hogy ez ne csak a gyerekeké legyen, hanem legyen mondjuk nagynénik, nagybácsik, keresztülők, akár nagyszülők programja is, tehát családi programról beszélhetünk. A vendégem Rabnec Károly, a Tekerj Evez és a Gyerektábor a Dunakanyarban programok és táborok megalapítója és alkotója. Szia Karesz, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok!
1: No, kezdjük először a gyerektáborral, hogy ennek van egy különlegessége azért, ugye már a felvétel előtt beszélgettünk egy kicsit, a sárkányhajózás, hogy az a fő gerince ezeknek a táboroknak, de először még ne a táborról beszéljünk, hanem arról, hogy a sárkányhajózás mint olyan, mennyire gyakori itthon. Ugye ti ott Felsőgöt környékén sokszor eveztek, hajóztok, azt lehet is hallani, hogyha valaki éppen ott van a Dunaparton. Mi ennek a története, hogy kerültél ennek a közelébe?
2: A sárkányhajózással úgy kerültem kapcsolatba, hogy eleve szerettem már gyerekkoromban is a vizet. Tehát én kajakoztam nagyon fiatal koromban, 14 évesen, 15 évesen, 2 évig Budapesten laktam, akkor a Honvédba kajakoztam, és akkor volt egy ilyen, kialakult egy ilyen vízi kapcsolatom, nagyszülőktől ered, átment ez a szüleimbe is, ez a kötődés, nagyszülők is evezősök voltak, mindig Újpestről följártak Dunakeszire, akkor még egy ilyen nagyobb közösséget ölelt át így a dunai evezés, és utána ez szüleimbe is megmaradt, sőt, náluk már egy ilyen motorcsónakázásra alakult át, és akkor nyilván, ahogy a szülők is ebbe belecsöppentettek minket a testvéremmel, akkor ez azért már utána belülünk már úgy jött ki, hogy hivatásra alakult.
1: Oké, beszéljünk egy kicsit a sárkányhajózásról. Mi az tulajdonképpen? Honnan származik? Mi a története?
2: A sárkányhajót azért még mindig nagyon sokan nem ismerik Magyarországon, vagy akár külföldön se annyira, de azért már régebben megjelent, 97-et írunk, gyakorlatilag az 29 év, akkor így került be az első hajó Magyarországra, és akkor onnan indult ez az egész, amikor már úgy jobban kikerült a köztudatba az, hogy a 2010-es évek körülbelül, 2010-től. Én akkor találkoztam vele először, én csak láttam ezt az eszközt a vizen, el nem tudtam képzelni, hogy ebben mérülnek ennyien, miért dobolnak benne. Úgy néztem rá, mint most egy, aki még nem látott ilyen hajót, akkor nagyon-nagyon csodálkozva néztem, és utána gyakorlatilag ez a csapat megkeresett minket, hogy esetleg lehetne Gödön hajóztatni, vagy ott lehetne egy házi versenyeket évente lebonyolítani, akkor ők ebben nagyon segítettek nekünk, és akkor ott elkezdtük egy ilyen, mondjuk évente mentünk egy verseny, tehát de ezek nem hivatalos versenyek, ez csak egy ilyen házi, egy ilyen kis családos, egy ilyen összejövetelek, egy ilyen elég nagy lélekszámot megmozgató programok voltak. Utána már azért ezt elkezdtük egy kicsit így komolyabban venni, hogy de jó lenne ezt többször megérezni, meg élményét tenni, és akkor utána már minden évben volt egy ilyen kis ház, ilyen kis versenyecske. Aztán utána 2013-ban akkor volt Szegeden az első magyar sárkányhajó világbajnokság. Mondom, ebből rendszeresen lehetne egy olyat csinálni, hogy akár edzetni, akár gyakrabban rendszeressé váljon akár a gödieknek, vagy akár a göd környékieknek a mindennapjaiban nyáron, és akkor ez így elindult szépen 2013-ban.
1: Innen folytatjuk a sárkányhajózás történetét, és tesszük ezt azért, mert hogy létezik már egy olyan tábor a Dunakanyarban, konkrétan a gyerektábor a Dunakanyarban elnevezésű, amely sárkányhajózni viszi, illetve sárkányhajózni tanítja a srácokat, úgyhogy ha valaki érdekes és értelmes programra vágyik, értelmes és értékes sport programra nyáron a gyerkőcnek, akkor érdemes lesz a továbbiakban is figyelni. A vendégem Rabnec Károly, a Tekerj Evez program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyerektábor a Dunakanyarban, erről beszélgetünk, méghozzá a sárkányhajózásra, mert hogy ilyen táborozása is van lehetőség. A vendégem Rabnec Károly, a Tekerjevesz program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. És akkor néhány szó arról, hogy mi is a sárkányhajó. Ez egy 12,5 méter hosszú kenu típusú hajó, amelyet elő sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. Tulajdonképpen azért ez talán az emberek nagy többsége tudja, hogy a sárkányhajózás mint sport Dél-Kínából származik, több mint 2000 éves a története, Csü Yuan legendájához kapcsolódik, innen ered a hagyomány, és Kínában azóta is minden évben az 5. holt hónap 5. napján megtartják a sárkányhajó ünnepet, amely nem csak vízi verseny, de egy hatalmas ünnepség és egy színpompás felvonulás is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vélhetően ez a tábor majd a srácoknak nagyjából ezt az élményt nyújtja majd. Úgyhogy Rabnec Károllyal folytatjuk is a beszélgetést. Karesz, milyen lesz a sárkányhajós tábor életkorral kapcsolatban, egyéb programokkal, kiegészítő programokkal kapcsolatban kérdezlek. Ott alvós a tábor, vagy napközi is, mindent tudni szeretnénk.
2: A tábor az, azt úgy találtuk ki, hogy nekem azt javasolták nagyon sok pedagógus, hogy csináljunk esetleg ifjúságnak szóló tábor, tehát ne csak kisebb korosztálynak, ilyen egynapos ezek a napi programokkal megtűzdelt táborok legyenek, hanem inkább nyissunk afelé az ifjúságnak, mert az egy olyan korosztály, aki azért jó, ha le van még foglalva a nyáron, és megtalálja azokat a lehetőségeket, amik esetleg azért nekik nem olyan nagyon tág, tehát azért próbáltuk azt, hogy az ifjúsági tábor felé visszük el, az ifjúsági tábor gyakorlatilag azért már egy 14, 16, 18 éves gyerekeknek a korosztálya, ami persze nem zárja ki azt, hogy 12 évesek is jöhessenek, tehát 12 év alatt nem nagyon érdemes akár a napközis tábort csinálni, picit még hozzá, esetleg a teljesítményekhez is picit, úgyhogy de egyébként nem kizárók, nagyon kicsik is be tudnak már ülni a hajóba, de effektíva az ifjúsági tábor az inkább már a általános iskola végzőseinek, vagy éppen a gimnazista
1: korról. Jó, tehát kiskamaszoknak és kisfelnőtteknek szól, ezek szerint van-e feltétele annak, hogy valaki részt vegyen a táborban, úszástudásra gondolok például?
2: Nem kell hozzá előképzettség, nem kell hozzá úszástudás, a mentő mellényeket mindenféleképpen biztosítjuk, van annyi mentő mellényünk, amennyien részt vesznek a srácok, lányok, és akkor igazából ehhez nem kell semmi egyéb. Hát egyelőtte egy mindenféleképpen a szülőkkel egy ilyen gyors megbeszélés, egy tájékoztatás, hogy azért mi várható nekik, mi az a vízbiztonság, amire szerintem ma már nagyon-nagyon kell figyelni, és nagyon-nagyon fókuszban kell tartani, úgyhogy ezeket így nagyjából megbeszéljük velük.
1: Hogy néz ki egy nap, Karesz, és hol alszanak a srácok?
2: A srácok alszanak első körben, ahol van maga a program, ahonnan mindig indulunk. Tehát mindig nem csillagtúrát csinálunk, meg ilyen csillag megoldásokat, hogy máshol kelljen aludni, máshol kelljen szállásokat foglalni, hanem most alapjában a Felsőgödön van nekünk szállásunk, faházakba, onnan indul minden nap a program, oda is érkezünk meg, ott alszanak a srácok, van többször étkezés egy nap, és azt is egy kicsit figyeljük, persze az igényeket is kielégítjük, hogy ki az, aki esetleg valamire intoleráns vagy toleráns, azt is nézegetjük ezt előre, összeállítjuk, megbeszéljük a szülőkkel, elképesztő jó programokat, legalábbis részemről úgy találom, hogy elképesztő jó programokat Krisztával segítőmmel összeraktunk, minden nap más csinálunk, első nap például egy kicsit így a szápozáshoz állva edzés rejtelmeibe visszük el a fiatalokat, egy kicsit ott megtanítjuk őket így a vízenállásra, így az egyensúlyérzékekre, nagyon fontos ma már ezeket is figyelni, hogy akár egy egyszerű eszközzel milyen csodálatos módon lehet fiatalokat, akár és tényleg még a korosztályt nem is említjük, hogy mennyire jó őket valamire megtanítani, akár az egyensúly érzékre egy jobb egyensúlyjal rendelkezzenek. Ez már mindjárt az első nap lenne, második nap Horányba leeveznénk, a Horányi Dunapartra, van ott egy kis sziget, ami a Dunakeszi kompnál van, megkerülnénk vele egy jó kis kilométert, egy oda-vissza egy körülbelül 12 kilométert mennénk, de egyébként a vízen nem nagyon lehet érezni a távolságokat, mivel hogy nagyjából ott nem siet senki, tehát élmény szinten használja az emberiség egyébként a vizet, mint élményadó faktort.
1: Milyen programok vannak este például?
2: Este már ezt a klasszikus megoldásokat találtuk ki, hogy esetleg egy ilyen kis sütögetés lenne, egy kis kvízjátékokkal, esetleg bográcsozás lenne este, egy kis közösségi létforma, amivel jobban egy picit megismerik egymást, vagy megismerjük egymást, erre azért én mindig szoktam figyelni, hogy ne izolálódjanak, hanem ami egyébként a társadalom is felé viszi az emberiséget, hogy inkább megint úgy összejöjjenek, egymással kötetlenül beszélgessenek, barátkozzanak össze, csináljanak életre szóló barátságokat, és akkor majd menjenek azért viszonylag időben aludni. Mert másnap már azért indulnak ismét a sportprogramok.
1: A vendégem Rabnec Károly, azaz Karesz, a Tekerj és Evez, illetve a Gyerektábor a Dunakanyarban a programok és táborok megalapítója és alkotója, akivel tovább beszélgetünk még a sárkányhajós táborról, időpontokról, turnusokról, illetve hát nyilván arról is, hogy ez hagyományteremtő jelleggel indult el, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Rabnec Károly, a Tekerj Evesz program és a Gyerektábor a Dunakanyárban megalkotója és alapítója, akivel azért beszélgetek, mert hogy elindulnak most már ugye a gyerektáborok szerte az országban és Felsőgödön is. Több tábor elérhető már, többek között például a sárkányhajózás lehetőség és a sárkányhajós tábor lehetősége. Nagyon sok mindent elmesélt már Karesz magáról a táborról, az életkori sajátosságokról, a lehetséges programokról, hogy telik majd egy nap. A tábor ott alvós. Egy hetes lesz-e Karesz? Tehát milyen időszakokban tervezitek ezt, milyen etapokban tervezitek, illetve terveztek-e valami hagyományteremtő jelleget ennek, hiszen ez lesz majd az első.
2: Táborok azok úgy egészítődnek ki, hogy szerdán például a hétközepén már olyan tájékoztatásban részesülnek majd addig a lányok, fiúk, hogy már lehet egy kicsit kombinálni velük a programot, amit jó magam is kitaláltam még évekkel ezelőtt, ez a Tekerj Evesz program, ezt így hívom a honlapon is, hogy a sárkányhőzás össze van kombinálva a kerékpározással, tehát kerékpárral mennek föl, kerékpárra pattannak a fiatalok, és akkor fölmennek, föltekernek Nagymarosig. Nagymaros az egy olyan tőlünk, egy olyan 24 kilométer szárazföldön, vízen egy kicsit rövidebb, ott van egy ebéd, és akkor viszont hajókkal, sárkányhóval jövünk vissza, és ezt a programot úgy szinte csak én csinálom.
1: Hány darab tábor lesz idén nyáron?
2: Idén kettőt tervezünk, az első tábor az június 29-én indul, és azon a héten van, de a hétvége már nincs benne, tehát a péntek délután már a szülők már jöhetnek a fiatalokért.
1: Tehát ez tulajdonképpen öt nap ez a tábor?
2: Uh-huh. Öt nap, négy éjszakás.
1: Az azt jelenti, hogy kibővül a korábbi mozgós sportolós tábor most a sárkányhajózással is, és akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen visszavárjátok majd a srácokat. Tehát lesz egy felnövekvő generáció, aki ott a felsőgödi sárkányhajós sportolós táborban szereti meg a sportot, ismerkedik meg a sárkányhajózással, és növekszik fel mellettetek a természet és a Duna mellett.
2: Ezekben a táborokban, amit most is szervezünk, vannak már visszatérő srácok, akik még korábban jöttek velünk tartottak, bár akkor még kicsiként kezdték, most már egy picit már nagyobbak, máshogy kell kezelni őket, máshogy vannak benne. Remélem, hogy majd a táborokon kívül bekapcsolódnak egy olyanba is, ami egy picit azt mondom, hogy utánpótlást jellegként hat az egész sportágban, mert ma azért a sárkány sportág egy kicsit úgy az időseknek szól inkább, és pont azért is csináljuk a táborokat, hogy most már a jóval fiatalabb generációt is arra ösztökéljük, hogy lehet csapatban dolgozni, lehet közösségben lenni, nagyon jó érzés, kicsit visszajönni abból a idegenülésből, vagy izolációból, amit egyébként a külvilág most egy kicsit úgy sugal nekünk, vagy diktál, jobb a közösségi létforma, mint az egymaga létforma. Én így látom, nem mondom azt, hogy nem lehet elvonulni, vagy nem lehet egy picit egymagunkba lenni, csak az igazi erőt, meg az igazi lelkesedést az hozza, hogyha valahova tartozunk valami kis közösséghez.
1: A vendégem volt Rabnec Károly, a Tekerj Evesz program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. Június 29-től indul tehát a Gyerektábor a Dunakanyarban, ami sportolós tábor és élménytábor és sütögetés és este akár tábortűz is. Szóval a régi idő klasszikus táborozását megidézhetjük a saját gyerekeinknek, mi felnőttek. Karesz, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Nagyon szépen köszönöm, és a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

minden pénteken 18 órától Cinemanna Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője zseniális Sigmund Freud, aki 1856-ban született a morvaországi Freibergben, ami ma Príbor Csehország területén található. Jakob Freud textilkereskedő gyermekeként éles eszű, jó humorú kereskedő volt az apuka, de nagyon szigorú apa. Az első házasságából ekkor már két felnőtt fia volt, a második házassága gyermektelen volt, és a harmadik házasságából Sigmundon kívül 7 további gyermek született. Sigmund 3 éves volt, amikor 1859-ben a Freud család Lipcsébe költözött, majd egy éves lipcsei tartózkodás után tovább vándoroltak, és Bécsben, az akkori Európa egyik legjelentősebb tudományos és kulturális centrumában talált magának végleges lakóhelyet a család. Az egyre szűkösebb anyagi körülmények közé kerülő szülők mindent elkövettek, hogy Sigmund megfelelő iskolába járhasson, és az őt érdeklő könyvekhez hozzájuthasson, ugyanis Freud ragyogó intellektusa és szerteágazó érdeklődése már egészen kicsi korában kiragyogott és megmutatkozott. Ebben a korban a zsidó karrier lehetőségei meglehetősen szűkösek voltak, és tekintve, hogy ők egy zsidó család voltak, így aztán nekik is nehezebb volt. Freud a Bécsi Egyetem orvosi karára nyert felvételt, orvostan hallgatóként az érdeklődése elsősorban az élettan felé fordult, de a filozófiai kurzusokat is örömmel hallgatta. Az egzisztenciális és asszimilációs szempontok mellett a pályaválasztásában nagy szerepe volt a romantikus természet filozófiai érdeklődésének, amit Goethének a természetről szóló esszéje ébresztett fel benne. 1886-ban nyitott magánorvosi rendelőt Bécsben, akkor azokat a zavarokat, amiket ma már lelki eredetűnek tart a tudomány, idegrendszeri problémának vélték, és a kezelésüket is így próbálták megoldani, több-kevesebb sikerrel. Freud is több olyan beteggel találkozott, akiken az elfogadott kezelési mód nem, vagy csak átmenetileg segített, ezért aztán új módszerekkel próbálkozott. Kezdetben kollégája és barátja Joseph Breuer nyomán hipnózissal dolgozott, később pedig úgy látta, hogy nem mindenki hipnotizálható, és hogy hipnózissal nehéz tartós eredményeket elérni. Az is zavarta, hogy a páciensek nem emlékeznek az élményeikre. Felfedezte viszont, hogy az elfojtott, tudattalanná vált emlékek szabad asszociáció révén is felszínre hozhatóak, így arra kérte a pácienseit, hogy mondjanak el mindent, ami épp akkor eszükbe jut, még akkor is, ha jelentéktelennek, vagy éppen zavarba ejtőnek, vagy butuskának, érthetetlennek vélik azokat a bizonyos felbukkanó gondolatokat. Ezeket a szóbeli asszociációkat gondosan elemezve visszatérő témákat fedezett fel, csak úgy, mint a gyermekkori emlékek, vagy az álmok felidézésekor. Az elfojtott emlékek tudatosításában alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, és ezt nevezte a tudattalanhoz vezető Via Regia, vagyis a királyi útnak. Freud úgynevezett topográfiai modelljében az emberi lelket egy jéghegyhez hasonlította, ahol a vízből kilátszó kicsi rész a tudatos élmény, a vízfelszín alatti sokkal nagyobb rész pedig a tudattalan, a vágyak, a késztetések, a hozzá nem férhető elfelejtett emlékek tára, amelyek ugyanakkor folytonosan befolyásolják a mindennapi életünket. Úgy vélte, hogy a tudattalanban zajló folyamatok hatással vannak az életünkre, megmutatkoznak a viccekben, az elszólásokban, az elfelejtésekben, hatással vannak minden gondolatunkra, az érzelmeinkre és a cselekedeteinkre is. Ez a pszichológiai determinizmus elve, amely szerint mindennek oka van, nincsenek véletlenek. Breuerrel együtt neurotikus betegekre specializálódva 1895-ben publikálták a Tanulmányok a hisztériáról című kötetet, amelyben bemutatták többek között az egyik páciensük, Anna O., eredeti nevén Berta Pappenheim gyógyításával kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek után rendkívül termékeny időszak következett Freud életében, számos könyv és előadás jelezte elméletalkotói előrehaladásának az állomásait. Az évek során egyre több pszichés jelenséget térképezett fel. Az 1900-as álomfejtésben kifejti nézeteit arról, hogy az álomképek tudattalan tartalmakat szimbolizálnak, és ezek értelmezése révén feltárhatóvá válik a személyiséget mozgató tudattalan dinamika. Freud első úgynevezett topográfiai modelljében szemléltette a lélekről alkotott elgondolásait, és ezen elmélet szerint a pszichikus tartalmak létezési minőségük szerint három csoportba tartozhatnak: a tudatosba, a tudat előttesbe vagy a tudattalamba. A tudatos pszichikus tartalom az, amire figyelmünk éppen irányul, továbbá azok a gondolatok és érzések, emlékek, amelyek könnyen hozzáférhetőek, mások számára a szóbeli beszámoló alapján érthetőek, vagy a viselkedésből kikövetkeztethetőek. Freud becslése szerint a személyiség összes pszichikus tartalmainak mindössze 10%-a tudatos, mint ahogy már említettük, a vízben úszó jéghegy felszín felett látszó része. A tudat felelős azért, hogy az ember pontosan észlelje a környezetét, az őt körülvevő személyeket, illetve hogy szervezze és koordinálja az ember viselkedését. A tudat előttes, a tudattalan és a tudatos közti úgynevezett átjárási zóna. Emlékek, gondolatok, fogalmak, nevek, amelyek pillanatnyilag nem részei a tudatnak, de oda beemelhetők, szükség esetén hozzáférhetők, olyan információk, amelyekre az adott pillanatban nem gondolunk, tehát nincsenek jelen a tudatunkban, nincsenek elől a fejünkben, mondjuk így, de amelyek szükség esetén tudatossá tehetők. Ezt példázza a nyelvemen van jelenség. Ja, itt van a nyelvemen, gyorsan akartam mondani, nem jut eszembe például, ugye, amikor egy adott kifejezés vagy név hirtelen nem jut eszünkbe, nem tudjuk a tudatunkba húzni, de érezzük, hogy már közeledik a tudatosuláshoz. A tudattalan pedig a tudat küszöb alatti, így a tudat előttest is magába foglaló tartomány, amely az összes lelki tartalom 90%-át teszi ki. A jéghegy metaforánál maradva ez a felszín alatti láthatatlan rész, és igazából, ahogyan ezt a klasszikus modernség is írja, e tartalmak eredetük szerint kétfélék. Egyrészük sosem volt tudatos, ilyenek például az ösztönén tartalmak, az újszülött és csecsemősöt javarészt a kisgyermekkori tapasztalatok és a perceptuális elhárítás. Másrészük az elfolytások nyomán tudattalanná vált olyan emlékek, vágyak, érzelmek, gondolatok, amelyek a személy önálló erőfeszítései ellenére is hozzáférhetetlenek a tudat számára. A pszichoanalitikus értelmezés szerint a tudattalan olyan információ tároló és feldolgozó, tehát például probléma megoldó kreatív és alkotó rendszer, amely a tudatossal párhuzamosan működik, e működésnek köszönhető a látens tanulás, az intuíció és a heurisztikus gondolkodás, és tartalmazza mindazt, ami aktuálisan nincs a tudat, tehát a figyelem és az észlelés fókuszában. Na hát, akit érdekel Freud munkássága, az ő tézisei és felfedezései, érdemes utána olvasni. A neten elképesztő érdekes dolgokat tudhatunk meg.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon honnan tudja a macska, hogy merre van a gazdája? A 98 pontat Manna FM Manna közéjének az állatbarát rovata következik most, ahol erre találunk választ a National Geographic segítségével. Ugye mi macska gazdik, és szerintem közöletek is, remélem, hogy egyre többen lesztek macska gazdik, gondolkodtunk már azon, hogy vajon hogyan jön rá a macska, hogyha nem látja a gazdáját, hogy ez épp merre tartózkodik. Hát nem lesz nagy meglepetés a válasz, de minden esetre nagyon érdekes lesz. Japán kutatók vizsgálták meg a kérdést, hogy vajon honnan tudja a cica, ha épp nem látja az otthon lévő gazdáját, hogy ez merre van a lakásban. Hát az anekdotánk szerint az emberrel együtt élő macskákat egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinál a gazdájuk, ez egy nagy hülyeség egyébként, vagy hogy éppen mi történik körülöttük, ez is hülyeség. És ugye a másik anekdot, hogy ebben csak az etetési idő a kivétel, amikor előfordulnak a cicák, hazajönnek, aztán újra elmennek. Ez sem igaz, de nagyon jól lehet ezzel viccelődni. Sok állat számára előnyt jelent, ha képesek a környezetük tagjait, a fajtársakat vagy az ellenségeket mentálisan is követni, vagyis ki tudják találni az adott állattartózkodási helyét akkor is, ha azt nem látják. Ehhez különböző hangokon alapuló stratégiákat alkalmaznak. Stratégiákat, figyeled? Ez az úgynevezett tárgypermanencia képessége, vagyis tudjuk, hogyha valamit nem látunk, az még létezik. Ugye kisbabákkal is szoktak ilyen idézőjelben játékos kísérleteket folytatni, hogy mikortól tanulja meg a gyerek azt, hogyha valamit nem lát, attól az még van. Az e képességekkel rendelkező állatok között van számos főemlős, legközelebbi rokonainkat is beleértve, ugye, illetve a medvék, a kutyák és a macskák is. A cerkófokkal végzett, ugye azok a majmocskák, a cerkófmajmok, szóval a velük végzett kísérletekből ismert, hogy azok hangszóról lejátszott hangok alapján képzelték el a fajtársaik helyét. Amikor a kísérletekben a fajtárs rendre nem ott jelent meg, ahol a hangok alapján várta volna a majom, az állatok igencsak meglepődtek, ezt a visel

0: lejátszása közepette videók is készültek minden cicáról, és aztán később ezeket a felvételeket elemezték. A lejátszott hangok között olyan is megszólal, először a szobában lévő hangszoron, aztán rögtön utána a helységen kívülin, amelyen az adott macska gazdája a cica nevét mondta. A videókat kiértékelve kiderült, hogy amikor hirtelen máshol hallották megszólalni a gazdit, mint egy pillanata korábban, a cicák nagyon meglepődtek. Az eredmény ugyanaz lett tehát, mint a Cerkó Fok és a fajtársaik hangjával végzett vizsgálatokon. A cica, ha nem is mutatta külön jelét, ennek igenis követte, hogy éppen merre van a gazdi, mégpedig annak a hangja alapján. A tesztek során aztán az is kiderült, hogy egyedül csak a gazdi hangjára reagáltak így a macskák. Semmilyen más hang esetében nem érdekelte őket, hogy hol a hang forrása, legyen szó idegen emberről, másik macska hangjáról, vagy random környezeti zajokról, vagy esetleg zsákmányállat neszezéséről. Ilyenkor jelét sem mutatták annak a meglepetésnek, hogy a hang másút szólal meg, csak is a gazdi hangjának az esetében. A kísérletek alapján megállapították a kutatók, hogy a macska a hangok alapján készít ugyanígy mentális térképet. A gazdája tartózkodási helyéről igenis nyomon követi, hogy hol a gazdi, tehát fontos neki, hogy hol a gazdája, azért mert kötődik hozzá, nem csak helyhez, hanem az emberhez is kötődik a macska, félreértés ne essék. És ha már itt tartunk, ments meg három életet, fogadj örökbe te is cicát, elképesztő varázslat veszi kezdetét az életedben, a te saját életedet is megváltoztatod és megmented, hidd el nekem, megmented azt a cicát, akit örökbe fogadsz egy menhelyről, vagy az utcáról, és megmentesz egy harmadikat, aki bekerülhet a menhely gondozásába az örökbefogadott cica helyére. Úgyhogy legyen neked is cicád.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ismeretlen helyen a kutyák is rosszabbul alszanak. Ez a 98 pontat Manna FM Mannap közijének az állatbarát rovata. Nagyon-nagyon fontos ezzel is tisztában lenni, mert sokan indulnak útnak családtagokhoz, vagy a család többi részéhez együtt karácsonyozni a kis kedvenccel. Az ELTE kutatói elsőként vizsgálták meg azt, hogy mi történik az alvó kutyák agyában, hogyha ismeretlen helyen alszanak. Egészen pontosan az alvás közbeni agyféltekei aszimmetriát figyelték meg. Miről is van szó? Hát arra keresték a kutatók a választ, hogy hogyan viselkedik egy kutya, aki ismeretlen helyen alszik, miként reagál az új helyzetre, és mennyiben hasonlít az agyi működése az emberéhez. A műszeres EEG alapú vizsgálat teljesen fájdalommentes volt a kutyusoknak, a kutatók pedig arra jutottak, hogy az új környezetben a kutyák az emberekhez pontosan hasonlóan felületesebben és nehezebben alszanak. A korábbi kutatásokból azt már tudni lehet, hogy egyes tengeri emlősök és a madarak is úgy alszanak, hogy csak az agyuk egyik fele pihen, a másik ébren is folyamatosan figyeli a környezetet. Az embereknél is megfigyelhető egyébként, mint folyamat, ez az úgynevezett első éjszaka hatás. Amikor egy új szokatlan környezetben töltjük az éjszakát mi emberek, és egyébként így a kutyánk is, akkor az alvás nem egy biztonságos magatartás, mégis valahogyan muszáj aludnunk. És ilyenkor az agyunk valahogy jobban figyeli a környezetünket, és sokkal több időbe telik az ágyba való lefekvés és az elalvás között, a lefekvés és az elalvás között, ami természetesen arra utal, hogy nem érezzük magunkat eléggé biztonságban, nem tudunk ellazulni. Ha ez az idő elég hosszú, akkor feltételezzük, hogy rosszabb az alvás minőség is. Az embereknél azt figyelték meg, hogy az elalvás idejének hossza és a gyengébb alvás minőség összefügg a bal és a jobb agyfélteke eltérő aktivitásával, és ez a jelenség az első idegen helyen töltött éjszaka során megjelenik, a második alváskor pedig már nincs jelen. Simor Péter kutató megállapította mindezt, és aztán, hogyha a komfortos vizsgálatot nézzük, amit az MTA alvás laborjában csináltak, akkor is egy érdekes jelenségnek lehettünk tanulni, és a tanulmány is nagyon érdekes dolgokat adott elénk. A kutyákat délutáni szundira hívták be a Magyar Tudományos Akadémia kutya alvás laborjába, gazdiaikkal együtt, és az alvás méréséhez bőrre ragasztható EEG elektroenkefalográfia vizsgálatnak az elektródáit használták az állatkísérleteknél egyébként, tehát ezeknél a típusúaknál. A beültetett elektródás vizsgálati módszert szokták alkalmazni, de az ELTE kutatói által használt módszer sokkal-sokkal humánusabb és valósabb eredményt is produkál. A kutyát nem akadályozza az ellazulásban az elektróda, és nem okoz neki kellemetlen érzést, meg hát ne ültessék már be a testébe, szóval na. A mérési eredmények alapján pedig egyértelművé vált, hogy ismeretlen helyen első alvási alkalom során a kutyáknál is megjelent az aszimmetria, a bal agyfélteke mélyebben aludt, mint a jobb. A második alkalommal már nem volt megfigyelhető ez a jelenség, ez pedig az embereknél is ugyanígy van. A jelenség azonban a kutyáknál nem függött össze az elalvás idejének a hosszával, sem pedig azzal, hogy mennyi időt aludtak a laborban. Az ELTE kutatását Reicher Vivien, Kis Anna, Simor Péter, Bódis Robert és Gácsi Márta végezte, és igazából az NRM Sleep in the Dog című publikációjuk a Scientific Reports folyóiratban meg is jelent, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt egy nagy dicsőség, másodszorra pedig, hogyha végig gondoljuk, egy nagyon fontos segítség azok számára, azoknak a gazdiknak a számára, akik a kutyussal gyakran utaznak, és gyakran töltenek kutyabarát szállásokon mondjuk ugye egy-egy éjszakát. Bár lehetséges, hogy hozzászokik ehhez az életformához a kutya egy idő után, de az is egészen bizonyos, hogy az első egy-két alkalommal az első alvásos tüneteket tapasztalhatjuk a kutyuson, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, és ezzel érdemes számolni, hogyha utazni megyünk a kutyussal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, ez ma is így van, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és tekintettel a nyár előre, vagyis a ballagás és az érettségi és az iskola zárási, mondjuk így, vagy a tanév végi időszakra, a nyári munkáról és a diák munkáról fogunk beszélgetni, úgyhogy nem csak a srácoknak, de a szülőknek is érdemes lesz figyelni. Szia Ildikó, köszi, hogy velünk vagy.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: No, kezdjük azzal, hogy mit a legfontosabb fejben tartani, szem előtt tartani, hogyha diákmunkát, nyári munkát szeretne vállalni a gyerek, vagy hát hogyha szeretnénk figyelni, hogy ő mindenképpen jól járjon, nehogy átverjék például.
2: Hát a legfontosabb az, hogy megnézni, hogy hova megy dolgozni az a gyermek, és mindenképpen legyen munkaszerződése. Ez egy lényeges dolog, hiszen a munkaszerződésben rögzítik, hogy mi az ő munkaköre, órabérben, vagy havibérben, vagy heti bérben fog dolgozni, milyen módon történik ennek a kifizetése, mettől meddig tart a munkaideje, tehát minden olyan feltételt, ami a munkavégzéshez szükséges, illetve a munkavégzés ellenértékét is a írásban rögzítik, ami természetesen kötelezettséget jelent a munkáltató, illetve a munkavállaló részére is. Hiszen amikor egy diák elmegy dolgozni, akkor ő nem diák, hanem ő ugyanolyan munkavállaló, mint egy felnőtt korú ember, aki munkát vállal bármilyen munkakörben és bármilyen cégnél.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy érdemes felhívni a szülőknek, nagyszülőknek, nagynénéknek, nagybácsiknek a figyelmet, akár segítségképpen a srácoknál arra, hogy véletlenül se menjenek bele, és ne hagyják magukat egy olyan helyzetbe sodorni, ahol másképp bánnak velük, mint egy normál, felnőtt munkavállalóval.
2: Természetesen, és mivel egy 18 év alatti nem felnőtt korú, ezért azt a munkaszerződést nem ő írja alá, hanem a gondviselője, most akkor vegyük azt, hogy alapesetben ugye a szülők, de hát vannak olyan gyermekek, vagy fiatal korúak, akik nem a szüleikkel élnek együtt, hogy gyám van, vagy tényleg gondviselő van, tehát felnőtt korúnak kell aláírnia ezeket a szerződéseket.
1: Mire figyeljünk még? Érdemes-e magunk keresgélnünk, vagy magunknak keresni, vagy a gyereknek keresni, vagy ismerősnél szerezni munkát, ha igen, ott mire kell figyelni, miben más ez, vagy ott ugyanúgy zajlik ez, vagy mondjuk egy ügynökséget felkeresni?
2: Szerintem a diákmunkaszövetkezetek a legjobbak, és azon keresztül vállalni munkát, hiszen ott minden jogi feltétel biztosítva van, és ezek a szövetkezetek, ők leellenőrzik azt a munkaadót, akivel ők szerződést kötnek, tehát itt kisebb az esély arra, vagy minimális az esély arra, hogy bármilyen átverésben részesüljön az a fiatalkorú, aki munkát vállalt.
1: Hogyha ügynökséget választunk, vagy egy olyan céget, aki diákmunkát, nyári munkát közvetít, akkor ez azt jelenti, hogy egyszer bekerülünk náluk a rendszerbe, és akkor mondjuk járhat ezzel valami fajta előny, vagy akkor másképp kell hozzáállni, hogyha rendszerbe kerülünk, vagy ez csak egyszeri?
2: Az, hogy milyen előnyök járhatnak ezzel együtt, az nyilván mindig a szervezetnek a saját policiába van leírva, tehát ez lehet mindig különböző. Meg kell nézni azt is, hogy ki milyen régen foglalkozik ilyen típusú feladattal, tehát nem egy egyéves cég, hanem vannak ugye nagyon-nagyon régen közvetítő cégek, nyilván azoknak nagyobbak a tapasztalataik, lehet, hogy jobb feltételeket is ki tudnak tárgyalni azzal a munkaadóval, hiszen nagyon-nagyon régóta kapcsolatban állnak egymással. Tehát utána kell nézni, ez is olyan dolog, hogy nem az elsőbe, ami szembe jön velünk, abba gyorsan belefutni, és akkor azt elfogadni, hanem hogyha komolyan akarunk ezzel foglalkozni, akkor egy-két ilyen közvetítő szervezetet is érdemes megnézni, utána nézni, hogy ő náluk milyen lehetőségek, milyen feltételek vannak ahhoz, hogy én munkát tudjak vállalni.
1: Diákmunka és nyári munka, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Diákmunka és nyári munka tekintettel a nyár előre és a közeledő tanév végére. Nagyon sok mindent elmondott már Iványi Ildikó pénzügyi szakértő, állandó szakértőnk ezzel kapcsolatban. Mire kell még figyelnünk? Hogyan alakulnak ezek a dolgok? Mondjuk mi van akkor, hogyha az ember készpénzben kapja a fizetését, vagy átutalásban kapja ezt, meg lehet-e beszélni velük? Ez itt a fizetésekkel, a kifizetéssel mi a helyzet?
2: Én azt mondom, hogy a készpénzes fizetést azt nem fogadják el, de ha a diák szövetkezeten keresztül fog munkát vállalni, az a fiatalkorú, akkor biztos, hogy utalással fog fizetést kapni. Tehát ehhez ugye feltétel az, hogy legyen egy bankszámlája, de bankszámlát viszont már egészen fiatal kortól lehet nyitni. Nyilván ehhez is kell a szülői vagy a gondviselő, hogy elmenjen vele a bankba, és legyen neki bankszámlája, de szerintem ez már szinte ilyen napi rutin feladat. Nem hiszem, hogy erről hosszasabban kellene ma már beszélni. És ugye a fiatalok nem is bankkártyát használnak, hanem ugye a telefonon, appon keresztül fizetnek a nagy többség. Én a készpénz forgalmat azt nem preferálom. Nem természetes az egy cégtől, hogy ő készpénzben fizet munkabért.
1: Mire kell figyelni még ezzel kapcsolatban, a szerződésekkel kapcsolatban? Mi fontos még a diák munkánál?
2: Hát nyilván a szerződés az azért lényeges, ahogy mondtam, mert abban minden feltétel le kell, hogy írva legyen, vagy le van írva a munkáltató és a munkavállaló részére is. Ugye ez megtanítja, hogy van egy szerződés a kezünkben, egy szerződésben vállaltunk valamilyen kötelezettséget, ez a fiatalokat megtanítja a felelősségre, az időbeosztásra, illetve arra, hogy ő rendszeresen, addig, ameddig ő munkát vállal, addig ő pénzt fog kapni a munkájáért. Tehát őt hozzászoktatja ahhoz is, hogy a munkának van egy ellenértéke. Nyilván az, hogy milyen munkát végzünk, az az ellenértékben is megmutatkozik.
1: Ildikó, ez is nagyon fontos, hogy hány éves kortól lehet diák munkát vállalni, hány éves korig? Illetve ez akkor nem korhoz kötődik, hanem mondjuk a tanulmányi viszonyhoz?
2: Nyilván diák munka az addig, ameddig diák jogviszonyban van valaki, és ugye ez a munkáltatók részére most azért nagyon fontos, és fontos a munkavállaló részére is, hiszen a mai adózási jogszabályok értelmében 25 éves korig nem kell SZIA-t fizetni, tehát az az összeg, ami abban a munkaszerződésben meg van határozva, hogy ő mennyit kap, az bruttó nettó van értendő, hiszen nincsen az SZIA fizetési kötelezettsége a munkáltatónak a diák után, illetve a diáknak sincsen SZIA fizetési kötelezettsége a munkavállalása után. De erről beszélni kell nyilván a munkavállaló fiatallal, hogy ő neki tulajdonképpen ilyen szempontból is milyen előnyei származnak abból, hogyha ő munkát vállal.
1: Mi az, ami még fontos a diák munkával kapcsolatban? Minden részletet megbeszélünk, hogy adjunk egy jó kis induló csomagot a srácoknak a nyáridőre, amivel megalapozhatják például egy jó kis iskolazáró nyári nyaralásnak az anyagi alapjait, vagy az anyagi kereteit. Ezzel folytatjuk majd. A mai pénzügyi hétfőben tehát a diák munkáról, a nyári munkáról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Diákmunka és nyári munka, nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel. Arról viszont még nem beszéltünk a diákmunka, illetve a nyári munka kapcsán, hogy ezek az első fiatalkori munkák, amikor az ember rátanul a pénz értékére, a munka értékére, annak fontosságára, hogyan alapozzák meg a későbbi felnőttkori gazdálkodási vagy pénzügyi szokásainkat?
2: Szerintem akkor, amikor egy diák munkát vállal, akkor van egy célja, hogy ő azt miért vállalja. És ott érdemes a szülőknek leülni ezekkel a fiatal korúakkal, és átbeszélni velük. Nem a célról lebeszélni őket, semmiképpen sem, hanem az, hogy a pénzkezelésnek mik az alapvető szabályai, ha még addig erről nem beszéltek velük. Ugye most itt egy 16 éves kortól számítjuk a diák munkát, tehát 16 éves koráig, ha nem beszéltünk a pénzkezelésről, akkor most itt eljött az ideje annak, hogy erről beszéljünk velük, hogy nem azért érdemes elmenni, hogy most egy újabb telefont vásároljunk belőle, hanem ezt lehet azért értelmesebb dolgokra is fordítani, vagy pedig, hogyha ő szeretne valahova elutazni, akkor, hogy annak mik a kritériumai, az hogyan lehet megvalósítani, tehát magáról a célról feltétlenül kell beszélni pénzügyi vonatkozásban a gyerekekkel, vagy a fiatalkorúakkal.
1: Hogyan alapozódik meg, minek köszönhetően egy ilyen munkán keresztül, vagy hogyha mondjuk egy srác rendszeresen az iskolaszünetekben, nem csak a nyári szünetben dolgozik, hogyan és miként alapozódik meg egy jó gazdálkodási vagy pénzügyi szokásrendszer?
2: Nyilván ő osztja be, és minden olyan hibát, amit mindannyian elkövettünk már, akkor, amikor az első fizetésünket, vagy az első fizetéseinket megkaptuk, azokat a hibákat ő sokkal hamarabb fogja elkövetni, mint az, aki mondjuk 25 vagy 28 éves korába kezd a pénzről így gondolkodni, hogy magának kell beosztania. És itt minél hamarabb kezdjük ezt a tudatos pénzkezelést, annál jobbak leszünk benne, és annál inkább fogjuk tudni azt felnőtt korunkban már, amikor már valóban a munkaerő piacon leszünk, a nap 8 órájában, vagy a nap 10 órájában, 5 napon keresztül, hogy mire költhetünk, hogyan kell beosztanunk a pénzünket, hogy ne kerüljünk pénzügyi zűrzavarba, hogy egy hitel, hogyha felvállalunk, akkor azt hogyan és milyen módon kell, hogy törlesszük, és hogyan kell előgondoskodnunk arról, hogy mindig legyen annyi tartalékunk, hogy ne fájjon a fejünk, hogyha egy nagyobb kiadás előtt állunk.
1: Természetesen az is nagyon-nagyon fontos, hogy a pénzügyi gazdálkodást, az okosan gazdálkodást, és most nem csak a társas játékra gondolok, de egészen kicsikorban érdemes elkezdeni megtanítani a srácoknak, úgyhogy erre még szentelünk majd egy egész adást a jövőben, de mik azok a legfontosabb támpontok, amivel a gyereket rá tudjuk, hát idézőjelben és nem túl szép szóval élve szoktatni arra, hogy amikor van lehetőség elmenni dolgozni az iskolaszünetben, vagy akár nyári szünetben egy vagy két hónapot, az fontos és érdemes. Nekem például azt csinálták a szüleim, hogy én elmentem dolgozni, gyűjtöttünk egy nyaralásra, még akkor busszal, Görögország klasszik 90-es évek leges legeleje, és kipótolták a hiányzó részt, de hogy mi elmentünk, a nővérem is és én is, és dolgoztunk egy vagy két hónapot. Azt hiszem, hogy aztán augusztusban el tudjunk menni nyaralni, de a szüleim hozzápótoltak. De azt mondták, hogy ők nagyon szívesen segítenek, csak tegyük hozzá mi is a mi részünket.
2: Hát elmondtad egyébként a megoldást. Tehát, hogyha van egy cél, amit az a fiatalkorú el szeretne érni, és ezt van olyan viszonya a szüleivel, hogy ezt meg is beszélje velük, akkor nyilván a szülő azt mondja, hogy oké, rendben van, de ahhoz, hogy ezt a célt elérjed, ahhoz neked is tenned kell valamennyit. És ez szerintem az egyetlen egy módja annak, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy ő valamit kiejtett a száján, és akkor terülj a szalkámban, és oda pottyan neki minden, mert ezzel jót nem fogunk tenni neki a felnőtt korára, hanem hogyha hozzászoktatjuk ahhoz, hogy valamiért, amit ő el szeretne érni, azért neki is kell valamit tennie, neki is be kell szállnia, és az a cél, akkor már sokkal, de sokkal nagyobb értéket képvisel nála is, hiszen egy picit neki is dolgozni kell érte, és érzi azt, hogy az a belefektetett energia, amivel ő el szeretné érni azt a célt, az tulajdonképpen egy kis célnél kisebb energia, egy nagyobb célnél egy nagyobb energia lesz, de hozzászokik ahhoz, hogy tenni kell érte. Nem jön a manna az égből.
1: Ildikó, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szerintem ez most egy nagyon jó kezdőcsomag a szülőknek, nagyszülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak segítségképpen, hogy ők is tudjanak segíteni a srácoknak, de pláne legnagyobb segítség a srácoknak a nyári munkához. Ivány Ildikó állandó szakértőnkkel, pénzügyi elemzőkkel arról beszélgettünk, hogy mire kell odafigyelni a diák munkánál, a nyári munkánál, és akkor ígérem, hogy a közeljövőben szó lesz arról, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket megtanítani ideje korán arra, hogy miért fontos odafigyelni a pénzre, hogy minek mi az értéke, hogy mit ad az felnőtt korban, hogyha a gyereknek már ideje korán megtanítjuk az idézőjeles okos gazdálkodást. Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek szép hetet kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője Alfred Joseph Hitchcock, vagyis ismertebb nevén Alfred Hitchcock, vagy a még ismertebb szakmában ismert nevén Hitch. 1899-ben született Londonban, Golden Globe díjas angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Legendás filmjei voltak. Egy többségében ír katolikus családban született, jezsuita nevelőintézetbe járt iskolába, műszaki rajzolóként kezdte, aztán 1920-tól angol néma filmek inzertjeit, vagyis feliratait rajzolta a Famous Players Lasky amerikai cég londoni irodájában, illetve irodastúdiójában. Később aztán fordította és írta is őket már, mint a feliratokat. Hamarosan rendező asszisztens lett belőle, ami akkoriban voltaképp az egész stúdió munkában való részvételt jelentette, a forgatókönyv írástól a vágásig. Az amerikai cég hamarosan kivonult a városból, a megüresedett stúdiójukat egy fiatal angol producer, Michael Balcon vette meg. Hitchcock legnagyobb korai támogatója volt ő, akiről mindig is hálával beszélt az élete során aztán. 1922-ben elkezdte forgatni első filmjét, a 13-as szám címűt, de soha nem fejezte be. A saját elmondása szerint, ami inkább csak legenda, mint valóság, de úgy hangzott, hogy már ezelőtt elkészített egy amatőr saját pénzből forgatott filmet, ami azonban nem maradt fenn. Ezt követően egy másik rendező helyett fejezte be az Always Tell Your Wife című munkát, amit az első filmjének tekinthetünk tulajdonképpen filmtörténeti szempontból, és ott a forgatáson ismerkedett meg Alma Reville-lel, akit aztán 1926. december 2-án feleségül is vett, 28-ban megszületett egyetlen gyermekük Patricia, aki később kisebb szerepekben fel is tűnt apja 3 filmjében, a Rémület a színpadon címűben, az Idegenek a vonaton, illetve a Pszichóban is. Feleségét Almát csak akkor mert elhívni randevúra, amikor már segédrendezőként dolgozott, és bár termetes volt Hitchcock, hozzá képest különösen apró volt az asszony, egészen haláláig 4,5 évtizedig volt Hitchcock társa. Ez utóbbit a szó legteljesebb értelmében kell venni, a filmes munkáiban rengeteg segítséget nyújtott a forgatókönyvírástól a szervezésig, többségében csendben a háttérből. Egyes beszámolók szerint a rendezőtől elnyerhető legnagyobb elismerés az volt, ha felkiáltott, hogy Alma imádta. A házastársak egyetlen nap eltéréssel születtek, 1899. augusztus 13-án született Hitchcock, és 14-én pedig Alma. Alma pedig Hitch halála után 2 évvel követte, és a férjét nem is nagyon tudtak egymás nélkül lenni. Még így sem. Legendás a morbid humorát volt kitől örökölnie, az édesapja egy londoni zöldségkereskedő valamilyen rosszalkodás után egy levéllel elküldte a kisfiút a helyi rendőrösre, a kis Alfred átadta az üzenetet, mire a szolgálatban lévő rendőr azonnal bezárta a kisfiút egy cellába, aztán 10 perccel később kiengedte magyarázatul, annyit fűzve a dologhoz, hogy ez történik azokkal az emberekkel, akik rossz dolgokat tesznek. A pedagógiai módszer totális siker volt, Hitchcock egész életében rögeszmésen rettegett a rendőröktől. Állítólag ezért nem tanult meg vezetni sem soha, hogy nehogy megállítsák valaha is a járőrök. A filmjeiben is megfigyelhető egyébként ez a rendőrséghez való hozzáállás, tehát hogyha valaki majd megnéz valamikor egy Hitchcock filmet, akkor érdemes ezt is figyelni. A másik fóbiája a tojásoktól való félelem volt, ezzel kapcsolatban nem tudni hasonló háttértörténetről, pedig hát biztosan volt valami. A hiúsága és a humora keveredett abban a gesztusban, hogy a filmjeiben rendre feltűnt néhány másodperc erejéig, minden filmjében lehet őt magát is látni, és ezek a védjegyévé vált kis cameók olyan népszerűek lettek, hogy a rendező egy idő után attól tartott, hogy teljesen elvonja a nézők figyelmét a történetről az, hogy azt vadásszák, hogy mikor bukkan fel a jellegzetes, korpulens alakja a vásznon. Így néhány filmjének egészen az elején, akár a főcím alatt letudta, vagy letudja ezt a kötelező kört, például a Pszichóban is gyorsan túlesik ezen. A tehetsége mellett a sikeréhez hozzájárult a remek marketing érzéke, nem csak saját nevét és sziluettjét alakította márkává, de a filmjeinek reklámozásában is aktívan részt vett. Egy korabeli Hitchcock film előzetese merőben eltért a most megszokott filmtrélerektől, a rendező kedélyesen csevegve körbevezette a nézőket és a kamerát a díszletben, és elmesélte a történet vázlatát, többé kevésbé pontosan, de számos rejtvényt és utalást rejtett el benne. Leúsztatott a Temzén egy saját magáról mintázott bábút, mint egy vízi hullát, ezzel csapva hírverést, és a legendák szerint a munka módszerei finoman szólva is megkérdőjelezhetőek voltak. A madarak forgatásán például azt a jelenetet, amikor Tippi Hedrenre rátámadnak a madarak a padláson, állítólag úgy forgatták le, hogy a színésznőt kikötözték, majd ráeresztettek egy csapat szárnyast. Más források szerint a madarakat nylon szálakkal kötötték a színésznő ruhájához, hogy ne tudjanak elrepülni. Ennek az egyetlen jelenetnek a forgatása egy teljes hétig tartott, amit Tippi Hedren élete legszörnyűbb hetének titulált. Annyira megviselte a dolog, hogy kórházba került abban a jelenetben, amikor kimentik, és a férfi ölben hozza le a padlásról, egy dublőr alakította a kórházban lábadozó színésznőt. A színésznő lányát, Melanie Griffithet sem kímélte az angol humora. A kislánynak egy az édesanyját ábrázoló Barbie babát ajándékozott, hozzá csomagolva egy apró koporsóval, tehát azért azt leszögezhetjük, hogy nem volt teljesen normális Alfred Hitchcock. Azt is mondta a madarak kapcsán, hogy mindig kínozd meg a közönséget, amennyire csak lehetséges. Például a pszichozuhanyzós jelenetének a forgatása valójában a legédesebb filmes munka volt. Vér helyett ugyanis csokoládé szirupot csorgattak a lefolyóban, mert ennek az állaga hasonlított hozzá a legjobban, a fekete-fehér filmben pedig nem tűnt fel a különbség. Úgyhogy aki szereti Hitchcock filmjeit és az érdekes élettörténeteket, akkor érdemes Hitchcock életében még tovább kutatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Itt a műsorban is rendre foglalkozunk azzal, hogy hogyan változtatja meg az életünket az okostelefon, vagy az okos eszközök mennyit veszel az életünkből, az időnkből. Dián Dóra írása a VMN-en egy gyönyörű összefoglaló arról, hogy vajon tudunk-e okostelefon nélkül élni. Úgyhogy, ha valaki rákérdezne másik embernél, hogy tudod-e, hogy hol a telefonod, valószínűleg azonnal felmutatná, hogy itt van. Tehát gyakorlatilag a felnőtt emberek úgy járkálnak az okostelefonnal a kezükben, egyébként beleértve engem is, mint gyerekkorunkban, amikor lesetettük azt a bizonyos plüst, vagy azt a kis takarót, vagy azt a kis

nem is hasznos, nem egészséges. Na de, tulajdonképpen az már közhely, hogy könnyen a telefonunk rabjává válhatunk, sőt, azzá váltunk már, aminek súlyos hatása lehet a testi és a lelki, illetve a mentális egészségünkre, és éppen emiatt egyre többen vannak, és most jön az érdekesség, akik úgy döntöttek, hogy megszabadulnak az okos készüléktől, na de milyen lehet a mai digitalizált világban okos telefon nélkül élni? Dián Dóri írása alapján haladunk, mikor nincs több pittyenés, rezgés és értesítés. Ez elsőre nagyon jól hangzik. Nagyon sokszor halljuk influencerektől például, vagy a közösségi médiában nagyon gyakran jelenlévő emberektől, hogy most digitális detoxot tartok, és egy kicsit leteszem a telefonomat. Igazából az lenne a jó, hogyha letennénk a telefont, és az e-maileket, stb. Ezt mind akkor látnánk, hogyha kinyitjuk a gépet, vagy otthon egy bizonyos időben. Aztán, ahogy az ember ezen tovább gondolkodik, és elképzeli, hogy nem tud rögtön válaszolni az üzenetekre, lemaradhat fontos információkról, eseményekről. Én magam sem tudok két kattintással vagy egyel elérni másokat. Hát nyilván egyre inkább úgy érezzük, ez a bizonyos FOMO, vagyis Fear of Missing Out, hogy egyre nagyobb gombóc van az ember torkában, és valamiről lemaradok, vagy valami olyan történik, amiről én nem tudok, vagy baj lesz, stb. Úgyhogy ebből már rájöhet az ember, hogy bizony ő maga is függ az okos telefonjától, hogyha ebből a felsorolásból csak három ismerős lehet, vagy úgy érezzük, hogy vonatkozik ránk, akkor igen. A tudatos kütyű használat fontosságának a hangsúlyozása korán sem lejárt lemez, ez is nagyon fontos. Vannak viszont, akik az úgynevezett tudatos képernyőidő csökkentés helyett egy sokkal radikálisabb módját választották a digitális köldökzsinór elvágásának, hogyan ezt a VMN-en írják, lecserélték az okos telefonjukat egy úgynevezett buta telefonra, azaz gombos telefonra. A téma egyébként nem csak a cikk írójának az érdeklődését keltette fel, mert számos olyan subreddit van a Redditen, ahol már az úgynevezett, és van elnevezés rájuk, felszabadult buta telefon tulajok hoztják meg a tapasztalataikat az előnyökről és a hátrányokról. Sok beszámolót lehet végigolvasni, és ezekből egyértelműen körvonalazódni tud, hogy mik az abszolút előnyei az okostelefon elhagyásának. Azok, akik a buta telefonra váltottak, nem szeretem így nevezni, tehát így nevezik, vagy a gombos telefonra váltottak, azok a következő pozitív változásokról számoltak be. Fókuszáltabb a figyelmük, sokkal könnyebben és jobban koncentrálnak, jobban be tudják osztani az idejüket, nem folyik ki a kezük közül semmi sem amiatt, mert a telefonjukat görget. Sokkal kevesebbet szoronganak azok, akiknek nem okos telefonjuk van, mert nincs rajtuk a nyomás, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük minden felületen, és mindenkinek azonnal válaszolni kell, különben rossz fej vagyok, és majd számon kérnek, hogy na mi van, eltűntél, ezt csak én teszem hozzá, mert én ezt például én ezt rosszul vagyok, amikor számon kérnek, hogy mi nem válaszoltam rögtön. Kevesebb időt töltenek a közösségi média felületeken, ha használják egyáltalán, mert hogy az is egy következmény, hogy egy ponton túl leiratkoznak ezekről, regisztrálnak ezekről a közösségi média felületekről, így aztán természetesen sokkal kevesebb inger éri őket, sokkal lassabb lehet az életük a szónak, az abszolút egészséges és pozitív értelmében, könnyebben kerülik el a rossz híreket, amik negatív hatással vannak a mentális egészségükre, szorosabbá váltak egyes baráti kapcsolataik azáltal, hogy a fő kapcsolattartási platformán nem a közösségi média, a chat meg a kommunikációs appok, hanem a telefon, az SMS és a személyes találkozás, mert manapság már még az SMS is sokkal barátságosabb és személyesebb, mint mondjuk a csetelés. Türelmesebbek lettek az okostelefont elengedők magukkal és másokkal is. Úgy érzik, hogy jobban kézben tartják az életüket, spóroltak, és azzal, hogy olyan előfizetésre váltottak, ami nem, vagy csak minimális mobilnetet tartalmaz. És természetesen azért a beszámolók közül majdnem minden tapasztalatgyűjtő kitér a váltással járó negatívumokra is, mert a legtöbben a GPS-t említik, ami hiányzik, illetve az olyan eszközzel való találkozás, mint mondjuk a zenelejátszó applikációk. A másik fájó pont a streaming szolgáltatók nyilván, és aztán ide tartozik tovább az is, hogy az okostelefonok elhagyásával kicsit körülményesebbé válik az életünk, vagyis hát visszamegyünk egy kicsit az időben, a már említett GPS pótlása, ugye térkép, stb., de
igazából, hogyha belegondolunk, ez tulajdonképpen csak annyi, hogy mire mennyi időt vagyunk hajlandóak fordítani, hiszen utána kell néznünk, hogy merre megyünk, le kell magunknak írni, lerajzolni, utána kérdezni, felhívni az illetőt, ahova megyünk, de emellett még számos olyan dolog van, mint például a bankkártya napi limitjének a megváltoztatása, amit sokkal lassabban tudnak intézni, mint amikor még megvolt az okostelefonjuk. Bár a beszámolókban majdnem mindenki kitér ezekre.

0: a bizonyos negatívumokra összességében mégis pozitív az összkép. Vannak például már olyan telefonok, ami külsőre egy klasszikus, sima nyomógombos régi telefonra, nem okos telefonra hajaznak, de egy kicsivel többet tudnak annál, mert van rajtuk naptár, van rajtuk GPS, van rajtuk például Spotify. Egyébként képesek lennének a többi közösségi platform használatára is, de a kialakításuk nem kedvez az órákig tartó görgetésnek, pláne hogyha nem töltik rá az applikációt. Ezen kívül pedig már a meglévő okostelefonunkat is le tudjuk mondjuk úgy butítani, hogyha több offline időre vágyunk, ehhez pedig több útmutatót is találni a neten. A főbb lépések itt például, hogy töröljünk le minden alkalmazást és widgetet, iktassuk ki a beépített alkalmazások jelentős részét, a kezdőképenyőn csak a névjegyzék és az üzenetek fülek maradjanak, úgyhogy érdemes ennek utána olvasni és végig gondolni azt, hogy mit ad ez, hogyha így változtatunk. Dián Dóri írását a VMN-ről tolmácsoltam most mindenkinek, aki szeretne egy kicsit több időt magára és a valóságra fordítani.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, lev-